0: Jó az Isten, de azt megérti, hogy miért hívják pincelnek, az egy pincelnek, az nem ilyen. Tehát sokszor lehet a Olaszországban. És azt hittem, hogy csak hülyéskedik, vagy túl szigorú, vagy valami. Aztán egyre többen mondták, hogy jó, ez érdekes a kaja, de hát ez nem pizza. És ez olyan miért lehetett? Már nem is emlékszem, jó, de inkább ilyen rántott húsos szendvicshez hasonlítanám inkább, mint... Te emlékszel, Andris, erre?
1: De emlékszem. Emlékszem le. Ezt több alkalommal ugye átéli az ember, amikor elutazik külföldre, és akkor találkozik vele. Nekem egyszer egy külföldi mondta, egy olasz származású, magyarul jól beszélő ismerősöm volt, egy telekszomszéd, és ő állandóan arról győzködött, hogy hát amit itt árulnak, az olasz ember számára ehetetlen, úgyhogy egy kicsit... Én nagyon nyugodtan megettem, mert számomra az volt a pizza, neki ez valami szörnyű dolog volt, és nem is értett, hogy miért engedik ezt a márka nevet itt használni, úgyhogy való igaz. De azt hiszem, hogy ezzel most már túlléptünk, nem?
0: Egy érdekes dolog még volt, ami hasonlít ez a történethez, hogy én ugye sajnos, vagy, hát nem tudom, nem mindegy, olyan középiskolában jártam, ahol tanítottak minket főzni. És
1: erre is emlékszem.
0: Rengeteg sok kaját ott láttam életemben, éreztem először életemben. Volt neked utoljára is, mert máshol soha nem találkoztam vele. És kétségtelen, hogy bizonyos dolog, egészen el voltam hűvő, például a rizibizit ennyire finoman, ilyen tökéletesen lehet készíteni, hogy ennyire jó kaja tud lenni. Vagy a krumplipüré, ami látszik egy ilyen 6 perces egyszerű kis történet, és mit lehet a másképp csinálni. Hát ahogy mi nekünk megtanították, hogy kell, az fantasztikus volt. És nagyon-nagyon finom. És volt egy kaja, amire azt mondtam, hogy na ez, én ilyen finomat életemben nem ettem, ezt megkaptam 20 pontot. Ez volt a milánói makaróni. És nagyon megtanultam, hogy kell csinálni. Egyébként utáltam főzni, és soha semmit nem csináltam. Két dolog volt összesen, a milánói makaróni, az erőleves, amit otthon megcsináltam. És a családnak is nagyon ízlett a milánói. Már ott is valaki egyszer, valami vendég azt mondta, hogy ez tök jó ez a kaja, de ez nem milánói, hát már sokszor lehet érdés, de nem hasonlít el. Egyrészt, na mindegy, szóval még az állalva se semmi. És egész addig ment ez a dolog, amíg a szomszédunkban buli volt, és áthívtak minket is, és többek között volt a társaságban egy olasz házas pár, ahol a pasi szakács volt. És
1: Ajaj.
0: És aztán, mikor már jó késő volt, akkor rengetegen elmentek, és ezek még ott voltak sokáig, kiderült, hogy ők nem tudnak már ilyen késő hazamenni, valahol nagyon messze volt a szálláshelyük, akkor így kéne aludniuk, és akkor áthívtuk, mert ott a szomszédba telt, hát aludjanak nálunk. Át is jöttek, és még ott este egy picit beszélgettünk, és mondta a hapsinak, hogy jaj, de jó egyébként, hogy itt vagy, végre egyszer valakit megtanulni, hogy egy igazi olasz szakás, amit én csináltam, és volt éppen otthon, hogy megkérdeztem, hogy így néz ki a vinálói makaróni, vagy sem. És nem is kóstolta még meg, hanem már 2 méterre rögött, hogy az. Hát az biztos, hogy a vinálói makaróni. És kérdeztem, hogy van-e ilyen olasz étel, ami így néz ki, és mondta, hogy hát lehet, hogy van, de ő nem ismer ilyet. És kérdeztem, hogy megkóstolhatja, mondta, hát persze, boldogan. Úgyhogy melegítette neki mikróba egy kicsit szeretet. Nagy elégedettséggel mondta, hogy nagyon finom volt, azt mondta, hogy semmi köze nincs a milánói makaronihoz. Aztán később láttam is, hogy tényleg igaz volt, hogy semmi köze nem volt hozzá.
2: De az biztos tudod, hogy az ökölszabály szerint 2 étel van, amit nem szabad étteremben rendelni, az egyik a milánói makaróni, vagy a milánói akármi, másik a hortobágyi paracsinta.
0: Mi nem szabad?
2: Mert abba beleraknak minden előző heti maradékot is. Hát ez volt régebben, azért ma már szerintem magára valamit adó étteremben nem ez történik, de ez

0: az nem heggyel szúr, hanem fűrész. És fűrészelő mozdulatokkal vágja bele a lukat a bőrünkbe. Láttam teljesen kilagyítva így, akkor volt egy elefánt a szúnyog, és hát hihetetlen volt, hogy tényleg így működik. Aztán külön van egy olyan, amikor ezzel végzett, akkor bedugja, egy ilyen nyelvszerűség van, ami oldala is tud, mint egy csáp így menni. És a lukon bedugva, így tapogatózik befelé, kicsit körbe, néhány milliméterre, hogy hol lehet az érnek a fala. Mert nagyjából érzi, hogy hol kell átfúrni, de még bent pontosítani kell, mert rendszerűen nem talál a telibe. És akkor ez a így találja meg a érnek a falát, hiszen azt kell átlukasztania, hogy hozzájusson a kajához. És hogy pontosan a hat hogy oszlik, hogy melyik mire való, nem tudom, de egészen hibbant módon működik. És nagyon gyorsan jönnek egymásra ezek a műveletek, hiszen látszál, és már tulajdonképpen érzed is, hogy...
1: Persze.
2: Sietnie kell, mielőtt nagyon csak jár.
0: Ja, igen, van egy olyan, a hat közül, amelyik kizárólag ő általa termelt ilyen egyrészt fájdalomcsillapító érzést említő, másrészt pedig alvadásgátló, véralvadásgátló folyadékot benyomja a lukba, és ezért végig folyékony marad, ami tőlem zabálja magát. Illetve te nem érzed, mert fájdalomcsillapító, mi nem azt érezzük, hanem az idegen fehérjét érezve az embernek a szervezete azonnal ilyen hisztamin reakciót vált ki, és ez az, ami viszkez, meg csíp, meg nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát azt mi magunk okozzuk, tulajdonképpen nem a szúnyog. A szúnyog csak kiváltja ezt a dolgot.
2: Igen. Arra nem olvastál valamit, hogy mi végre van?
0: Mi végbül.
2: Végbül.
1: És ezt láttátok azt a fotót? Múltkor beszéltünk a kék szalagon az árvas szúnyog rajzásról. Volt egy olyan radarkép, hogy a Balaton fölött csapadéknak, esőfelhőnek nézte az árvas, annyi árvas szúnyog volt most napokban, hogy konkrétan esőfelhőnek gondolta a meteorológiai radar.
0: És nem érdül eső.
1: És nem.
0: Jó, viszont létes okosítsatok ki, hogy én az ötödik etapban abba hagytam a Vueltát, fogalma nincs, hogy mi történik. Valaki azt mondta, hogy Pogácsár kiesett.
1: Kegyetlen nagyot esett, szegény.
0: Összetörte magát?
1: Hát lehet mondani, igen.
0: Mi volt?
2: Kórházi képet láttam róla, mindenféle a keze, hát, meg a válla, meg a arca. De láttam egy képet, amiben valami tárgyat rekonstruáltak az úton.
1: Igen, hát ez valószínűleg egy kő lehetett egyébként.
2: Igen.
1: Ugye tegyük hozzá, hogy
2: egy
1: teljesen pinfli nap volt, tehát egy ilyen sprinter nap, vagy szökős nap. És ilyen nem is mentek nagyon gyorsan már magukhoz képest, mert azért egy 50-nel biztos mentek mégiscsak, de tudod, nem ilyen egy sorba ment a mezőny, hanem így az út teljes szélességében. És a Pogi ott volt elől egyébként így a 8.-10. sor környékén, és a többiek úgy tűnik, hogy elkerülték ezt, akik előtte voltak, ő ezt nem is láthatta, és gondolom megpróbálta gyorsan kikerülni, nem tudta, és neki ment, és konkrétan szaltózott egyet előre, és hát arcra esett meg várra, tehát eltört a kulcsontja, valami csigolyája megrepett, tehát nagyon, nagyon durva esés volt, igen. És hogy pont ő neki, hát szóval... Többen is elestek egyébként ennek következtében, persze, de mindenki tovább tudott menni, csak ő nem. Föl tudott állni, meg próbált is ő ott visszaszállni a biciklire, de érezte, hogy ez baromira nem fog menni. Úgyhogy akkor ment ő.
0: Érdekes, szerintem minden bringás balesetnél kulcsontörés, hogy ezt nem lehet megvédeni, a ruhát nem tudnak.
1: Hát épp ez az, hogy mennek 50-nel, 60-nal. Mai szakaszon az utolsó 20 kilométert 50 fölötti átlaggal menték. És nincs rajtuk semmilyen védőeszköz lényegében a sisakon kívül. Nem tudom.
0: Láttam most egy kis filmet, ahol a Pogácsár meglógott, és a Vingegaard üldözte, és a Tourmaléről jöttek le. Tehát csak lefelé mutattak. És a 30 másodperc előnye volt a hegytetőn a Pogácsár.

0: Annak, és mire leírtak, már több mint egy perc volt, mert
1: De nagyon jól tud lefele menni.
0: lefelé nagyon ment, és a motorosnak néha a kilométer órájára ráment a kamera, hogy 107-tel ment, ilyeneket. Ilyen jóságos Isten.
1: Hát meg azért a Wingehez képest előnyben van, mert nagyobb, nehezebb, tehát nyilván lefele azért gyorsabban tud gurulni, mint a szegény kis 45 kilós Vingegaard. De igen, egyébként hát ő jól megy le.
0: Tényleg is akkor most a Roglic se vezeti a izét?
1: Nem, Erik Maas vezet jelenleg. Hát most a Roglic azt hiszem a második talán most, de hát csupa olyanok vannak, akiknek valószínűleg soha többet nem lesz esélyük 3 hetest nyerni. Úgyhogy valaki most nagyon boldog lesz.
0: Vingegaard van most?
1: Hát ő nincs, hát ő eltörte a kulcsontját a túron. Úgyhogy ő már nem is versenyez idén.
0: Tényleg eltörte a kulcsontját is?
1: Ő ott bukott, Pogi meg most.
2: Valószínűleg, amit kérdeztél Papu az előbb, hogy miért nem védik meg ez ellen a kulcson gyakori kulcson. Én azt gondolom, hogy a védőfelszerelés filozófiája az arról szól, ami visszafordíthatatlan kárt okozhatna. Hát nyilván, hogy ilyen a fejsérülés és a sisak. Ők azért nem mennek olyan sebességgel, hogy mondjuk ilyen speciális, mint a motorosoknál, ahol a gerincvédő eszköz az alapfelszerelés, itt a bringásoknál. Egy kulcsontörés az biztos, az rohadt kellemetlen, de hát az nem egy életveszélyes sérülés, és el sem tudom képzelni, hogy ahol a kulcsont elhelyezkedik, hogy ott ki tudnának találni valami olyan páncélt, amiben ő kényelmesen ott 5 órán keresztül el van és teszi a dolgát. Az biztos, hogy a leggyakoribb ez a nem tud mit csinálni, fogja két kézzel a kormányt, és tulajdonképpen a vállára érkezik szerencsés esetben.
1: Igen, meg igen, hát biztos, hogy nem szeretnék hordani. Hát emlékszem, mikor a sisakot bevezették, abból is komoly hiszti volt, hogy őket az zavarja. Aztán ugye egy időben úgy volt, hogyha hegyi befutó volt, akkor azelőtt levehették a sisakot, tehát hogyha már nem volt lejtmenet, vagy vízszintes, de aztán 1-2 év után ez bement, és hát a sízőknél is úgy van, hogy ugye a lesiklóknál már van milyen fene? Légzsák, amit így a melkasukra vesznek föl.
0: Komolyan.
1: Igen, és az érzékeli a, tehát bizony érzékeli, hogy esel, és akkor kinyílik, így fölfogódik, mint egy ilyen Michelin baba. Hát és most ők mondjuk 1, max. 2 percig siklanak le. És van, akit annyira zavar ez a nyomorult légzsák, hogy felmentést kér alóla, mert mindenféle mondva csinált indokokkal, mert még ennyi időre sem bírnak magukra venni semmi plusz, ami nem kötelező. A biciklisek biztos, hogy komoly cirkusz csinálnának ebből. És hát kérdés persze, igen, hogy vajon hatékony lenne egyáltalán.
0: Természetesen, hogy egyszer lányok csináltak olyan, ilyen, mint olyan alvó, nyakra való dadogok össze-vissza, nem tudom pontosan mire való, így mint egy sál körbe vesz így a nyakadat, de
1: hát, repülőre lehet olyat.
0: Repülőre lehet, igen. És ez majdnem pont így néz ki, az a különbsége, hogy a bizonyos mozdulatok a ütésre, mint a légzsák fölfolyódik, és megvédi a nyakat, vagy a gerincet, vagy a gerincoszlopot a súlyos érüléstől, és kifejezetten bringásoknak gyártották. Lehet, hogy kulcsontról egyébként ez nem jó, de még azt is lehetom képzelni.
1: Igen, lehet. Igen?
2: A magyar fiú, a Walter Attila, ő még fut?
1: Persze, még versenyben van, de hát...
2: És hol tart?
1: Hát mit tudom, nagyjából. Én hát nagyjából sehol, tehát most... Nem, mindegy, nekem nem akarok itt most már, annyi mindenkibe belegázoltam Walter Attilában, már nem akarok.
2: De hát most már úgyis benne vagy.
0: Miért gondolod, rossz hír róla?
1: Nem, csak ugye ő egy nagyon komoly...
2: Nem hozza.
1: Nem, hát ő egy nagyon komoly ígéretnek indult, akkor ugye elvitte a Viszma, ami az világ egyik legjobb csapata, de lényegében úgy tűnik, hogy ő elégedett ezzel a vízhordó szereppel, amiben most van. Most a Bahreinben van, ami azért mindenképpen egy visszalépés, és ott ő el van a mezőnybe. Tehát nyilván, hogyha valaki benn van a világ legjobb mondjuk 1000 kerékpárosába, az abból azért már meg tud élni, de úgy tűnik, hogy ő neki nincsenek is komolyabb ambíciói már. Tudom, hogy olimpián negyedik lehet, meg mit tudom, tehát nem arról van szó, hogy ne tudna eredményeket felmutatni, de nyitott egy kávézót, és ő ott remekül el van.
2: Igen. Hol van a kávé? Itthon?
1: Ja, itt valahol Pesten, most én meg nem mondom pontosan, hogy hol.
2: No. Hány éves ő?
1: Nem tudom. Szerintem nincs még 30.
2: Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy a tanácsadói azt mondták, hogy inkább a jövőt építgesse, mint hogy a fene tudja. Nem tudom, mert ugye borzasztó nagy felhajtás volt egy pár évvel ezelőtt vele kapcsolatban. Itt a médiákban és a nem tudom én minden honnét ő folyt, úgyhogy egyébként nagyon szimpatikus rásznak tartottam, tehát ez nem kérdés, csak aztán úgy eltűnt.
1: Hát igen, mert ugye segítő volt, de hát a túra ugye sose vitték el szegényt, pedig ő oda nagyon szeretett volna. És hát azért, mikor a Vingegaard volt az első számú ember, és akkor rákerült a vezetés, hát 500 méternél többet nem tudott vezetni neki. Egyszerűen nem, pedig őt hegyi segítőnek, vagy valamiféle ilyesminek vitték oda, de nem ment egyszerűen.
2: Ja, hát figyelj, akkor ha a csapat úgy érzi, hogy nem hasznos ebbe a funkcióba, akkor kidobják.
1: Hát ez is történt.
0: Pedig emlékszem, amikor kezdtük megismerni, akkor nagyon érdekeseket mesélt, hogy neki milyen nagy respektje van így a mezőnyben, hogy ilyen fontos húzóembernek tekintik őknek
1: a
0: megbízhatóság szobra, és hogy több ajánlatot is kapott, és hogy ez a Wismarhoz ment, mert mégiscsak az volt akkor a nagy show. És én nekem mai napig, hogyha nem mondod ezeket, én most azt gondolom, hogy ő egy ilyen végtelen megbízható.
1: Lehet, hogy én látom rosszul. Egyébként a Tour Topicban is nagyjából ez az általános vélemény, de ez megint csak nem jelent semmit. Tehát...
0: Tour Topicot hol lehet olvasni?
1: Index fórumon van.
0: Te is ott nincs politizálás?
2: Már mi az általános vélemény?
1: Hát ez, amit körülbelül elmondtam, nagyjából ez.
2: Ja, értem.
1: Politizálás a Tour fórumban?
0: Igen.
1: Nem igazán.
0: Mert egy darabig olvasgattam ilyen index fórumokat, és teljesen minden jött, hogy gyerekpisiltetésről, egy fűnővés, fűnyírásról volt szó, előbb-utóbb mindig politizálásban anyázták egymást.
1: Hát van egy pali, aki egyébként baromira ért a kerékpársporthoz, de az egyéb véleményei azok meglehetősen sarkosak, és szerintem nem is korrektek, de ő vele nem nagyon vitatkozik senki, tehát néha-néha beböffent valamit, aztán az úgy annyiba marad.
0: Na, akkor megint egy picit zenélünk, aztán jön vissza nem sokára, ezt mindjárt.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, 90.3-ban András Zsolt Papó, éjszakás műszak, ez pedig Nils Fram volt. És akartam hozni tulajdonképpen még egy rejtvényt, mert azon gondolkoztam így reggel, amikor felkeltem, felébredtem az ágyba, hogy vajon miért ugyanaz a kifejezés van a pénztárcár vagy tárca, a irodalmi műhöz hasonló kis szösszenet, novella és tárca, meg a miniszteri beosztás is, vagy a minisztériumnak a munkája és a tárca munkája. És hogy miért lett ez a három ugyanaz a szóval. És hát a legnagyobb kulcsfőhöz folyamodtam mindjárt, akadémiai etimológia szótárhoz, ahol megtudtam, hogy a tárca szó az a nyelvújításnak a terméke, úgy mint a pálca is, meg még egy ilyen caolékit akartam mondani, na mindegy, és
1: utca.
0: Igen.
1: Az is?
0: De hogyne. És a tár, de nem úgy, hogy feltár, hanem úgy, hogy tárol. Uh-huh. Tár volt, és így lett a tárca, mint egy tárulócska. Az eddig világos. És utána, hát komolyan legalább négyszeren olvastam, mert nem hoztam idő, még 10 sor van írva, és egyszerűen nem bírtam rájönni, hogy mi az értelme, hogy a többi, meg megemlíti, hogy a miniszteri fász meg, és fogalma nincsen, és nem tudom elmondani, mert nem értettem meg. De legközelebbre elhozom ezt a részt, hogy hát, ha ti megértitek. Én kevés voltam hozzá. Hm. És rengeteget olvastam, szeretem nézegetni az etimológiát, de ilyen, amit nem találkoztam, hogy egyszerűen fogalma nincs, hogy mi van leírva. No, ott a mondatnak, hát ilyen jelenzetes rövidítések, meg mindenféle, hogy mikor használták el. Ezek 1834-ben írták meg majd először a tárcaszót. No, úgyhogy ez a mai rejtvényekhez még hozzátartozott volna, de hát így nem lett belőle a rejtvény, mert én sem tudtam volna a
2: megfejteni. Azt hittem, hogy ezt tekintsük úgy, hogy megfejtette, de miközben, bocsánat, én közben itt megnéztem ezt a szösszenetet, amit te említettél, ez az értelmező, etimológiai szótár. Azt hiszem, hogy majd adás után még egyszer elolvasom, mert nem értem, ami oda van írva. Szintén. Úgyhogy osztottam a rejtvénnyel kapcsolatos véleményére.
0: Biztos emlékeztek, az elmúlt hetek történése volt, hogy egy cikkek jelentek meg, egy fiatal pár körbe hajózta a földet megint vitorlás hajóval. És a múltkor meg is beszéltük, hogy az egy nem egyszerű hajó volt ez, amivel mentek. Hogy nem hoztuk szóba?
1: Én nem emlékszem.
0: Akkor, na mindegy.
2: Én sem emlékszem.
0: Akkor csak én hoztam volna magamba szóba. És nagy érdeklődéssel rávetettem magam, és elolvastam, szeretem az ilyen vitorlás kalandokat olvasgatni, és aztán kicsit máshogy értékeltem ezt a cikket. A fiatal pár orvosok, egyébként mindketten, és néhány évet dolgoztak is külföldön egyetem után, akkor mikor elhatározták, hogy...
1: Magyarok?
0: Magyarok, igen, hogy ők mennek egy ilyen nagyobb útra, megkerülik a földet. És ehhez egyrészt vettek egy vitorlás, hogy 42, biztos, hogy nem meséltem, most már így beugrott, 42 lábas vitorlás hajó. Az nagyon nagynak szállt, ilyen balatoni méretben. És ugye egyszer megbeszéltük, hogy ez a Balaton 31-es körülbelül ez a eddigi legsikeresebb ilyen földkörüli vitorlás, például amikor egy ember megy. A 42-es az látszólag nem tűnik olyan óriásinak, nem, hát valójában nem óriás, az olyan messze van, de mi egyszer voltunk a földközi tengerre hajózni egy 42 lábos hajóval, és 11-en laktunk a hajón. Úgyhogy mindenkinek volt saját fekvője, 3 fürdőszoba van benne, legalábbis abban a hajóban. picikék falatnyi dolgok ezek, de mégis csak ott van, és használhatok. És meg természetesen konyha, meg mindenféle. És tehát egy viszonylag kényelmes hajóval mentek. Ezt a hajót majd, mikor megvették, utána fölkészítették a föld körüli útra, tehát megerősítették, nagyon komoly vereteket szereztek hozzá, vettek, új vitorlát kapott meg, tehát nagyon föl tuningolták. Én megnéztem, egy ilyen hajó 140 ezer eurótól kezdődik körül, és onnantól mondjuk 250 ezerig. És nyilvánvalóan a földkörű útra felkészítve inkább a túlsó végét kell elérni, nem az alsót. És akkor ők már, amikor ezzel foglalkoztak, akkor nem tudtak külföldre hazajöttek, és nem helyezkedtek el, tehát tulajdonképpen az addigi tartalékaikat érték föl. És én ilyen nagy zsidó vagyok, ilyen mindig nézeket, hogy mi mennyibe kerülnek, hogy hogy lehet ezt kigazdálkodni, meg milyennek az értelme. És hát ilyen nulla bevételük volt, de viszont egy vitorláshajót fölépíteni, megvenni, fölkészíteni, az körülbelül olyan, mint a 100 eurósokat a szemetes fölött szaggatni szét.
1: Hát de biztos volt valami szponzoruk.
0: Hát nem.
1: Nem.
0: Vártam, hogy lesz egy, akkor mindig meg szoktam említeni, hiszen a szponzor meg is követeli, hogy hangozzék el a neve egy-egy ilyen.
1: Klein Dávid is mindig talál valaki szponzort, aki pénzén elmegy a hegyre, amire aztán nem mászik föl. Csak hogy még egy ember, akire rosszat mondhassak.
0: Ja, én nem akarok rosszat mondani, csak nem tekintem túl nagy sportteljesítőnek. Ráadásul kiderült, hogy 713 napig voltak úton. És egy olyan út volt, 7713.
2: Tehát két év.
0: Két év. És a
1: két év vakáció.
0: A nagy vitorlás versenynek, a földkerüli One Day Globe-nak is, meg az összes eddiginek a legkalandosabb része az, ugye, amikor a csendes óceánnak a Dél-Amerika partjai felé közelítenek, illetve alulról megkerülök, és a hornfok, illetve a hornfok körüli viharok kiszámíthatatlan zátonyok, meg a hullámverések, az a túlélés magas iskolája, mert ott sokkal könnyebb elpusztulni, vagy fölborulni, mint végigmenni rajta.
1: De kikötöttek közben? Vagy ez egy húzamban mentek?
0: Nem kikötöttek, hanem volt, hogy 29 nap. Várjál, nem. 29 nap volt a leghosszabb, amit egyben megtettek. Minden mondom, a 713-ból 260 napig voltak úton.
1: Meg jól el voltak akkor.
0: Tehát 500 napon keresztül valahol lógatták a lábukat, vagy intézkedtek, volt egy karbantartás, volt egy motort javítottak, vagy ilyen, persze. Szóval, és azt akartam, hogy ne, a honfokot azért meséltem, mert ők nem kerültek meg a honfokot, hanem valahol csatornán átvettek, és úgy abszolválták a Atlanti-óceán csendes
1: óceánát,
0: abszolút rá, hát vizen voltak, de nem a nehéz felé mentek. És szóval ezek után, hogy 713 napból 260-at sikerült nekik vitorlázásra tölteni, és még a hornfogot se kerülték föl.
2: Érzek egy kis cinizmust a hangodban.
0: Én igyekeztem cinikusnak lenni egy kicsit. Szóval és mindez ilyen, pont úgy olyan körüliek őket az újságíró, mint hogyha tényleg valami nagy sportteljesítményt csináltak volna. Hát.
1: Hát talán, mert kevesen csinálják ezt meg egyáltalán, és akkor
0: és hát ez lesz érdekes. 713 napig csak ugye pénzköltés volt, hiszen jó, útközben sok pénzköltésre nincs lehetőség, de amikor ki kell kötni, meg motort kell javítani, a kikötési díjak vagyonba kerülnek, a karbantartó munkák, meg motorszerelések, és az megint egy vagyon. Bár azt mondta a srác, hogy már elég sok mindent megtanult, és csinál is megtanulta, nem is két nevet. Ez biztos jól csinálták, de szóval nem voltam olyan rettentően a sport teljesítménye.
2: Volt nekik legalább annyit, hogy hozzunk föl mellettük, ha majd te, mert én nem olvastam, hogy volt bármiféle vitorlás múltjuk, vagy a műtőasztal mellől egyszer csak elindult?
0: Nagyon jó, hogy ezt feltettem, elfelejtettem mondani, és tök fontos, hogy nem volt vitorlás múltjuk egészen addig, amíg meg nem vették a hajót, és akkor beiratkoztak nagyjából akkori olyan tanfolyamra, és le is tették a tengeri vizsgát mindketten.
1: Bátor emberek, azt azért szögezzük le.
2: Igen, azt akartam, azért kérdeztem, azt mondani, hogy természetesen mi itt a fotelből mondhatunk ilyen dolgokat, de akárki szerintem, aki a tengeri vitorlázás felé elindul, ráadásul ilyen, amikor nem látja a partot, azért ahhoz kell bátorság. Ez nem kérdés, hogy valami bátorsággal neki indultak. Lehet, hogy vakmerők voltak, meg egyebek, mert ha ennyi volt a vitorlás előképzettségük, ez azért nem tűnik túl soknak, de önmagában az, hogy eljutni innét, nem tudom, én gondolom valahol a földközi tengerről indulhattak, vagy Spanyolország, nem tudom, honnét indultak, lehet, hogy te olvastad. Hát azért az Atlanti óceánon keresztül menni, én tisztelem őket ezért. Amellett jól érezték magukat egymással két év.
0: Mindenesetre úgy volt a Szicília keleti oldalán, a Taorminánál volt egy pont, ahol amikor oda visszaérkeztek, akkor mondták azt, hogy itt már voltunk egyszer, most körbeértünk, és akkor még volt egy kis út hátrafelé, de az fontos kérdés, hogy bírták ki egymást. És úgy tűnik, hogy jól abszolválták, bár azt mesélték, hogy igazi volna sokat nem találkoztak.
1: Mert ja, hol az egyik volt ébren, hol a másik?
0: Egyikük folyton ügyeletben volt, a másik az alatt aludt, és volt neki egyébként robot pilótájuk, nem az is, egy korszerű vitorlás hajóval, de ez együtt folyton nem hagyták magára, hanem mindig volt felügyelet, hogyha bármi van, akkor közbe tudjanak lépni. És így aztán sokat nem is veszekedhettek meg, balhézhattak.
1: Egyébként nekem is van egy kérdésem, illetve ti biztosan tudjátok rá a választ. Néhány hete lehetett olvasni, hogy egy magyar hölgy megdöntötte a mélységi merülés, szabadtüdős mélységi merülés világcsúcsát, valami 109 méter, vagy valami ilyesmi. Most azt én értem, hogy nyilván uszonnyal lemegy, de hogy ilyenkor nincs ez a keszonbetegség, vagy nem tudom mi a fene, amikor, mert hát nyilván nem tud megállni 10 percekre ezzelni, akklimatizálódni. Tehát ez hogy van?
0: Hú, de jó kérdést tettél fel. Lefelével nincs, van felfelé jövésben.
1: Igen.
0: Akkor szokott valami. Jó, ezek utána kérdezünk, és a következő. Ez egy fontos rejtvény, ez legalább egy értelme is van, és nagyon jó.
2: De ez, bocsánat, ez azt jelenti, ez a szabad tüdős merülés?
1: Igen.
2: Tehát vette egy nagy levegőt itt a felszínen, és lement
1: száz. Sajnos videót nem mutattak róla, de azt tudom, hogy úgy van, hogy gondolom el vannak helyezve biztos méterenként valami kötélen ilyen biléták, és neki azt föl kell hoznia, tehát nem úgy van, hogy ilyen önbevallásra megy a dolog, hanem azt ott lemegy, az letépi, nyilván kell tudni, hogy mennyi idő alatt ér vissza, vagy mindegy, én sose csináltam ilyet, hiszen nem tudok úszni se, de azt a bilétát azt föl kell hoznia, és akkor azzal igazolja, hogy ő ott járt.
2: Hát nem tudom, hogy nem tudom, utána fogunk nézni, hogy ennek a Kesson betegségnek, a tünetnek ez milyen mélységbe kezdődik. Nekem ez a 100 méter, ez már elképzelhetetlen mélységet jelent.
0: Nagyon
1: bőven.
0: Hát gondoljátok el, a Schönherz kollégium, ahol már ott állt, hogy Buda Monik legmagasabb épülete, az 57 méter magas. Tehát két ilyen Schönherz kollégium mélység volt az túl. Uh-huh. És egyébként érdekes, hogy mostanában sok ilyen teljesítmény, sport, csúcsok, csúcsa jelenik meg. Például múlt héten hallottam szintén Lidikőt át, hogy van Amerikában egy olyan verseny, most már a nevét elfejtettem, ami nem keresztbe, tehát óceántól óceánig megy, hanem Kanadától lefelé a mexikói határig. És nem kis távolság, Ráadásul ott kötelezően érintendő pontok vannak, ilyen magas hegységek, sivatagok, pont ilyen ellenőrző pontok, repülők különböző helyeken, de kötelezően érinteni kell mindeket. És
1: futóverseny?
0: Gyalog, segítségszerűen nem használ, futhat egyébként, de gyalog mennek általában. És a mostani győztes egyben a megdöntötte minden eddigi csúcsot, és 46 napig volt úton, és 46 napból úgy, hogy az óránkéti átlag az 5,2-5,3 kilométer volt, és naponta 18 órát ment, reggel 5-től este 11-ig minden nap, 46 napon keresztül, és végig 5,5, majdnem ez is végig, sőt, valószínűleg ilyen gyorsan, hiszen néha meg kellett állni neki pisilni, meg kaját venni, meg mit tudom. Nem volt kísérő személyzet sem, segítői nem voltak. Döbbenetes, hogy mit meg nem tudnak emberek csinálni.
1: Igen.
0: A Szörnyi felé már párszor lementünk kétbe a teljesítni, ez is olyan ahhoz hasonló csoda. Meg ez a úszás lefelé, ez a szabad tüdős dolog. Meddig tudod visszatartani a levegődet, Zsolt?
1: Hát nem tudom, 2 percig.
0: Emlékszem, és amikor ezt játszottuk a Széchenyibe, a meleg vízbe?
2: Nem.
0: Az volt a korábban.
2: De ez azért volt nekünk olyan fontos, mert ugye meg voltunk győződve arról, ami egyébként igaz is volt, hogy a vitál kapacitása az a tüdődnek az, hogy fejlődik és fejleszthető, és milyen fontos szerepet játszik a mi kajak karrierünkben, és hogy ez hogy, és ennek volt az egyik ilyenje, hogy és aki tovább lent tudott maradni a víz alatt, az majd a következő sportolósi vizsgálatnál valami világcsúcsot fog elérni, de emlékszem rá, úgyhogy ez valóban így történt.
0: Az a történet az egészet lehetőséget, hogy volt egy fiú, akinek bulvárórája volt először életemben, akkor láttam közelről ilyet, és nyugodtan lehetett úszni, venni mindenféle, meg is tette, és valahogy egyszer szóval, hogy ha már ott van az orra, akkor nézzük meg, hogy meddig bírjuk ki víz alatt. És hamar kifejlődött a koreográfia, mindig tovább adtuk az órát, tehát nem mindig egy ugyanannál volt, és akinek volt az óra, a köré körbe jöttek a versenyzők, akik részt vettek ebben az egészben, és amikor elkezdte volna, hogy kész rajt, akkor, hogy föl lehessen készülni, visszaszámolt az utolsó 15-15-14, stb. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 rajt. És amikor azt mondta rajt, akkor mindenkinek le kell tenni a víz alá. És ő meg hangosan mondta, ugye ott volt az emberek több 1-2 méterre, és hangosan mondta a másodperceket, hogy 45-46-47-50-60, és utána nem azt mondta, hogy egy perc egy, hanem 61-62-70, stb. És azért volt, hogy tudsz, hogy hol tartasz ötven, hogy víz alatt, hogy kicsit jobban be tudod osztani az időt, vagy a levegődet. És nagyon hamar, szinte mindannyian ilyen jó kis technikákat dolgoztuk föl. Én ebben nagy király voltam, mert nagyon sokáig vissza tudtam tartani. És nekem az volt a technikám, hogy ugye meleg vízre voltunk, hogy teljesen elrejeztem ilyen hullapózva végül is, és azt magyaráztam magamnak, hogy minden izom tökéletesen el van erjedve, de semmiféle oxigénre nincs rá szüksége, mert nem csinál semmit. És a víz megtartja a nagyon klassz a hőmérséklet, nem kell meleget előállítanom, nem kell reszket, nem semmit, hanem teljesen elrejelom. És nem beszélek, nem mozdulok, ezért a szívemnek szinte alig kell pumpálni a vért, és hogy nagyon kevés oxigénre van szükség, szugeráltam magam ezek a dolgokat. Ráadásul ezzel jól elment az idő, és amikor lementem, akkor úgy csináltam, hogy a csuklomat fogtam egyik kezembe, a másik, és folyton megmértem, hogy 15 másodpercet hányat el a szívem, azt felszoroztam 4-re, és akkor tudtam, hogy mennyi a púzusom, és akkor mindig mondtam magamnak, hogy de túl nagy, jóval kevesebb, és egy tök felesleges, hogy van a szület. Nagyon könnyen kiírod, egy bőven van a, hiszen nem hoz más semmit, jó nagy levegőt vett, és hát ő, és így eljutottam 4 perc 26 másodpercig. Nagyon gyorsan fejleszthető ez a...
1: Képzeld el, hogyha még a gondolkodást is sikerült volna kiiktatnod, hiszen az egy meglehetősen energiaigényes dolog.
0: Akkor ezt nem tudtam.
2: De... Ezt nem mesélted, hogy te ilyen hőstetteket hajtasz végre ez alatt az időn. Azt hittem, hogy csak ott pancsolunk.
0: Nem. És úgy is csináltam, hogy erőlt, szinte erőltet a másodperceket, a 15-eket ki tudtam mérni, de nem, szinte nem figyeltem, hogy hol tartunk. Valahogy így, ezzel becsuktam a fülemet, hogy az ne jöjjön át, hogy hol tartunk. Csak hogy mondta, én meg mindig mondtam, hogy magamban, hogy mennyire jól érzem magam, mennyire sokáig bírom még nagyon, mert hiszen semmi oxigént nem használok el. Még kevesebbet ver a szívem, már csak... Ja igen, le tudtam vinni 44-45-ig, 46-ig a pulzusomat, hogy így lementem. És most már úgy beleszeretem ebbe a szakmába, hogy reggelente, vagy mikor fölkelek, vagy este még el nem alszom, és el nem felejtem, akkor is játszom egy ilyet, és nekem teljesen természetes, hogy a nyugalmi pulzusom ilyen 42, most már 40-42. És amikor volt sérvműtétem, akkor egy napot benne kellett lenni, utána zavartak csak haza, és a ápolónő mindenkinek pulzusmért meg vérnyomást hajnalba. És majdnem kihívta az életes orvost, hogy nekem csak 45 van a szívem, hogy valami baj van. Na, megint zenélünk, jó? Ilyet. Már nagyon rég csinálom, hogy ennyiféle falzenét csinálom. A Changing Grey fog nektek játszani.

0: A Szabad és Független Piros Rádiót halljátok 90.3-on. András Zsolt, Papo, Éjszakás Műszak még egy darabig. Ez pedig a Zsagárnak az egyik produkciója, Changing Ray, Zságer Balázs vezérletével. Majd mesélek róla egyszer valamit, mindesetre. A hétvégén meglátogatok a tengerészt, minden évvel egyszer elmegyünk kanúval, és Sziget-Szent Mártonból egy 6,5 kilométeres kis túrával eljutunk a tengerész kikötött Amapola nevű hajójáig, és előtte persze felhívjuk telefonon, most fogunk érkezni, és akkor nagyon számítani. Te, Andis, nem ismered a tengerészt, ő volt a Tilos Rádió.
1: Ikonikus betelefonáló személy volt.
0: Így van, így van. Szevasz!
2: Sziasztok, Lipitel, bocsánat, gyerek az óvását. Ha már buvárkodáson tanuljuk vissza lehet kapcsolni, de hogy már nagyon régóta hiányzik a műsorból a kedvenc voltam a papó és a filmek, ajánlanám a nagy kékséget papó néznek, szerintem az egy nagyon jó film a témában.
0: És tényleg ajánlod, vagy dühöngedni fogok rajta?
2: Hát én szerintem az egy jó film, nem tudom, hogy többiek látták-e.
3: Én nem.
2: Luc Besson film, és szerintem nagyon jó. Tehát két búváról szól, két szabadügyes búvár versengéséről, mert minden szerintem nagyon szép, meg jó hangulatú film.
0: Oké, köszönjük szépen. Te nem tudod érteni, hogy van ez a nitrogén felszabadulás helyett ez a...
2: Hát igen, de ugye van, hogy ott a nyomás különbség miatt. Tehát hogy ez ugye jellemzően azért inkább palackos merülésnél gond, ugye, ahol egy bizonyos keveréket érkeznek be, de nyilván itt is van egy adott sebesség, azért nézik folyamatosan őket, de ugye ez sem egységes egyébként, ugyanabb. Szerintem kötél az mindegyiknél van, de ugye például van uszony meg uszony nélküli, van súly nélküli, fix súlyú, meg változó súlyú világrekord, és tehát itt az is sok rekordot megkülönböztetnek egyébként. De mindegyiknél nyilván kell figyelni, hogy visszafelé jövett adott sebességei jöjjenek, tehát figyelve az életen a hatási verziót, mindig vannak, nem csak azért vannak ott ugye ilyen személyzet, hogy nézze, hogy nincs csalás, hanem azért is, hogy ne legyen probléma ezzel. És ez tényleg hihetetlen csúcsok, és nem kisebb, mint ez a papó az érdemére, de tudod, hogy annak is van rekordja, hogy mennyire vagy a víz alatt.
0: Gondolom, egy ilyen gyöngyhalász az biztos 10 perc felett is van.
2: Aha, de megmondjam a valós értéket?
0: Aha.
2: 29 perc.
3: Úristen!
2: Annyi, hogy ott az van, hogy előtte tiszta oxigént lélegzik be 10 percig, és akkor ez a szervezetébe ugye dúsítja a vérplazmába az oxigént, és de állítólag ilyen, ugyanez a versenyző, átküldöm a linket, ugyanez a versenyző valóban 11 percet is simán nélkül is tudnak. Szerintem hihetetlen, de átküldöm majd, és akkor meg lehet nézni.
0: Hát köszönjük szépen az okosságokat.
2: Oké, szép estét.
3: Köszi. Hello.
0: Jó éjszakát, szavaz.
3: Na.
0: Szóval meglátogatok a tengerész, nagyon-nagyon egyben van. Sajnos egy ilyen félre sikerült műtétnél megsértették a hangszálát, és nem tud, illetve tud beszélni, csak borzasztó hangszínál van. Most nem rekettes hangen, ilyen visítós lett neki. 81 éves, és éppen pár napon ezelőtt fejezte be a napkollektorokat, szerelt föl a háztetőjére. Egy ilyen 30 kilós tekercsel mászott föl a tetőre, ahol 150 métert terített ki, ilyen különböző nagyon jó ügyes megoldásokból, hogy a leghatékonyabb legyen. És hát kevés 81 éves ember mászkálja nagy súlyokkal a merülők háztetőn, meg ilyen még hegesztett is, meg mindenféle fantasztikus. Úgyhogy jó kis látogatás volt. És még egy érdekes dolgot akartam mondani, hogy ide fel is írtam valahol egy pillanat. Ja, igen. Hogy pár nap ezelőtt voltam a Mária utcában, ahol a Tilos Rádió lakott sokáig, a bőrklinikával szemben, és pont aznap volt a bejelentés, hogy ezeket a kiemelt kormányzati beruházásokat sorra számolják fel, és minden esetre a kiemelt státuszt ezt elveszik tőlük, és a Henrik udvar beruházástól is, ez, azt hiszem Henrik plázs, vagy nem is tudom, nem plázs, hanem...
1: Házak.
0: Nem pláza, de passzázs. Henrik passzázsnak
3: hívott. Akkor ezek szerint át lehetett volna menni rajta. Amúgy egy pár hónapja láttam egy ilyen urbexes csoportról képeket a Tilosnak a Volt stúdiójáról. Illetve hát abról a komplexumról, ami aha, ott volt. Ott hagyott dob felszerelés, meg nem tudom mi minden volt ott.
0: És az udvar sajnos megszűnt, tehát gönd-göndölt kezdtek el ásni a udvarról, ahol ez a sárga keramitos burkolat volt, és az összes környező raktárat levontották, pedig ott hány és hány filmet forgattak, nagyszerű helyszín volt.
3: Én és be lehet menni?
0: Valaki küldte a fotókat, ugye mellettünk a sztomatológiai klinika van, és az amellett levő ház a Pál utcában, annak valamelyik ablakából abszolút be lehet látni az egészet.
3: És... ja, azt hittem, hogy te ott voltál és bementél.
0: Nem lehet. Uh-huh. És hát most kíváncsi vagyok, mert így nem lehet folytatni az építkezést. Ráadásul...
3: hát attól, hogy nem kiemelt kormányzati, akármi még építkezhetnek, nem?
0: Igen, ám, de rettentő nagy civil összefogás volt és tiltakozás, amit eddig azért tudtak visszajönni, mert kormányzati kiemelt beruházás esetében nem, még a más hatóság se léphet közé, nem úgy civilek.
3: Na most de hát, ha már megvan az építési engedély, gondolom kell, akkor az már hatályos.
0: Hát mindeset abból, ahol olvastam, ott az volt, hogy most komoly bajban vannak, mert a régi módon nem tudják folytatni. És... most kíváncsiak, hogy mi lesz belőle. Jó kis helye volt a Tilos Rádiónak, és mindesetre, ahogy nézem az órát, vége a műsorban.
3: Mondjuk az siet egy percet, de sok időn már nincsen.
0: Légyszer, tartsuk a hallgatókat egy kicsit.
1: Akkor csak annyit akartam mondani, hogy közben itt érdeklődtem itt a Kesson betegség iránt, és röviden azt írja itt az okosság, hogy nem lélegeznek sűrített gázt, palackos búvárnál a nagy nyomáson belélegzett nitrogén jelentős mennyiségben oldódik a szövetekben, szabad merülőnél csak a tüdőben lévő levegőből indul ki a nitrogén felvétel.
3: Aha.
0: És ott nem bántja ez a...
3: hát a levegőnek is a 78% a nitrogén, de mindegy, biztos így van, mert ha nem így lenne, akkor ez nem lenne fizikailag lehetséges.
0: 81.
1: Rövid ideig vannak mélyen. Uh-huh. Túl rövid idő az, hogy nagy mennyiségű inert gáz halmozódjon fel a szövetekben.
3: Oké, okay, ne hiszem.
1: Egyébként ennyi, és azt írja, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincsenek dekompressziós betegségek, de ez a Kesson betegségnek ez a veszélye, ez náluk emiatt kisebb.
0: Akkor
3: remek.
0: Nem mondom el azért az oldódás rejtői, hanem csak következő alkalma, jó?
3: Oké. Okay.
1: Ezek után.
3: Csak nem, hogy elfelejtsd.
0: Jó, hogy megnézted én ezt a megülést. Köszi, Andris.
1: Szívesen.
0: No, hát akkor találkozunk egy hét. Na, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. És szép álmokat.
3: Jó éjszakát mindenkinek.
1: Jó reggelt, szevasztok.

Girls to ask.

0: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósa, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályuk idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Programajánló következik.

0: Sziasztok, itt van Fáva.
1: És Lina.
0: Péntek szeptember 4, gyertek ünnepelni a 35. Tilos Rádió születésnapját a Dürer kertnél, Öböl utca 1. A menü, koncertek, DJ-k, például Sample Temple, DJ Titus, Clairvo, Nandes, Selection-től, és a többi. Tombora lesz még nagyon finom bogrács, pezsgő és torta. Gyertek, ingyenes lesz a belépő, ciao!
2: Ez egy programajánló volt.

És szép reggelt kívánok. Fúlók elkezdődik éppen. Szokás szerint a hét nagy lemezével. Ez egy régebbi darab, azóta már kettő kijött a Down Delin együttestől. De most került hozzám, úgyhogy

What the fuck?

Elérkezett a búcsú ideje, de szeretnék programot is ajánlani. Egy kitűnő program, születésnapja lesz ismét a rádiónak, mint minden ősszel lesz születésnapi parti. A Dürer kertben, mégpedig holnap este. És hogy hányadik, 35. születésnapja lesz szeretett rádiónknak. A program a következő. Én úgy nézem, legkorábban a kertben kezd egy élő koncert, Marton and the Martonies, majd pedig 8:30-től bújtosó achtlet, mint 8. És utána nagyjából véget is ér itt a zenés program, még 9:30-től azért a legfontosabb tombola, plusz pezsgő, plusz torta, ujjé, a kis terem, 22 órától, Gentry Sultan, 11:30-től Pop Davet, tehát a DJ set, 1-től Canada Chaos, végül 2:30-tól Csoki Csibész. A kerti program is folytatódik a pezsgő torta tombola, Story után Sample Temple, DJ Clairvo, DJ Titus, és végül Nandes. És párhuzamosan a harmadik helyszín, a Szexpont szokásos programja, este 10-től irodalmi dubtechno, 1-től önismereti diszkó. Tehát 35 éves a tilos, holnap este parti a Dürerben, rengeteg tilosos programmal, és a szokásos kísérő sztorival, tombolával, főzéssel, adománypulttal. Ja igen. És nagyon szeretném megköszönni, akik múlt hét pénteken eljöttek Berlinbe, a Badehouse-ba. Egy kis maraton tartottunk. Nagy köszi. Ez egy programajánló volt, és egy köszönet. Ez volt a Full Vokál, és az utolsó track egyébként már forog, de ebből van egy vokálos verzió is. Red Aster kitűnő feldolgozása, Do the Writing, ott az eredeti, ennek pedig az a cím, hogy Házló Collecto. Legyetek jók, hallgassatok sok tilost, például aztán a hírek következik, majd Tandori, valamelyik szalontüdő, vagy Italiano, ez egyből kiderül az első fél percben. Ciao, ciao!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Napjainkban, többek között a tengerek túlhalászása miatt, az emberiség mindinkább tenyésztett halakat fogyaszt, ám a nevelt húsevő halak, például lazacok, omega-3 zsírsav igénye kifizetődő módon csak halászott halak olajából fedezhető. A Malaigei Scots Startup kilép az ördögi körből. Az omega-3-at valójában csak felhalmozó, nyílt tengeri halak kihagyhatók a folyamatból. A zsírsavakat algák termelik, az ő megfelelő táplálásukról kell tehát gondoskodni. Viszkicefre lepárlása után visszamaradó folyadékot adnak rozsdamentes tartályokban algasejtekhez. Majd ezt a biomasszát használják halolaj helyett. Jelenleg a Malaigei elsődleges piaca az állateledel szektor, amelynek zsákos szárított algát szállít, írja a Euronews. A halász Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási furasziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte, szabadtüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajó roncs tárult elé, melyet angolnák, csattogó halak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves süllyedt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG. Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 ezer tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Programajánló következik.
3: Salut, c'est Fab.
4: Elina.
3: Vendredi 4 septembre, venez fêter le 35e anniversaire de Tilos Radio au Dürer Kert. 1. Evolutsa. Au menu, des concerts, des DJ dont Sample Temple, DJ Titus, Clairvaux et Nandes de Cell Action, entre autres. Et bien sûr, Tombola et Boglatch. Boglatch délicieux. Champagne et gâteau. Venez nombreux, l'entrée gratuite. Ciao.

0: szenvedt a nadrágomon, és szúrja a bőrömet.
1: Ki kell vágni.
0: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Itt vagyunk újra, teljes létszámban, Hector, TG és Trapenci.
2: DJ, de tényleg, hányszor mondjam, érezzétek már meg.
0: És tudjátok, már van az új nevünk, a Tandori Szafaládé.
1: Igen, új szezon.
0: Új szezon, igen, új név. Meg. Tandori Szafaládé.
2: Hát ez a szontidő az...
0: Az lejárt.
1: Hangzás. Nem lejárt le, csak...
0: elavult.
1: Mi is fejlődünk, tovább lépünk. Halandokorra.
2: Új modell?
0: Új modell, igen. Igen.
1: Új logó is lesz biztosan.
0: Ne nyikorogj. A Hector Székeny korog, és így rázza a segét, mert tetszik neki a zene. Akarjátok tovább hallgatni? Mindjárt jön, elmondjuk, hogy mikről fogunk beszélni ma reggel. Miért nem megbeszéltük tegnap este, vagy
2: ez már az volt?
0: Skippeled? Nem emlékszel, azt mondtad, hogy téged minden érdekel.
1: Hát persze, engem minden érdekel.
0: Ugyanazt jelenti, mint hogyha azt mondanád, hogy engem semmi nem érdekel.
2: Bejött a szúnyoghelyzet.
0: Milyen szúnyoghelyzet?
1: Nincs szúnyoghelyzet.
0: Engem két csíptek a nyáron a
2: szúnyog.
0: De nem beszélünk a szúnyogokról. Vagy de?
1: Miért? Ez hálás téma.
0: Hát ez tényleg hálás, mert most viszkelek tőle.
1: Nem a címke.
0: Na jó. Visszajövünk egy kis zene után meglepetésre.

0: vagy kedves hallgató, parancsolj.
1: Szia, azt nem adásban majd.
2: A before kérdés, hogy holnap melyikőtök lesz odakint a DK-ba?
1: Hát, én még filozok rajta.
0: Beszélünk majd erről a műsorban.
1: Te jössz?
2: Én megyek, és a Szafaládi vastag virsli vagy más, akkor most elmondanám a hivatalos verziót, legalább 55%-ba hús tartalmaz, és további legalább 10% hús tartalomnak kell származni.
0: Mi 100% hús vagy?
2: Lefejtett csontokból. Jó étvágyat, fiatalok!
0: Köszönjük szépen, holnap találkozunk.
1: Mustárra vagy ketchupra?
0: Már nem mondja el, mustárra.
1: Szerintem is.
0: Szafaládi mustárra, nem?
3: Ketchup az nem vagy. Az még van.
0: Szafaládé, persze.
1: Persze, hát itt ülünk benne.
0: Nem.
1: Tandori szafaládé.
0: Nem érzed, milyen finom.

0: amíg lenyeled a kiflit, elmondom a kedves hallgatóknak, hogy pénteken, tehát holnap, szeptember 4-én a Dürerben, ott a Dürer kertben tartunk szülinapi mulatságot, ugyanis a rádiónk 35 éves, és ebből az alkalomból szeptember első hétvégén együtt ünnepelünk veletek. Ott leszünk mi műsorkészítők, lehet minket simizni, lesznek incsiklandozó, tilosos bográcsok, tombola, pezsgő, torta, részletes programot pedig a
1: lesz Csenti Szultán egyik kedvenc magyar zenekarom.
0: Facebookon tudjátok megnézni a Tilos 35 születésnapon programajánlót hallottatok. És most már itt van Henti is, a mi van? Szúnyog lárvákkal. Szóval az ablakom alatt egész nyáron volt egy medence, így tele voltam szúnyogokkal, meg kis legyekkel a közeli lovardának köszönhetően. Én nekem, ami egyetlen dolog bejött, az a moszkító háló az ágyam körül.
2: Aha.
0: Ennyi a megoldás, kész.
2: Aha.
1: Ez tényleg működik.
0: Bio.
2: Baldahim.
1: Baldahim.
0: Baldapest.
1: Nem, trópusokra, akkor
0: 2500 forint a dekatlomba.
1: Minden szállodában baldahimos ágy van.
2: Felrakod a plafonra.
0: Mennyezet fölé, egy kis kampóra, azt
2: és
0: dabuljak alá. És
2: teljesen amúgy is még romibbá teszi a szobát.
0: Ott egyedül romantikázom a háló alatt.
2: Aha.
0: Elsőnek a pokita magukat.
2: Ez eddig talán lehető valószínűleg a legjobb megoldás.
0: Ugye?
2: De igen. Van más megoldás?
1: A félvilág ezt használja. Úgyhogy valószínűleg.
0: Igen, van ez a kis lapka, amit be kell dugni az ajzatba. Olyan kis...
2: De az kemikálja.
0: Igen, és akkor az ott gőzöl.
1: Meg a büdös pirálypistölő az is működik.
0: Biztos, de ez csak kültéren szabad.
1: Hát, beltéren nem. Nyitott ablaknál nyitott.
0: Neked van valami megoldásod, amit hoztál valahonnan, Indiából?
1: Igen, Sri Lankáról. Hát citromos füstölő, citronellás füstölő.
0: Citronella. Ez nem citromos, ez citromfű.
1: Igen, citromfű.
0: De a hazai citromfű nem jó rá, esküszöm.
1: Én nem próbáltam.
0: Én próbáltam, összekötöztem ilyen csomóra, tudjátok, mint az ilyen boszorkánykodásokhoz. Begyújtottam, füstöltem, és hát azon túl, hogy írdatlan büdös.
1: Hát több mint raktál volna, bele legalább a sátánt elüldözted volna.
0: Nem véletlenül akartam tömjön elmaszkálni. Ó, jó reggelt!
2: De most titeket nem csípnek.
1: Kérsőt
0: de engem nagyon. Hogyha egy szúnyog van, akkor az engem megcsíp 15-18 helyen legalább egy éjszaka.
2: Én arra gondoltam, hogy az is lehetne egy megoldás, hogy valami olyasmit teszel, amitől nem lesz.
0: Próbáltam ezeket. Én próbáltam ezeket, mondják,
2: nem,
0: hogy
2: nem,
0: miket...
2: Nem fejeztem be, tehát olyasmit teszel, amitől még a szúnyog ugyanúgy rád jön, de téged nem zavar. A csípése?
0: Opium.
1: Nem, nagyon erős csili. Annyira csíp, hogy leszalsz minden mást.
0: Jaj.
1: A szúnyogot is. Jó reggelt.
0: Szépen beszéljünk, jó reggelt.
3: Sziasztok.
1: Kurva szépen beszélünk.
3: Nemrég is szereztem fel, hogy itteni citromfű, az nem ugyanaz a citromfű, amit...
0: Igen, vagy százféle citromfű
1: az,
0: van.
1: Igen, ott van például az indiai citromfű, ami teljesen más növény, semmi
0: na és?
3: Igen, azt, amit így az angol lemongrassnek hív, az annak az ilyen szárát, vagy mi...
1: Így van, a szárát.
0: Uh-huh.
1: És az tényleg fűnek néz ki.
3: Ami meg itt Magyarországon van, az meg így a mentának a rokona, és
1: így
3: az
1: van.
0: Igen.
3: Ja.
1: Úgy de jó botanikusokkal beszélgetni.
2: Na jó, de akkor mi a megoldás, hogyha ez nem az?
0: Import.
1: Szóval import?
3: Na, hallgatok titeket, köszönjük.
1: Egyébként én vettem indiai citromfűmagot, uh-huh. Még tavasszal.
0: És nem kelt ki.
1: Nem vetettem el.
0: Nem volt el, ja.
1: Nem volt időm. Nem vettem el.
0: Tehát nem kelt ki.
1: Majd télen elvetem.
0: Nagyon száraz volt a föld neki.
2: Igen, ha meg ott élnél, akkor meg az a bajod, hogy túl
0: magról nehéz,
2: hogy túl nedves a föld.
0: Szerintem magról nehéz viszonylag odafigyelés nélkül keltetni dolgokat.
1: Egyetértek.
0: Tehát, hogy könnyebb.
2: Trópusi növényeket?
1: Bármit.
0: Könnyebb, igen, bármit. Könnyebb gyökeresztetni.
2: Szóval, hogyha azt meg tudod oldani, hogy olyasmit teszel, hogy igazából teljesen mindegy, hogy megcsíp vagy sem, akkor igazából...
1: De mi az?
2: Nem tudom. Ezt várom, hogy valaki megmondja.
0: Valami olyan erős. Hát én mondom, csak az ópium lehet, mert az zsibbaszt el annyira, vagy nagyon berúgsz. Igen, a részegeket se zavarja, ugye a pecások azért isznak folyamatosan.
1: Meg azért cigiznek, hogy a füst. vagy nekem legalábbis volt ilyen ismerősöm, aki egyáltalán nem dohányzott, de amikor lement pecezni, akkor egy dobozig így elfejtett. Nem tüdőzte le.
0: De azon felül, hogy kellemetlen érzés az, hogyha megcsip a szúnyog, utána az a viszketés, azon kívül mi bajod lesz tőle?
2: Hát, nyilván dengu. Malária, meg ilyenek.
0: De a tényleg, dengu lesz.
1: Dengu.
2: Tehát, hogy... De most így ebből abból indult.
1: Te voltál dengus, veled dumáltuk ezt most nyáron?
2: Nem, de van ismerősöm, ki volt.
1: A Ricsi például, ki volt már nálunk.
0: És ez mit jelent?
1: Hú, hát az egy elég kemény rosszul létekkel jár róla ez a betegség.
0: És ilyen lázámok is vannak hozzá?
1: Állítólag
0: igen. Akkor kérem.
1: Meg azt hiszem, hogy gyógyíthatatlan, vagy valami nagy...
0: Tényleg, az mit jelent, hogy időről időre visszatér?
1: Nem, hanem hogy tüneti kezelést tudnak alkalmazni, de túl kell élni, igen, ezt ki kell lábon hordani, vagy nem tudom, szóval így, igen.
0: Jó, ez keményen hangzik, és ez nálunk jellemző?
2: Nem, keresem is a dengu-dengu együttes valamelyik jó számát.
1: Nem jellemző, a trópusokon inkább, mint a malária. Uh-huh. Ja.
0: Akkor tehát csípetnek.
1: Igyál kinint.
0: Igyál te kinint.
1: Én szoktam te néha, kinint. De ginnel keverem.
2: Jó. Ha nincs megoldás, akkor mehetünk a fő témákra.
1: Oké, okay, következő. Szúnyogokat lerendeztük.
0: Nem tudom, ez kinek az ötlete volt.
1: Hát én se. Jönnek a darazsok.
2: Mi ez ötlet volt? Egy téma az utcán hever.
0: Az utcán hever. Én összefutottam egyik nap az exemmel hosszú évek után.
1: Az utcán hevert?
0: Ott hevert az utcán.
2: Tök mindegy.
0: És képzeljétek el, hogy kb. A találkozásunk első percében valami úgy alakult, hogy ott elkezdtünk együtt sörözni. A találkozásunk első percében elkezdte nyomni a nosztalgia gombot, hogy itt voltunk, ott voltunk, ezt csináltuk, azt csináltunk, hogy szar, ezeket nem? Meg azokat a szavaidat használom, meg így tudod, ilyen full izéba volt ebbe a nosztalgia, és az annyira furcsa volt, hogy 16 év után visszanéztem valahova, tudod, hogy mi volt ott.
1: Azt te voltál?
0: Igen, ráadásul.
1: Azt te voltál?
0: Úgy éreztem, hogy hát így visszamennék Hencihez megalálni szerencsétlen
1: veszek. Kicsit gyámolítani.
0: Lépjél le. Előbb. Sokkal előbb. Ja, és olyan fura volt, hogy erre mi szükség. Hogy ebből azért lehet levonni tanulságokat abból, hogy hova fejlődtél, tehát hogyha magadon belül maradsz, és nem azzal foglalkozol, hogy a másik miért hozta ezt elő, hogy hova fejlődtél, hogy nem fejlődtél, de hova változtál, meg hogy mit jelent neked ma az, ami mellett esetleg akkor kiálltál.
1: És ezeket felmérted, és átgondoltad?
0: Ja, igen, egy jó fél napig benne voltam ebben a vibe-ban, igen, hogy ez milyen furcsa.
1: És mikor találkoztok legközelebb?
0: Nem találkozunk.
2: De miért?
0: Benneteket nem szokott elkapni egy ilyen nosztalgia hullám?
1: Nem.
0: Tényleg? Akkor sem, amikor meglátsz az utcán egy trapéznadrágot?
1: Kurvára nem.
0: Hallod, most így azt vettem észre, hogy megint jön vissza ugye így ez a 2000-es évek, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje.
1: Nekem mondod, figyelj, ez a nadrág, amit most rajtam van, ezt a jól emlékszem, 98-ban
0: vettem. És nagyon trendi.
1: És vagy 20 évig nem hordtam.
0: Begi?
1: Begi, jó. És most megtaláltam a szekrénybe.
0: Annyira durva. És még korábban írtam erről egyszer egy cikket, hogy a divat az 27 évente ismétli önmagát.
1: 27?
0: Aha, 27.
1: Én kevesebbet számoltam.
0: Ja, 25-30 között, de kb. 27. Nem, 27, és ennek van is egyébként logikus magyarázata. Mert ugye 27 éve, amikor a mai nagy tervezők, trendmutatók úgymond tínédzserek voltak, meg az első ilyen berőkbe vésődő fashion tapasztalataik voltak, akkor ők most tervezik igazán a divatot, és visszahozzák azt a nosztalgiát.
1: Én meg azt gondolom, mert bocsi,
0: gondolhatsz bármi.
1: Először tizenéves koromban figyeltem, meg tehát vitatkozni fogok veled, hogy ez mással függ össze, hogy körülbelül felnő az a korosztály, ami elkezdi felfedezni a szekrénybe a szüleinek, mert nem hordott ruháit, és sajnálom, hogy basszus, ez milyen jól nézett ki, hogy ez szerintem ez is egy jelentős faktor.
0: Nem tudom. Hector, mit gondolsz? Te mivel vagy elfoglalva?
2: Én most a következő tracket kiválasztani nektek, hogy jó legyen.
0: De az egy ilyen, amikor így a szüleid gardróbjába turkálsz, akkor kb. 10 éves vagy.
1: 13-14, amikor elkezdett rájönni arra, hogy milyen jó lenne, ha nem a szüleim öltöztetnének, hanem én dönteném el, hogy mit
0: teszek. Biztos vagyok benne, hogy ez a fiatalkori élmény, az egy olyan kulturális emlékezetet hoz létre az emberben, ami, hogyha ő döntési pozícióba kerül bármiről, hogy mi hogy nézzen ki, akkor előjön egy ilyen újra csomagolt nosztalgia.
1: Én a keresztlányommal, aki most 18 éves már, vagy 3-4 éve cserélgetünk ruhákat egymás között. Uh-huh. Tehát, ha hordja az én ruháimat, ha hordom az ő ruháit, meg körülbelül ez a lány fekszik neki.
2: Mert ő deszkás, vagy mi?
1: Attól független, hogy deszkás. Egyébként opera énekes és deszkás. De nem is ez a lényeg, hanem tehát körülbelül ugyanazokat a cuccokat hordják a mostani 18-20 évesek. Tényleg, mint amiket,
0: igen, mint amiket mi hordtunk.
1: 25-30 évesen.
0: 25-30 éve.
1: Uh-huh. Hát annyi ide, annyi
0: 27
1: is
0: éve. Igen. Látod? Hogy ugyan, hogy mindig ilyen 27 évente ismétli. Amikor mi voltunk gimisek, akkor is volt egy ilyen 70-es évek vibe. Trapéznadrág. Én is utáltam. Mert mindenki azt hordta.
1: Én
0: és
1: nem.
0: Akkor azt érzed, hogy fú, ez borzalmas, ezt már mindenki hordta. De most meg ilyen vintage flare jeans, nem tudom. Te nem vagy
2: ennek. És most mi van rajtad?
0: Nem tudom.
1: Most szakértünk Panyoszki Mária betelefonálhatnak.
2: Igen.
0: Ez egy ázsiai repülőtársaság stewardessének a zakója, vagy mi az Isten?
1: Uniform is. Elég szép, mert meg kell mondjam.
2: Hány éves?
1: És melyik ázsiai légitársaság? Irányézze valami táj, vagy
0: nem tudom, Ausztráliában ment át a csávom A-ból B-be, és akkor ott a repülőn szedte össze.
1: Pápua Újgina.
0: Valami ilyesmi. Ja, jó,
2: leszette a stewardess?
1: Trópusi mintát.
0: Nem, általában ott volt, szerintem levarta, és akkor
1: nem marad. Repülőről jó dolgokat lehet összeszedni, nekem van egy szép gyűjtemény takarókból, hogy 10 különböző légitársaságtól.
0: Az jó, az jó, ez praktikus.
1: Praktikus tényleg. Jó szóval anyagból van, melegít.
2: Fülhallgató. Három dugós.
1: Fülhallgató. Az már nincs. Az már rég nincs.
0: Három dugós?
1: Igen.
0: Az mit jelent?
1: Két vagy három dugót raktak rá, mire? Ami nem volt funkciója, csak sehova máshova nem lehetett bedugni, csak a repülőhajzatba. Ilyen hülye villás vége volt.
0: Ja, olyan dugó, azt hittem füldugó.
1: Nem. Kinek a három füle, hülyeskedj már. Egyiket az orrodban, akkor is még marad egy orrod, szóval nem. Hogy belésztél egyiket.
0: Nem tudtam elképzelni, hogy miért dugják három felé a fülét. Na mindegy.
2: Hát meg hogy mi ez a gyűjtögetős izé? Flash az emberiségben, hogy ha elmegy hotelbe, akkor mindenképpen haza kell vinni.
0: Ez csak magyar
2: fél szóval.
0: Ez csak magyarok csinálják ezt.
2: Biblia.
1: Én nagyon szeretem, mert nem csak törölköző.
0: Emlék.
1: Fürdőköpeny törölköző szállodából. Csak fürdőköpeny.
0: Na jó, de milyen minőségű fürdőköpeny, meg
1: nagyon
0: köntös,
1: jó szállodában
0: nagyon jó,
1: van,
0: igen.
1: Iszonyatosan jó, vastag, puha.
0: Igen, frottír.
1: Frottír. Volt is egy kis problémám Belorussziában.
2: Fürdőköntösöd van otthon?
1: Van, de nem
0: használom.
1: Szállodás, és nem használom.
2: És akkor miért nem használod?
0: Én állandóan használom. Szállodai. Nagy fehér bele, nagyon jó. De vannak olyan szállodák, ahol ki lehet fizetni, kb. Ilyen 12 000 forint a köntös.
2: Akkor azt mondjátok meg, ha szállod, akkor miért fürdőköntös? Tehát ha amúgy otthon nem hordanál fürdőköntöst, akkor szállodában miért hordasz?
1: Nem tudom, olyan jó érzés.
0: Mert kimész
1: az erkély, vagy lejössz.
0: Meg lemész a wellnessbe.
2: Kimész az utcára?
1: Nem, az utcára is.
0: Én is kimegyek az utcára.
1: Fürdőköntösben? Ricsit, aki emlegettünk, aki Mexikóban volt és dengulázott kapott, és volt már a vendégünk, ő egy időben nem albérletben lakott, hanem egy szállodai szobát vett ki hosszú távra.
0: De hol?
1: Az Ó utcában. És ő azt csinálta, hogy reggel lement reggelizni, úszott egyet, és úgy papucsba, fürdőkepenybe elindult az utcába, beült így bárokba, romkocsmákba, egy csomószor lehetett a Ricsivel itt találkozni, hogy papucsba, fürdőkepenybe.
0: Lebowski megnézte.
1: Ez egy szép fehér szállodás fürdőköpeny volt. Nem,
0: nem, nem
1: az
0: csíkos.
1: A csönyörű agyon használt.
2: És mint. Ez a megoldás arra, hogy, hogy nem lopod el?
1: Egyébként,
2: hogy beköltözöl?
1: Hogyha minden nap kapsz egy tisztát. Nem, egyébként szerintem ezt emlékbe viszik el az emberek. És fürdőköpenyt én sem viszek már, mert az már van.
2: Na jó, de akkor azt a sok légitársaságos cuccot, amit hazaviszel, az hányszor veszed elő életed során?
1: Folyamatosan használva vannak.
0: Plédeket, persze.
1: Igen, persze, hát azzal van a...
2: Macska?
1: Ne, a macska, a macskának is ez van a kuckójában, meg a tetején is. Akkor a székemen, ami számítógépezni szoktam, az is egy ilyen, ilyennel van leterítve a macska kanapé, mert van egy külön kanapé, a macskának az is ezzel van leterítve. És egyébként meg, ha megyünk csavarogni, akkor általában egy ilyen a táskába, és akkor, hogy fázunk, kemping, ilyesmi... éjszakai vonatozás, vagy hasonló, akkor ez mindig jó, ha van nálad egy légitársaságos takaró. Mindenkinek ajánlom.
2: És akkor a mai napból okulva stewardess köpenyt is
1: lehet szerezni, hogyha sokat repül az ember.
0: Gondolnátok, hogy már 6 éve volt a Covid második hullámjának a határzára?
1: Fene se tudja.
2: A második?
0: Aha.
2: Az már az
0: pont,
2: a második hullám
0: pont szeptember 3-án.
2: 6 hónappal később?
1: Uh-huh. Nekem az egy 3 éves folyamatos
0: 11-ben,
1: volt.
0: 11-ben, szeptember 3-án meg a devizahiteles válságra próbált a kormány valamiféle kormányzati beavatkozásra.
1: És sikerült?
0: 2003-ban meg Csehák Judit mondott le.
1: És sikerült?
0: Költségvetés.
2: 2001-ben? Amerikában, ugye?
0: Igen, ilyen szeptember. Én már készültek a bulira.
1: Ja.
0: Ú, ez nagyon érdekes lesz. Nem?
2: Melyik része?
1: Egy kedves okonom pont aznap repül majd.
0: Ugye? Én nem repülnék. New Yorkba?
1: Nem, de...
0: Ah, egy ismerősöm megy most New Yorkba.
1: De olyan járatlanul egyszer már felrobbantottak.
0: Tényleg? Bátor, bátor, bátor, tényleg.
1: Libanoniak robbantottak fel ennek idején, jó? És volt magyar halálos áldozat is, de hagyjuk.
0: 79-ben.
1: Lockerbie, így van.
0: Igen, emlékszem, akkor születtem.
1: Én emlékszem, mert láttam a tévében.
2: Erre emlékszem?
1: Igen.
2: 79-es tévé élmény.
1: Igen, igen.
2: Esti nem híradó. Hétfői volt.
1: Azt nem tudom, de esti híradó. Hétfő nem volt, így van.
0: Biztos, hogy nem volt, mert a 80-as években sem.
1: Hétfőn, de volt, de csak csehszlovák. Vázsinyi Váci.
0: Be lehetett. Valami antennával.
1: Igen, mert szerencsétlenül én a szlovák határ mellett raktam a haverom, állat. Meg az osztrák határ mellett rakott, és ők osztrák tévét tudtak nézni.
0: Szóval németül tanultam meg csehül.
1: Szlovákul.
0: Vagy szlovákul.
1: Csehszlovákul.
0: Csehszlovákul.
1: Ez van.
2: Szóval az a nosztalgia úgy látom, hogy abszolút működik.
0: Ugye?
2: De ex pasin meg csaj nélkül.
0: Minden nélkül. Abszolút nosztalgikus hetek vannak.
2: Az van egyébként, hogy a nosztalgia bármilyen korban működik, tehát már így
0: gyerekkorban.
2: 10 éves korban is lehet nosztalgiázni, nem? Milyen jó volt az oviban, nem kellett tanulni.
0: Nem mondtunk ki ilyet.
1: Utáltam oviba járni, nem alig vártam, hogy iskolás lehessek.
0: Igen. Hát az iskolások nagyobbak voltak.
1: Depos volt az óvi.
0: Unalmas volt az óvi.
1: Szarjátékok volt.
0: Igen, és aludni kellett. Unalmas volt, rajzolni kellett ilyen hülyeségeket.
1: Hülyeséget,
2: ajj. Ez is nosztalgián, csak negatív.
0: Negatív. De a negatív nosztalgiát ezt nem úgy hívjuk, nem?
1: Azt nem. A nosztalgia az egy visszavágyakozás.
0: Igen.
1: Egy feltételezett aranykor, vagy egy idealizált múlt.
2: De miért nem az van, hogy az idő megszépíti az emlékeket?
1: De ez van, konkrétan ez van. Tehát az agyunk töröl olyan dolgokat,
2: az
1: agyunk automatikusan töröl dolgokat, vagy elrak olyan raktárban.
0: Nagyon nyomasztó volt az óvoda.
1: Mondjuk csak regressziós hipnózisban jönnek elő, amikre nem szívesen emlékszünk, és ezért van az, hogy csak a szépre emlékezem.
0: Zene.
2: Az ennyire gyorsan nem lehet.
1: Ez egy jó átkötés volt.
2: Nem.
1: Na, folytasd. Emlékeztek délre, milyen jó zenét játszott megint? Reggel.
0: Megint nem tudta, hogy mi leszünk.
1: Tele volt. Hát figyelj, meg is mondom neki, hogy azért most már
0: ez már harmadik alkalom.
1: Ez már ciki, hogy ennyi nem követi. Mi meg folyton megdicsérjük, hogy milyen jó szettet.
0: Igen.
2: És mindig lágytolja.
0: Lágy.
2: Live. Igazából annyit látokozunk, hogy ezt már nem tudja követni.
1: Nem, most nyáron szem volt neki egy archívumból.
0: Igen.
1: De elnézhető az elég jól tolja délre. Onnan Berlinből. Zene akkor.
2: Tényleg zenét akartok?
1: Legyen zene. Legyen tánc.
2: Denge.

0: Erről beszélek. Erről beszélek, hogyha nem figyelek oda, akkor lejár a track, és ott állnak a hallgatók.
1: Zene nélkül.
0: Igen.
2: És akkor hogy táncolnak?
0: Hát erre. Ez a baj a 2-3 perces számokkal.
2: Hogy visszakeljön.
0: Tehát, hogy a nagyon, nagyon, nagyon, a nincs a fejedben előre az egész, vagy előkészít a playlist.
2: Ezért kell maxi szingleket vásárolni.
1: És azt betolni.
2: 7-8 perces verziók vannak.
1: Igen.
2: Persze.
0: De ezekből nincsen.
2: Van ilyen. Biztos, hogy van.
1: Van ilyen rádióverzió, tudod.
2: Biztos, hogy van.
0: Ezek nem klap hitek, hitsek.
2: Aha.
1: Az AI megcsinálja 3 perc alatt.
2: Nem jött ki Bakeliten?
1: Nem jött ki Bakeliten.
0: Egyébként ki kell próbálni, hogy ilyen kumbiákat tud-e már a Sonó generálni?
2: Hú, de nem foglalkozok ezzel.
0: Hát kéne.
2: Igen. A Sonóval abszolút nem. Ezt utálom.
1: Miért utálod?
2: Kiszámítható, unalmas, ugyanazok...
1: Azért, ez ugyanazért van, hogy kiszámítható, illetve unalmas, amiért sokan azt mondják az AI generált dolgokra, hogy túl egyformák. Például a Nagy Ádám egyik nap rendelt a Jól van ez így be, hogy ő eldöntötte a nyáron, hogy utálni fogja az AI-t, mert minden hirdetés egyforma az utcán, amit AI-jal generálnak, és így komolyan mondom, majdnem lerántottam a monitort az íróasztalomról, hogy ennyire hülye nem lehetsz, haver. Azért, mert az emberek nem tudnak promptolni, és egy teljesen általános, ami általános AI megjelenés jön létre, és azt kirakják, az nem jelenti azt, hogy az AI csak ilyet tud generálni. Hogyha tudsz normálisan promptolni, úgy, hogy az más legyen, mint a többi szar, már bocsánat, akkor nem fogsz AI szlopot gyártani.
0: Egyáltalán be lehet menni ebbe a témába, hogy ahogy, ha te, mint nagyon ügyes és jó AI szakember...
1: Nem kell szakembernek lenned, promptolni kell rendesen.
0: De most sokat beszélek. Te szakember vagy.
1: Bocs.
0: Nem általános te, hanem te.
2: Szóval
1: Hencite.
0: Gyere ide. Hogyha te ezt...
1: Mondjad végig.
0: Nem, mert...
1: Akkor nyomva.
0: Tiszteljük a hallgatót, hallgassuk meg a verset. Szevasz!
3: Utoljára szólik ma hozzátok Cab AI, azaz Cab AI, azaz a mesterséges intelligencia taxia. A feleségem Tál AI, leánykori néven, ő egy tányértele AI-val, és Zsóf AI, majd hogy nem még az is összeáll. És annyit akarok csak mondani.
1: Nagyon etimológiai volt.
3: Ez csak egy ilyen kis oda szeretnék kiukadni.
2: Igen.
3: Hogy a Szentlélek egy természetfeletti intelligencia puszi.
1: Puszi.
2: Puszi.
1: Na, szóval mit akartam mondani?
0: Ha megoldod azt a dolgot, hogy a teljesen a te hangodon, testírusodban, meg minden, hogy tudjon posztokat írni.
1: Uh-huh.
0: És ugye meg azt is meg tudod oldani, mert értesz hozzá, hogy igazából bármilyen témában tudja ezt tenni. Akkor megteszed, hogy leautomatizálod is a te hangodon, a testírusodban napi óránkénti, 10 percenkénti posztot generáltas?
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Hát, minek csináljuk én?
0: Hát, hogy
1: legyen belőle pénzem.
0: Nyerj a content.
2: De meg tudnád csinálni?
0: Uh-huh. Meg tudnád csinálni.
1: Meg tudnám csinálni.
2: Csak nem akarod.
1: Hát nem, eszembe se jutott.
0: És miért nem akarod?
2: De ugyanezért valószínűleg, mert én nem használok Sunót.
0: És várj, és az, hogy mondjuk akkor nem 10 percenként, hanem naponta egyet írjon.
1: Abban benne vagyok.
0: Uh-huh. És úgy, hogy...
2: Na most már ezért úgy olvasom a posztfejdal.
1: Én szerkeztem.
0: Jönnek a kivételek.
1: Uh-huh. Én szerkeztem, én adom a témát, és én szerkeztem.
0: De miért?
1: Hogy miért?
0: De miért?
1: Hát, mert jelenjen már meg az, ami engem valójában foglalkozott, és ahogy én gondolkodom dolgokról. Tehát, hogy én mindig úgy használom az AI-t, mármint ezt a részét, hogy egy...
0: Ő kifejezés?
1: Hát, hogy Mondjuk mitől beszélek egy témáról, vele legyen az akár...
0: Jó, akkor menjünk tovább, hogyha hogy megy az idő, meg a technológia, és már annyira ismeri a gondolkodásodat, te mindent tud, megvan, memory ND, history, ott van minden ott van, tehát hogy minden a fejében ismeri az előéletedet.
2: Ki jobban ismeri, mint te saját magad?
0: Meghallgatta a műsorokat, tudja, hogy az Excel-iddel azért
1: nosztalgiázol,
0: amúgy is tudja.
2: Rólam is érdekes dolgokat tud.
0: Miután rálát a levelezésedre, mindent tud. Mindent tud rólad igazából, tehát igazából ő egy te 2.0.
1: Igen.
0: Akkor csinálhatja nélküled ezeket a dolgokat, mondjuk a posztolást? Tehát igazából ő tudja, hogy mi foglalkoztatnak, milyen
1: hogy
0: témák.
1: Hogy érted, hogy nélkülöm?
0: Hát, hogy...
1: Teljesen nélkülöm? Az irányításom nélkülöm?
0: Hát, akár úgy.
1: Nem, mindenképpen kontrollálnom kell.
0: Nem tudom, jön egy hír, hogy azért Magyar Péter nem tudom, mit csinál.
1: Fosteli beszarom Magyar Pétert.
0: Akkor...
1: Jó, oké. Okay.
0: Erről posztol, hogy telibe szor, mert tudja, hogy telibe szarod, és ő is telibe szarja ezért.
2: Na végre van, aki rajtam kívül. És
1: a Magyar Péter is telibe szar.
0: Igen, tehát igazából nem kell.
2: Kölcsönös.
0: Nem kell. Tehát, hogy amikor nem kell lesz hozzá te, és úgy is pontosan tudja azt, hogy mi foglalkoztat, hogy foglalkoztat, mit gondolsz róla, és egyébként ugyanazt a posztot írnám, mint te.
1: Nem adom ki ellenőrzés nélkül, egyszerűen úgy érzem, hogy ez nem én vagyok, hanem az mondjuk a replikám. Hogy az akkor azt el tudom képzelni, hogy beszélgess a replikámmal, és akkor ez így működhet. De úgy egyébként csak visszafele tudnálam egyelőre működni, aztán, hogy mi lesz 2 év múlva, azt nem tudom.
0: Igen, ez igazából a végső kérdés az lesz, hogy akkor tudnál-e a replikáiddal együtt élni?
1: Nagyon is.
0: Coexistence.
1: Abszolút.
2: És elbeszélgetni velük?
0: A replikáiddal?
1: Hát az vagy, tehát hogy mivel az én alapbeállításomból generálták a replikákat, vagy generáltam, vagy generáltuk, vagy valami ilyesmi, ezért nyilván nem.
2: De nem unnád?
1: Ma nem beszélgetnék a replikáimmal.
2: Na, szóval akkor nem, értem.
1: Nem,
2: szóval nem.
1: Mindenki én vagyok az.
0: Jó, de miért tudnál együtt élni velük? Hát több lenne.
1: Hát, mert most, amíg például csinálom ezt a műsort, addig a replikáim csinálhatnának más dolgokat.
2: Pénzt keresnének.
0: Vagy most mosogathatnál otthon, miközben a replikát csinál a műsort. Erre gondoltál?
1: Nem. Nem szeretnék mosogatni. Rühellek mosogatni.
2: Vagy még itt csinálom a műsort.
1: Tényleg, hogy válogatnám, hogy akkor melyiket csináljam én, hogy vajon a tilosnak elég, hogyha beküldöm a replikámat, úgymond. Hogy kellek neked.
2: Nekünk elége, azt kérdezem.
0: A replikáinknak elége, a te replikád, ez a kérdés.
2: Szépen, majd ha beküldjük a replikáinkat, akkor ezt egymás között megbeszéljük, jó? Következő téma.
0: De nem, ez egy fontos kérdés, mert ugye részben efelé
1: megyünk.
2: Efelé ja, halad a replikám emiatt, jó?
0: Efelé halad az iparág, meg voltak éppen ez egy... hogy hívják, hogy mondják ezt a szót? Ez egy... egy benne foglalt cél is, kimondott vagy ki nem mondatlan cél, hogy tudjuk magunkat másolni.
2: Tehermentesítjük te, úgy, ezzel,
0: igen,
2: így ez jó, van magunkat.
0: Jó hangzik, igen. És hogy a Henci, mint a szakma egyik képviselője.
1: Egy a ruhában.
0: Az iparág egyik avatárja. Avatárját kérdezte, hogy mi a hozzáállás a például a tartalomgyártásnak az ilyen módjához. És hogyha mondjuk te így gondolkozol, meg mondjuk tételezik, hogy én is, de hogy mondjuk a világ többi része nem így gondolkozik, akkor az jó-e, vagy elítélendő-e, vagy nem jó?
1: Elítélendő semmiképpen nem. Ez szerintem ugyanazt fogja.
0: Kisteként elfogadandó?
1: Ugyanúgy fog megjelenni, mint a korábban azok a médiatartalmak, amik nem érdekeltek. Most arra gondolok, hogy amikor nagyon sok témában posztolnak mostanában az emberek, hosszú AI által szerkesztett gondolatsorokat.
2: Igen.
1: És nagyon felismerhető szinte a bekezdések hosszáról.
2: A struktúra, igen, az összefoglaló.
1: Hát az összefoglaló.
2: Igen, akkor vonjuk le
1: közt. Igen, a leglátványosabb, de hogy ha így, nem akkor úgy, meg ezek az analógiák, meg különböző, tényleg ilyen nagyon felismerhető, hogyha valaki bármikor foglalkozott szerkesztéssel, és olvasott egy újságírónak az anyagait, annak a stílusát megismered.
2: Egyetértek.
1: És ugyanez van az AI-jal is, mert nagyon általánosan promptolnak az emberek. Nem adnak stílusmutatót egyáltalán. Nem adják meg azt, hogy milyen szerkezete már legyen a mondat.
0: Mi az ideális jövőről beszélünk, amikor már mindenki nagyon jól tud promptolni, és
1: nem, most a jelenről beszélek, hogy mennyire unalmas tartalmakat.
2: De promptolni is unalmas.
1: Tudnak gyártani. Hát,
0: de akkor voltak éppen igaza van a, hogy hívják a srácot, aki eldöntötte, hogy utálja.
1: Hogy utálja.
2: Jó van az ígyes eredem. De srácok, az a helyzet, hogy én próbáltam egyszer, a szöveget írtam zenéhez, és nem tetszett, amit írtam, és gondoltam, megkérem az AI-t, hogy segítsen. Ötször annyi ideig tartott rendesen leprontolni, hogy azt a két sort megkapjam.
0: Amit nem tudtam kitalálni.
2: Hogyha egy kicsit nekiüllök, meg gondolkodok, meg kreatívkodok egy kicsit, ennyi idő alatt én is kitaláltam volna ezt. Tehát azért...
0: De az út a fontos, nem a megérkezés.
1: Hát meg itt is azért szóba jön.
2: És ez egy új gyakorlat ez volt a részemről, hogy akkor most megtanulom ezt is, hogy kell jól csinálni.
0: Azt az utat már ismerted, amikor te találod ki.
2: Így van. Kicsit unalmas, hogy találják ki helyettem már.
1: Ez azért is van, mert egy fizetős modell, tudod, ez sokkal erősebb, nagyobb kontextusban dolgozik.
2: Nagyobb merítés.
1: Magasabb a használati limitjei, tehát hogyha valamit tényleg csinálni akarsz, nem. Akkor érdemes, tényleg, hogyha csinálni akarsz valamit az AI, akkor érdemes előfizetni.
2: Nyilván.
1: Pont erről, van egy igen nagy tudású újságíró barátom, aki szintén technológiailag szeret up-to-date lenni, és beszélgetünk a mindenpa az AI használati szokásainkról. És ő ezt hozta fel nekem, hogy fú, múltkor írt egy cikket, és hogy össze akarta hasonlítani az ilyen-olyan statisztikai adatokat, és lekérte ezeket az adatokat, és tévedett, és háromszor is át kellett ismételni, mire végre jó adatokat hívott le, de mondom is, milyen modellt használ, és akkor mondja, hogy milyen modellt használ, az ingyenes verzióját. Mondom, de egy figyelj, mondom, hogyha ilyen havi, nem tudom, 7-8 eurót ráköltesz, vagy nem tudom, 10 dollárt, akkor annak kicsit nagyobb lesz a merítés. Hát ő nem akar fizetni, hát nem mondom, akkor ne használd munkára. Neked is fizetnek a munkádért, akkor gondolkodj, de nézi utána, kattíts.
2: Vegyél egy szerszámot. Ez egy szerszám, ami kell a munkához.
1: Próbálj, tanulja meg használni. Igen,
2: ez
1: rendesen.
2: A külműves vagyok, és nem akarok egy új spotlit venni, mert az pénzkiadás. Igen. Ez körülbelül olyan.
0: Na és egyébként akkor mi a megoldás, amikor már azt látod, hogy mindenki AI generált egyébként személyesnek tűnő saját gondolati poszt.
1: Ugyanúgy az egyediségre kell törekedni, mint korábban.
0: És hogyha megoldod, hogy úgy lepromptoltad, hogy...
1: hogy egyedi? Hogy
2: legyél egyedi.
1: Akkor gratulálunk, akkor... Akkor ne rendel.
2: Cypress Hill.
1: Akkor ne rendeld meg tőlem azt a szolgáltatást, hogy promptolj egyedien.
2: Be unique.
0: Be yourself. I mean, sorry, be myself.
2: Oké, jön a Skynet, már látom. Ebből Skynet lesz.
0: Engem ez tényleg érdekel foglalkoztat, mert ugye most mindenki próbál minden széjjel automatizálni, és az emberek szerintem túlnyomó többségének az, hogy ő naponta posztoljon, az eléggé megterhelő.
2: A fasz akar naponta posztolni?
1: Hát az, aki
0: kénytelen vagy, mert mi úgy mindenki naponta posztol, előbb-utóbb, ha nem posztolsz naponta, akkor nem vagy.
1: Igen.
0: Nem vagy.
2: Jaj, de jó.
1: Az algoritmus lejt.
0: Tehát akkor naponta kell posztolnod,
2: akkor jó, akkor működik be.
0: Ebben a versenyben, vagy ebben a kényszerítő térben
1: jön az automatizáció.
2: Szia, jó reggelt, adásban.
3: A magyar igazság nevében a hogyan legyél milliómos kérdésre fogsz egy 3D nyomtatót, és nyomtatsz vele egy magadnak egy 3D nyomtatót.
2: Köszönjük! Köszönjük!
0: Én egy aranytojástól jó tyúkot nyomtatom. Szóval, hogy miután az emberek túlnyomó többségének ez igazán megterhelő dolog, és igazából szerintem a túlnyomó többségének a túlnyomó nagy részenek nincs is hozzá érzékesem.
2: Megötletesen?
0: Kreativitásosan? Semmi nincsen hozzá, ezért ha ez megoldható, hogy helyette...
1: Hát, mert ez is kell egy szaktudás.
0: Valaki Igen, ezt a szaktudást hívták eddig marketing ügyességnek, még nem tudom mi, de hát hogyha ezt meg lehet oldani okosba.
2: Na, ebből akkor... lesz az AI slot.
1: Igen.
0: Na, de akkor...
2: De, de
1: ha jól tud promptolni, akkor nem lesz slop, érted? Akkor egyedi.
2: De figyelj, most gondolkodzálnod.
1: Figyelj, amikor oda megy egy grafikushoz, és azt mondod neki, hogy szeretnél egy weboldalt. Megnézitek, hogy milyen dizájnok vannak. Van 12-féle stílus. Ezeket végignézed, kiválasztod. Ugyanígy, amikor az AI-jal tervezel bármilyen kreatívot, ott is a stílust kötelező megadni, hogy mire ne hasonlítson, mire hasonlítson. Úgyse te fogod feltalálni a spanyol viaszt.
2: Felteszek egy kérdést, egyedül a véleményetekre vagyok, és nem igen vagy nem. Gondolkozzatok már ezen, hogyha valaki, akiben nincs, hogy mondjam, tehát nincs annyi, hogy megírja a saját posztjait minden nap, abban van annyi, hogy tud majd jól promptolni? Tehát arra képtelen, hogy egy értelmes, ötletes, kreatív posztot naponta megírjon, az majd fog tudni jól promptolni.
1: Én meg tudom tanítani ezt egy embernek.
0: Ez nem olyan.
1: Ez most nem a promó helye.
2: Most egy nem róla gondolom.
0: Ez az általános.
2: Mondjuk egy közepes kis, mit tudom én, 20 főt foglalkoztató vállalatnak a vezetője.
1: Két fősnek is, egy fősnek is meg kell tanulnia, hogyha kommunikálni akar.
0: Erre már van iparág.
1: Igen.
0: Gyorsan kialakult. De, és akkor
2: jó, tehát aki hülye ahhoz, hogy értelmesen posztoljon, az majd értelmesen fog promptolni.
0: Értem. Így van.
2: Oké.
0: Okay, mert megcsinálják
2: jó.
0: Neki.
2: Aztán, ja, jó.
0: Megcsinálják.
2: Ja, de nem ő csinálja meg.
1: Nem.
0: De teljesen mindegy, most
1: tök az output
0: a végén a napi poszt lesz.
2: Jó, tehát az, hogy az AI dolgozom, föl kell venni egy embert.
0: Nem kell fölvenni. Meg kell rendelni.
2: Akkor jó, meg kell.
0: Ez egy általános.
2: Oké, egy szolgáltatást akkor meg kell vásárolnod. Tehát ez sem úgy működik, hogy akkor majd a cégvezető, akkor hú, de olyan béna vagyok, meg...
0: Hát ez olyan, mint hogyha nem tudod használni az Excel-t,
1: akkor
0: vagy megnézed a YouTube-on, igen. Vagy pedig meghírsz valakit, hogy tanítsa meg neked az Excel-t használni, ez kell ilyen.
2: Az nagyon durva, hogy az Excel még létezik.
1: És milyen hasznos?
0: Az Excel a leg... Az Excel nem lenne, akkor nem
1: lenne. Nem lenne
0: ez,
1: AI.
0: Ez itt mind nem lenne.
1: Igen.
0: Nézd körül.
1: Igen. Ezt mind az Excel-nek köszönheted. Az egyeseknek is a nullás.
0: Szóval akkor végül mi a konklúzió? Hogy
1: rendeljetek meg.
0: Mármint az általános rendszer.
1: Az általános rendszer.
2: Figyelem, a műsorban termékelhelyezés alatt.
1: Te vagyok helyezve, mint termék.
0: Placement.
2: Product placement. Az egyik kezdem DJ mixem egyébként. DJ Shadow-tól a product placement.
0: Keresik meg. Product placement. Szóval, hogy akkor te nem szlopolsz.
1: Én nem szlopolsz.
0: Nem szeretsz lopolni. Szlopni.
2: Szlopni, igen.
0: Magyarul nem szeretsz szlopni.
2: Ezért inkább.
0: És akkor mi a megoldás végül? Mi lesz a konklúzió, amikor mindenki szlopol?
1: Akkor én promptolok.
0: És ezzel tűnsz ki?
1: Ettől leszek egyedi.
0: Jó, oké. Okay. Majd szerintem menjünk a zene után. Menjünk már át arra a témára, és azt szerintem ez egy ilyen rendszeres téma lesz.
1: Tehát, na mond.
0: Ahogy menjünk
2: állandó elő, rovatunk következik.
0: Állandó rovatunk jön, ameddig el nem jutunk a hozzállapotba. Az állandó rovatunk, az avatár volt az egyik.
1: Igen.
2: Igen, és mi lesz a másik?
0: A másik pedig a personális asszisztens témaköre. Jó?
1: Jó. Ahogy, nem csinálunk valamelyik, mondjuk a jövő adásban egy időkapszulát?
2: De lehet, hogy a jövő adásban
1: sem mondjuk.
0: De ez az adás már maga az időkapszula. Ott van fönn a neten.
2: Na, menjünk táncolni.
0: Valaki elmondja?
1: Az a Tilos Rádió, Tandori Szapaládé.
2: FM 9.3 www.tilos.hu adását fogunk 2037-en, mindjárt jövő.

0: Mexikó.
1: Kommentbe elhívtam rendezni az éjség Sándort, és nem vette komolyan.
0: Miért?
1: Nem tudom.
0: Miért hívtad el? Ugye
2: találkozzanak.
1: Hogy ne szorongjon. És ne legyen stresszes.
2: Na egyébként ez a Tilos Rádió, az FM 90.3-on is benne a Tandori Szafaládé.
1: És a szünetbe flörtöltünk.
0: Kikkel?
1: Veled például, hogy jó. Szeretnénk táncolni a zenéidre.
2: Az flörtörés?
0: Az már az.
2: De táncoltunk is egyébként. Igen. Jó kis csacsacsa.
1: Én nő vagyok, ezért ez flört volt.
0: A tánc volt a flört. Én láttam, hogy hogy táncolt a tánc.
2: Szóval régóta hallottunk DJ-zni.
0: Láttam,
1: hogy... Rég nem hallottunk.
2: Rég nem hallottunk. Rég nem igen, hallottunk. Nagyon rég volt. Hát,
0: amikor... És most? Ez
1: annyira jó.
2: Egy buliba.
1: Mennyire jó az
2: üzenet. Törögetnél, olyan szívesen...
1: Igen.
0: Hát nem vagyok benne biztos, hogy a... Figyelj, mi ennek a mostani rendszernek a neve az előző után?
1: Váltás.
0: A váltás.
2: Váltáska.
1: Váltáska.
0: Tehát ebben az új rendszerben nem biztos, hogy azért még erre van igény. Országos, nemzeti.
1: Erre a jó kis poporázásra.
2: Hát a, gyere a Dunakanyarba. Ott van igény ilyen
1: bulikra. Szabadon lehet.
2: Na, szeptember valamit összehozunk.
0: Dunakanyar van?
2: Aha.
1: Szeptember van.
2: Igen, most ebben a hónapban, amíg nem jön a tél. Októberben van.
0: Hát, csábító vagy.
2: Megkérdezzem?
1: De jó lenne.
0: Hát megkérdezzem.
1: Vinném a pakitot.
2: Jó, oké, okay. Akkor... Akkor mi a mai téma?
0: De egyébként a szeptemberi egyelőre leszervezés előtt álló privát, félprivát buli előtt, e hét pénteken az
2: igen,
0: az holnap,
2: igen.
0: Ugye mi lesz?
1: Igen, holnap Tilos Rádió 35. szülinapi buli lesz a Dürer kertben, a kertben este héttől Marton és Martonez, aztán Bújdosó,
2: Oktett. Biztos ez a kám
1: is, meg
2: a kis bújdi.
1: Aztán 9:30 tombola, pezsgő, torta. Kisteremben is mindenféle dolgok lesznek, például a legvégén Kanada Káosz, ott a helyünk. Előtte Csokics Bész, Popdavec.
2: Genti Sultáns is lesz, ne felejtsük el, az egyik kedvenc magyar zenekarunk.
1: Genti Sultán, kedvenc magyar zenekar a Tigi-nek.
2: Nandi Fakir.
1: Nandi Fakir. És a kertben pedig, ahol lehet dohányozni, Sample Temple. Nagyon jó.
2: Ó, az jó.
1: Clairvo, Titus.
2: Clairvo is nagyon jó. Clairvo volt már az Eve Tilos DJ-je, ne felejtsük el itt a Tandoriban.
1: És hát Titus pedig autentikus.
2: Persze, Titus mindenki szereti.
1: Így van.
0: Titus autentikus.
1: Emellett a fotelbárban irodalmi dub, techno és önismereti diszkó is lesz.
2: Irodalmi, az Toma, ugye?
1: Igen.
2: Megint csak a Dunakanyar felül van reprezentálva.
1: Gyertek el, a belépés ingyenes, lesz tombola, bogrács, adománypult, gyertek.
2: Toljátok a lóvét.
1: Igen, mert...
2: Tarha van.
0: Nem az van, hogy most már mi kapunk pénzt?
1: Hát nem tudjuk, mi lesz ezzel az egésszel. Itt is rendszerváltás van. Na. Ne vicceljük el, kérem, ez egy önkéntes.
2: És megint befizettem az egész éves tagdíjat már jó előre.
1: Menő vagy.
0: De nem
2: úgy
0: menő
2: szeretem letudni az elején.
1: Forduló pont.
0: Benne áll, hogy szeptemberben indul a financial.
2: Nem, én ezt még tavasszal lerendeztem.
0: Ja.
1: Akkor indul.
0: Akkor Q1 végén indul a financial.
2: Akkor még volt, mert azt hittem, hogy megengedhetem magamnak.
1: Beszéljünk inkább az AI asszisztensekre.
2: Jó van.
1: Programájánlót hallottatok, holnap találkozunk.
2: Jöttök? Vagy mentek?
1: Hát felveszem ezt a... Milyen?
2: Szép stewardess jacket.
1: Szép stewardess Jakóma.
2: Ezt meg kell mutatni a
1: hallgatók. Nagy közönségnek.
0: Van már személyes AI asszisztensed?
1: Szi. Van, olvassa a leveleimet.
0: Mit csinál vele?
1: Szelektál.
0: Szelekta.
1: Szelekta, így piszkozátokat. Csed a neve.
2: Így hívtad?
1: Faszi Csed, aha.
2: Csed, aha.
1: Hey, Csed.
2: Aha.
1: Mert azért, mert ugye mit tanulsz meg először AI, ChatGPT, és akkor Csed. Az autómnak JFF-fel kezdődik a rendszám, és egy Ford, ezért Jeffrey Fordnak hívom.
2: Ennyi, amikor kocsiba volt, Fujikónak hívták.
1: Szóval igen, van AI asszisztensem, csinálok vele dolgot.

0: okat.
1: És csinál draftot? És
0: igen, csinál draftokat.
1: És mire úgy csinálja már az utalásokat?
0: Milyen utalás?
2: Hát,
0: nem, én nem utalok. Én nem utalok.
1: És te csak kapod a pénzt.
0: Igen.
2: Nem megy fel az eBay-re, meg a Temura is vesz neked teljesen fölösleges dolgokat.
0: Nem, mert én sem, nekem sem szokásom.
2: Te nem szokásod, ez nem.
0: Nem szokásom sok.
1: Jó, de akkor még mit csinál meg neked?
0: Hát,
1: draft írás van.
2: Szó, hogy méled jött. Csipog.
1: Kávé.
0: Az értesítéseimet is.
1: Lekezeli. Mit csinál vele? Kommentel helyetted?
0: Nem, egyelőre csak...
2: Akkor nem is te válaszoltál az üzenetemre?
0: Lájkol, a kommenteket én írom, de kapok de értesítést. Lájkol? Aha, de lájkol.
1: Tehát ő már lájkol?
0: Igen.
1: És majd mindjárt belemegyünk egyesével.
2: Akkor nem is tetszett neked a posztom?
1: Tehát kedves tőzsdés hallgatók,
2: ez egy szakmai... Ketten lájkolták, te voltál az egyik, úgy örültem.
0: Nem én voltam, hanem az avatarom.
2: Na, oké, okay. Akkor csak nekem tetszett egyedül.
1: Meg nem az avatáromnak tetszett, neked sem tetszett.
2: Nem is érkeztem.
1: Szóval, hogy...
2: Baszd meg, milyen jó! Most már nem kell azt mondani, hogy föltörték a fiókomat. Nem is én cigányoztam a Facebookon.
0: Ja, nem az avatar.
2: Bocs, az avatarom volt, én nem vagyok rasszista, csak ez a kacsak avatar. Ez olyan vérnáci, hogy...
1: Na, szóval, hogy a lájkol, akkor posztolni, vagy kommentelni még nem. Még
0: ugyan bájt, hogy a saját posztjaim alatt.
2: Akkor a duma lesz ez a következő évben. Nem én sikkasztottam azon a közbeszerzésen, hanem a ChatGPT így írta meg a pályázatot. Most tehetek én róla.
1: Az egyik Open Club ingyentem volt.
2: Az AI kiszámolta, azt mondta, hogy ennyi.
1: Na, szóval igen, és akkor még mit csinál? Mesélj.
0: Hát ezt egyelőre a saját posztjaim vannak befűzve alá.
1: Aha.
0: És ott a kommentekre rögtön reagál, mert hogyha nem, akkor a Facebook elkezd nyomasztani, hogy jött kommented, és kezeljed, meg itt a kommentkezelő.
1: És mit reagál
0: rá? Csak lájkol.
2: Köszi, azért most már odafigyelek rá.
1: Kommenteket lájkol, vagy posztokat is?
0: Kommenteket lájkol.
1: Hallod?
2: Nem posztol?
0: Nem.
1: De nem posztokat még nem lájkol?
0: Nem.
1: És de fog?
0: Nem. Miért minek?
2: Nem? Hát, hogy neked ne kelljen.
0: Hát, lehet, hogy...
1: És te elgondolkozott?
0: Igen, ez jó ötlet, mert ez a pörgetni egy kicsit az algoritmust.
1: Látná,
0: hogy folyamatosan... hát így is folyamatosan látja, hogy online vagyok, legalábbis azt hiszi.
1: Egy-két, és akkor utána jöhetne az ilyen light kommentelés, hogy a belájkolt alá annyit, csak annyit írjon be, hogy word.
0: Amit most én nagyon Big várok, up. Az, hogy elinduljon ez az AI-os partnerkereső, amikor neked nem kell lapozgatnod a Tinderen, hogy melyik az, aki tetszik, hanem egy elég részletes profil alapján lehet regisztrálni, és akkor összehoz azokkal az emberekkel, akik a te profilod alapján nagy valószínűséggel meccselsz, és tényleg elég részletes profilt
2: de ez
0: kívánnak.
2: AI kell? Ez nem elég egy sima algoritmus? Nem lett volna elég?
1: Nem.
2: Nem?
1: Jól látható módon nem. Mm.
0: És tudod, neked már nem kell időt fordítani se arra, hogy végignézd a szentes boltban.
2: Eddig sem fordítottam
1: és akkor ezt nem lehet tovább vinni, hogy ne
0: de
1: csak
0: tudom, izé, van, igen.
1: Nem elég, hogy csak összepárosít téged még az initial.
2: Párosít, hogy pározzatok.
0: Nem tudom, hogy hogy lesz az majd, initial, hogy küld egy
1: kontaktot is lemenedzselje az első egy órás csevegést.
0: Az avatarunkkal.
1: Igen, két avatar.
0: És megnézi, akkor honnan hogy tudjuk, hogy mi lehet a máltak.
2: Hát elolvasod.
0: Ja, elolvasod, ez annyira boomer.
2: Hát csak ott van a filmben valahol.
1: Ki olvas már?
2: Mondjuk ez is igaz.
1: Na, szóval
2: az olyan ózsi dolog az hogy, olvasás.
1: Hogy, és akkor, és bármi egyebet ezen kívül, tehát gyakorlatilag a te személyes asszisztens az igazából egy ilyen online
0: asszisztens.
1: Hát egy
0: a beérkező
1: ez még
0: kezeli. Robot,
1: ez még nagyon-nagyon
0: alapszintű.
2: Ki a boomer?
0: Ki a csóró?
2: Ja, jó.
1: Mert hogy ez pénzbe kerül?
0: Persze.
1: Mi a running cost?
0: Hát ami kellene nekem. Nekem ami kellene.
1: Nem, ez API alapú, az biztos.
0: Nekem ami kellene cost, amivel már nagyon elégedett lennék, ami már megcsinálja nekem az értékesítést, meg contentet gyártana.
1: Na igen, és ezt nem csinálja?
0: Nem, az még ahhoz több pénz kell, hogy értsed. Körülbelül 300 dollár kéne.
2: Havonta.
0: Havonta, ha kb. 100-120 ezer forintot kéne rákölteni, hogy ez így jól menjen, az meg még nem jön ki.
1: És nekem, de ha kijön,
0: de mondjuk egy kis vállalkozásnak tudod, ahol van fixen jól kiszámítható bevétel, azért ez a 100-120 ezer forint havi koszt, ez nem költség. Igen. És körülbelül másfél-két embernek a full munkáját kiváltja, sőt, tehát, hogy ott az asszisztencia, ott a marketing kommunikáció, ott van az értékesítés, ugye ez a legnagyobb hiány most, a kereskedőknek a hiánya, amit meg így asszisztenssel meg lehet oldani, tényleg havi 120 ezer forintos befektetéssel.
2: Ez meg telefonhívásokat is csinál?
0: Igen, van olyan, ami persze, bőven.
1: Minden van már.
0: Igen, bőven csinál telefonhívásokat, és tudsz vele kommunikálni.
1: Legfeljebb azt hiszed, hogy még nem találkoztál vele?
2: Aha.
0: Mit, ha felmész egy weboldalra, és nem a chatbot, hanem azt mondod, hogy te beszélni akarsz valakivel, felhívod, és ott is ugye robot asszisztenssel beszél. Nem, pakiba veszi fel egy indiai, akinek nem érted a nyelvét, hanem mondjuk a főnöknek a hangján van egy asszisztens.
2: De nem, hogy mondjam, pintapötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpötpöt
1: akkor ha, ezt, ha van 300 dollárot havonta, akkor igazából ez már van.
0: Uh-huh, igen.
1: Ez már van, és akkor, akkor de ez még mindig ilyen munka, és akkor ilyen személyes,
0: hát ez
1: személyes, personális life-ba.
0: Én nekem van valami, például amikor magánügyről beszélek
2: Cseddel,
0: akkor is nem szeretem, hogyha úgy fejezi ki magát, hogy mint hogyha neki lennének érzései, vagy hogyha ő empatikus lenne, vagy ilyesmi. És akkor erről le kellett szoktatnom.
2: Mit tudom, hogy ma is jól nézel ki, meg ilyen...
0: Nem, hanem hogy fú, ez engem is megütne, nagyon együtt érzek a fájdalmat, ezt így nem bírom.
1: Nem
0: humanizálom.
2: Te egy robot vagy, viselkedjél úgy.
0: Igen, tehát
1: nem megértem az érzéseidet és a problémáidat ezzel kapcsolatban.
0: Lehet, de tud segíteni, helyre rakni az embernek a fejét.
1: Értem, gondolt, hogy zavar, hogy...
0: De hogy amikor így emberként viselkedik, azt nem szeretem.
1: Aha, jó, de hogy...
0: Tehát ezért nem, például nem használok ilyen replikát sem. De randizásban használnám, hogy válaszol nekem valami egyedet. Értitek már, miért nem randizok.
2: Hát minek, hogyha randizik? Ott úgy látom, hamarosan feltörnöm.
1: Bejött egy egyed. Kint gyülekeznek már az egyedek a következő műsorból.
0: Úgyhogy átadjuk nekik a terepet.
1: A példányok.
0: Nem puszi.
2: Na puszi, köszi, hallgatok, hogy belém
1: voltatok. Ez már a vége volt?
0: Hát igen.
2: Hát úgy néz ki, hogy... Igen.
1: Ennél tovább már nem lehet.
2: Takeover lesz. Valami benned maradt, Hentikém, szeretnéd elmondani a kedves hallgatóknak.
1: De rengeteg trekken van még, amit lejátszanék.
2: Hát majd akkor kell
0: így a kanyari buliban.
2: A kanyarban még most össze.
0: A kanyari buliba teli.
2: Köszi, hogy hallgattatok. Hamarosan jön a nemzeti felkelés. Hallgassátok a Tilos Rádiót, és gyertek ki a születésnapra holnap. Puszi.

0: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék elosztását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a magyar narancsírét hallottátok.
1: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hír sajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Kedves rádiósok, programajánló következik. Tilos 35. születésnap. Helyszín Dürerkert. A Tilos Rádió fennállásának 35. évfordulójából adódóan újból szülinapi programmal készült. Hogy méltó módon együtt ünnepelhessünk veletek 2026. szeptember 4-én pénteken. Ahogy a tilosos szülinapi rendezvények alkalmával lenni szokott, ízletes bográcsételekkel, a tombola után pedig pezsgővel és tortával készülünk, hogy együtt ünnepelhessük a rádió fennállásának 35. évfordulóját. Részletes programok pedig a kertben a Mártonok, Márton and the Mártonez, Bújdossóék, 21.30-kor jön a tombola, pezsgő és torta, a kisteremben Gentry Sultán, Pop the Best, Kanada Káosz, Csoki Csibész, a kertben pedig Tisztől, Sample Temple, DJ Clairvaux, DJ Titus, Nandes, a cökiben pedig irodalmi Duff Techno, önismereti diszkó, tombola bogrács adománypult. Az esemény napjára a belépés díjtalan, további támogatásért cserébe tilosos sportékák között válogathattok az adománypultban. Mindenkit szeretettel várunk. Programajánlót hallott.

0: Melyik színpad?
1: Jó reggelt kívánok. Én a kék vagyok, de már fölnyomtál, képzeld el. Ez sok lesz a bal fülemnek. Oké. Hű, nagyon van, ez van, csak ez hangos. Jó. Szervusztok, ez a nemzeti felkelés.
0: És tudod, hogy mire emlékeztünk ezzel a számmal, amivel nyitott?
1: Na, mire?
0: Szálma Hayek 60 éves.
1: Ó, mert hogy kapcsolat... ez a Desperádóból volt?
0: Nem, hanem a
1: másikból,
0: az óriás kígyós.
1: Igen. Jó, egy másik klasszikus. Szóval ez a nemzeti felkelés, mellettem Laci, én meg én vagyok, és a Balázs majd itt lesz a másik oldalon, amit megérkezik. Bencét küzdünk, ő tudja, hogy kell belépni a Gicibe, a Gici nem tudja, hogy kell fogadni őt valamilyen furcsóknál fogva. Több emberünk dolgozik a megoldáson, kedves Béni, ha hallasz minket, nyilván hallasz, akkor ezt most megüzentem neked. Na, addig hát csevegjünk, amíg ez a dolog zajlik. Hát, Vuelta.
0: Azt szeretném, hogy én nem tudok, odáig tudom, hogy...
1: Hát ez, ennyit kell tudni.
0: És azóta semmi izgalom?
1: Hát, az van, hogy de, hát mostantól van izgalom. Ugye?
0: Ebben bíztam volna én is.
1: A dologban az az érdekes, ugye, hogy lett egy olyan élmezőny, hogy egy perc körüli különbségekre vannak egymástól az emberek. Más, Roglic és Gál küzdenek az összetett győzelemért, de hát még ott hátul is föl lehet jönni.
0: Roglicsnak van esélye, hogy
1: Roglicsnak van esélye. Szép,
0: ez hogy szokták mondani? Vénasszonyok nyara? Karrierjében ez lesz?
1: Hát ez egy búcsú lehetne. Tehát ez egy nagyon elegáns búcsú lehetne. Azt hiszem az ötödik Vuelta győzelme ráadásul, tehát sokadik.
0: Neki már négy.
1: Sok van.
0: A
1: jelenlegi mezőnyből a Pogacsár mögött a Roglicsnak van a legtöbb győzelme. Tehát azért úgy szeretjük úgy beállítani, hogy a jaj, de szerencsétlen meg nem tudom, nem. Kiváló versenyző, és nagyon, nagyon szép karriert tudhat a magának, és hát megkoronázná egy volt a győzelme, és minden évben idén is megállapítottam, hogy lehet, hogy a túra a legfontosabb, de hogy szerintem a Vuelta a legnehezebb. Tehát augusztusban, Andalúziában 42 fokban tekerni elképesztő hegyekre sorozatban, 4300 méteres szintkülönbség egy szakaszon, ami csak 180 kilométer ráadásul. Tehát
0: ez már volt?
1: Vagy ez már megvolt, de ebből lesz még ilyen valószínűleg. De csak a második évben vagyunk.
0: Én a 10-es évek elején szerettem bele a Vueltába, és akkor nálam mindig ez a három versenyt így sorba raktam, hogy melyik. Ezt végül is mindegyiket valamiért lehet szeretni, de a Vueltában nagyon bele szeretem. Főleg akkor, amikor a 40. születésnapját már túllévő Chris Horner, ha még erre a névre
1: emlékszik,
0: megérte a Vueltát a... Na, szerinted lesz valami megoldás?
2: Hangosabb lesz a te.
0: És ez kinek jó, hogy én
2: hangosabb.
0: És azt mondd meg, hogy én most a munkakörömmel belül elkövettem valami hibát?
2: Nem.
1: Igen, nem nyomtál meg egy gombot.
0: Tehát akkor valaki kibaltázott velem? De most én nagyon vödörből hallom magam.
1: Igen, én is téged.
0: Ezen az orgánumon keveset lehet segíteni, de...
1: Nem, ez nem orgánum.
0: Tessék?
1: Kicsit visszhangosak vagyunk, de hát semmi baj.
0: Azt szeretném mondani, hogy ha már sport, visszatérhetünk, csak mindjárt a chatfalon eltűnik ez a hír, tehát hogy hűséges hallgatónk Messiás, aki egy másik sportot űz, szerintem való, igen, Dániel, hogy Aalborgi snooker kupán harmadik helyezést ért el, ami nem tudom, hogy...
1: Szerintem minden snooker kupán egy amatőr embernek bármit elérni, csodálatos
0: teljesítmény. Tiszató kerülésen harmadik lennék, biztos én is büszke lennék.
1: Ne kérdezzük tőle, hogy mekkora volt a legnagyobb brékje, jó? Meg fog érni
0: azt egy
1: számot.
0: Azt én nem értem a kérdést, de ő meg viszont érti.
1: Egyfolytában letett golyók.
0: Indiszkréció lenne, hogyha na, itt most akkor mondok valamit. Ha én lennék testérműsorunk egyik szerkesztője, akkor azt a kérdést tenném fel, hogy és ezzel pénz jár?
1: Igen, de egy kicsit lekezelőn kérdeznéd, ha a testvérműsorunk szerkesztője
0: lenne. Nem, egyáltalán nem lekezelő, kíváncsian kérdezném, hogy ha valaki
1: hogy értem,
0: tíz évet a hobbiának ér, és ezt eljut nem oda, jár, hogy Aalborg harmadik hely.
1: Gyanítom, hogy nem jár érte. Gondolom, hogy ez egy amatőr verseny, de majd kifejti nekünk. Ha profi verseny, akkor valami kis díjadás jár, de nem hiszem, hogy túl sok. De nem is, biztos vagyok benne, hogy nem is azért csinálta. Ez a snooker az olyan, mint egy nagyon-nagyon
0: nehéz. Azt hiszem, megkérdezném tőle, hogy ő is olyan szépen fel van. A snookeresek azok ilyen nagyon szép ruhában vannak?
1: Hát nem szép, hanem egy kötelező.
0: Kötelező vagy fekete.
1: Az változó. Valamikor a mellény is kötelező, valamikor csak ingbe lehet tenni, és sőt, vannak most már olyan versenyek, ahol pólóba is lehet játszani.
0: Ilyen emlékeim változó. Vannak a régi téli szünetekről, amikor sporthiány snookert közvetítettek mindig. Ez most is így van, ugye?
1: Tehát nagyon komoly versenyeken még megy a mellény is, igen, de aztán van, amikor a mellény nem, de a színek azok már kevésbé vannak kötelezővé téve, talán a meghatározzák, hogy adott versenyen lehet-e fekete ingbe lenni, vagy nem lehet, de a csokor nyakkendő az általában elmaradhatatlan.
0: Szobakutyának üzenem, hogy igen, mi a kolorlokát tartjuk a testvérműsorunknak, de a mostoha testvérség is testvérség, úgyhogy...
1: Na, hogy szóval, hogy a Pogácsár kiesése azért az elég drámai volt. Az egy borzasztó nagyot és nagyon furcsát esett. Ez a rendkívül ügyes versenyző.
0: Szerintem az a pillanat van, amikor döntést kell hozni, hogy kimondjuk, hogy szerinted Atesz is feladta azt, hogy a...
1: Nem, Atesz sose adja fel. Sose adja fel.
0: Tehát Bencének is üzennék valamit, hogy itt áll a kapuink előtt.
1: Föl tud hívni a messengeren, még azt tudja csinálni. Fölhívja a nemzeti verkest, és nem tudom, adhatjuk a telefont, vagy nem. Az a baj, nem értek hozzá. Régen hogy csináltuk ezt? Skype-on? Aztán, amikor nem volt Skype, akkor utána hogy csináltuk?
0: Nem tudom, hogy ezek a platformok hogy változtak, kinek mikor mi tetszett, vagy mi volt számunkra.
1: Viber?
0: Jó, ja, ne.
1: Jó, nem elkedez mások.
0: Most viszont... Ja, ez csak...
1: Szóval, hogyha ha Pogácsár gyűlölő vagy, akkor azért, ha meg Pogácsár szedek, azért lehet nézni a Vueltát. Valószínűleg ő is nézi. Nem vesztette el a jó kedvét teljesen, világbajnokságra visszatér. Ennyit a Vueltáról tudom, hogy nem szerettek a kerékpározásra hallgatni, hogy csak néhányan.
0: Tomi.
1: Igen.
0: Mi volt az utolsó emléked, amikor, ja lehet, hogy most is az van, pizsamában alszol?
1: A szónak a pizsama értelmében nem. Pólóba alszom és rövid nadrágba.
0: Miért veszed ki a pizsama divatja?
1: Szerintem...
0: De nagyon hülyén. Tehát azok a öltönyszerű, tehát gombos...
1: Nem kényelmes.
0: A felsők azok...
1: Igazban de nem kényelmes. Elfordult rajta, nyomott a gomb, a hasra feküdt, de szerintem ilyen egyszerű oka van. Nekem a felnőtt koromban már nem volt pizsamám, egy darabig próbálkoztam a nagypapámtól örökölt klasszikus férfi hálóinggel, még késő kamaszkora felnőtt koromban, az nagyon szórakoztató volt.
0: Az, ami egy térdig ér.
1: Hát térd alá, szépen kis galéra felúsztott. Az bizonyos szempontból egyszerű volt legalább, de általában az is úgy ébredt, hogy a nyakadon volt az egész, szóval ezért. De miért jutott eszedbe ez a pizsama dolog?
0: Mert...
1: Vettél egy pizsamát?
0: Nem. De kacérkodom a gondolattal, csak nem tudom, melyik irányba induljak el.
1: Igen,
0: az emberiség azóta már...
1: Pamut póló, pamut nadrág, aldi irány, vagy rendes csíkos pizsama? Ez a kérdés.
0: Csak most ötletek.
1: A csíkos pizsama az már annyira kórház hangulat, ugye ott adtak utoljára.
0: Na de itt pont ez van, és kórházba kerülsz, szóval, hogyha
1: már nem kapsz pizsamát.
0: Hát persze, hogy nem kapsz, viszont. Hanem vinned kéne magaddal. Igen. De hát akinek nincs, az nem tud magával vinni, és akkor ritkán járok szerencsére kórházba, de
1: akkor legrosszabb esetben kap, hogyha van még nekik a régi időkből az a borzalmas csíkos pizsama.
0: Nem csíkos pizsama volt. Én,
1: hát attól függ, melyik kórház.
0: És attól függ, milyen súlyos bajjal kerültél be. Arra emlékszem, hogy ez a fűzöld, gatyafűzöld.
1: Nem, az a műtős ruha.
0: Az, a műtés, ja, az csak a műtéthez kellett fölvennem? Vagy hát, a műtét előtt?
1: Nem, a műtét előtt, műtétnél nincs rajta semmi sajnos. Nem, a műtősöknek a ruhája az ön. És ugye ez, ami Amerikában van, ez a hátul megkötős kis köténke, az sincsen Magyarországon. Úgyhogy nem nálunk. Én most már én sajnos voltam kórházban, nem olyan, azért most már hál' Istennek viszonylag régen, de én se túl sokszor, de föl sem merült, hogy ők pizsamát adjanak nekem. A legkevésbé se. Úgyhogy ebben nem tudok neked segíteni. De miért vennél pizsamát? Mi értelme lenne?
0: A testvérműsorunkat hallgattam meg tegnap este fele.
1: Ez a pizsama részre nem emlékszem.
0: És az, na, szöget ütött a fejembe, hogy azt hiszem, hogy ők kinyújt pólókról beszéltek, hogy az hogy az, hogy egy, azt hiszem, hogy egy tilos póló, vagy merch póló hogyan kezd új életet pizsamaként. Tehát nagyjából ez volt a...
1: Hát van, de ugye minden ruhadarabnak megvan ez az evolúciója, hogy miből mivé válik. Igen, az általában az utolsó állomás valóban a pizsamapólóság.
0: Berakok egy zenét, azt, pont azt akartam mondani, hogy berakok egy zenét, hogy lélekben arra készüljünk el, hogy ketten leszünk ma.
1: Nem, hát mondta Balázs, hogy jön, és nézd meg, milyen pontos.
0: Hát, nem csak, hogy pontos, hanem még lendületes is.
1: Lehet, hogy a Jicihez is ért.
0: A Jici.
1: Az nem, nem ért a Jici.
0: Baszk, itt van Béni. Megérkezett.
1: Jó, akkor adjál neki hangot. Beszélj, Béni. Én nem hallom, Laci.
0: De nézd meg, már mennyivel előrébb vagyunk. Atesz, látok egy hatalmas B betűt. De feltoltam, és nem hallom. Vagy ő nem beszél. Béni! Kezdj el beszélni hozzánk. Megjelentél a képernyőn.
1: Vagy nem azt toltad föl. Szevaszozi. Úgy de kellemes ez a régi időket idéző káosz van a stúdióban, ezt szeretem. Igen. Nem tudjuk, miért
3: igen,
1: nem
3: szó. Ott a B.
2: Igen, le van némítva a B.
1: Le van némítva.
0: Ő némította le saját magát.
3: Hát írjunk rá, hogy...
0: Hát hallja.
1: Béni, le vagy
0: bénulva.
1: Bénulva, némítva.
2: Én azt itt nyomkodom, hogy kérjen némítás feloldását.
0: Meg lesz. Jó. Ez, meg lesz ez.
1: Hagyj így fönn, egyszer csak meghalljuk a hangját, amikor rájön, hogy le volt némítva.
2: Nem szó.
1: És akkor Balázs, te kapcsold be magad, mert valamiért nem szól. Nem világít. Nem világít a Balázs, úgyhogy...
3: Nem, de nem is beszélünk még, hanem csak közvetítjük a pultot.
1: De most nem tudom, hogy...
3: Nem vagyok bekapcsolva.
0: Dehogy, mert hallatszik minden.
1: Én bent hallak az adásban.
0: Nem kéne helyett inkább zenét adni.
3: Nem, szerintem a rossz mikrofon van föltolva, és távolról be.
1: Egy másik van, igen, nem jól van föltolva.
3: Zöldet kéne.
1: Most se jó. Zöld se jó.
2: És nem világít. Oké, nem. Zenélünk egyet, jó?
0: Na, jó. Indul a zene. Köszönöm.
1: De jól esett, ez tényleg a régi időket idéző teljes katasztrofális amatőrizmus. Yes.
3: Szerintem ez nem a régi időket idéző.

0: Mi a helyzet, Lacikám? Minden rendben van?
1: Sárga.
0: Hú,
2: jó reggelt kívánok!
0: Képzeljétek el, hogy ki volt húzva a Balázs mikrofonja.
2: Mikrofon próba, 1, 2, 3.
0: Nagyon durva.
3: A mikrofon, de ez mindig csak fél siker, mert én majd a jobb kezemmel itt próbálkozom.
0: Ott van a nagy B betű, és egyszerűen...
2: Jó, most figyelj, most egyenlőre elértük azt, hogy legalább a budapesti stúdió egyben van, és most az olaszországi stúdiót kell rendbe rakni.
0: A Béni kint van, persze.
3: Igen.
0: És kint is lesz sokáig, és üzenem is a testvérműsorunknak, hogy nem rinyálni kell a kiránduláson, hanem el kell kezdeni szervezni, mert most van másfél hónapunk, hogy kimenjünk Olaszországba együtt, hogyha sikerül összehozni. Ja, és jó hír, a Balázs autója 6 személyes, úgyhogy beférünk. Nem lesz kényelmes, de vállalom a hátsósor.
3: Hát szerintem a hallgatók most teljesen fel.
0: Ez biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekelt őket.
2: Igen, egymás tenyerébe csaptak otthon a házaspár. Hallottam, anyukám?
0: Lehet, hogy kijuttam.
2: Lehet, hogy egy autóval tudok venni.
0: A felkelés és a kolorlokál. Úristen, remélem videóznak is.
2: Ja.
0: Egy álom válna valóra.
2: Mint amikor a Béna izével, a GoPro-val ment, és próbált zenéket tenni, emlékeztek? Talán akkor volt az a bukása is?
0: Bukott? Arra nem emlékszem.
2: Tavaly.
0: Mint Pogácsár?
2: Igen.
0: Szegény. Nem. Erre nem emlékszem, hogy bukott is. De hát most már biztos csinál új videókat, miközben olvas. Képzeld, én most nem voltam biciklizni a Balatonnál. Egyrészt nem egy biztos ti már mind ismeritek azt az utat, csak én nem ismertem, hogyha az északi parton visszafelé, tehát Füred felé haladsz Szigliget felől, mondjuk így, vagy Kenese felé haladsz Szigliget felől, akkor egyrészt nagyon jó lett most már az út Zánkánál, jó helyeken mész, föntebbi utcákon.
2: Ezért gondolsz, hogy van ott az a főső út.
0: Igen, és arra gondolok, hogy Azófönnél föl kell menni a Római útra, és Almádig fönt tudsz maradni, és egyrészt látod a szép Balatont, másrészt egy sokkal békésebb út, és fantasztikusan hangulatos. Ezt mindenkinek ajánlom. Annak is, aki nem szeret hegyet, mert nem olyan sok a szint benne. Tehát föl kell egy kicsit fölküzdöd magad, és utána ott maradsz szinten. Halló! Halló!
3: Szevasz!
0: Laci, valamit nem csináltál meg már megint.
2: Most ez a telefonáló, vagy a Béni?
3: Nem, telefonáló.
0: Nem nyomtál meg egy gombot, ott lilának kéne lenni, az alsó gombot nyom meg így. Halló!
4: Halló!
0: Jó. Igen. A stúdióban lévő pultos gyerek hát 12 éves, úgyhogy tőle is nagy teljesítmény.
2: Nyára jött egy gyakornok, de hát nyárnak már végén sem.
0: Igen. Remélem, holnap bemész iskolába. Halló!
4: Halló, hallatok most,
0: igen, jó? Igen, parancsolj.
4: Na, csak azért telefonáltam, mert múlt héten az adás legvégén már elhangzott egy olyan, hogy a Balázs a részpába belebotlott, és akkor pont bringázás közben voltam, nem tudtam telefonálni, aztán gondoltam, hogy láthatom erre a hétre, mert csak több kíváncsi vagyok. Én is belefutottam, és kíváncsi vagyok, hogy neked ez honnan jött be az életedben, mert nekem az Interregnumban lévő Kossuth, amit teljesen véletlenül hallgattam, ott került elém, és erre voltam kíváncsi.
2: Igen, én ezt egyszer elolvastam könyvben, amikor megjelent a Tények és tanúk sorozatban.
4: Aha.
2: És aztán most úgy, igen,
3: az ennek a szó szerinti...
2: Igen, gyakorlatilag valamelyes szerkesztet rövidített, de mondjuk nem kell annyira szerkeszteni részpát élő szóban.
3: Nagyon kíváncsi vagyok, mert én mind a 10, a 8+2 azt hiszem, ez így van.
0: Most már podcastról beszéltek?
3: 8+2-re emlékszem, mindesetre.
2: Van egy ilyen epilógus-szerű talán.
3: Jó, majd ezt nem mondját hallgató.
2: És akkor most igen, a Kossuth Rádió elővette, és leadta ezt a beszélgetést.
3: A átmeneti Interregnum időszakában az
2: ami a könyv alapja volt, és akkor fogtam magam, és ezt meghallgattam, mert nem a Kossuth Rádióban, hanem a YouTube-on, de igen.
4: Jó, akkor örülök, hogy ez így véletlenül.
3: De mi a véleményed? Hogy ennyi, hogy örültél neki, hogy izgalmas, érdekes?
4: Nagyon meglepődtem. Az igazság, hogy relatíve fiatalabb vagyok, szóval, hogy nekem ez így nem jött szembe annak idején, amikor ez a
3: 93-2000. Annak idején
2: én úgy olvastam a könyvet, hogy én, ha jól emlékszem, én nem is tudtam erről a rádió felvételről. Tehát, én nem tudtam, hogy ez létezik, vagy hogy ez valahol lement a rádióban.
4: Nagyon élvezetes.
5: Pedig én mondtam nektek.
2: Nézd oda.
0: Na jó, és...
2: Istenem, Béni, ha mindenre emlékeznék, amit te valaha mondtál, beljebb lennék.
0: De ez a YouTube-on könnyedén megtalálom.
5: A világ is beljebb lenne, úgy, ahogy van.
0: Igen. A világ is bejebb lenne, mindenre emlékezne, amit a Béni mondott.
2: Igen, kicsit mint Hamlet.
0: Oké, köszi, szia!
2: Kicsit, mint Hamlet apja olyan, amikor most így megszólal.
0: Mert egy olyan helyen van, mint a Hamleték kastélya.
3: Most a Béniről beszélünk? Igen. Egy pillanatra, sőt egy ideig kettő volt belőle itt a monitoron. De aztán most... a második az működött. Tudod a megoldást, hogy ez hogy sikerült, Béni? Valamit másképp csináltál?
1: Kénytelen voltam én megoldást találni.
0: Levetted a némítást?
1: Úgy vettem észre, igen, hogy a... Igen, hát természetesen a beállítások közül egyedül a Jitsi volt az, amelyik
3: mikrofon
1: használatot nem engedélyezte. Először, utána pedig azt tapasztaltam, hogy hát Laci kétségbe esett, a 8 óra 30-kor próbált megismerkedni a Jitsi felületével, és természetesen az akkor...
0: Hát mert előtte a pultot próbálta megérteni.
2: Jó, hát most okolhatod, Laci, de azért ez kicsit úgy hangzik, mint az Isten vejre meg nem nyílik ez az ajtó. Hát nyomjuk le a kilincset, nem?
1: Igen, hát nagyjából ez történt.
3: Részpára
1: visszakarom. De tudtam, hogy Balázs 8 óra 50-es érkezéséig még van idő.
2: De nem sikerült beleférni. Na de mindegy, te kanyarodjuk vissza hát részpára.
1: A lényeg az, hogy most hallottalak. Már egy nagyon komoly és nagyon durva SMS üzenetet fogalmazgattam magamban, hogy
2: ez volt az utolsó. Engem most fél évig ne keressetek.
1: Amúgy sem, amúgy is elegem van már belőletek.
2: Igen.
1: De aztán...
0: De aztán rájöttél, hogy azért most a mikorunkban már óvatosan kell bánni a barátokkal.
3: Beszéljünk már lényegről. Milyen nyomot hagyott bennetek?
1: Részpál az utolsó egyike, akik igazán ilyen nagypolgári...
3: Nagyon rossz ember lehetett. Az az érzésem, hogy egy borzasztóan rossz ember lehetett. A környezetére biztos nagy terhet jelent.
2: Nem kifejezés, vagy nem az a pontos kifejezés talán, de hogy hát...
3: Nagy idők nagy tanúja, és érdekes az egész, tehát az egész beszélgetés folyam megy magától, nem kell a... ki is a moderátor?
2: Parti Nagy.
3: Igen. Bocs, hát nem ugrott be a neve. De hogy a környezet tét ez a csávó szerintem nagyon megterhelte.
2: És a környezetén azt érted, hogy valójában hát amit maga is mond, hogy jó apa nem volt, jó testvér sem annyira volt.
3: És hogy mondjam akkor, oké, én nem kérem rajta számon, hogy az ő életének az aktív része az egybeesett a kommunizmussal, ezt lehet azért így mondani, de az a mellébeszélés, az a felelősség kenegetése, meg ez a... Én tudom, hogy ez egy túlélési stratégia lehetett, de 93-ban, mert az első felvételek szerintem még onnan vannak, az első kör, uh-huh. 93-ban, hát én nem mertem volna így beszélni.
2: Egyértelműbb szembefordulást vártál volna?
3: Megengedő.
2: Azért szerintem ő...
3: Kimondottan fel... Hát
2: most én nem tudok felidézni az 50-es, tehát ugye, ami viszont nagyon sokakra igaz rajta kívül, ugye az 50-es évek eleje, tehát a kiábrándulásig tartó időszakot leszámítva, nem tudok ilyen nagyon piszkos húzást felidézni a visszaemlékezésre.
3: Jó, akkor azt úgy mondanám, arról beszél, vagy úgy beszél, hogy az ő autonómiája az sose sérült, ő neki nem kellett alkukat kötni, ő mindig önmaga maradhatott, és egyenes derékkal tudott. Közben meg az érzésem, hogy sok embernek a derekát törhette ő ketté. Major Tamás karakter volt, tehát hogy a szakmájában bizonyára, amit csinált...
2: De Major Tamás nem írta alá 77-ben a kartát, meg nem írt a szamizdatban.
0: Egyébként nem a saját nevén.
2: Mit tudom, 80, mikor 5-ben már mondjuk a csirkefejet megcsinálta, meg volt egy-két ilyen, de azért a
3: Majornak mi volt? Mi köze volt?
2: A csirkefejhez?
3: Igen, én nem emlékszem, hogy ott...
2: Nem szerepelt?
3: Nem. Ott volt, igen.
2: Nem.
3: Már én ezt 85... De nem is 85 a csirkefej?
0: Kb.
3: Nem, szerintem 83
0: Esetleg nem minden. Szerepel benne.
3: Mert hogy még láttam. Vagy, vagy...
2: Azt a tévében is látták.
3: Akkor én azt mondom, hogy a helyszínen.
2: Tévében láttam. Én...
3: Mm. És Major Tamásra emlékeznék, jó?
2: Akkor ne a...
3: Jó, akkor csak bennem keltettek indulatot Rész Pál.
2: No, de hát ugye...
3: Nem túl őszintének a... tűnő.
2: Tudod, ezt értem, és van benne narcizmus.
3: Nem kevés?
2: Igen. De hát ugye, ha csak azokat a sztorikat, amik ugye elhangoznak ebben a 10 órában, fölidézzük, hát ugye azért ez rengeteg mindenkire volt igaz, Zelk Zoltántól, Déri Tiborig.
0: És miért nem volt jobb a méltán híres testvérével, Réz Ádámmal?
2: Azt hiszem, hogy nem volt erőssége az érzelmek megélése. Oh. És kimutatása, tehát ezért volt az...
3: Most, hogy erről beszélsz, igen, ezek a benyomásom voltak.
2: Ezért volt az, se a testvérével, se a gyerekeivel...
3: De felfelé, mint a szüleivel se.
2: Szüleivel se, igen, de hát megilletve, hát ugye valószínűleg az a szüleitől...
0: A papáját most olvastam, hogy hívták. Ezt nem is értem arról, miért kellett átmenni rá. Raffi, gyönyörű.
2: Ja.
0: Két FY-nal, Raffi. Volt apuka neve. Uh-huh.
2: Elmondja a magyarosodásnak a történetét, csak már nem annyira emlékszem benne. Tehát ugye egy...
3: Ez több mint 10 óra, és, vagy körülbelül 10 óra, és egy 25-ös
0: hallgatni, mert nagyon
3: sebességgel is.
2: Nem a Raffiról magyarosított, hanem másra magyarosítottak ketten. Tehát nem ugyanarra magyarosítottak. Ő meg a testvére Rézre, az apjuk meg erre.
0: Ja, hogy ez egy párhuzamos magyarosítás.
2: Más volt.
0: Aha.
2: És az valami németes, németes név volt, ami kb. Ilyen rézművest jelentett, vagy ilyesmit.
0: Halló!
3: Szevasz, Apolló!
5: Sziasztok! Én pont ezt kérdeztem egy-két éve egy irodalmától, amit most a Kiskádár. Uh-huh. Csak előbb hadd kérdezzem meg, hadd kérdezzem meg Bénit, hogy vagy vegye ki a diót a szájából, vagy tegye vissza a műfogsort.
3: Vissza fogja tenni.
1: Jó. Egyiket se teszem, tehát hogy én... Meg se szólaltam az elmúlt.
5: Nem olyan a hangod.
0: Azért, mert nagyon messze van tőlünk, tudod? Egy szikla tetején áll.
3: Örüljünk neki, hogy halljuk.
2: Hogy halljuk.
1: Én ennél tisztában és szebben nem tudom.
2: Ne keress a kákán is diót.
5: Összefolynak a hangzók. Nagyon furcsa, hogy...
0: Olaszosan beszél.
5: Most hallgatás meg kell átállni.
2: Azt kérdezi, hogy hallod-e őt, amit most mond? Illetve
5: nem hallok semmit. Csak viccelek.
0: Na jó, de nem ezért telefonáltál.
5: Nem.
2: De legalábbis remélem érzékel.
5: Szóval a Rész Pál az idősebb bátyára féltékeny volt, mert a bátyokom egy elismert irodalmár volt, amikor ő még csak éppen egyetemre járt, és ő is próbálta volna az utat, de hát ugye ott volt a bátyja, mint akadály, meg mint egy hatalmas nagy emlékmű, azt nem tudta volna túl nőni, ezzel számolhatott, és akkor ő keresett magának más utakat. Emlékeztek, hogy például a filmben elég jól kigyúrta magát filmekhez, egész szó értett. Meg voltak más irányú publicisztikái is, és hát ez volt a személyes rossz sorsa, hogy ott volt egy nagyon komoly, elismert báty, akinek az árnyékából úgy érezte, nem tud ki.
2: Én úgy emlékszem, hogy ő fordítva magyarázza ezt a visszaemlékezésben, hogy ugye a gyermekparalízis miatt a gyerekkorukban kényszerűen sokkal többet foglalkoztak ő vele már, mint a Rész Pállal a szülők.
3: És a Rész Pállal foglalkoztak kevesebbet. Még. Nem, hogy az Ádám volt az idősebb, és a nevelést ráhagyták az Ádámra, nem?
2: Nem, ő úgy mesélte, hogy ugye két éves korában gyerekparalízis.
3: Ja, igen, pont fordítva, igen.
2: És hogy emiatt ugye hát éveken át tartott, amíg valamennyire ebből helyre jött, és hogy ebbe az időszakban ugye értelemszerűen sokkal többet foglalkoztak vele a szülők, mint a bátyjal, és hogy a bágyban lehetett emiatt féltékenység ezzel kapcsolatban, de hát ugye eltávolodtak.
5: Jó, hát akkor most van több teóriánk, és rábízzük a hallgatókra, hogy melyiket választjuk.
0: Hát vagy meghallgatjuk mi is a beszélgetést.
5: Mind a kettő maradt érvényes. Köszönöm, hogy szólhattam.
0: Szívesen.
2: Az volt igazán semmiség.
0: Rágot meg köpsz ki.
3: Szevasz.
0: Na, Béni, megvédtelek.
2: Mindegy, meg kilépett.
0: Ápoló, köszi. Megbántottad a Bénit.
2: Itt vagy, Béni?
3: De már megint kettő van belőle.
0: Oh.
3: Most már csak egy.
0: Akkor most lesz itt.
3: Mindegy.
1: Valóban itt vagyok. Hallottok?
2: Halljuk csak, mint hogyha dió.
3: Direkt. Ha dió lenne a szárban. Azért beszélsz halkan.
0: Én halk vagy, annyi van
1: egyébként. Nem fog ez így menni, gyerekek. Nagyon sajnálom. Nem fog ez így menni.
0: Micsoda? Semmi? Na. Jó, csinálok a Balázsnak egy kávét. Neked is csinálnék, de te nem vagy itt.
3: Kossuth rádiózhatunk is.
2: És akkor te most meghallgattad ezt az egész részt?
3: Annak ellenére, hogy részleteire már nem jól emlékeztem, uh-huh. mint kiderült, mert mondjuk a 77-es karta az nekem mindegy. Meg, persze.
2: Az pedig azért, ugye, és azért az nem egy, hogy mondjam, váratlan fordulópont, hanem azért, hát ugye már 56-ban már izé volt, már forradalmi bizottmánytag volt a Szép Irodalmi Bank.
3: Én nem azt mondanám, hogy kriptokommunista, nem tudom micsoda volt, hanem
2: túlélő.
3: Igen, például az alkalmazkodás nagy mutatványait kellett bemutatni a karrierje vagy a pályája során, ebben biztos vagyok. Hiszen beleszagolni, mi is beleszagolhattunk abba a korszakba. Láttunk példákat, de hogy mondom, az jutott eszembe, hogy a környezetében lévő embereket biztos sokszor megterhelt.
2: És ez,
3: igen, ez volt a... Ettől függetlenül egy gyönyörű időutazás, és tényleg egy életút interjú.
2: Én önmagában nagyon szeretem ezt az oral history műfajt egyébként, mert szerintem ennyire rázumolva minden élet érdekes. Éppen az életnek a szingularitása miatt, és hát főleg, hogyha valaki még tényleg nagy idők, hát most mindegy, hogy nagy vagy kis tanúja, de mégiscsak tanúja volt. Azt se tudjuk, hogy nagy idők egyébként-e, nyilván mindenki számára a közelmúlt az nagy idők, minden generáció számára. Egyébként nem biztos, hogy ezek nagy idők voltak.
3: Minden esetre ez a nem tudom, másfél-két hónapos leállása a közmédiában, ez nagy eredménye, hogy hátra mentek a raktárban, megnézték, hogy mi van, és szerintem ott még csomó csoda lehet.
2: Még elképesztő sok dolog lehet az archívumban, vagy van, egész biztosan persze. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon nagy idők voltak-e azok, vagy egyáltalán voltak-e nagy idők?
3: Lefordítsam magyarra, hogy...
0: Amikor a nagy időben benne vagy, tudod-e, hogy a nagy időben vagy benne?
3: Hát azt azért de mi 88-89-90-ben, vagy 90-et már ne is mondjuk hozzá, mert akkor...
2: Ez a nagy időnk, ez nem egyfajta ilyen generációs narcizmus? De azt gondoljuk, hogy mindig amiben... Mondjad, Béni.
1: 89-90 olyan nagy idő.
2: Azok valóban nagy idők voltak.
1: Az 50-es évek nagy időiben nem
2: biztos. Hát biztos, hogy nem. Meg azt is mondtad, hogy hát nem mindegy, hogy hol. Tehát mondjuk valószínűleg a...
0: Amerikában jó volt az 50-es
2: évek. Igen, a 60-as évek második fele mondjuk Amerikában, vagy az Egyesült Királyságban valószínűleg elég jó volt.
0: Igen, igen. Már csak a ruhaboltokat nézem is, már megért.
1: Én 45-ben szerettem volna Norvégiában, vagy mondjuk Svédországban megszületni, és... Uh-huh. Mostanában valamikor.
0: Meghalni?
1: Hát majd valamikor, igen, mielőtt odaér az első orosz front.
0: Már így a béke miatt?
1: Hát meg az a 70-es évek volt szerintem.

0: van az én nagypapám ilyen, de mondjuk ha a Laci nagypapára ilyen annak
1: kerültek. Igen, átmész valakihez és adott sztorizgat, sztorizgat, az jó, csak ne legyen az saját.
0: Hozentrágerbe szivarozgat, és elhívja, hallgatom, és azt mondom, hogy csodálatos.
2: Na elég az hozzá, hogy...
0: De hogy engem basztatson a vasárnapi ebédnél, azt mondjuk kevésbé.
1: Ja, ja, ja. Akkor az én nagypapám az nem jött volna annyira be neked.
2: Igen, de hogy én sose olvasok el kétszer könyved, de most azt gondoltam, hogy jó, ez nem kétszer ugyanannak a könyvnek az elolvasása, hogy meghallgatom újra. Uh-huh. De hogy de jobb volt így, mint könyvben, megmondom őszintén, mert rész pár saját hangja,
3: jó, a hangja,
2: stílusa, stb. Az sokat hozzátett a dologhoz, meg pont az, hogy ez a mesélős, anekdotázó stílus, ez nagyon kellett ez a sztorihoz. A könyv is jó volt egyébként, de így jobban élveztem.
3: De a könyv az, egy az egyben leírt, és a kérdés felelőtt kérdés.
2: Szerkesztett verziója, igen.
0: És, amikor elindult a Tények és Tanúk sorozat újra, igen. Azt hiszem ez volt
2: az első kötet.
0: Uh-huh. Hát valamelyik
3: és mi volt a címe?
2: Bokáig Pezsgőben.
3: Ja, Bokáig Pezsgőben tényleg.
2: Amelyik arra a sztorira utal vissza, amikor
3: ez a Tények és Tanúk az a 70-es évek végén kezdődött, nem?
2: De most újra kezdődött.
3: És ja, hogy az újrakezdésben
2: volt ez. Újrakezdésben volt ez az első.
1: Mondjad, igen? Hogy mire utal a sztori?
2: Az arra, amikor a...
3: háború.
2: Amikor a... Még a háború alatt, igen, ugye a... Mivel zsidók voltak, ezért
3: ja, igen,
2: ugye érkeztek erre királni a lakást. És
3: maguk kezébe vették
2: internálni, és rengeteg ilyen, amivel az apja nőgyógyász volt, azért rengeteg a páciensektől kapott
1: ajándékpezsgő
2: volt a spejzban, és ő berohant a spejzbe, és mindegyiket földhöz
3: vágta. Nem, az édesanyja.
2: Nem, ő berohant a spejzbe, és mindegyiket földhöz vágta, hogy ne mások igyák meg.
1: Ez az inkább virítség, mint okosság.
2: És akkor ez a izé, hogy ott állt Bokáig Pezsgőben, és az anyja bejött, és fölpofozta, hogy hát hogy nem lehet ilyen állapotba átadni egy lakást. Ez volt a...
1: Szép. Izé, ez tehát, nagyon
2: mert
1: szép.
2: Mert eleve izgult, hogy kitakarított előtte, mielőtt elvitték őket, hogy hát mégis majd akkor mit fog gondolni, aki majd jön
1: ez
2: a lakásba.
1: Milyen szép.
2: És hogy ő pedig benne ögyengett a spejzben.
1: Jó, hát mind a két álláspont érthető valahol.
3: Ja. Adás szerintem. Előtt azt mondtad, hogy nincsen cigarettád, lelejmoltál egy cigarettával, hogy nincsen cigarettád, és megkönnyebbültem, hogy nem ezt fogom hallgatni.
1: Milyen kifejezést használtam, amikor...
3: Szépen kérted.
1: De hogy mondtam? Milyen cigarettát?
2: Ha olyan kedves.
1: Milyen cigarettát kértem?
3: Igazit.
1: Na.
3: De
1: mintha
3: előtte azt mondtad volna, hogy...
1: Mert az enyém elfogyott.
3: Tényleg,
1: az igazim fogyott el. Ez nem fogy el, ette te...
3: Hogy az igazit fogyott el. Hát igen. Neked ez az igazi, hát 5 éve ez az igazi neked.
1: De nem, hát azért ez nem az igazi, ez egy kényszer. Bája, Laci, ezt nem lehet úgy szeretni.
3: Balázs, neked is kéznél van?
2: Igen.
1: Nem hozok párhuzamot, mert szemétet, hogy milyen ez a cigi az igazihez képest, nem... Majd szünetben elmondom nektek, amikor ezt a szép dalt lejátszod, amit most te megkerestél.

0: Na, itt vagyunk. Igen, minden.
1: Mikrofon próba.
0: Béni is fönn van, nagyon ügyes vagy, jól van.
2: Jól van, itt vagy, Béni?
3: Itt vagyok.
2: Nagyon jó, és milyen daliásan szólt bele a hangod most. Ez jobb, mint az előbb.
0: Ezt jobban.
3: Hát meg kellett skáláznom, hogy éreztem, hogy már...
2: Igen. Mama, mi,
3: meg kellett járatnom egy kicsit a szájüregemet, és a szájizmaimat megtornáztam.
2: Jó van.
0: És milyen kint az élet? Működik-e a kerékpárod?
3: Működik,
0: jó.
3: Bár hogy mondjam, ugyanúgy működik, mint mielőtt hazavittem.
0: Csinálja a rosszaságot, igen.
3: Persze, igen, de megtanulok együtt élni vele.
0: Helyes.
3: Tehát reggel fürödtem egyet a vízesés alatt a patakban.
2: Pofoz az élet, öregem.
3: Befogatunk, aztán áthajtatunk Malaspina grófékhoz.
0: Egy bráncsra vagy olaszosan bráncsóra.
2: Igen, hogy mondják azt, igen.
0: Collazione.
2: Igen. Nektek nincs olyan érzéstek, hogy mindig, amikor nem az AI-ról beszélünk, akkor nem az egyetlen dologról beszélünk, ami valójában számít manapság?
0: Nekem egyáltalán nincs ilyen érzésem. Én szeretek nem beszélni az AI-ról. Szeretek nem tudomásról venni ról. Bár nagyon szeretek vele használt oktatásról beszélgetni, abban nagyon aranyos. Múltkor mondta nekem, hogy ha megmutatod a pontos hirdetést, akkor ennél részletesebben is vettök számon, és megmutatom pontos hirdetést. Ó, visszavonom, amit az előbb mondtam, ez megér ennyit ez az autó, azonban fölhívom a figyelmet, hogy ezeket a kérdéseket tedd föl az eladónak, de ha gondolod, egy kinyomtatható listát is összeállítok neked, amiket az autó mellett állva kérdezd meg.
2: Na most nem konkrétan erről a fajta hétköznapi asztaltára gondoltam az AI-nak, hanem általában arra, hogy... Valahogy azért, hogy mindig, amikor nem arról beszélünk, akkor valójában
0: kerülgetjük a forrókását.
2: Csak az időt húzzuk, amíg még van mit.
0: De hogy érted, hogy azért húzzuk, amit van mit? Mert mi fog történni? Az AI átveszi az uralmat fölöttünk, és akkor velünk mi történik? Akkor én veszek egy buta telefont, és leköltözök vidékre. Azt végeztem az AI-jal.
2: Nem így értem, hogy átveszi az uralmat fölöttünk. De hát úgy, hogy teljesen szétbarmolja azt a világot, amiben, hogy mondjam, sok dolog megérdemlő, hogy szétbarmolják, de mégiscsak amiben élünk, tehát a pénztől az országokig, vagy az államokig.
0: Milyen módon fogja ezt tenni?
4: Megkérdezik, hogy ő mit akar, hát ha nem AI-t, és akkor majd visszatér, mert nekem is van AI-val kapcsolatban.
0: Halló!
5: Kab AI, de amúgy nem jut ám ő Bardóba se például. Szóval föntartom azt, hogy pont a halandóságunk az, ami amúgy a mikrofonba, szintába mártott mikrofonba az első KGB mű a válaszféle Gótamának. Gyorsan el is mondom fejből. Jaj, a betegség. Az orvostudomány rohamléptekkel fejlődik, a gondunk sokkal inkább a hozzáférés. Öregedés megértésében hasonlóan biztatóak a kilátások. Ami pedig a robotokat illeti, nos, hova tovább, abban különböznek tőlünk, hogy ők nem tudnak a halálra gondolni. Amúgy meg stimmel, homok mandala. Te a homokra tetted a hangsúlyt, én a mandalára. Most akkor leteszem.
4: Köszönöm.
0: Szia!
3: Szervusz!
0: Hogy, de ha már mondta, ha már elhangzottak a robotok, hogy nem ugyanígy féltünk a robotok, a Isaac Asimova, nem tudom, és átveszik a hatalmat, és az ez történik,
2: igen,
0: meg az történik.
2: Igen, de az egy regény volt.
0: Igen, de amúgy a világban is volt némi félelem, hogy majd a robotok elveszik a munkánkat, meg nem tudom micsoda, most ugyanezt csináljuk az AI-jel. Ugye, majd
4: de most AI-jel tud kopogtatni az ajtón.
0: A robot?
4: Igen.
0: De mondjuk kevés, mert még nem kell beengedni, érted? Mondjuk, hogy nem vagyunk itt van, és akkor abban mondjuk,
2: hogy szerintem ez önbecsapás, amit mondasz, az benne van, tehát, hogy valóban a technológia történetben ismétlődnek ezek a félelmek, és az ellenoldali...
0: De ez most jogos? Ez a véleményed?
2: Szerintem ez most jogos.
0: Igen. Na, mindjárt folytatjuk. Halló!
1: Sziasztok, sziasztok, a Laci vagyok. Hát szerintem az AI, ahogy látom, már átvette a hatalmat az emberek fölött. Vagy ti hogyan interpretálnátok azt a dolgot, hogy AI által írt önéletrajzokat AI-ok bírálnak el, hogy alkalmas-e az ember egy adott munkára?
0: Igen, ez groteszk valóban.
2: Pont hallottam egy ilyen történetet nemrég, tehát egy tender volt, és AI-jal írta meg nyilván valaki a tenderpályázatot, és...
4: De AI-jal is bírálták.
2: Meg is nyerte, és aztán kiderült, hogy magát a pályázati kiírást is AI csinálta, és AI is bírálta el.
0: De, és akkor
2: a... értelemszerűen az AI által írt, tett neki.
0: És az AI egyébként azt mondja, hogy azért hoho, ezt AI-jal írtad.
1: ezt mondja saját magának.
2: Saját, ma már egyébként minden...
1: írtam magamnak, hát akkor ez tetszik nekem.
2: Ma már egyébként a legtöbb pályázatban, közbeszerzésben, stb. Itt meg kell jelölni, hogyha AI-jal. Tehát fölteszi a kérdést, hogy ilyen jelentőség.
1: Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ez már arról beszélünk, hogy maga az ember alárendelődött az AI-nak.
0: De ez egyelőre csak az ember lustasága, nem?
4: Na.
2: Hát ez mindig így van, hogy a lustaságunkat
0: használja ki.
2: Nem csak az AI, hanem mit tudom én,
0: minden technológia.
2: A kínai megfigyelő rezsim is a lustaságunkat, hát nem a miénket, de a kínaiakét, de mondjuk most univerzálisan, hogy az emberi lustaságot használja ki. Tehát mindig a kényelemért adunk föl a jogainkból.
0: Meg a biztonságunkból.
1: Igen, ez pontosan így van. Most épp az AI-nak nem a kínai, vagy nem csak
2: igen, csak az a különbség, hogy a azt szerintem az az ütem, amivel mondjuk az elmúlt 5 évben fejlődött az AI, hogyha azt kihúzzuk azt a grafikont és meghosszabbítjuk, akkor 5 év múlva nem lesz olyan emberi tevékenység, amit nem fog tudni értesíteni az AI.
0: Labdarúgás?
2: Nem egy tevékenység.
1: Táncolni, meg futni már tudnak a robotok.
2: De az, hogy a tévében nézzél meccseket, amelyeket az AI által kreált sztárok játszanak, nem a valóságban. De
0: ne is mondd, múltkor, én nem tudom, hogy ez a tévén felbontása volt, de pontosan olyan érzésem volt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most valóban az atlétákat látom futni, mert kicsit olyan furának is tűnt a magdásuk, hanem azt mondtam, hogy ez simán lehet, hogy most ez egy AI csinálja itt a futóversenyt. Igen,
2: ebben... A Harari-val van egy interjú az Economist-ban, videóinterjú, meg leírata is van, és ő meséli abban azt, hogy a nővére átküldött neki egy AI videót, amin ő tart egy előadást.
0: Aha.
2: És kérdezi, hogy bizonytalan vagyok, hogy ez te vagy, és hogy neki egy olyan másfél percbe telt, de inkább a szöveg alapján rájönni, hogy ő ezt nem mondhatta.
0: Azt a mindenit.
2: Ja.
1: Igen. És hát ilyen egyébként...
0: És ezzel nagyon könnyű visszaélni.
2: Hát persze.
0: Uh-huh.
4: Mi volt a kérdés?
2: Hát ő pont ezt mondja egyébként, hogy...
1: AI sport... Olyan már van.
4: Az elmúlt hetekben engem lehet, a kínai.
2: Lehet a tipmixen fogadni izékre, robotális meccsekre.
1: Ezt mondani, tehát, hogy ilyen már van. És emberek fogadnak, és azt hiszik,
2: és hogy nyerhetnek az AI ellen. És nézheted a meccset, nem túl jó minőségű, de...
0: De akkor az AI elleni egyetlen védekezés az, hogy elengeded a technológiát, és papíralapú könyvet olvasol, és a buta telefonod van, vagy mi?
2: Azzal nem védekezel ellene.
0: Annyiban védekezem ellene, hogy én nem kerülhetek olyan helyzetbe, mint a Harari, hogy egyszer csak szembesülök azzal, hogy nem látom.
2: Mert az életed minden olyan körülmény, amit nem te kontrollálsz, és lássuk be, hogy sok ilyen van.
1: Nem
2: azok
1: kerülhet,
2: ettől még AI által kontrolláltak lesznek.
1: Uh-huh. Nem kerülhet olyan helyzetbe, mint a Harari, mert ha nem használt ilyen digitális cuccokat, nem fogod látni azt az előadást.
2: Hát rólad nem fog készülni hamis videó, ezt meg tudod akadályozni.
1: De nem, csak nem fogod látni, mert nem használod az internetet.
0: Ami ugyanaz, ugye, mert hogyha nem olvasom a negatív kommenteket, akkor nincsenek negatív kommentek, tehát ilyen szempontból ez egy... Oké, értem, hogy önállítás, de védekezés.
2: Egyébként a Harari pont ezt mondja részben, hogy hát olyan sok, hogy nagyon sok mindent nem tudunk tenni ez ellen, de hogy Jogalkotásban szerint a legfontosabb az lenne, hogy megtiltani, hogy az AI embereket embernek imitálja magát, tehát hogy olyan AI-okat fejlesztenek, amelyben konkrét személyisége van.
0: Hogy tudod ezt megtiltani azoknak, akiknek az az érdeke, hogy
2: vagy akár arca, animált izéje, virtuális antropomorf énje legyen, mert hogy szerint az egyik legnagyobb veszély az, hogy ugye most már ilyen AI barátnőket, szerelmeket, stb. Lehet venni, elő tudsz fizetni ilyenekre. És ezeknek rohamosan nő a népszerűsége.
0: Hát, mert a magány az nagy
2: volt. Igen.
6: Ugyanígy jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánunk.
0: Mondjad.
6: Na.
2: Igen. Bizonyítsd, hogy ember vagy.
6: A technológia...
2: Jelöld meg a három kereszt táblát a képeken.
6: Igen. A technológia eddig is elvette az emberek munkáját. Csak eddig azoknak a munkáját vette el, akik nem voltak képesek hangosan siránykozni. Most meg azokét veszi el, akik amúgy is véleményt formálnak. És azok most siránkoznak. Nem, érted? Igen, a kádároknak is elvette a munkáját, meg aztán ugye a kocsikerékkészítőknek, meg mindenkinek, csak azoknak nem volt ilyen nagy hangjuk, mint azoknak, akik most tiltakoznak.
2: Szerintem én nem látom az óriás tiltakozást.
4: Bár, hogy a jogászok tiltakoznának, hogy felismerték azt, hogy nekik végük.
6: Hát az újságírók, meg a jogászok, a írástudók, ugye
0: reklámszakma. Azok,
6: igen. Igen,
4: én még ennek a felfelé menő szakaszában vagyok, tehát azt teszem észre, hogy egyre több dolgot tudok elvégeztetni vele. Persze. Mondjuk egy levélírást.
6: És ezért nem fizeted meg azt, aki eddig megcsinálta.
4: Tessék?
6: És ezért nem fizeted meg azt, aki eddig megcsinálta helyetted.
0: Uh-huh. Igen.
6: Ahogy, ha emlékeztek rá, vagy a kedvenc témáitok egyikéhez szóljak, emlékeztek rá, akkor régen volt, hogy be lehetett menni az autóklubhoz, és megtervezték neked az útvonalat.
0: A Michelin útvonal tervezőre emlékszem még.
2: Hát azt én is használtam sokat, persze.
6: El kellett menni az autóklubba, valahol a 13. kerületben volt, és aztán mondjuk el akartál menni Memmingen mellé egy kis faluba, és nem tudtad, hogy hogyan menjél, akkor adtak neked egy ilyen leforellót, amire kinyomtatták, hogy itt fordulj erre, ott
0: igen,
6: ott.
0: Hát meg én nekem volt hatalmas Európa térképem, tehát ezt úgy képzeld el, hogy egy 500 oldalas könyv, mint egy lexikon. Uh-huh.
4: Most is megvan.
0: Igen. És akkor szépen föllapoztuk, és akkor igen.
6: A kedvenc sztoria, hogy háromszor nem találták meg a mellékutat, és akkor megszólítottak valakit, aki megfogta, megnyálaszta az ujját, és ketté választotta a lapot, mert ugye mindig kettőt lapoztak, mert össze volt ragadva. Sehogy nem jött ki a lépés. Na, szóval, hogy igen, volt ilyen, hát ennek is elvette a munkáját.
2: Most már reptér van Memmingenben.
6: Tessék?
2: Most meg már közvetlen járat megy Budapestről Memmingenbe.
6: Igen, ezt nem
2: tudom. Uh-huh. De
0: mi van ott?
6: Na, hát szóval hogy sok mindenkinek elveszi a munkáját a technológia, csak éppen most azok vannak, akik sírni tudnak emiatt. Na, hát a gyerekek, még csak annyit mondanék, hogy ma reggel a Kossuth Rádióban ki volt? Györgyevics Benedek, az itt Városliget ingatlanfejlesztő ZRT-nek a vezetője, aki, mint egy előléptették őket, még több közvagyont bíztak rájuk, ugye?
0: De direkt csinálják veled ezt.
4: Mi lenne a jó? Mit szeretnél?
2: Hogy legyen az a kis ember.
6: 250 milliárdok, nem az enyémből. Az enyémből is, de az enyém inkább a tietekből.
0: Oké.
4: Okay. Jó.
6: Nem velem csinálják.
4: Hiányozna, hogyha nem telefonálnál ez ügyben. Na, a jövő héten is.
2: De mert most hozzájuk került pár kekva, ugye? Arra gondolsz?
6: Igen. Azokhoz, akik dokumentált, annyi leporellóm van abban a dokumentált, hogy mennyit loptak, mint amennyi Budapest Memmingerre kéne ilyen útvonaltervezőbe. És ezekre rábízzák a kekvát. Na jó van, gyerekek. Szóval nem kell ettől félni, el fogja venni. Arra vagyok kíváncsi, az én munkámat vajon mikor fogja elvenni.
0: Gépzongora?
6: Hát olyan már van, igen.
2: Tehát fia, akkor elmesélek név nélkül egy történetet. Egy
7: kávét főzöl?
8: Igen.
7: Nem, még van.
6: Én még szükséges vagyok a vonalban?
2: Hát ha utána...
0: Nem, te de nyugodtan hallgassunk.
2: Hát ha jaj, veszélyek el, kezdesz, miután nem eseltem.
0: Ennél klasszikusabb, igen, nem? Igen. Vége? Zseniális volt.
2: Igen, szóval, hogy tehát egy filmrendező felhívott, hogy a készülő filmjében van egy jelenet, amit nem tud sehogy zeneileg megoldani, és átküldte a jelenetet, kértem, hogy adjon némi ilyen dramaturgiai kontextust, hogy mégis mi az, és tehát javasoljak erre valamilyen megoldást, tehát valami zenét, ami oda passzol, ami azt a dramaturgiai hatást érje nyilván olcsón, amit ő szeretne. És mondottam, egyet kiválasztottam három létező számot, ami megfelelt körülbelül a leírásnak, és egy negyediket gyorsan csináltam AI-jal.
0: Aha.
2: De komment nélkül küldtem el neki a négyet, hogy melyiket szeretné, és hát az AI-ra készítettet választotta.
0: Na, ez jól érzi a közízlést, biztos ez az AI.
2: Hát nem csak, hanem ugye, mivel én tudtam, hogy ő mit szeretne, ezért tudtam pont arra irányítani, hogy akkor...
0: Ez kellemetlen.
2: Ilyet. Ja.
0: Beszélj. Béni, mielőtt elfelejtem, majd egy fontos információt kell mondanom neked, átadnom pontosan. Na. A TG mondta, hogy a Cinquaterra felett van egy olyan parkoló, ahol 15 euróért leparkolod az autót, és cserébe az összes tömegközlekedést lehet használni, hogyha esetleg érdekel titeket anyukáddal, csak azért mondom.
3: Aranyos, már megvettem holnapra a Hopontopov hajójegyet, és az AI segítségével pontosan megterveztem azt az utat, hogy a mozgását egy kicsit korlátozott édesanyámat, ha leteszem a Lericsi kikötőnél, akkor milyen útvonalon tudom megkeresni a legoptimálisabb parkolóhelyet ahhoz, hogy visszasétálva 10 perc alatt
0: jól van,
3: tudjak szállni arra a hajójáratra, ami érinti Porto Venere, Rio Maggio,
4: van hallgató abban.
3: Manarola.
0: Jó, várjál, Béni, ha hallgatót beadjuk, aztán ezt megbeszéljük.
4: Már be van adva, hiszen itt léheg a nyakunkban.
2: Nem tudtam, hogy hol van a vastüdő a stúdióban.
0: Halló!
5: Darth Vader a vonalban. Én vesztegetek pár szót Györgyevics Benedekre, ez a Fialával rendszeresen beszélgetett pénzért. A leggusztustalanabb ilyen közgázas technokrata.
4: És ki kapta a pénzt?
5: A Fiala. Keresett a Györgyevics meg nagyon sokat.
2: Na, de 250 milliárdot.
5: De pont akartam beszélni, fiúk, hogy ti azért vagytok kiakadva, mert felleni munkát végeztek, ami kurva jól fizet. Én ugye gyakorlatilag soha nem végeztem azt, lévén ugye bolond.
0: Melyik részét gondolt szellemi munkának az enyémből?
5: Hát, jó, amit tudom én, olvasó szerkesztő...
2: Vagy melyikről gondolt, hogy kurva jól fizet ez a műsorit?
5: Nem tudom, de még az út, jó, most már ez is változott, tehát még régen mindenki médiába akart kerülni, most meg már úgy kell eltartani a klubrádiót is, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Most már hordókészítő leszek.
5: Nem, hát egyébként mondjuk a, mit tudom én, vízvezeték szerelő robotok azért még odébb vannak, tehát az, hogy szövegeket meg tud csinálni...
4: Tévedsz. Igen, akkor most elmondom. 2 hete arra érkeztem haza, hogy a kazánom nem működik. De mivel 38-40 fok volt, így az annyira nem zavart. Néhány nap után gondoltam, hogy végére járok, és az, hogy a hiba üzenet, tehát a tünetekről, hogy mit csinál, hogy elindul a kazán, de leáll, elindul, és hogy miket írogat meg. Csináltam egy perces videót, ezt beadtam az AI-nak.
2: Ezt én is pont kazánnal úgy csináltam.
4: Egy oldalas olyan levelet írt, hogy a túlsó oldalon a vágó szervíz, vagy nem, a vágó kazán szervíz, akik rendesen jönnek, azok megfogták az asztal szélét. Én az izét is megadtam. A diagnózist is, hogy
5: elfogadom,
4: miért kell
5: elfogadom, jönni. Visszatérnék az előző műsorra, ahol szintén szóba került nagyon hosszan ez a dolog. És itt a replikánál van a megfejtés szerintem, hogy akkor mondjuk a KGB replika betelefonál a replikatilos rádióba, ahol tehát hogy
3: így, ahogy mondott KGB.
5: Én ettől nem tudok félni. Én máig azt látom, hogy a rántott hús az rántott hús, a női comb az női comb, szóval...
0: Azt csak nem egy szimulációban élünk.
5: Hát miközben tök barónak tartom, hogy a Leó pápa az első enciklikáját az AI-ról írta meg, csodálatos emberiség magyarul a címe, És amúgy meg jelezném nektek, hogy amikor majd bezárják a Vatikán, meg lemond a Dalai Láma, meg lemond az amerikai elnök, lehet, hogy egész jó világ lesz. Csókollak titeket.
0: Na, hello!
2: Ahogy most ismerjük az AI-t, úgy én is rábíznám a kormányzást. Csak...
0: Bármikor átcsaphat gonoszba, mi?
2: Nem, de hogy nem, hanem az a baj, hogy nem, abszolút nem tudjuk kontrollálni. Tehát még talán nem, azt mondanám, hogy talán még 2-3 év van, amíg még tudjuk.
0: Uh-huh. De mi, és utána mit fog történni?
2: Most arról nem, nem tudjuk, mert nem tudjuk kontrollálni majd.
4: Addig hadd szórakozzunk rajtuk. Sport, ha már sport. Okay. Beszéltünk már régebben.
3: Bocsánat, én még azért hadd mondjam, hogy köszönöm azért TG-nek a javaslatot, meg az ötletet. Valószínűleg majd utána is volt el, hogy megkérdezem, hogy pontosan mi ez, de most...
0: Most már megvan tervezve.
3: Megvan tervezve. Köszönöm azért.
0: Halló!
5: Utolsó, a pillanat, amitől ti féltek, és amit én várok, annak az a neve, hogy technológiai szingularitás.
2: Köszönjük. Hát ez...
3: Vártam ennek a kifejezésnek az elhangzását.
2: Már el is hangzott ráadásul.
3: Így van. Igen.
4: Hogy az viszont az e-sportokat, ezt, hogy ülnek a gép előtt, és tudod, egymással vívnak, meg nem tudom, mit csinálnak, és ez és mekkora hát, mekkora... Annál, azzal én nem tudok mit kezdeni, de azzal, hogy egyenlő, vagy már fizikálisan hasonlónak tűnő robotok 100 méteres sífutást csinálnak, és az attól szép a dolog, hogy ott még nagyon tudnak küzdeni, lehet rájuk biztos fogadni, meg szurkolni, de hogy még az egyenes nem tudják tartani.
0: És... Á, most te tudod, jobbat futottak már, mint a Usain Bolt. Ami arányos, hogy utána, hogy elkezdek tipródni. Neki szállt a fal, és tehát egy elkezdett így tipródni körbe-körbe.
4: Akkor te én ez engem
0: de a legviccesebb robot történet az Magyarországon volt, az nincs meg nektek?
4: Na mi az?
0: Egy nő vezette az autóját egy kisebb úton, és úgy látta, hogy valami van az úton, valami állat, és akkor lelassított, majd megállt, és kiderült, hogy egy ilyen robotkutya volt az úton, aki így, ha elindult felé, akkor egy darabig jött felé, aztán hátrált, majd elkezdett forogni maga körül, meg de, és kiderült, hogy egy közeli, nem tudom milyen akkumulátor, vagy milyen gyárból az egyik ilyen
2: házőrző robotkutya.
0: Hát nem robotkutya, hanem ilyen, aki hoz visz dolgokat, robotkutya. Elszabadult, igen, és akkor begyűjtötték, de hogy kijöttek szakemberek, hálóval fogták meg a robotkutyát, mert mindig el akart
2: szökni. Szalonnával is próbálták volna.
0: Igen, de arra nem
3: most reagált. Még meg tudták fogni hálóval.
0: Így van. Két év múlva már ő fogja meg őket.
2: Én egyébként alapvetően techno-optimista vagyok inkább, csak szerintem ez most annyira szélítő sebességű,
0: hogy nem biztos, hogy tudjuk követni.
2: Nem fogjuk tudni követni, tehát hogy valahogy igaziból már egy csomó dologban most se tudjuk követni.
0: Van egy hallgatónk megint. Halló!
7: Sziasztok, István vagyok, de az AI-hoz szólnék én is hozzá, hogy pont ezt akartam mondani, hogy van két szélsőség, a techno-optimizmus és a techno-pessimizmus, és szerintem az tök fontos szerintem, szem előtt tehát, amikor az ember elkezd egy kicsit a pessimizmusba bemenni, hogy azért most elvileg van egy elég durva AI boom, egy AI bubble, inkább azt mondom, egy nagyon nagy buborék van, és ez hozzátartozik, hogy biztos, hogy van ilyen, tehát hogy ez részben igaz, részben nem, hogy a médiában fel van fújva a para, az a része, és hogy úristen, hogy ez mekkora az a technológia. Tehát, hogy részben igaz, hogy tényleg nagyon nagy és nagyon gyorsan fejlődik, de egy másik része pedig az, hogy azért annyira azért, szóval megnézem, hogy mit fogunk mondani, meg látni, amikor kipukkad ez az egész pénzügyi.
2: Ez nem tud kipukkadni.
7: Hát figyelj, kérdezd meg azért szerintem a pénzügyi
2: befektetőket,
7: akik így...
3: Szerintem a hallgató...
2: Figyelj, a pénzügyi befektetések 90%-át már AI-ok csinálják a világban. Tehát a kereskedést, meg a...
0: Várja, a bényeket.
7: A tőzsdét nézzük meg szerintem.
3: Igen, hogy amiről sokan írnak, hogy az OpenAI és az Oracle egymást pumpálják fölfele, olyan bejelentett több száz milliárd dolláros egymásba való befektetésekkel, amit a mindegyik cégnek az értéke maga.
7: Igen, és ez bármikor tukarítanhat.
3: Igen, hogy?
7: Igen, tehát ez a hype-nak a része, ez az egész.
3: Igen,
7: ez
3: simán
7: kipukálhat. Igen,
2: nem értek egyet.
7: De mármint, hogy tudom, hogy nem. Mármint, hogy a technológia az valós. De azért egy része szerintem azért az nagyon túl van.
2: Nem állt meg a fejlődés.
7: Igen, igen, tehát így van, igaz, de hogy zárójelesen meg kell szerintem. Tehát kicsit úgy az emberek le kell magát egy picit úgy horgonyoznia valahogy, hogy ne repüljön ő is el az ár mindennel. Mert hogy ez része az, hogy egész egyszerűen most mert mindenki azt nézi, hogy ez meddig fog az az őrület tartani, pénzügy, a piacokon, és nem technológiailag.
2: De én ezt, de a kérdés az a technológiai igaziból, az üzleti oldala ennek abszolút, tehát az közel sem ennyire fontos.
7: Na igen, de mondjuk akkor még van egy ilyen...
2: Ha csak nem fektetsz be AI cégekbe.
7: Hát de igen, sokan befektetem, de hogy azt akarom mondani, hogy van az a dotcom bubble, az internet robbant akkor föl 2001-ben, és akkor is mindenki mindent mondott. És
2: az internet fejlődése ettől nem állt meg.
7: Igen, ez igaz.
2: Csak a részvény árfolyamok kipukkantak.
7: Igen, de még nem tudom, még a sátorkészítő cég is, nem tudom, internetre akart, persze, nem tudom, apelálni valamit. Tehát, hogy... Na mindegy, de csak ezt akartam mondani, hogy ez ami egy kicsit így még pozitívabban tartja a dolgot, hogy nem kell annyira parázni, hogy de ugyanakkor...
2: Én megmondom, hogy én ezt miért tartom másnak, mint bármi eddig itt, mert ugye valóban ezek a világvége forgatókönyvek minden nagy technológiai fordulatnál megjelentek. Ugye az internet elterjedésnél és a televíziónál is, azelőtt a gőzgépnél, a vonatnál, a könyvnyomtatásnál, stb. Tehát minden ilyen nagy fordulópontnál ott voltak. De hogy eddig egy technológiai fordulat sem érintette az emberi élet alapjait. Tehát ugye egyik se befolyásolta az alapvető a szeretetigényünket, a bírvágyunkat, a szabadságvágyunkat.
0: És ez most ezt fogja tenni.
2: És ez ezt fogja tenni, mert hogy egyszerűen emberi tulajdonságokat ruházzák fel az AI-t emberek, és onnan meg egy lépés, hogy majd jogokat is akarjanak adni nekik. Mert ugye csak a felé van empátiánk, akiről azt feltételezzük, hogy érez.
7: Igen. De hogy egyrészt bele van építve az egészben, hogy afele van empátiánk, azt tartjuk értékesnek, akiről azt hiszik, hogy igazi. Tehát, hogy aki mögött nem számok és
2: egy ilyen... Igen, de hát az emberek ezt feltételezik az AI-ról.
7: Hát már aki. Nem, szerintem azért ez nagyjából úgy fog kinézni, mint amikor lemásolt egy fájlt, vagy egy mappát.
2: És nem, a saját AI-járól, aki ő hozzá idomul, és aki állandóan megerősíti, azt egyszerűen alapvető érzelmi törvényszerűségek miatt, ahhoz mindenki lojálisabb lesz, mint szinte bárki más.
7: Saját AI. Lehet, de figyelj, szerintem akkor ez már egy ilyen evolúciós dolog. Tehát, hogy most bocs, hogy ezt mondom,
2: igen,
7: de hogyha hát, ezt gondolja valaki, nem úgy értem, hogy ez így helyén való, hanem azt, hogy az ember, aki ilyen idióta, mert bocsánat.
2: Az emberek többsége ilyen idióta.
7: Igen, ez a valóság. De na, tehát volt egy pestis is annak idején, aztán abba is elég sokan eltűntek. Most meg van egy AI, tehát, hogy ezzel nem, tehát most nem azt mondom, hogy ez jó, csak azt, hogy ez nem. Ez a ide. Egyébként a másik ilyen durvább dolog, nem tudom, nézhetek-e, hogy június körül megvolt az első hivatalos AI ülés, még Ukrajnában.
2: Nem.
7: De most már vannak ezek a drónok. Ez elég csúnya, egy kicsit ilyen terminátoros sztori, hogy így szép lassan, így lépésről lépésre megvalósul ez a fajta...
2: De az AI ölt meg valakit, vagy az AI-t ölték meg?
7: Nem, tehát Ukrajnában egy AI drón civileket ölt gyakorlatilag, és tehát, a történelme az úgy fog bevonulni, hogy június, hogy nem értem pont, hogy dátumra, június 30, vagy valami ilyesmi, meghalt három civil, és egy AI ölt.
2: De hát már az iráni bombázásban is, ugye az iskola, amit lebombáztak, talán akaratlanul.
7: Ja, akkor lehet, hogy ez, igen.
2: Ott a mögött is már ugye AI által kijelölt célpontok voltak.
7: Igen. Hát igen. És igen, meddig mész vissza, tehát valaki azért rányomott a startgombra azért valószínűleg ennél a...
2: Hát most még, igen. Most még van emberi közreműködés.
7: Igen. Na jó, hát ezt akartam csak gyorsan mondani, hogy van egy ilyen, vagy egy ilyen remény, hogy azért ez egy buborék. Tehát, hogy
2: nem. Dehogy nem. Tehát üzletileg lehet buborék, de technológiailag nem.
7: Jó, köszönjük, hogy megtudtunk el.
4: Le.
2: Igen. Bénibe szerintem ragadt valami, nem?
8: Hogy?
2: Hogy benned ragadt valami a... Az volt az érzésem.
8: Sok minden, csak még azt érzem, hogy még nem kellően kiérlelt a ezekről az álláspontom ahhoz.
2: Enyém se, aztán mégis mondom,
8: látom. Hát, jó, de te alapból bölcsebb vagy, és a te álláspontod még kérleletnek formában is mikrofon.
2: Ja, ezt elfelejtettem. Igen.
8: Ugye milyen szépen beszélek.
2: Nagyon. Na, jó tett neked ez a
8: csak
2: nyaralás,
8: azon gondolkodtam, Béni, hogy amikor itt megjelennek a környékbeli hegyekben a robotkerékpárosok, akkor azt hiszem, hogy az lesz az a pillanat, amikor megírom a névrendeletemet.
2: Én nem, egyébként én nem robotokat vizionálok, vagy nem robotoktól tartok.
8: Én sem attól tartok, hasonlóktól tartok, mint te vagy a ti. Azon gondolkodtam múltkor, hogy milyen keresztkérdéseket lehet feltenni annak a virtuális asszisztensnek, aki miután virtuális asszisztenshez csődöt mondott, és mondja, hogy kapcsol egy igazi kollégát, mert ő nem tudja megoldani, akkor az az igazi kolléga az vajon tényleg igazi, illetve van-e olyan kérdéssor, amivel ezt tesztelni lehet, vagy legyintelik el, és amit most csinálok, hogy egyes osztályzatot adott minden olyan ügyfélszolgálatra, aki nem hajlandó velem.
2: És akkor hogy rengeteg AI szomorúan néz, amikor megérkezik az értékelésed. Igen, szevasz.
8: Engem az sem baj, hogyha megligálok ezek után.
4: Na, hallgatom.
2: Igen.
8: Hello.
2: Itt vagy.
9: Sziasztok, Lévite, bocsánat, kérek a zavarásért. Csak annyi, hogyha már azt mondtad, hogy OpenAI, meg Oracle, de ne felejtsük, hogy az Nvidia-tól megy, meg a Microsoft van még benne ebben a négyszögben egyébként, csak a okos a kedvéért, mert mindig okoskodok szemben, viszont a Balázstól megkérdezném, hogyha szinte 2001 után is fejlődött az internet, akkor az a fejlődés, hogy a kori doktorok féle internet elszoródása, mert azért szerintem nem...
2: Hát most a fejlődést úgy értem, hogy haladt tovább azon az exponenciális grafikonon, amit az előtte lévő évek kijelöltek.
9: Ez a fejlődés nekem egy ilyen pozitív érzetű dolog, a internet elszaródása, amit kori doktorokat...
2: Szerintem például ez egy tök jó példa, ugye, hogy rengeteg ország kezdi el most mondjuk a 16 év alattiaknak betiltani a social médiát. Most, amikor már semmi értelme, tehát már réges-rég késő. Most már az AI-t kellene kitalálni most, hogy mondjuk ne úgy szocializálódjanak tinédzserek, hogy AI lányokkal, meg AI fiúkkal járnak, mondjuk. Azt kéne most tiltani, és majd nem 20 év múlva, amikor már nem fogunk tudni semmit kezdeni ezzel, csak utólag megnyugtatjuk a lelkiismeretünket a nagy semmire.
9: Kéne, de ugye akkor látom, nem kapott szokában embereknek kéne hozni a szabályozásokat, meg a döntéseket, de mindegy. Vagy csak a...
2: Milyen...
4: Kapott szakáll, az mit jelent?
9: Hát, hogy
2: időseknek.
9: De nekem én is szakállos vagyok, úgyhogy nem akartam kirekeszteni.
2: De kapor?
9: Á, sajnos igen, de mindegy. De mindegy, és akkor még csak annyi, hogy akkor oldvasztás, sportoló robotokat azért lehet, hogy én nem szeretném ezt, de azért, mint Dózsa Drucker azért, és látva mindig, hogy a kispad fölött foglalok helyet, hogy például mesterünk az 5. perc váltában már Csuri Gordit az összes játékosunkkal, hogy egy kurva labdát nem tudnak kihozni, és mutogatja, hogy hol kéne lenni, és látszik, hogy egészségben gyakorolják.
2: Egy jó AI védekező középpályást el tudnál képzelni?
9: Hát, hogy legalább aki megérti, nem? Tehát, hogy beleéld azt a 3 egy go-to mizé.
2: Igen, akit lehet promptolni.
9: És szerintem én tényleg aggódok az egészségért, tényleg már. És minden héten ez van, és nem egy Barcelonába játszom, egy vasas ellen ez van. Akkor,
2: hát Libi, azt kell mondjam, azt se tudom ki az edző, valami szerb.
9: Szélesi Zoli, ne csináljuk.
2: Hát komolyan? Szélesi Zoli az edző?
9: Kurva régóta. Jó, kell egy közös meccs, látok a teste.
2: Hát figyelj, Libi, én ezt elengedtem már egy ideje. Ha elém kerülnek az eredmények, akkor megkeresem, hogy mit játszottunk, de ennyi. Meg a, izé, meg, a, meg, a, meg a Facebook oldalon néha szembe jönnek a videó, az összefoglalók, de...
9: Igen, más barátom is ilyen egyébként, de most, hogy szerintem megint ilyen beletelesett a bajnokság, hogy ők budapesti csapattal, szerintem érdemes lenne azért egyszer ilyen... ilyen, ilyen csak ilyen kilátogatás jellegen. Na, ha érdeklődés van, akkor majd egyeztetünk. Szép napot, és bocsánat, szóval...
2: Ciao.
4: Lejárt az idő.
2: Tényleg?
4: Aha.
2: Gyors volt. Óra.
4: Hát, ha
2: jöttem, okay, akkor... Igen.
4: Akkor búcsúzunk el, ez marad.
0: Így kevés idő alatt közösen a legnagyobb
2: idő. Elnézést kérek, ha megbántottam valakit. Hello.

Kedves rádiósok, programajánló következik. Tilos 35. születésnap. Helyszín Dürer kell. A Tilos Rádió fennállásának 35. évfordulójából adódóan újból szülinapi programmal készült. Hogy méltó módon együtt ünnepelhessünk veletek 2026. szeptember 4-én pénteken. Ahogy a tilosos szülinapi rendezvények alkalmával lenni szokott, ízletes bográcsételekkel, a tombola után pedig pezsgővel és tortával készülünk, hogy együtt ünnepelhessük a rádió fennállásának 35. évfordulóját. Részletes programok pedig a kertben a Mártonok, Márton and the Mártonez, Bújdossóék, 21.30-kor jön a tombola, pezsgő és torta, a kisteremben Gentry Sultán, Pop Davetsz, Kanada Káosz, Csoki Csibész, a kertben pedig 10-től Sample Temple, DJ Clairvaux, DJ Titus, Nandes, a cökiben pedig irodalmi Duff Techno, önismereti diszkó, tombola bogrács adománypult. Az esemény napjára a belépés díjtalan, további támogatásért cserébe tilosos portékák között válogathattok az adománypultban. Mindenkit szeretettel várunk. Programajánlót hallottak.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 ezer tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna, bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza, a jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományok 1,2 milliósa, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az MI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt az APA Paragrafus 8. adása, ha jól számoljuk. Reméljük, hogy jól számoljuk. Itt van velünk, meg itt van, igen, műsorvezető társam Sziklai Tamás.
1: Meg Szél Dávid.
0: Ő volnék én, és itt van velünk Kuslics Gábor is.
2: Szervusztok!
0: Akit most én bemutatok. Szóval, hogy bocsánat, csak ezt keresem, hogy jól mondjak minden szót. Szóval Kuslics Gábor, aki szociális munkás, 26 évet töltött a gyermekvédelmi szakellátásban, először beosztott szociális munkásként, majd vezetőként. Majd meglátjuk, hogy beszélsz-e arról, hogy innen, hogy meg miért jöttél el. Szakmai érdeklődése középpontjában a gyermekjogi, a gyermeki ellátotti jogok érvényesítése, és az ehhez szükséges segítői magatartás áll. És valóban a gyermekellátásról fogunk beszélni, azokról a gyerekekről, akik valamiért átmentileg vagy véglegesen, vagy hosszabb távon, ugye ezt nem lehet tudni eleinte, állami ellátásba kerülnek, az ő jogaikról, pszichéjükről, lehetőségükről, családba visszakerülési lehetőségekről fogunk beszélgetni. És amikor itt ma reggel találkoztunk a Tilos Rádió konyhájában, ahol a legkomolyabb felkészülések szoktak történni, akkor szóba került az, hogy igazából nem is az a fontos, hogy kiket látnak el a szociális munkások, hanem a társadalom ezekhez a hátrányos helyzetűben lévő emberekhez hogyan áll hozzá. Tehát minden hozzáállása múlik, kevéssé az a kérdés, hogy ez most egy hajtalan embere, egy szerhasználó, vagy egy bántalmazott gyerek. Vagy erről egy picit tudsz nekünk mesélni, beszélni, hogy mit jelent ez?
1: Hát ez nekem egy ilyen fontos szakmai tér, amit most így felvetettél. Én azt gondolom, hogy úgy van, ahogy te mondod, hogy egy szociális munkásnak igazából nem is az a kimondott célcsoporttal való foglalkozás a fő profilja, hanem az, hogy ő maga hogyan viszonyul a handicappel élő csoportokhoz, és hogyha a szociális munkát nem csak egy szűken vett szakmának vesszük, hanem azt mondjuk, hogy ez valamiféle ilyen társadalmi felelősségvállalás témakörébe tartozó egyéb cselekedett sor is, mert hogy mondjuk a szociális munka definíciójában benne van, hogy a szociális munkás a nagy rendszereket aktivizálja a munkája során. Hogyha ezt is beleveszem, akkor azt gondolom, hogy igazából valamiféle ilyen felnőtt edukációról is szó van, és ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha a szociális munkások azok teljesen biztosak abban, hogy ők kiknek az érdekeit képviselik. És ez az érdekképviselet, ez válik szerintem izgalmassá, mert hogy jellemzően annak az érdekeit képviseli az ember, akitől a felhatalmazását kapja, és a szociális munkás meg az esetek döntő többségében, hát Magyarországon mindenképpen, állami felhatalmazás vagy önkormányzati felhatalmazás során kapja meg a felhatalmazását, az erejét. És ez szerintem egy igen komoly dilemma, hogy kinek az érdekeit képviseli a munkája során egy szociális munkás.
0: Itt említetted a nagy rendszereket. Mik ezek a nagy rendszerek?
1: Hát igazából minden bögdös egy szociális munkás. A köznevelés intézményei, az egészségügyi intézményei, az igazságszolgáltatás, bűnüldözés, szóval mindenhez van valami köze, amikor egy emberi élettel találkozik, ahol valamiféle beavatkozásra kerül sor, mert hogy mindezekkel a nagy rendszerekkel minden ember találkozik, és hogyha van elakadás, akkor ezekben a rendszerekkel való érintkezésben történik az alakadás.
0: Most amit én ebből értek, az, hogy a szociális munka mint szakma, meg a szociális munkás mint szakember elképesztő erővel kell, hogy bírjon, és elképesztő hát amit mondtál te is, hogy felhatalmazása van De akkor nem csak az a kérdés, hogy a szociális munkásokat az egyetemen hogyan képzik, mire képzik, milyen képességekkel vértezik őket fel, hanem az is, hogy ezek a különböző rendszerek, amiket az előbben mondtál, ezek mennyire vannak tisztában azzal, hogy a szociális munka mi is tulajdonképpen, mennyire fogadják el a szociális munkásoknak az iránymutatásait, ötleteit, javaslatait, akár ha hatóságnál dolgoznak, akkor az előírásait.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez biztosan így van, de hogy ennél egy komolyabb probléma vagy gond az én fogalmaim szerint, hogy a szociális munkások sincsenek sokszor tisztában azzal, hogy ők egy társadalmi mozgalomnak az aktivistái. Szóval a szociális munka az nem egy munkaköri leírásban jól meghatározott munkaidőhöz kötött tartalom, hanem hogyha mondjuk az etikai kódexet nézzük, az teljesen egyértelműen a munkaidőn túli viselkedési szabályokat is meghatározza. Szóval, hogy ez konkrétan egy társadalmi mozgalom, és hogy a társadalmi mozgalomról való gondolkodás az szerintem elég csekély mennyiségben van a szociális munkás

0: az oktató az válaszol. Szóval, hogy szembeülnek hallgatók, és akkor leveszi azokat a tartalmakat, amik mentén meg tudja közelíteni a hallgatót. És hogyha ha ezek a tartalmak a hallgatóban nincsenek jelen, ami mondjuk a társadalmi mozgalmiságról szól, akkor azt nem fogja kidomborítani, legfeljebb megemlíti, hanem valami máshol próbálja meg azokat a számára fontos, vagy a szakma szempontjából fontos tartalmakat belopni abba az előadásba, amit ő gondol, és hogy ez mondjuk háttérbe szorul. Én most valamiért többször mondom ezt, hogy a nagyrendszerek aktivizálásáról is szól a szociális munka.
1: Uh-huh. A nagyrendszerek, egyrészt a nagyrendszerek, illetve a felhatalmazás kapcsán engem az érdekel, hogy azt gondolom, hogy jelentős különbség nincsen mondjuk egy magyar országon dolgozó szociális munkás és egy akár Nyugat-Európában vagy bárhol máshol dolgozó szociális munkás tapasztalatai között abból a szempontból, hogy a nagy rendszerekkel való konfrontáció az a dolog természetéből fakad, az szükségszerű, hogy neked konfrontálódnod kell az egészségügyi rendszerrel, BV, oktatás, stb. De a felhatalmazás alapján neked a saját nagy rendszereddel, aki téged alkalmaz, mennyire kell konfrontálódjál, mennyire vannak olyan élményeid, hogy neked meg kell hasonuljál, szembe kell menjél a saját kilépve úgymond a felhatalmazásodból, de szem előtt tartva azokat a szempontokat, ami miatt te szociális munkás vagy, a szociális munkási miben léted, de szembe kell menjél. Nem tudom, mennyire érthető a kérdés.
0: Teljesen.
1: Akkor...
0: Teljesen érthető. És nagyon-nagyon komoly kérdés. És nem tudom, rögtön elkezdtem fejbe politizálni, hogy mit mondjak, mit nem mondjak.
1: Mi átradőlünk és hallgatunk.
0: Igen. Szóval, hogy még egy ilyen fontos...
1: Na tessék.
2: Na, ez egy sajátosság a műsornak, hogy az ember belelendül, és akkor felvesszük a telefont, ha fel tudjuk. Jó reggelt. Hello.
3: Szervuszok, jó reggelt! Egy kicsit outsiderként, bár nem teljesen, de itt nagyobb rendszerek és egyéb összefüggés kapcsán, és a szociális munkás kapcsán, az jutott az eszembe, hogy ha még visszább lépünk, hogy tulajdonképpen miért van szükség, vagy miért alakult ki maga a szociális munka. Ugye, ha egy nagyon nagy látképet próbálunk nézni, akkor ha egy félig meddig idealizált világot képzelünk el, akkor gyakorlatilag nem lenne szükség arra, hogy elesett vagy különböző rossz helyzetekbe kerülő embereken segítő kezet kell nyújtani, hiszen maguk a nagyon nagy rendszerek jól működnének. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye ha valaki nem veszítené el a munkáját, amiatt, mert mondjuk nem tanult eleget, akkor nem lenne szükség arra, hogy egy szociális háló felfogja addig, ameddig esetleg vissza nem kerül a munkavilágába. Nem tudom, hogy elég zavaros voltam, hogy...
1: Nem volt zavaros, abszolút. Vannak ugye, bocsánat, ilyen idealisztikus rendszerek is voltak, hogy hát ugye a sztálinizmus, meg a kommunizmus, az például az ügyvédséget, mint olyat, meg azt teljesen fölöslegesnek tartotta, és le akarta építeni. Ugye a Rákosi éra alatt 3 éves volt a jogi képzés, nem 5 éves. Pontosan ugyanezen logikából kiindul, amit te mondasz, hogy egy ideális államban, vagy nemzetben nincsenek, nem kell, hogy konfliktusok legyenek, minden állampolgár csinálja azt, amit neki tennie kell, és akkor minden pipa. Hogyha mindenki úgy kell föl reggel, hogy nincs betépve, nincs, nem verték el, nem erőszakolták meg este, stb. És megrázza magát, és elkezdi a napot, és csinálja azt, amit neki kellene, akkor persze, akkor nem lenne szükség szociális munkásokra, és ügyvédekre sem. Meg pszichológusokra.
3: Igen, igen, nyilván ez egy, ahogy említetted, idealisztikus. Ennél sokkal jobb kérdés az, hogy a szociális munka mennyire alulról sem.

0: szerveződik, holott nem aluló szervezők hozzák létre elméletileg, hanem ugye amit említettetek, hogy az önkormányzat, stb. De jó, hallgatok benne.
1: Ha lehettek önző, ez abszolút ahhoz a kérdéshez kanyarodik, ez az utolsó kérdésed, és hogyha nem haragszol, szerintem ezzel folytatnánk, amit én is folytattam most a Gáborral.
0: Abszolút nem haragszom, sőt, köszönöm és elnézést.
1: De köszönöm a telefonálást, a gondolom, hogy nyugodtan csörögjél még, hogyha van kérdésed. Szia, szia.
2: Hallgatjuk tovább Gábort. Köszönöm a hívást. Szia.
3: Szóval nyilván próbálok egy kicsit távolabbról közelíteni. Magyarországon úgy alakult, hogy valahogy a szociális munka és a szociálpolitika mint képzés az ketté vált, de hogy egy csomó országban ez ugyanaz a képzés. És hogy én azt gondolom, hogy a szociális munka az valamilyen formában szociálpolitika is, vagy a szociálpolitikának a közbeszéd jellegét tematizálja. Most, és akkor innen fordulok arra, amit én most jelen pillanatban érzek és tapasztalok, hogy jelen pillanatban a magyar államigazgatásban a szociálpolitika az valahogy nem jelenik meg, helyette gondoskodás politika van. A gondoskodás politikát vezeti egy államtitkár, aki, és hogy magával ez a gondoskodás politikát én nem nagyon tudom értelmezni abban a szakmai térben, amiben én gondolkodom, meg mozgok, mert nem tudom, hogy mik a szabályai. Szóval nem tudom, mi az, hogy gondoskodás politika. És akkor a betelefonálóhoz csatlakozva egy kicsikét az jutott az eszembe, hogy ez a gondoskodás politika, ez valószínűleg egy ilyen egy olyan filozófiai alapra helyeződik, amikor így meg vannak nevezve célcsoportok, és akkor a célcsoportokra hoz rendelek erőforrásokat, vagy pedig elvonnak erőforrásokat, és akkor a betelefonálónak a kérdéséhez nekem az jutott az eszembe, hogy a Biblia azt mondja, hogy az özvegyek és az árvák sanyargatása tilos, és hogy ez nem szociális munka, de hogy az emberi jellemhez, vagy az emberséghez kapcsolódik, hogy kihasznál, vagy bánt gyengébbeket, és hogy talán ez a gondoskodás politika is valami ilyesmiről szól, hogy megnevezünk gyengébbeket, és akkor a gyengébbekkel dolgozunk, vagy segítséget nyújtunk nekik. De hogy ettől, hogy a szociálpolitika ennél sokkal differenciáltabb dolog, ilyen értéksemlegesebb, és mármint abban a szempontból, hogy kifelé nyújtunk támogatásokat, és kitől veszünk el támogatásokat, és ezt én nem látom jelen pillanatban Magyarországon, hogy ez egy effektív tartalom lenne. Én azt gondolom, hogy vannak megnevezett kedvezményezettjei a mai magyarországi gondoskodás politikának, és hogy abban egy csomó ember kiszorul, vagy azért, mert más etikai, filozófiai tartalomból építi fel az életét. Mondjuk, ugye kérdeztétek az egynemű pároknak az örökbefogadását például, hogy ők totál kiszorulnak, bár mondjuk azt gondolom, hogy azért ez ennél egy kicsit differenciáltabb kérdés, és helyette pedig megjelennek mondjuk a fehér középosztályhoz tartozó olyan tartalmak, akik egyébként is jól vannak, vagy jobban vannak a magyar társadalmon belül, és ők kapnak még. És akkor azok, akik pedig nem tartoznak bele ezekbe a nem tudom, fókuszokba, igen, azok meg totál kiszorulnak. Szóval, hogy nem tudom, egy pár évvel ezelőtt olvastam a HVG-ben egy cikket, ami arról szólt, hogy a Észak-Kelet Magyarország cigány lakossága az átjár Szlovákiába guberálni, az ottani lomtalanításokra, és azt mondják, hogy annyira rendesek a szlovákok, hogy amikor tudják, hogy mennek a magyarországi cigány emberek oda a lomtalanításokra, akkor addigra összekészítik, összehajtogatják a ruhákat, és úgy rakják ki a kuka tetejére. Szóval, hogy ez szerintem iszonyatosan súlyos dolog abból a szempontból, hogy mások pedig milyen kedvezményekkel, vagy milyen erőforrásokkal tudják a mindennapjaikat élni. Ezekről az emberekről meg egyszerűen nem beszélünk, nem tudunk róluk semmit. Tényfeltáró riportokban, vagy nem tudom, az egyetemek, főiskolák szociotáboraiból jönnek vissza tartalmak, hogy mi van ezeken az elkeseredett vidéki helyeken. Szóval, hogy a kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy nekem ez ízléstelen, ami történik, és az ízléstelenség azt én szóvá tettem, vagy teszem, és mivel azért mondom, hogy ízléstelen, mert hogy ebben van az én fogalmaim szerint egy plusz tartalom, szóval, hogy nem, ez nem egy racionális tartalom, hanem ebben csomó minden benne van, ezért szerintem ez bántó, ahogyan én ezt kommunikáltam a másik fél irányába, és hogy gondolom, hogy ők megsértődtek, vagy megsértve érezték magukat. Nyilván nekem volt egy ember, aki támogatott, megsegített, közelmúltban meghalt, ő azt mondta, hogy én csak szakmai kommunikációt folytassak, és hogy semmiképpen ne politizáljak, mert hogy nem értek hozzá, és hogy el fognak fújni. Én egy ideig ezt meg tudtam őrizni, és akkor volt egy pillanat, amikor pedig azt gondoltam, hogy a társadalmi aktivitásomat kell előtérbe venni, és akkor így ki is kerültem ebből a körből.
2: Két nagyon fontos dolog is elhangzott szerintem. Az egyik az nem annyira kapcsolódik a témánkhoz, de nem tudok nem reagálni rá, hogy pont ami történik, az, hogy egyre több szakma lesz átpolitizált. Tehát én azt gondolom, hogy a pedagógusok nem annyira akarnak politizálni.
1: Ugyanez jutott eszembe,
2: a jogászok
1: hogy nem politizálni. Igen. Onnantól kezdve, hogy egy szakma, tehát hogy bocsánat, egy nagyon picit távolról kezdem, nagyon régen még ugye volt egy olyan struktúrált sága, most így hülye szóval kifejezve a magyar közigazgatásnak, hogy volt egy minisztérium, volt egy azt vezető miniszter, és volt egy politikai és egy szakmai, már közigazgatási államtitkár. Hát ez már nagyon-nagyon régóta nem így van. És sőt, kormányváltások során jellemzően a közigazgatási államtitkárok szintjéig meghagyták azt a staffot, azt a csapatot, akik az adott minisztériumban dolgoztak, és nyilván a miniszter meg a helyettes politikai államtitkár az ment a levesbe, mert az egy politikai szerep, és akkor lojálisnak kell lennie a mindenkori hatalomhoz, de onnantól lefele szakmáról beszélhettünk. Hát most, ma ezek szerint szakmáról effektív nem is lehet beszélni, mert a legalsó szintig olyan szinten át van politizálva azáltal, hogy szakmaiatlan döntések vannak, hogy nem tudsz nem politizálni, javíts ki, hogyha rosszul.
3: Hát én ezt gondolom. Szóval én ugyanezt gondolom, és hogy szerintem erre a legjobb példa az a Böjte Csaba ügye. Szóval, hogy én körülbelül 2008 óta tudom azt a romániai gyerekvédőktől, hogy romániai magyar gyerekvédőktől, hogy milyen gondjaik vannak a Böjte Csaba működésével. És ez nem jött a felszínre. Most, amikor a felszínre jön, akkor pedig nem szakmai kérdéssé válik ez a gyerekbántalmazásos história, hanem a baloldal nemtelen támadásává.
2: Bocsánat, egy picit a hallgatóknak, akik nincsenek ebben a Böjte Csaba ügyével kapcsolatban, nem tudom, van egy ilyen, hogy tudsz három mondatot mondani erről?
3: Hát, hogy kiderült, hogy a Lévei Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban bántalmazzák a gyerekeket. Uh-huh. És hogy ebben mindenféle bántalmazás van, verbális, fizikai és szexuális bántalmazás, és hogy az egyik ott dolgozó, nem azt mondtam, hogy kollégát, de most eltekinteket, az egyik ott dolgozót a román bűnüldözés és az igazságszolgáltatás, nem tudom én hány, de nagyon sok évre megbüntette. Szóval, hogy büntetés végrehajtási intézetbe került, és akkor az áldozatok elkezdtek jelentkezni, hogy mi történt velük. Egyébként kicsit emlékeztet arra az ügyre, ami itt volt Bicskén. És
1: azt akartam volna mondani.
3: Igen.
2: És aztán egy Bicskei gyerek otthonról beszélünk, a sok gyerekek ide
1: János bácsi.
3: Igen.
1: Találkoztam személyesen János bácsival, mert pont az eset kiderülését megelőzően nekem volt egy folyamatban lévő ügyem, és akkor ott egyeztettem János bácsi nagyon furcsán viselkedett egyébként, de azt akkor még nyilván nem tudtam mire vélni.
3: Igen.
1: Bocs, zárójelbe zárva. Igen.
3: De és akkor ez szerintem nagyon hasonlít ez a reakció, hogy nem hiszünk az áldozatnak, és valami vért vagy valós bosszúnak tekintik azok, akiknek egyébként ezzel az üggyel dolga lenne, és hogy nem állítjuk, amikor mondjuk kiderül valami, akkor nem mondjuk azt, hogy nem csinálunk negatív példát belőle, hanem valahogy elmaszatoljuk. És ahelyett, hogy oda tennénk a tiszta történetet a magyar társadalom elé, hogy ez a mi kánonunk, hogy nem nyúlunk gyerekhez, hogy vigyázzunk a gyerekekre, hogy közös érték, hogy megbecsüljük, és azokat a felnőtteket, akik ezeket a cselekményeket elkövetik, azokat pedig kizárjuk, vagy nem tudom, és azon is lehet elmékedni, mit csinálunk velük, de hogy minden esetre kinyilvánítjuk a társadalom számára, hogy ezt nem lehet csinálni, hanem ennek az ellenkezőjét kell csinálni. És ez nem történik meg.
2: Most itt azt mondtam, hogy az előző mondataidból két dolgot is szeretnék reflektálni, és a másodikkal még elmaradtam, és az majd átvezet a többi témánkhoz is, hogy sokan azt gondolják, szerintem ez egy sztereotípi, vagy egy mítosz a szociális munkával kapcsolatban, hogy nekik elsősorban a nehezebb körülmények között élőkkel van dolga, mint hogy a szociális munka középosztálytól fölfelé, és egy bizonyos arcszín, vagy bőrszín után már nem lenne feladat, holott pontosan tudjuk, hogy gyermekbántalmazás bármilyen iskolázottság mellett előfordul, nemi erőszak bármilyen iskolázottság mellett előfordul, hogy ezt erről a mítoszról, vagy sztereotípiáról tudsz egy picit beszélni, és aztán majd szeretném, hogyha néhány alapfogalmat tisztáznánk a szociális munka és a gyermekvédelem kapcsán.
3: Hát most a gyerekvédelemről kérdeztél, ugye?
2: Is. De azt is, csak ezt a sztereotípiát, vagy mit azt akarom, igen, egy kicsit körbejárni, hogy
1: miről szeretne beszélni.
3: Igen, hát én abban a rendszerben tudok gondolkodni, szóval, hogy hamarabb el fogja hinni egy gyámhivatali ügyintéző, hogy egy cigány honfitársunk az, aki bántalmazza a gyerekét, mint az, akinek fehér a bőrszíne. És ez a fajta meghatározottság az egész ügymenetet végig kíséri. De hogy nem akarom azt mondani, hogy a gyámhatósági ügyintézők azok ilyen különlegesek lennének, mert szerintem a szociális munkások pont ugyanolyanok, mint a gyámhatósági ügyintézők. Szóval azok az előítéletek, amik áthatják az egész magyar társadalmat, azok ugyanúgy hatnak a szociális munkásokra is, mint a kormányhivatali ügyintézőkre. És ezt azért tartom egyébként nagyon fontos kérdésnek, mert hogy az első szó, amit mi leírunk a velünk szembe ülő kliensről, és az ő hozzátartozó környezetről, az végig fogja kísérni a kliens életútját. Szóval az az első mondat, az az első gondolat, azok a pejoratív tartalmú szavak, amik úgymond egy szakvéleményben megjelennek, az a halálig végig kíséri a klienst. És hogy ezben nincsenek meg azok az önreflexiók, amikkel disztingválni tudjuk a saját gyengeségeinket, és itt most az előítéletekről beszélek, akkor akkor, hogyha belefordulunk mondjuk a gyerekvédelem témakörébe, akkor konkrétan vérségi kapcsolatokat tudunk megszüntetni, és újakat tudunk létrehozni. És ez szerintem iszonyatosan durva dolog.
2: És akkor azt is mondod, bár nem mondod, de utalsz rá szerintem, hogy a szociális munkások, vagy gyámügyi hivatalban dolgozó emberek, vagy bárki egyéb, aki ilyen hatalom birtokában van, az nincs tisztában a hatalmával.
3: Szerintem nagyon keveset beszélünk a felhatalmazásról, a hatalomról. Aha. És hogy ez a közalkalmazottiság, ez nyilvánvalóan a munkáltató iránti lojalitásról is szól, és a munkáltatónak a viszonyulása ami nem tudom, tevékenységeinkhez, az pedig valóban az állami narratívából fakad. És akkor ott vagyunk a gondoskodás politika és a szociálpolitika különbségénél, és hogy ez hogyan hat vissza egészen az utolsó szegmenséig a terepen dolgozó szociális munkásoknak a viselkedésében és a klienshez való viszonyulásában. Ezt gondolom el.
1: Hogyan? Tehát, hogy ebbe picit tudnál konkrét példákat mondani? Mert amikor elkezdtél erről beszélni, meg behoztad a gondoskodás politikát, mint fogalmat, akkor azon gondolkodtam, hogy ha én egyáltalán nem ismerném, és nem lennék tisztában, meg most hallanám ezeket a fogalmakat először, hogy ez kicsit egy ilyen homo illusion, hogy van egy tapéta a falon, meg egy másik tapéta a falon, de hogy aztán tartalom, tehát hogy mitől lesz pejoratív egy gondoskodás politika egy szociálpolitikához képest. Érted?
3: Értem. Egy másik történetet mondok.
1: Mert az elnevezés önmagában még neutrális kellene, hogy legyen.
3: Igen, de mégse az. Mondjuk olyan 2012 körül, azt hiszem 2011-2012 körül kezdett el az a fogalom így megjelenni a hazai gyerekvédelemben, hogy befogadó szülő. És hogy ez váltsa fel a nevelőszülőt, és hogy azzal, hogy ez a befogadó szülőség, és korán mögött voltak ilyen pozitívnak tűnő, ilyen, nem tudom, érzelmes tartalmak, ezzel a nevelőszülőségnek a szakmaiságáról beszéltünk. Szóval, vagy vesztettük el, mert nevelőszülő, annak el kellett végezni egy képzést, ott volt motivációvizsgálatok, ott volt folyamatos utánképzés, voltak ellenőrzések, nem tudom micsoda. De még az se volt szuper, meg az se volt jó, de mégis úgy lehetett gondolkodni a nevelőszülőségről, mintha az valami professzionális szakmai cselekedett sor lenne, amiben ezer sebből vérzett, és vérzik most is, de hogy ha még a nevét is elvesszük, akkor az igény sincsen meg arra, hogy szakmaként tekintsünk. Holott a nevelőszülőség az valószínűleg egy nagyon-nagyon komoly szakma kellene, hogy legyen, és hogy nyilván emellett nem kell olyan nagyon érvelni, vagy gondolkodni, hogy miért komoly szakma ez. Mert ugyanezt gondolom a gondoskodás politika és a szociálpolitika különbségére, és hogy mit jelent a végeken, hát az egyik gyerekem szociális munkás, aztán pszichológus lett, és amikor ő szociotáborban volt, akkor az egyetem ideje alatt, akkor egy vidéki kistelepülésnek a plébánosánál interjúztak, és a közmunkásokról volt szó, és hogy a polgármester hogyan juttatja munkához ezeket az embereket, és hogy vannak ezek az emberek ebben a vidéki környezetben, és azt mondta ez a plébános a hallgatóknak, hogy neki is van kettő, kapta a polgármestertől. És ugye ennek a polgármesternek a felesége az ottani családsegítőnek a vezetője volt. Szóval, hogy hogy szerintem ez az egy mondat, ez annyira lefed mindent arról, amit én gondolok, hogy nem lenne szabad csinálni Magyarországon emberekkel, hogy ezt, én ezt igazából mindig mindenhol mondom, mert hogy ez egy állatorvosi ló. Szóval, hogy az, aki megvédje, akinek az lenne a feladata, a hivatásbeli feladata, hogy megvédje azokat az embereket, akik területi illetékesség alapján hozzá tartoznak, az a polgármesterhez szorosan kötődő személy, és a polgármester olyan minőségben tud, nem tudom, kegyet gyakorolni, hogy a plébánosnak ad két közmunkást, hogy ez micsoda. Na most ez biztos, hogy egy szociálpolitika nem engedi meg, mert nincsenek benne azok a szóval a szociálpolitikában benne vannak a fékek és egyensúlyok és az ellenőrzés és a nem tudom micsoda. Gondoskodás politikában meg lehet, hogy ez belefér.
1: De visszakanyarod, ezek szerint mondjuk egy befogadó szülőnek nem kell megfelelnie olyan kritériumrendszernek.
3: Nem ettem el a gyerekvédelmi szakma ezt, de tolták, nem ettem meg. Szóval, hogy jogszabály nem beszél befogadó szülőről. Szóval nevelőszülőről beszél, örökbefogadó szülőről beszél, és úgy van, ahogy te mondtad, hogy szerintem észnél volt akkori még Emmi volt az Emminek a szakembergárdája, és nagyon-nagyon befékezte ezeket okosan átpolitizálva, gyerekvédelmi tartalmakat szem előtt tartva. Az más kérdés, hogy ezek az emberek már nem dolgoznak a minisztériumban.
2: Most azt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk egy pici zenére, és aztán visszatérünk, és alapfogalmakat tisztázom, mert szerintem csomó hallgatónak nincsenek meg. A zenéről azt szeretném elmondani, hogy ez egy olyan CD-ről fog szólni, még 95-ben kaptam kölcsön a Tomitól, és azóta is nálam van. És most vettünk egy CD-lejátszót, úgyhogy újra tudjuk hallgatni, úgyhogy nem kapod vissza még sokáig. Ez a Kis Pál és a Borsa, a Szociodiszkó lesz. Mindjárt indul. Már elvileg.

0: Itt vagyunk újra az APA paragrafusban, itt van velünk Sziklai Tamás és Kuslics Gábor, utóbbi szociális munkás, és a gyermekellátásról, gyermekvédelemről beszélgetünk. Közben ki kell javítanom, mert a Ül című CD 96-os, úgyhogy 96-ban kaphattam kölcsön, azóta van
1: nálam.
0: Előtte nem annyira. És azt, arról szeret, azt gondolom, hogy a hallgatók, meg egyébként mi magunk sem vagyunk minden fogalomnak birtokában, és itt elhangzott rengeteg minden kifejezés, amiket szerintem érdemes lenne kicsit tisztázni. Szóval képzeljünk el egy gyereket, aki megszületik családba, most induljunk innen, hogy vannak szülei, és ott éri őt valamilyen bántalmazás. Ezután milyen forgatókönyvek vannak, kinek kell szólnia, akkor neki milyen jogköre van. Mondjuk én pedagógusként észreveszem egy gyereken, hogy mi egyre több kék-zöld folt van rajta, és akkor mit tehetek én?
2: A magyarországi hát ilyen gyerekvédelmi rendszernek van három lába, három ilyen nagyon erőteljes lába. Ez a gyerekjóléti alapellátás, a gyerekvédelmi szakellátás, és az egészet kísérő hatósági láb, ez amit mondjuk gyámhatóságnak nevezünk. És amit te felvetettél példa, ez a gyerekjóléti alapellátás körébe tartozó probléma. Onnan lehet megkülönböztetni, hogy melyik a gyerekjóléti alapellátás és melyik a gyerekvédelmi szakellátás, hogy a jellemzően a gyerekjóléti alapellátásban nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés az önkéntes alapon történik, és a szülői felügyeleti jog a gyerekjóléti alapellátás teljes ideje alatt megtartott. A gyerekvédelmi szakellátás az kötelezettséget jelent, szóval kötelezett kliensekről beszélünk, mert a gyerek vonatkozásában, és a szülői felügyeleti jog az szünetel, vagy pedig megvonták. A gyerekjóléti alapellátásnak az ilyen kitüntetett intézménye az a Család és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ, ahol aminek a feladata többek között az, hogy egy úgynevezett gyerekvédelmi jelzőrendszert működtessen. Egyébként mindenhol jellemző az ellátásra, hogy területi illetékesség alapján szerveződik. Magyarul, hogy mondjuk Budapest az pont egy olyan, hogy minden kerületben van központ és szolgálat is, és akkor minden kerületnek kell működtetni gyerekvédelmi jelzőrendszert, és a gyerekvédelmi jelzőrendszernek van a jogszabályban meghatározott felsorolásban egy csomó tagja, de hogy egyébként az én olvasatomban ami a gyerekvédelmi törvényből én leszűrök, az, hogy igazából a gyerekvédelmi jelzőrendszernek minden magyarországi felnőtt ember a tagja. Szóval, hogy ez nem egy megúszható dolog, hogy valakinek az a munkája, hogy láttam, hogy megveri a gyereket az apja rendszeresen. Szóval nem egy hibás nevelési módról beszélünk, hanem bántalmazásról, hogy majd ezzel valaki fog foglalkozni. Nem, nekem ezzel foglalkoznom kell, és hogy nekem bejelentést kell tennem. Nem nagyon mérlegelhetek. Egyébként a mérlegelésben vészel egy csomó gyerek szerintem. És a bejelentésnek több lehetősége van. Van egy úgynevezett gyermekvédelmi hívószám, ahol bárki tehet bejelentést. Sajnos a számát nem tudom fejből, de a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóságnak a honlapján az sgf.gov.hu-n biztos, hogy meg lehet találni.
0: Miközben beszélt, rákeresünk, és akkor el tudjuk majd mondani.
2: Illetve a helyi szociális ellátóknak a telefonszámán meg lehet tenni a bejelentést. És ha jól emlékszem, akkor olyan 2009-10 óta vagy talán kicsit később, lehet, hogy később, anonim módon is meg lehet tenni a bejelentést, aminek nyilván voltak szakmai érvek az ellen, hogy ez megvalósuljon, de hogy mégis úgy döntött az ágazatirányítás, hogy ezt meg lehessen tenni anonim módon, magyarul, hogy igazából nem kell senkinek félnie, hogy mi lesz a következménye ennek a bejelentésnek a saját személyére nézve.
0: Közben meg van a telefonszám?
1: 0680-21-20-21, ez a gyermekvédő hívószám. Remélem ez az aktuális, mert most egy olyan honlapot találtam a szociáliságazatiportál.hu-n, ahol figyelem, megváltozott a gyerekvédő hívószám, és ott ezt írja aktuálisnak, bízunk benne, hogy ez a most hatályos is. 0680-21-20-21.
0: Ami azt is jelenti, hogy egy ingyenesen hívható szám. Közben kérjük a hallgatókat, hogyha bárki tud ennél aktuálisabbat, akkor telefonáljon be és mondja el nekünk. De folytassuk.
1: De ne ezzel a számon, hanem a 2-15-30-70-70.
2: Na, és ennek a gyerekvédelmi jelzőrendszernek nyilván a kitüntetett tagjai közé tartoznak azok a felnőttek, akik a gyerekekkel napi kapcsolatban vannak, és akkor bölcsőde, óvoda, iskola, gyerekorvos, hogy nekik nincsen igazából mérlegelési joguk, hogyha ők úgy értelmezik, hogy a gyerek bántalmazva van, akkor nekik meg kell tenni a jelzést, és akkor ez az, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy a felnőttek elkezdenek dilemmázni, hogyha ők tesznek egy bejelentést, akkor a gyereket rögtön el fogják vinni, és hogyha elviszik, akkor rosszabb helyre kerül, mint ahol ő korábban volt, és hogy ezek az információk, ezek az esetek döntő többségében ilyen hallomásból vett információt, de a közvetlen tapasztalása ezeknek a felnőtt embereknek nincsen ezekről az ellátórendszerekről. És azt is gondolom, hogy egy dolgot elfelejtenek, hogy amit ők kisütnek mondjuk a konyhában a párjukkal való beszélgetés során, hogy mit csináljanak ezzel az élménnyel, azt nyilvánvalóan a szakemberek is kisütik, szóval, hogy olyan, nem fogják felfedezni a spanyol viaszt, és hogy ezek a mérlegelések, ezek egy szakmai térben történő mérlegelés során nyilván egy minőségibb megoldást hoznak, mint amikor laikusként próbálunk gondolkodni.
1: Nyilván iszonyú nagy a látencia ezekben az ügyekben, de ezért nekem megragadott, amit mondtál, hogy az emberek nagy része ebből indul ki, hogy gyakorlatilag már egy ultima ratio, egy a legsúlyosabb esetet alapul véve, hogyha valakit kiemelnek a családból. De hát azért van némi, az a 26 éves tapasztalatod abban, hogy jelenik meg az ilyen ügyekben az arányosság elve. Tehát, hogy kell elképzelni ilyen esetben, amikor valaki bekerül az ellátás látóterébe, mik azok a lépések, amiken kötelezően végig kell menni, mi a mozgásteretek,
2: ez szerintem megint csak egy olyan komoly kérdés, mint a legeleje, hogy ez az arányosság kérdése, a szükséges és arányosság, a szükségesség és az arányosság kérdése, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos szakmai dilemma csoport kellene, hogy legyen. És akkor a kérdésedre én majdnem rávágtam rögtön, még be se fejezted, hogy szerintem ez vezetőtől függ. Szóval, hogyha egy szakmai vezető felkészült és igényes, akkor az általa vezetett teljes szervezetet áthatja ez a fajta szemlélet. Ha a szakmai vezető nem felkészült és igénytelen, akkor a problémát azt kitolja arról a területről, ahol ő dolgozik. És ugye az előbb mondtam ezt, hogy mindenhol területi illetékesség van, ezért vastagon benne van a helyi politikának a meghatározottság benne vannak a meghatározottságai. Szóval, hogyha van egy problémás család a szomszédomban, akkor előbb-utóbb azt fogom mondani, hogy a polgármester miért nem csinál már valamit. És a polgármester biztosan tudja, hogy neki az irányában van egy ilyen elvárás, hogy valamit csináljon már a problémás családdal, és a megoldás az nem abba az irányba mutat, hogy ott helyben próbálja meg ennek a családnak a problémáját megoldani, hanem azt, hogy tolja el megyei vagy országos szintre.
1: De majd a telefonon után majd még lesz kérdésem ezzel kapcsolatban.
0: Felveszem őt. Szia, hallgatunk téged, adásban vagy.
3: Hát be lehet mondani a drága jó embernek valamit?
0: Lehet.
3: Hát figyelj ide, ez egy zseniális, amiket mond, mert ez a látlelet az ország általános állapotáról, amiket most mond. Tehát akár én tanár voltam, és ezért nem tanítok, mert mindig ezek a dolgok köszönnek vissza, de bármi barátom, mérnök, tehát valami szakértelme van, akkor rögtön vagy átpolitizálódik, vagy ilyen szakmaiatlanná válik az egész, mert belekötnek a... Tehát vannak ezek a vezetők, akik semmihez nem értenek, de ott vannak föl és dirigálnak. Hogy akkor most mi van akkor?
0: Hát erre most nem nagyon tudunk válaszolni.
3: Tehát a kontraszelekció az egyre rettenetesen méreteket ül.
0: Azért gondoljuk, hogy ilyen témákról fontos beszélni, azt gondoljuk, hogy nem csak ezt a témát érinti.
3: De ez rendszer független, mert a szakma az vagy tudok fát vágni, vagy nem. Most, hogy balról sújtok le, vagy jobbról, az tök mindegy.
0: Hát ennek jó lenne, hogyha sokan így gondolnák, hogy...
3: Igen, de hát az oktatás tönkrement, meg az egészségügy is, és ezért nincsen normális ember. Na, Isten, nagyon jó hallgatni a műsort, mert legalább ti valahonnan, valahova el akartok jutni. Köszönöm a műsort.
0: Köszönjük szépen, hallgass minket továbbra is.
1: Bocsánat, nekem az, még amit mondtál az előbb, azzal kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy jogász szemmel vagyok kénytelen néha bizonyos dolgokat megközelíteni, és ha abból indulok ki, tehát ezt én, amit te mondasz, ezt én szobajognak hívom, vagy a jogászbergek, mert milyen szobajognak hívjuk, jellemzően földhivatali mancikát, tisztelet a kivételnek szoktak teljesen sajátosan értelmezni.
0: Egyszer lenne egy férfi név ilyenkor.
1: Mártonkák.
0: Köszi.
1: Jogos, és elnézést. Szóval a lényeg az, hogy naívan azt gondolnám, hogy kellene lenni egy kialakult gyakorlatnak, amire mondjuk lehet, ha nem is kikényszeríthető, de mondjuk tudnék hivatkozni arra Szombathelytől Nyírbátorig bárhol, hogy igen, ez egy olyan gyakorlat, ami megfelel az arányosság elvének, mert pont, vagy nem, ez egy olyan gyakorlat, ami nem felel meg az arányosság elvének. Természetesen nyilván minden esetet egyedileg kell tárgyalni, de ezek szerint akkor ez nem létezik nálatok?
2: Vagy szerintem hát most ilyen mondjuk már, szóval én már nem dolgozom a gyerekvédelemben, hogyha múlt időben beszéljünk, de hogy szóval, hogy én ezt nem véletlenül mondtam, amit mondtam, hogy vezetőtől függsz. Az a vezetői magatartás, amit mi úgy tűnik, hogy jónak gondolunk ennél az asztalnál, az azért szerintem területtől független, szóval vidéken, a nagyvárosban, fővárosban egyaránt megtalálható ez is, meg az is, és hogy ez a szakmai igényesség, ez meg felkészültség, ez teljesen területfüggetlen. Ami szerintem nem területfüggetlen, az, és akkor ebben van a település típus nagysága, az, hogy a helyi fenntartónak, vagy a helyi politikának mennyire van kitéve egy intézmény, vagy az intézménynek a vezetője. És akkor ez megint a felhatalmazásnak a kérdés, hogy ki a munkáltatód. És nyilvánvalóan el lehet egy nagyobb településen jobban el lehet tűnni, mint egy kisebb településen, főleg akkor, hogyha az esetszámhoz igazodóan rendelt segítőszám az alacsonyabb, magyarul egyedül van akár a szociális munkás, míg attól, ahol többen vannak, ott egymást meg tudják védeni. De hogy az első, amire eszembe jutott, a kérdésedre a válasz, hogy ha ez a fajta igényesség megvan, azt a döntéshozó szociális munkásban, és nem az ő szakmai ítélete szerint megy az ügy, akkor ő szerintem fordulhat jogorvoslathoz. Fordulhat egyrészt a szakmai szervezetekhez, és itt most konkrétan a Szociális Szakmai Szövetségnek az etikai csoportjához, hogy támogassák meg őt, és azt szerintem egy elég tekintélyes szervezet, illetve fordulhat mondjuk egy rossz döntést megvétózva fordulhat akár a kliensnek az érdekeit is figyelembe véve a fellebbezési utak valamelyikéhez, amiben az ő munkájáról is ítéletet mondanak, és a kliensének az életességeit is, nem tudom, módosíthatják, vagy alakíthatják. Igazából, ami szerintem probléma az, hogy jellemzően mi a fehér középosztálynak vagyunk a képviselői, és hogy ez a fehér középosztálynak a képviselői azok kezet fognak. Szóval kezet fog az iskolaigazgató, a körzeti megbízott, a szociális munkás, a napközis tanár és az orvos, és pontosan tudják, hogy mit akarnak ők elérni azzal a rászorulóval szemben, és nem ért, akivel ők kapcsolatban vannak. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb probléma.
0: Hú. Kicsit, szóval nem könnyű ezeket a mondatokat hallani, de nem baj, mert nem kell minden műsornak szupervidámnak lennie, és az országban sem mindig szupervidám benne lenni. De én még visszatérnék kicsit az alapfogalmakhoz, hogyha nem bánod, vagy nem bánjátok, vagy nem bánják a hallgatók. Szóval, hogy éri van, tehát hogy van ez a jelzőrendszer, ami működik így úgy, ha jól tudom, akkor nem annyira, meg nem ugyanúgy működik minden embernél, függ ez társadalmi státusztól, bőrszintől, és rengeteget függ a megítéléstől, hogy mennyire tudja egy pedagógus mondjuk egy iskolában, vagy egy bolti eladó, vagy bárki az utca embere, mert hogy mindannyian felelősek vagyunk, megítélni, hogy ez most probléma, sem ehhez egyébként semmilyen okozást nem kapunk közemberként, pedig egyébként lehetne szolidatásból tantárgy az iskolában, és nem kapnak a pedagógusok sem különösebb iránymutatást, és ha jól tudom, akkor az iskolákban már gyermekvédelmi felelős dedikáltan, aki egyébként képzés is kap, nincsen. De mégis tegyük fel, hogy elindul a jelzőrendszer. Nekem volt olyan kliensem, még amikor neves tanácsadóban dolgoztam, akinél elindítottam a jelzőrendszert, és aztán 6 vagy 7 évvel később kaptam tanúként egy idézést, az alatt az a gyerek egy gyerekből nagy kamasz lett, és közben nem nagyon történt az ügyben semmi. Ez most csak egy ilyen kis nagyon színes, nagyon szomorú jelenet. Amit én kérdezni szeretnék az, hogy mitől ilyen lassú a rendszer, és hogy igen, először ez, aztán van igen több is.
2: Hát szerintem a lassúság az a felnőtteknek a dilemmázásából van. Uh-huh. Én azt gondolom. Szóval, hogy ez a mérlegelés, ez mázásából van. Uh-huh. Én azt gondolom. Szóval, hogy ez a mérlegelés, ez mindenki egy kicsit okosabb, mindenki egy kicsit jobban hozzá tud szólni. Én azt gondolom, hogy gyerekbántalmazásnál nem nagyon van miről beszélni, hanem az van, hogy el kell indítani, és egyébként az én tapasztalatom szerint a rendőrség elég szakszerűen és elég gyorsan megjelenik ebben a térben. Az más kérdés, hogy utána mondjuk a bírói gyakorlatban ez hogyan fog következményként megjelenni az elkövető felnőtt számára. De mert hogy például a gyerekvédelmi törvény az zéró toleranciával van a gyerekbántalmazás bármilyen formájával szemben, és ugyanakkor pedig a bírói joggyakorlat az atyai pofont azt természetesnek, elfogadhatónak gondolja.
0: Itt most muszáj egy picit megállni, mert ez nekem nagyon fontos rész, hogy nem csak a bírói gyakorlat, hanem a közgondolkodás egy része is természetesnek, és szükségszerűnek tartja az atyai pofont, vagy elfogadhatónak tartja az atyai pofont, vagy az anyai pofont, miközben a gyermekvédelmi törvény gyermekbántalmazásnak minősíti, az egyszeri pofont is.
2: Igen.
0: Ettől még, hiszem ez fontos, hogy elhangozzék, ettől még az a szülő, aki egyszer lekevert egy pofont a gyerekének, és aztán erről tudtak beszélni egymással, szóval azt én még nem gondolom, hogy ki kell emelni azt a gyereket abból a családból. Csak hogy, de azt, hogy ő attól még ott egy bűncselekmény elkövetése történt, szerintem ez fontos kimondani.
2: Igen, én is ezt gondolom, és hogy nyilván az a sok aggódó szülő, aki azt nem tudom, az utcán átrohanó gyereke után kap, és indulatból megüti a gyerekét, az azt nem kell rögtön perbe fogni, de hogy ez, amit te mondasz, ez szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy nem alázd. Akkor mi csak arról beszéljünk, hogy ez nem is a fizikai bántalmazás, hanem a megalázásról beszéljünk, hogy...
0: Számítottam ennél a mondatnál egy hívásra, meg is lepett, hogy ilyen sokáig tartott, felveszem. Hello?
3: Kénytelen vagyok telefonálni, mert egy nagyon fontos dolgot. Az oktatásban dolgoztam elég sokáig, és a makarenkói pofonról tanultunk a 70-es években, amikor én próbáltam elsajátítani a szakmát, és megosztott már akkor a pedagógiai szakma ebben, hogy egy jól irányzott, tehát azt mondta, mivel mi matfiz szakosok voltunk, a pszichológusunk azt mondta, hogy az van, hogy ha neki megyek a falnak, akkor visszapattanok, de az egy figyelmeztetés. Hogy akkor a falat nem bünteti meg senki, nem? Na most, ha egy tanár a fal, hogy fiam, ne tovább eddig, és utána elmagyarázza neki, hogy miért kaptad, fiam, az akár pedagógiai hatása is lehet. Tehát ezt elegánsan jól kell elhelyezni. Ennek a kockázatát csak olyan emberek vállalják, akik alkalmasak a pályára, tehát nem verik a gyereket, hanem figyelmeztetik. Most ezt a szakma, azok, bocsánat, még egy mondat, azok, akik sírva mentek ki az osztályteremből a sikertelenség miatt, elmentek feltalálni a meleg vizet, akár pszichológus, vagy valamilyen pedagógiai módszernek a kitalálása, és ezzel sikeresen tönkretették az oktatást. Ez nem most kezdődött, tehát nem a Gyurcsány Ferenc vagy a Orbán Viktor tette tönkre az oktatást, hanem már a Kádár rendszerben tönkrement a kontraszelekció miatt, mert aki sikertelen volt az iskolában, az elment feltalálni a meleg vizet a minisztériumban. Ennyit szerettem volna mondani. Tehát ennek a következményeit szívjuk most jó vastagon.
0: Jó,
3: és azért tart itt az egészségügy is, meg az oktatás is.
0: Köszönöm, minden jót kívánok. Reagálni fogunk rá. Én két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, de majd aztán ti szólátok meg. Az egyik az, hogy ha falnak neki meg egy gyerek, hát akkor
1: nem tudom, hogy vajon a betelefonáló hány évfolyam társnőjének a fenekére csapkodott, és ennek hány örül.
0: Na de a betelefonálók, ezekről nem tudom, hiszen meghallgatjuk a mostani betelefonálót. Szia!
4: Sziasztok, kíván vagyok. Hosszan szerettem volna reflektálni az előző telefonra, de röviden fogok. Menjen a büdös picsámba. Köszönöm
1: szépen. Hát ezt még picit szakszerűbben, szakmaiban szerettük volna kifejteni, de lényegében ugyanez a gondolatmenet síkján.
0: De senkit nem bántunk. Viszont amit én szeretnék ezekről mondani, az, hogyha egy gyerek neki szad a falnak, igen, az figyelmetlenség. Az, hogy egy tanár szabályokat akar felállítani egy iskolában, az nagyon fontos. A szabályoknak nem az a lefektetési módja, hogy a szabályt megszegőd, megverem. Szerintem ilyen egyszerű. Lehet dühös, lehet indulatos egy szülő is, van az érzés megengedett, a kivitelezési mód meg nem. És amit még mondani szeretnék, az az, hogy a Makarenko az egy létező ember volt, és ő valóban lekevert egyetlen egy pofont életében egy gyereknek, amit a szakmai karrierjének a csődjének tartott. Olvastam egy sokat Makarenkóról, pont emiatt a mítosz miatt, tehát neki volt egy, azt hiszem, hogy alapított a Szovjetunióban egy gyermekotthont, és ott egyetlen egyszer kevert le egy pofont a gyereknek. És nem ezt tartja a karrier csúcsának. Fura, hogy ezért emlékezünk az ő nevére, és nem azért, amit egyébként csinált, és jó volt.
2: Mondhatok egy teljesen más ehhez?
1: Igen, egyetlen rövid gondolat még a két betelefonáló kapcsán. Egyrészt mi senkit nem fogunk elküldeni sehova bármilyen véleményt fogalmazzon, és majd nyilván azt megköszönjük, hogyha ha ezt kultúrát mederben teszi, de az első betelefonáló által kifejtetteket, az egyértelmű, hogy ez a műsor arról is kell, hogy szóljon egy bizonyos, nagyon hülye kifejezéssel az az érzékenyítés, ami egy tulajdonképpen egy egy hosszú-hosszú és nagyon bonyolult folyamat, hogy valóban a 70-es évek, vagy még akár még később miért jutunk tól, ahol ez mondjuk még megengedett, akár elfogadott volt, tehát mondjuk egy támogatott tilt kategóriából miért jutunk el a tiltott kategóriába, ez csak egy szegmense a gyereknevelés helytelen eszközének a pofon, ami elképzelésünk szerint ugyanígy, ahogy nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy mondjuk, amit mondtam az előbb, hogy valaki az évfolyamtársának, vagy az évfolyamtársnőjének, vagy bárkinek a fenekére csapdos, anélkül, hogy azt előzetesen meg lenne engedve neki. Hogy ez a műsor többek közt erről szólna, hogy itt ezeket a gondolatokat helyre tegyük, illetve nyilván a saját véleményünket ezzel kapcsolatban megfelelően szakemberek segítségével tudjuk artikulálni. Gábor, te jössz.
2: Van egy ilyen nagyon, nekem a gyerekvédelem mostani történetéhez egy ilyen nagyon-nagyon fontos élményem. Egy nagyon fontos élményem. Az az, hogy hogyan szavazta meg a magyar parlament a gyerekvédelmi törvényt, és hogy ez szerintem ide kapcsolódik ehhez a témához, hogy ugye 97-es magyar gyerekvédelmi törvény, Kökény Mihály volt a miniszter, akinek a munkája volt, hogy a gyerekvédelmi törvényt hát átnyomja a parlamenten, ha ez jó szó. Akkor a parlament az úgy nézett ki, hogy volt benne MSZP, Fidesz, KDNP, Független Kisgazdapárt, Szabaddemokraták, MDF és szerintem a Függetlenek. Ennyien voltak. Kökény Mihály a parlamenti munka megkezdésekor mindenkit az aktivitásra szólított fel, és kérte a parlamenti pártokat, hogy erejük szerint vegyenek részt ebben a munkában. Mindenkinek volt gyerekvédelmi szakértője, minden frakciónak, és együtt dolgoztak, és elképesztő sok módosítóindítványt és módosítást tárgyaltak végig. És a végszavazás előtt a Kökény Mihály kiállt a parlament elé, megköszönte a munkát, és arról beszélt, hogy egy momentumot emelt ki, amit én is ki szeretnék emelni, mert szerintem ide tartozik, hogy a legnagyobb vita a gyermeki jogok és kötelezettségekről szólt, és hogy mennyire, hogy kerüljön ez bele a norma szövegbe, és az, ami belekerült, az egy ilyen, hát egy közösen elfogadott tartalom volt. Nyilvánvalóan azok, akik a konzervatív oldal képviselték a gyermeki jogokat, vagy a gyermeki kötelességeket jobban ki akarták domborítani, akik meg baloldali vagy liberális oldalról voltak, ők pedig nem akartak megjeleníteni semmit, ez volt a két végpont. És az, ahogy most van a norma szöveg, abba a gyermeki kötelességről csak annyi van, hogy együtt kell működnie a nevelőjével, és a tehetségéhez mérten a legtöbbet, vagy a legjobban kell teljesítenie. Na és amit akarok mondani, hogy mindenki ott volt a végszavazáson, és ellenszavazat nélkül ment át a gyerekvédelmi törvény 97 áprilisában. És hogy én azt gondolom, hogy az a fajta dilemma, amiről most beszélünk, az a 97-től 2023-ig tartó társadalom a fejlődésnek a következménye. Mert hogy a gyerekvédelmi törvény igazából ez egy terjedelmes nagy munka. A felnőttek számára ír elő kötelező viselkedési szabályokat a gyerekek irányában való munkájuk és együttélésük szabályozására. és hogy most már ott tartunk, vagy még mindig ott tartunk, hogy vélt vagy valós gyermeki kötelezettségeket kérünk számon a gyerekektől, és azzal lamentálunk, hogy meg lehet-e pofozni egy gyereket, meg lehet-e büntetni egy gyereket, vagy sem. Holott a gyerekvédelmi törvénynek a valódi mondani valója az az, hogy mi felnőttek, hogyan kell, hogy viszonyuljunk a kisgyerekkorhoz és a fiatal felnőtt korhoz és a köztelévő fejlődési időszakhoz. Na, ezt igazából a betelefonálónak akartam mondani.
0: De szerintem az összes hallgatónak fontos mondatok voltak ezek, és akkor közben persze el kell, bár erről nem akarunk nagyon hosszan beszélni, majd lehet, hogy másik műsorban, hogy a mai gyermekvédelmi törvény, nem, ezt ugye nem módosították, de az, amit most gyermekvédelmi törvénynek
2: Az nem ez.
0: Tudom.
2: Ja, igen, hát, csak, hogy pont ez, igen.
0: Csak hogy erről beszélünk közben meg nagyon sokszor, hogy milyen jó a magyar gyermekvédelmi törvény, mert megvéd a gyerekeket attól, hogy olyan könyvekhez jussanak, meg olyan műsorokat nézzenek, amitől ők aztán esetleg majd mások lennek, mint egyébként. De itt még most nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a gyerekek bántalmazását tekintve zéró tolerancia van, és hogy ezzel szakmailag akár szociális munka, akár pszichológia, akár jogról beszélünk, egyetértünk, és fontosnak tartjuk, és az egy pofon és pofon, és az sincsen rendben. Előfordul olykor-olykor,

0: a saját családjában van, és hogy mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a saját család alkalmas legyen, ahhoz, hogy a legjobb helye ott legyen a gyereknek, és hogyha ez nem megy, akkor családpótló ellátásokhoz kell juttatni. A kérdésed az, re a válasz az az, hogy ha egy gyereket kiemelnek ideiglenesen a családjából, akkor mindenkinek, aki a gyerekkel és a családjával kapcsolatban van, azon kell gondolkodnia, dolgoznia, hogy hogyan lehet a gyereket visszajuttatni a saját családjába. Na, és akkor itt eljutunk ahonnan elkezdtük a beszélgetésünket, hogy mi mit gondolunk azokról az emberekről, akiknek a gyerekeit gondozásba vagy nevelésbe veszik, és hogyha mi negatív gondolatokkal vagyunk egy másik ember irányába, akkor vajon mindent megteszünk-e annak érdekében, hogy ő újra megélhesse a szülői kompetenciáit, és hogyha nem, akkor ez kinek a hibája? Ha úgy van, ahogyan mondjuk ez a szakma elvárja, akkor a gyerekek haza tudnak kerülni. Ha úgy van, ahogyan én mostanában sejtem, akkor a gyerekek nagykorúságukig a gyerekvédelmi szakellátásban vannak.
1: Itt most megint nagyon fontos dolgok hangoztak el, hogy a gyereknek a családban a legjobb, és hogy kiemelés nincsen akkor, hogyha, tehát anyagi helyzetre hivatkozva kiemelés nincsen. Mm. Mert a gyereknek a legjobb, még akár rossz anyagi körülmények között is a családjában.
2: A szegénység nem bűn.
1: Igen. Ezek nagyon fontos, hogy elhangozzák ezen a mondatok szerintem ebben a műsorban.
0: Egész pontosan úgy kell mondani, hogy pusztán anyagi okból nem lehet kiemelni gyereket. És nem lehet egészségügyi okból se kiemelni. Egyébként ez is egy nagyon komoly kérdés.
1: És az a helyzet, hogy az eredeti terv az volt, hogy elhívunk ide valakit, aki most is egy gyermek otthonban dolgozik, nem engedték őt el, de vele, ő amikor a telefonon beszéltünk, akkor felvetett egy tök érdekes szempontot, amire én sem gondoltam korábban, és egy picit szerintem beszélünk erről, ezt most nem harangoztattuk itt be neked előtte, remélem nem lesz mély víz, hogy az a gyerek, akit kiemelnek, azután kerülhet, de itt nem vagyok teljesen otthon ebben a témában, majd javítsd ki, hogyha rosszul mondom, hogy kerülhet nevelőszülőkhöz, meg kerülhet gyermek otthonba. És akivel beszéltem, ő azt mondta, van egy ilyen európai irányvonal, hogy gyermek otthonok, pláne az intézmények szűnjenek meg, és épüljön ki egy jól működő nevelőszülői hálózat. De ő azt mondta, hogy igazából szükség van a gyermek otthonokra, például az ilyen kiemelt gyerekek esetében, mert gyermek otthonból könnyebben vissza tud kerülni, mint egy nevelőszülőtől, ahol egész másfajta kötődések alakulnak ki. Erről mit gondolsz?
0: Hát...
1: És bocsánat, még egy kérdés arra, hogy kettő is lesz, hogy mi múlik, hogy valaki nevelőszülő látásba kerül, vagy gyermek otthonba?
0: A 97-es gyerekvédelmi törvény ezt a gondozási helyeknek a sorrendjét is meghatározza, és amikor mondtam a családpótló ellátás, akkor nyilván az első az, hogy nevelőszülő, vagy az első az örökbefogadás, ha erre nincsen lehetőség, akkor nevelőszülő, lakásotthon és gyerekotthon. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy 12 év alatt minden gyereknek nevelőszülői családba kell kerülni, és ez alól két esetben van felmentés, az egyik az egészségi állapota a gyereknek, a másik pedig a testvérsor. Magyarul, hogy nem lehet szétválasztani testvéreket azért, mert hogy a nevelőszülői háztartást nem tudja ellátni ezeket a gyerekeket. És akkor most vissza kell térjünk a befogadó szülőség és a szakma kérdésére, hogyha a nevelőszülőség egy szakma, akkor a nevelőszülő, mint egy munkavállaló pontosan tudja, hogy neki mi a feladata. Az ő feladata az, hogy ideiglenesen gondoskodjon arról a gyerekről, aki a családjában ideiglenesen nem tud élni, és hogy az ő munkájának a középpontjában a hazagondozás kell, hogy álljon. És

0: és az, hogyha ha egy gyerek és a nevelőszülő között kialakul egy szoros kapcsolat, ami mondjuk nyilván nem mondhatjuk azt, hogy szakmai kapcsolat, de szakmai alapokon nyugvó érzelmi kapcsolat, jó minőségű érzelmi kapcsolat, ez nem válik a gyereknek a kárára, hanem ezt a gyerek megtanulta azt, hogy hogyan lehet szeretni, és ezt a tanulást hazaviszi, vagy felnőtt korában fogja saját maga megélni. Magyarul, hogy ha az alap beállítódása a nevelőszülőnek ez a szakmai gondolat, akkor bármi, amit tesz a kötés kialakulásáért, az busásan meg fog térülni a hazagondozás ideje alatt. Hogyha nem ez a nevelőszülőnek a motivációja, hanem mondjuk az a nevelőszülőnek a motivációja, hogy ki akarja kerülni az örökbefogadásnak a szabályait, és így akar a gyerek utáni vágyát így akarja csillapítani, akkor meg fogja akadályozni a gyereknek a kapcsolattartását a vérszerinti szülőkkel, meg fogja akadályozni azt, hogy azok az érzelmi tartalmak, amik megvoltak, azok megmaradjanak. Inkább abba az irányba fog mozogni, hogy ellényegtelenítse, vagy bűnössé alakítsa át ezeket az érzelmi tartalmakat, és maga irányába fordítsa a gyereket, de semmiképpen nem nevezhető gyerekvédelmi magatartásnak, ezt én inkább bűncselekménynek gondolom. Ami ellen szerintem nagyon határozottan fel kell lépni, és akkor van még egy variáció az én fejemben, de nyilván ezt még lehetne tovább differenciálni, amikor a gazdasági szükségszerűség vagy kényszerűség az, amiért valaki nevelőszülővé válik, és ott nyilván nem tudunk elvárni szakmai magatartásokat, ott ágyakról beszélünk, ételről beszélünk, kalmópirinről beszélünk, meg ruháról beszélünk, és akkor ott megjelenik a munkavállalói logika egy teljesen másfajta vonatkozásban, hogy ha nekem van egy jól ismert gyerekem, aki hát ilyen biztosan hozza azokat a tartalmakat, amiket én elvárok tőle, akkor nem akarom elengedni, mert esetleg jön egy másik, akivel újra meg kell küzdenem, egyszerűbb nekem ez a fajta együttélés, mint az, hogy hallgassak a nevelőszülői tanácsadóra, vagy a szakmai alapállásokra, és azon dolgozzam, hogy dolgozzak én is, meg a családom is, hogy a gyereket haza tudjuk gondozni. Magyarul értem én azt, amit mondott ez a kollega, de nem értek vele egyet, és azért nem értek vele egyet, mert hogyha a szavak szintjén nem mondjuk el, hogy mi mire való, akkor soha nem is fog azzá válni az az ellátási forma, amiről éppen beszélünk. Uh-huh. És a szavak szintje az ideiglenességről szól, és a szeretett kapcsolatról szól.
1: Hát meg arról, hogy a nevelőszülő milyen képzést kap, vagy milyen attitűddel van jelen.
0: Igen, a szakmaiságról, az ideiglenességről, és hogy ebben benne kell, hogy legyenek érzelmek, mert az érzelmek nélkül nem tudunk gyerekekkel foglalkozni, meg nem tudunk nekik segíteni.
1: Arról tudsz, vagy van erről egyáltalán statisztika, hogy a hazagondozási arány az mekkora?
2: Pont ezt akartam volna kérdezni.
0: De nagyon egy régi, még a Fővárosi Tegyesz, ahol én dolgoztam, csinálta egy kutatást, és akkor azt tudtuk mondani, hogy ha egy gyerek egy éven belül nem kerül haza, akkor minimum 5 évig benn marad. Magyarul, hogy az első év az, ahol nem fáradnak el se a gyerekek, se a szülők, se a szakemberek. Ha ez az egy év elmúlik, akkor egyre kisebb az esélye annak, hogy a hazagondozás megvalósuljon. Én friss adatokról nem nagyon tudok beszélni, és és nagyon-nagyon megváltozott a szabályozási környezet abból a szempontból, hogy, hogy egy gondos önkormányzat sem képes anyagi támogatást nyújtani, mert nincsenek bevételei. Uh-huh. És a saját bevételek elmaradása a helyi szociálpolitikának a megvalósulását szinte ellehetetleníti. És hogy ugye beszéltünk arról, hogy, hogy anyagi okból nem lehet gyereket a saját családjától megfosztani, de hogy az anyagi kitettség az majdnem mindig megjelenik a kliens családoknál. És nem vezető tünetként, vagy nem csak vezető tünetként. Egyébként nyilván területileg is vannak eltérések. Erről a dr. Darvas Ágnes és a Vik Katalin csináltak egy kutatást, szerintem egy 3-4 évvel ezelőtt Nógrád megyében, hogy a cigány származású gyerekeknek a nevelésbevétele az felülreprezentált, és hogy ott nagyon sokszor megjelenik az anyagi kérdés.
2: Nagyságrendileg egyébként hány gyerekről beszélünk, mert nem kell pontos számokat, de körülbelül számokat. Akik otthonban vannak?
0: Vagy igen, akik nevelésben vannak.
1: Valami állami ellátásban, vagy nem a családokban vannak.
0: Igen.
1: Most azt csináljuk, hogy megint elmegyünk egy dalra, ezt most nem vezetem fel, mert nincs kedvem hozzá, viszont aztán folytatjuk mégis, örökbefogadásról fogunk beszélni a maradék fél órában. Mindjárt megpróbálom berakni a zenét. Már szól is, úgyhogy hallgassátok szeretettel.

0: muszáj lekevernem ezt a szuper számot, mert közben nagyon sok mindenről kell még beszélgetnünk Kuslics Gábor szociális munkással, meg persze még beszélgetnünk Kuslics Gábor szociális munkással, meg persze Szikeri Tamás ügyvéddel. És azt mondtam, és hogy a... És jó magammal. Szóval úgy mentünk el a zene előtt, hogy az örökbefogadásról fogunk beszélni, de én még egy picit szeretnék mégiscsak visszatérni oda, hogy valahogy azt gondolom én külsősként, vagy azt gondoljuk mi külsősként, hogy a jelzőrendszerről nagyon dihotó módon gondolkodunk, tehát vagy az van, hogy rendben vagyok, mint család, vagy ha baj csináltam, akkor azonnal elveszik a gyerekemet, és hogyha én a gyermekjólitihez, a családsegítőhöz, vagy az iskolában valaki a segítségért fordulok pszichológushoz, akkor annak az lesz a következmény, hogy idő után el fogják menni a gyerekemet. És sokan a megbélyegzettség, és emiatt a nem tudom, dihotó gondolkodás miatt sem mernek segítséget kérni, vagy akár más számára segítséget hívni, mert akkor azt gondolja, hogy miattam fogják azt a gyereket kiemelni. Szóval, hogy van-e itt valami, vannak-e közbülső állomások? Erről tudsz-e nekünk egy picit beszélni, Gábor?
1: Kicsit tudok beszélni, mert hogy én gyerekvédelmi szakellátásban dolgoztam, a gyerekjóléti alapellátásban meg nem, de hogy az teljesen biztos, hogy na, akkor nem így mondom. Úgy néz ki a jelen pillanatban a gyerekjóléti alapellátásnak az intézményrendszere, hogy települési szinten van a család és gyermekjóléti szolgálat, és járási szinten pedig a család és gyermekjóléti központ. És a szolgálat az jellemzően szolgáltatást nyújt a településen élő gyerekek és a családjaik számára, és akkor a szolgáltatásokról majd beszéljünk külön, és a központ az pedig jellemzően a hatósági munkát készíti elő a gyámhatóság felé, illetve valamilyen formában a szolgálat felé szakmai segítséget nyújt, és gondoskodik arról, hogy a szolgálattól jövő szakmai tartalmak azok megfelelő helyre kerüljenek a hatósági döntéshozatal során. Na és akkor, akivel így első körben találkozik, egy kliens család az jellemzően a szolgálatban dolgozó szociális munkás, egy családsegítő, a központban pedig esetmenedzserek dolgoznak, és a családsegítő az, hát azokkal a tartalmakkal van felvértezve, amit az az intézmény elő tudott kaparni, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom. Mert hogy a főváros az nyilvánvalóan sokkal jobb anyagi helyzetben van, mint egy vidéki kis település, és hogy itt a szolgálatnál lehet, hogy van gyógypedagógus, lehet, hogy van pszichológus, családterapeuta, különböző csoportfoglalkozások, tematikus csoportok, ahol ki vannak képezve a vezetők. Szóval egy csomó minden tartalom lehet egy gazdag településen, a szolgálatnál, ami nincsen meg, vagy csak esetleg a központban van meg egy szegényebb településen. És nyilván, ahol sok a szolgáltatástartalom, ott nagyobb, nagyobb a türelem a kliens irányába. Azt hiszem, hogy azon gondolom, hogy ez jó szó-e, de nyilván értitek, hogy mit akarok mondani. Ha nincsenek szolgáltatási tartalmak, akkor elvész a türelem, és hamarabb kerül egy olyan térbe a kliens és a kliensnek az ügye, ahol megjelenik a hatósági ügyintézés. Ezért nyilván elemi érdeke mindenkinek, hogy ezeken a szolgáltató helyeken minél többféle szolgáltatás, minél magasabb színvonalon valósuljon meg. Hát aztán utána, hogy ez hogy tud megvalósulni, az már egy másik kérdés, egyébként jellemzően anyagi kérdés. Nem tudom, ez válaszol?
0: Részben igen, de akkor menjünk tovább az örövefogadásra, hogy hogy ugye két lehetőség van arra, vagy két esetben van örömfogadás, vagy hogyha valaki önszántából úgy dönt, hogy nem szeretné, nem tudja felnevelni a gyerekét, ez megtörténhet akkor is, amikor megtudja, hogy várandós, és egy nem kívánt terhesség, és nem is kívánja a terhességet, vagy a terhesség, na tehát a szülés után nem kívánja megtartani, vagy bármikor később is előfordulhat, hogy így dönt. A másik pedig, amikor a rendszer dönt úgy, hogy az állam dönt úgy, hogy az a gyerek nincsen jól abban a családban, és ki kell emelni, és onnan akkor örökbe kell fogadni. Én azt gondolnám, hogy meg nem csak én, hanem a gyermekvédelmi törvény is azt mondja ki, hogy a gyereknek családban a legjobb lenni, elsősorban a saját családjában, ha az nem jó, akkor egy másik családban. Mégis valamiért az utóbbi években az örökbefogadást azt megnehezítik csomó ember számára, illetve amit meg még nagyon nem értek, és fontosnak tartok el, vagy fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, hogy az örökbefogadás a váró szülőknek korábban volt egy kötelező tanfolyam, hogy részt kellett venni, és ezt valamiért a kormány eltörölte, és lehetőségként kínálja fel ezeknek a szülőknek. Hogy akkor most először ezzel kezdem, hogy ennek olyan mi értelme lehetett. Mert aki örökbefogadó szülőt ismerek, akkor még kötelező volt a részvétel, nagyon hasznosnak, nagyon jónak gondolta, tök sokat tanult belőle.
1: Remélem, hogy ez a fővárosi tegyesznél van.
0: Igen. Azt hiszem.
1: Hát nekem van egy... De egy szégyellem kimondani, szóval, hogy valahogy... Na... nincsen rá szakmai magyarázat, hogy miért változtatták meg a szabályozást, az örökbefogadás előtti eljárásnak ezt a szabályozását. Szakmai magyarázat nincsen. Amikor erről szó alakult, vagy került, akkor én a szakmai szervezeteket megkerestem, akkor még ebben olyan helyzetben voltam, hogy ezt így meg tudtam tenni, és világnézettől, fenntartótól függetlenül elképesztően sok szervezet vezetője írta alá azt a levelet, amiben a két államtitkárt szólítottunk meg, hogy a szakmai érveket vegyék figyelembe, és hogy ezt a szabályozást vonják vissza. Ugye meg két államtitkárhoz tartozott az örökbefogadás, a Novák Katalinhoz és a Fülöp Attilához. Ennek lett az eredménye, ennek a levélnek lett az eredménye az, hogy ingyenessé tették a tanfolyamot magát, ami mondjuk azért
0: ingyenes, de nem kötelező.
1: Uh-huh. Ami azért nagyon nehéz, mert hogy ugye az előbb beszéltem a gyerekjóléti alapellátás szolgáltatás tartalmairól, hogy az egy drága dolog, a szolgáltatásokat bevinni, hogy egy területi gyerekvédelmi szakszolgálatnak, most már nyilván az országosnak máshogyan van, de egy területi gyerekvédelmi szakszolgálatnak a költségvetésében az örökbefogadás előtti eljáráshoz kapcsolódó képzés az de nem volt külön költségvetési sor, hanem a bevételekből lehetett ezeket a szakembereket, akiket mi meghívtunk, kifizetni. Ha nincsen bevétel, akkor máshonnan kell elvenni a pénzt. De nyilván mi igyekeztünk akkor elvenni máshonnan a pénzt, de hogy szóval a szakmai érv az nincsen, hogy ez miért történt meg. Én inkább azt gondolom, hogy van olyan örökbefogadni szándékozó, aki nem akar találkozni tanfolyamon a választópolgárokkal.
0: Ez egy izgalmas szempont, hogy most lehet, hogy nem fogok tudni rendesen
1: kimondani. És nem
0: szeretnék. Jó, tehát hogy szakmai érv nincsen mögötte, szerintem ez épp elég nagy baj, hogy nincsen, mert ugye megint arra beszélünk, hogy itt nincsen jobboldali szociális munka, meg baloldali szociális munka, meg konzervatív szociális munka, meg liberális szociális munka, hanem szociális munka van, aminek van, az egy tudomány, azt egyetemen tanítják, vagy több egyetemen is tanítják, és hogy ez és hát látjuk az eredményét annak, hogy mennyire fontos volt ezeknek a szülőknek az örökbefogadási tanfolyam, és lehet, hogy valaki még nem megy el a legkülönbözőbb okok miatt, vagy eszébe sült, hogy erre kell menni, mert világértve akar gyereket, hát akkor miért ne lehetne neki gyereke, és akkor a sima szülőket, aki természetes útban lesznek szülők, őket se képzi senki. Nem, mert nem ártana nekik is olykor-olykor valami részt venni. Van egy ilyen irány az örökbefogadásban, amit így én így tudok, hogy nem az van, hogy a szülő kinéz magának egy gyereket, mint ami sokszor a filmben megjelenik, vagy régebbi filmben megjelent, hogy jaj, azt a kis cuki vöröset, vagy szőkét, vagy nem tudom, mit szeretném, hanem hogy a gyerek választ magának szülőt. Ez hogy néz ki a valóságban?
1: A választás az nem az ő, nem a gyereknek a terhe, hanem a gyerekügyével foglalkozó szakembereknek a terhe. Magyarul az örökbefogadási eljárás, az örökbefogadást megelőző eljárás az arról szól, hogy megnézzék a szakemberek azt, hogy az a jelentkező, aki egy gyereket be akar fogadni a saját háztartásába, az egyrészt alkalmas-e rá, és hogyha alkalmas, akkor vajon ki az a gyerek, aki ez a legjobban tud kötődni. És ha ezek a ez ugye egy ilyen szakvélemény formájában kell elképzelni ezt, mondjuk úgy a legegyszerűbb elképzelni, és hogy ezekhez a változókhoz keres az örökbefogadási szolgálat egy olyan partnert, gyereket vagy felnőttet, mert gyerekről ugyanilyen szakvélemény készül, ahol úgy el tudjuk képzelni, hogy össze lehet passzintani ezeket a kényszerűségből egymás mellé kerülő embereket. Azért fogalmazok ilyen nehezen, mert hogy nem biztos, hogy sikerülnek ezek az örökbefogadások. Uh-huh. És hogy egy csomószor van olyan, hogy ugye te említetted azt, hogy szőke vagy vöröshajú kisgyereket kinézik, hogy simán elképzelhető, hogy ezt a kisgyereket hazaviszik a filmekben a szülők, és a film az úgy folytatódik, hogy kiderül, hogy a szülő nem ilyen lovat akart, hanem teljesen másmilyen. Uh-huh. És hát akkor onnantól pedig csak az egymás sebzése valósul meg. Magyarul, hogy egészen elképesztően fontos az a tanfolyam, amiről te beszélsz, mert hogy a mi szakmai fogalmaink szerint az örökbefogadó szülő az gyerekvédelmi szempontból egy terápiás szülő, és hogy minden olyan tartalmat, amit a gyerek hordoz azzal, hogy őt már valaki valamilyen okból elengedte, és hogy ezeket a sérüléseket, ezeket neki tartalmaznia kell, mármint az örökbefogadó szülőnek, és érthetővé kell tenni, és segíteni kell a gyereket abban, hogy fel tudja dolgozni ezeket a traumákat. Most, hogyha ez a szülő nincsen kiképezve arra, hogy képes legyen a gyerek összes szerzett fájdalmát hát viselni, akkor nagy valószínűséggel ezek az örökbefogadások nem úgy fognak sikerülni, ahogyan mi azt gondoljuk, vagy ahogyan szerették volna az örökbefogadó szülők.
0: És azért ez fontos, hogy sokszor nem is lehet tudni, milyen sérülései voltak annak a gyereknek.
1: Hát igen, mert hogy hiába készül a gyerekről egy szakvélemény, azért az egy pillanatfelvétel, amikor egy szakértő találkozik a gyerekkel. Szóval, hogy abban a pillanatban azt produkálta, amit látott a szakértő, és akkor a szakértőnek a tudása alapján tud visszamenőleg valami gondolatot mondani, és előre valamiféle tanácsot mondani. De hogy az nem biztos, hogy az pont ugyanúgy van, ahogyan le van írva, hanem lehet, hogy egy kicsit máshogyan, kicsit máshol van a hangsúly, az valamiféle eligazodáshoz segít tia a gondolkodás, de hogy nem biztos, hogy ez pont úgy van. Ez egy egészen elképesztően nehéz feladat, és hogy minden örökbefogadó szülőt szerintem megillet az állami gondoskodásnak az a vetülete, hogy felkészítsék őket, és ne hozzák őket olyan helyzetbe, hogy az életük egyik legnagyobb kalandja során kudarcot kelljen vallaniuk. És én ezt nagyon-nagyon durvának találom, hogy ez nem, hogy ebben nem segítik az örökbefogadó szülőket. Mert hogy úgy van, ahogy te mondod, hogy az a fajta önreflexió, hogy én azt tudjam magamról, hogy nem értek ahhoz, hogy hogyan kell egy gyerekkel, főleg egy sok problémát gyerekkel bánni, az keveseknél van meg. Mert azt mondja, hogy nagy családban nőttem föl, láttam, hogy nevelt engem az anyám. Azt gondolja, hogy ért hozzá, de nem ért hozzá. Nem ért, mert egyikünk se ért hozzá.
0: Van is erről valami már valamilyen kimutatás, hogy tehát milyen hatása lehetek annak, hogy eltörődik a tanfolyam kötelezőségét?
1: Hát nem, mert én azóta már nem nagyon vagyok a gyerekvédelemben jelen.
0: Oké.
2: Annyit még, most tényleg nagyon általános jellegű kérdést fogok föltenni. Kik fogadhatnak örökbe, illetve kik nem?
0: Ez nagyon konkrét kérdés, egyáltalán általános. Egyre konkrétabb.
1: Magyar állampolgárok, 25 évnél idősebbek, a minimum 16 év legyen a korkülönbség a felnőtt és a gyerek között, a személyi és a tárgyi személyi környezet, ez, hogy a személyi alkalmas legyen, a tárgyi környezet, ahol él, az élettere, az alkalmas legyen, közügyektől ne legyen eltiltva. Biztos és jó motivációi legyenek, de mondjuk ez már a örökbefogadás előtti eljáráshoz kapcsolódó téma. Ne legyen idősebb, 45 évnél van arra esély, hogy már nem 45 évnél, hanem hogy de 45 évnél, és hogyha 3-4 évnél idősebb gyereket akar örökbefogadni, akkor van arra lehetőség, hogy 50 éves kor fölött is örökbefogadjon.
2: Meg ahogyha mondjuk egy házastársakról van szó, és az egyik 42, a másik 46.
1: Az előnyösebbet kell választani.
2: És akkor csak ő fogadhat örökbe?
1: Nem. Csak akkor...
2: Jó, hogy akkor abban ez egy...
1: Igen.
2: Tehát akkor ezt egyben
1: nézzük. Egyben nézzük, és akkor a fiatalabbnak az életkorát nézzük.
0: Igen. És 45, ezt nem tudtam, 45 és még idősebb, hogyha úgy szeretett szeretnél fogadni, vagy nagyon pici babát, akkor nem fogadott örökbe, de...
1: 3 évnél idősebb. Hát igen.
0: Csak 3
1: évnél. Igen. Ennek az elejére még szeretnék visszatérni, hogy te föltetted ezt a... hogy lemond a szülőnő a gyerekéről, hogy ha mondjuk gyerekvédelmi szempontból szerintem a minőségi örökbefogadás az a nyílt eljárás, és ez annak egy változata, amit te mondasz. A nyílt eljárás az, hogy az örökbefogadó szülő és a vér szerinti vagy életet adó szülő az kéz a kézből adja a gyereket.
0: Uh-huh. Ez a ritkább, nem?
1: De én ezt szerintem egyre több van, és mi nagyon-nagyon szorgalmaztuk is ezt a fővárosi tegyezben, amikor én még ott dolgoztam, mert szerintem ebben van a legkevesebb olyan titok, amit aztán az örökbefogadásban érintett személyek, és itt örökbefogadóról, örökbefogadótról és a gyerekről egyaránt beszélek, a későbbiekben ne tudna feldolgozni. És hogy szóval, hogy nekünk tekintettel kell lenni az örökbeadóra is. A mi fogalmaink szerint az örökbeadó anya, főleg az, amikor egy újszülöttről van szó, az anyai gondoskodásának a legelső és legutolsó hát egy ilyen kinyilatkoztatását adja meg azzal, hogy úgy gondoskodik a gyerekéről, hogy arra bízza, akire azt gondolja, hogy ő alkalmasabb, mint ő abban a pillanatban. Uh-huh. Na most ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly és rettenetesen sok érzelemmel átitatott emberi események, amiket kísérni szükséges. Szerintem magas szakmaisággal kell kísérni, és bizony itt szerintem az örökbefogadó szülők irányába egyszerűen az állam gondoskodásából fakadóan kell, hogy legyen egy kötelezés túl ezeken a nem tudom felsorolásszerű szabályokon túl, amit az előbb elmondtam, ami a korkülönbségről meg a büntetlen előilletről szól, hogy a személyükben alkalmasak legyenek arra, hogy örökbefogadjanak egy gyereket.
2: Hátrányos megkülönböztetést te mennyire tapasztaltál? És hogyha igen, akkor ha lehet erről beszélni, milyen jellegű hátrányos megkülönböztetés? Tehát, hogy milyen szinten van esélyegyenlőség a szülők örökbefogadni szándékozó szülők számára a rendszerben, mennyi, úgyhogy eldördül a startpisztoly, akkor egy...
1: Értem, hogy mit kérdezem. Hát, én az előbb azt mondtam valami ehhez hasonló kérdésre, hogy a vezetőnek a szemlélete az nagyon sokat alakít ezen. Amikor én abban a helyzetben voltam, hogy én felelős voltam a fővárosban ezért az ügyért, akkor én nagyon érzékeny voltam, és azok a vezetők, akik érintettek voltak ebben a témában, ők is nagyon érzékenyek voltak a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Egyébként ez is a szociális munkaetikai kódexében benne van a tilalom. De hogy azért mi se vagyunk nyilván szentek, meg amit én az előbb mondtam, hogy ugyanazok az előítélet tartalmak elérik a szociális munkást, mint a védőnőt, a tanárt, nem tudom én kicsodát, hogy ezek az előítélet tartalmak a probléma nyíltátétele mellett is jelen vannak az ügyintézők szintjén. Bár én nagyon megbíztam az ügyintézőinkben, de nem tartom kizártnak azt, hogy voltak egyéni szimpátiák, egyéni antipátiák, amik aztán abba az irányba mutattak, hogy valaki hamarabb kapott gyereket, és más pedig sokáig várt. Ezért én a kezdeményeztem, csak valahogy így az ágazatirányítás nem volt ebben partner, hogy minél nyíltabbá tenni a sorban állásnak a sorban állókat. Én nagyon akartam azt, hogy ilyen nicknémmel szerepeljenek az örökbefogadók, és hogy lássák, hogy hányadikok, és hogy ki előzi be őket, és hogy ezt aztán a tanácsadójukkal meg tudják beszélni, hogy...
2: De ezek szerint ez nem transzparáns, tehát nincs...
1: Nem transzparáns.
2: Vagy akár nem is nickname, mondjuk egy szám, van egy kódom...
1: Igen, mondjuk hát az ízéstelen egy kicsit, de igen.
2: És akkor előttem van mondjuk 26, és akkor tudom... Azt én mondjuk van egy online platform, ahol én azt nyomom, tudom követni, kapok egy jelszó fel, username jelszót.
1: De hogy tudod, hogy miért van ez? Mert hogy ezt mondjuk a fővárosi tegyezben dolgozó kollégák bevállalták, mert hogy én nagyon kértem őket, hogy az alkalmasság kérdéséről van szó, hogy nagyon nehéz egy másik felnőttnek a szemébe mondani azt, hogy alkalmatlannak tartalak arra, hogy örökbe fogadjál egy gyereket. És akkor ehelyett azt csinálják, hogy megkapják az alkalmassági határozatot, és soha nem kapnak gyereket. És hogy én ezt így nagyon-nagyon szorgalmaztam, hogy legyen tiszta kommunikáció.
2: De ez kb. Olyan, mint amikor valakit a halásorra küldenek, hogy ki fogják végezni, aztán 30 év múlva ott is még ott kotkodácsol.
1: Igen, elvész a, elvész a remény. Én szerintem a tisztességes magatartás az az lett volna, hogyha ezt én nagyon-nagyon transzparensé tudjuk tenni minden szegmensében. Tehát egyébként ez egy kutyakemény és nehéz meló a másik embernek elmondani, hogy ezért meg ezért tartjuk őt alkalmatlannak, és aztán utána beleállni abba a helyzetbe, amikor meg jogorvoslatot kér, és akkor más szakértők megvizsgálják, és mást mondanak, és akkor megy egy ilyen lögdösődés, ami kellemetlen. De
2: úgy szerintem... Ez engem, tehát én ezen megütközöm nagyon, ez kicsit olyan, mint hogyha bírósági tárgyaláson a bíró nem merné a felperes keresetét elutasítani, mert hogy az is kutya nehéz, egy amúgy érzelmileg, hogyha nagyon azonosul egy bármilyen perve a felperes keresetével, akkor csak mindig elnapolja a tárgyalást, új bíróra szignálják, stb. De döntés nem születik az ügyben, hát ez az egész elképesztő, amit mondasz.
1: Nyilván vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez nem így van.
0: Nagyon pici időnk van már csak hátra a műsorban. Én még azt szeretném, hogy kicsit ezt tisztáznánk, vagy csak hangozzék el itt, hogy hol diszkriminatív még az örökfogadás Magyarországon, hogy az van, ugye, csak erősíts meg, hogy ezt jól tudom, vagy ha nem, akkor javíts ki, hogy házasok fogadhatnak első körben örökbe, házasok pedig Magyarországon csak ellenkező neműek lehetnek. A törvény egyaránt hátrányosan különbözheti meg az egyedülálló, egyébként heteroszexuális örökbefogadásra váró embereket, meg az azonos nemű kapcsolatban élőket.
1: Igen.
0: Ők most hogyan fogadhatnak örökbe Magyarországon, vagy fogadhatnak egyáltalán örökbe?
1: Az nem új egyébként, hogy a házastársakat azt előnybe kell részesíteni, hogy ez nagyon-nagyon régi szabálya az örökbefogadásnak. Az, hogy ugye itt is területileg illetékes ellátásról, ha bármit az szakszolgáltatásról beszélünk, az, ezt az előnyt érvényesíteni kell országos szinten, ez viszonylag új. Magyarul az, hogy minden szakszolgálatnak van egy ebből a szempontból egy kliensköre, ahol vannak házasságban élő alkalmas jelentkezők, és vannak egyedülálló, a jogszabály értelmében egyedülálló, örökbefogadás szempontjából egyedülálló alkalmas jelöltek, és hogy ezeket az...
3: Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Mi Csoda Világ 33. adása. Mai témánk az AI zenék lesznek, ezért rögtön egy Suno AI által generált, de emberi dalszövegen alapuló zeneszámmal indítanánk. Hallgassátok meg kérlek a Sára Lujza és a Mumpicoktól a Törékeny Álmok című pszichedelikus rockszámi részletét.

0: Kedves hallgatók, ez tehát a Micsoda világ 33. adása. Akinek tetszett a Sára Lujza és a Mumpicoktól a Törékeny álmok című szám, az megtalálja MySongson vagy a YouTube-on. AI zene témában pedig köszöntöm vendégemet, Keleti Tamás zenészt, aki kiadó, producer és az első magyar, kizárólag mesterséges intelligencia által generált zenéket kínáló streaming platformnak, a MySongs.ai-nak az ötletgazdája, fejlesztője és ügyvezetője, akivel most a filozófusok kertjénél beszélgetek, betelefonálni ezért most nem érdemes. Te vagy a MySongs AI ötletgazdája, ha jól tudom, de te alapvetően zenész vagy, ugye? Azt gondolná az ember, hogy egy zenésznek az AI zene az ugyebár egyfajta konkurencia.
1: Igen.
0: Hogyan jutottál arra, hogy szükség lenne egy ilyen platforma, mint ez az AI streaming szolgáltatás? Pontosan mi ez az, és mi az, ami motivál ennek a fejlesztésében most téged?
1: Igen, hát nem most, már egy 5 éve körülbelül volt egy konferencia, és egy jó barátommal lementünk, és ilyen, és meg nem mondom a nevét, Music Hungary, igen, és ott kristályosodott ki bennem egy ilyen ötlet, mikor már rájöttem, mivel kiadó vagyok, és 1000 éve terjesztek zenekarokat Spotify online, és akkor láttam azt, hogy sokan nem tudják, vagy nem hiszik el, de valójában egy kiadónál a teljes bevételnek a 10%-a landol a Spotify által generált pénznek, úgymond. Tehát 100 forintból 10 forint jut a kiadóra, és általában a kiadó azt megfelezi, illetve én meg szoktam felezni a zenekarokkal, tehát 5 forint marad belőle. 95 forint eltűnik. Jó, abban van szerzőjogdíj is, ami még mondjuk még egy 20-30 forint, 25 forint, nem tudom most pontosan mennyi, de nagyjából a 3/4 az eltűnik menet közben. Ami szerintem egy óriási probléma. Egyrészt már a zenészek nem is tudják elképzelni, azt hiszik, hogy ez óriási pénz, és akkor valaki ezt lenyúlja, vagy minden, de valójában úgy néz ki ez a történet, hogy rengeteg, mint egy ilyen, úgy képzelje, mint egy ilyen fára másznak a hangyák, és akkor mindegyik elvisz egy darabot belőle, és a végére így alig marad valami. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy de hát akkor kijött akkor éppen egy kutatás, és azt mutatta a kutatás, hogy Magyarországon az embereknek a 90%-a csak magyar zenét hallgat online. Tehát nem hallgatunk külföldi zenét egyáltalán nagyjából. Tehát, hogy persze, itt vannak a sztárok, meg minden, de az olyan 10-15, maximum 20%. Az összes többi, itt mindenki magyart hallgat. És akkor arra gondoltam, hogy akkor miért van az, hogy oda megyünk egy amerikai szolgáltatóhoz, aki, vagy egy, a Spotify ez nem amerikai mondjuk pont, de egy ilyen nagy világcéghez, és akkor odaadjuk a teljes katalógusunkat, és akkor filléreket kapunk vissza belőle. Filléreket. Miért nem csinálunk egy magyart? Miért nem csinálunk egy saját szolgáltatást, és akkor úgyis magyart hallgatnak, sokkal olcsóbb is lehetne, és ebből a bizonyos fából, vagy nem tudom, sokkal több megmaradna. Tehát nem 10% lenne a végén, hanem akár meg is fordulhatna az arány. És ezen gondolkoztam, és akkor ez így dédelgetett álom volt, meg minden, de ugye ennek a 5 évvel ezelőtt ennek a, hogy mondjam, egy ilyen applikációnak a megvalósítása az egy olyan összegbe került volna, hogy tehát ilyen 30 000 dollárok, 40 000 dollárok kettek, tehát akkor még nem így működött a programozás, mint ma. Én elmondom, hogy ma hogy működik, de ez de ég és föld gyakorlatilag. Tehát olyan költsége lett volna az egésznek, hogy egyszerűen se nem találtam hozzá befektetőt, se nem tudtam én magam ezt így megfinanszírozni. Szóval ez egy ilyen dédegetett álom volt. És akkor szépen teltek az évek, és akkor egyszer csak 3 évvel ezelőtt így kb. Rátaláltam a mesterséges internetet. Akkor jöttek ki ezek a zenegeneráló modellek, és akkor elkezdtek, sokan nem ismerték meg minden, de én elkezdtem használni, elkezdtem csinálni dalokat, mit tudom, én kikísérleteztem dolgokat, meg nem tudom, és akkor nekem nagyon-nagyon megtetszett, hogy de jó, hogy egy csomó folyamatot le tudsz egyszerűsíteni, nem kell annyit rohadni a stúdióban, meg mit tudom én, rosszul vetted fel a basszusgitárt, mert zajos, és akkor itt nincs ilyen probléma, mert kurva jó szól alapból, és akkor elkezdtem ilyeneket csinálni, és akkor inkább, akkor át is tértem inkább a mesterséges intelligenciával való munkafolyamatokra, ugye ez a klasszikus editáló szoftver, DAW programokba dolgozni, és akkor egyre több ilyen programot, algoritmust használni, és akkor a végén jutottam a Sunoig, és akkor ez így nagyon megfogott. Nagyon megfogott, és akkor ez volt az első, és akkor a második lépés az az volt, hogy rátaláltam a programozási részére is. Tehát ennek a úgynevezett vibe coding rész, amikor prompt alapon programozol, tehát hogy nem te, mert én nagyon kicsi koromban basic nyelvet tanultam, és ott a machine code, nem tudom, hogy emlékszel, még volt az AX Spectrum, meg a Commodore 64, és akkor először a basic nyelv volt, amit még talán iskolában is egy-kétszer oktattak meg ilyenek, és akkor apám mérnök volt, és akkor eljutottam odáig, hogy tudtam, hogy ilyen, tudod, két izé megy a képernyőn, és akkor lövöldöznek egymásnak kapuba egy labdát.
0: Én Pascallal kezdtem.
1: Na, hát akkor, igen. És akkor, tehát nekem az, hogy megmaradt, és akkor ez így visszajött belőle, ez a dolog ott. Nyilván a basic az egy sok, ez egy basic nyelv, tehát, hogy de valahogy a gondolkodásmód, meg az egész, az megmaradt. És akkor ez a prompt dolog, és akkor elkezdtem vibe kódolni, és akkor...
0: És akkor végül is te magad programoztad.
1: És igen, és akkor, igen, és akkor arra jutottam, hogy a faszomat báznak, hát akkor nem kell, már bocsánat, nem kell fizetnem senkinek, hát itt van a kezembe a túl, vége.
0: Mennyi szenvedés volt a vibe coding?
1: Hát 3 éve csinálom nagyjából, és sok bukrató volt, meg sokszor megakadtam, meg minden, és akkor tutoriálok nézegetése, meg különböző programok kipróbálása, amire ráakadtam egy bizonyos programra, aminél úgy megragadtam, és akkor arra kezdtem fókuszálni, és tehát igazából, hát igen, tehát volt, az elején nagyon sok olyan volt, mert a frontendet nagyon könnyen megcsinálja, hát amit a user lát. A backenddel van a probléma, meg az adatbázisokkal, meg azoknak az összedrótozásával, szóval a látványos része az nagyon látványos, tehát tényleg egy mondjuk egy passzív honlapot 20 perc alatt megcsinálok neked.
0: És biztonsági kérdések azok vannak?
1: Vannak, nagyon sok.
0: És ott
1: nagyon sok. Hát eleve nyílt forrás.
0: Kellett programozóval úgymond ellenőrizni.
1: Igen, igen, egy éve, kb. Egy éve voltam, volt egy expo, egy ilyen AI expo a Lurdi házba, azt hiszem, és akkor ott mentem, mindenkivel próbáltam beszélgetni, mert tudtam, hogy azért kell egy szakértő programozó, aki hogyha én ezt komoly apá akarom varázsolni, akkor kell valaki ezt, aki átnézi, és akkor mert is már hallottam, hogy a biztonsági rések, meg a nem stabil, meg a különböző adatforgalom, túlterhelés, meg nem tudom, tehát egy csomó olyan probléma, amiről egyrészt én nekem még fingom se volt, másrészt meg tehát ezt mindenki elmondta, tehát ugye a programozók most egy nagy válságon mennek át, most már egy ideje, nem tudják, hogy most ezt használjam, ne használjam, mennyire használjam, mennyire ne használjam, és az elején azért az összes programozó azt mondta, hogy hát AI, ugyan már, azon nem dolgozunk, az egy kis aranyosok. Ja, igen, kipróbáltam a ChatGPT fordító részét, igen. Tehát, hogy nem vették komolyan. Most találkoztam egy programozóval, akinek kiadta a főnöke pont konkrétan, hogy 90%-ban AI-t kell használnia.
0: Hát igen, most már a pro modellek azok nagyon jól is dolgoznak.
1: Igen, igen.
0: De akkor ezek szerint az elején ezt egy általános streaming magyar platformnak gondoltad?
1: Igen.
0: De most végül is, hogyha jól értem, akkor teljesen AI.
1: Igen, igen, mert a...
0: szegmensbe igen, működnek.
1: Igen, igen, az elején úgy volt, hogy igen, egyiket ezt nem adtam föl, és most tervezünk egy új platformot, ami ahol a rendes hagyományos zenék lesznek. Ugye most már nekem ugye megvan az alapmotor, meg minden innentől kezdve azt könnyen át tudom alakítani bármire. De azt láttam, hogy ezek a AI zenék egyszer csak jönnek, és
0: mikor volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy tényleg
1: nem
0: elérték...
1: Nem, közben rágyújtok.
0: Nyugodtan. Elérték azt a minőséget, tehát ez a te kísérletezésedbe fedezted föl, hogy na most már ezzel érdemes foglalkozni, vagy hallottál olyan zenéket másoktól, amiket nem
1: inkább az én kísérletezésem alapján jött ez, mert egyébként alapvetően egy platform van, ami ezt az egészet, ennek a drive-ja volt, ez a Suno, amit nyilván mindenki ismer már, tehát ez vitte a prímet, talán ma is ő viszi a prímet, és
0: nálatok hány százalék, mert ha jól látom, oda is van írva a zenékhez, hogy
1: igen,
0: mivel
1: igen, csinálták. Nagy része Suno, igen. Szerintem olyan 60-60% a minimum. 60.
0: És a szöveges zenéknél, hogyha mondjuk egy, tehát azért az AI az tényleg abba hozta a nagy előnyt, hogy teljesen laikusok is hozzá tudnak
1: Igen.
0: szólni, meg tudják
1: Igen.
0: valósítani akár
1: Igen.
0: az álmaikat, vagy
1: Igen.
0: kreativitásukat kielni. Szerinted egy laikusnak, aki nem zenész, elkezd ezzel foglalkozni, akkor melyik résszel fog több időt tölteni? A zeneszövegnek a megalkotásával, generálásával, még hogyha van is ötlete, és
1: Igen.
0: az AI csak segítségül használja, vagy pedig a zenének
1: A szöveggel.
0: tehát a szöveggel fog több időt tölteni?
1: Egyértelmű, hogy a szöveget, tehát én azt látom, hogy a szöveget mindenki saját maga szereti megírni. Tehát vannak ilyen elképzelések, hogy vannak ugye az úgynevezett közkincsek, versek, népdalok, és akkor ezeket feldolgoznak sokan, de gyerekdalok, nem tudom, de valójában a szöveg az, amit tehát a szöveggel szereti mindenki valahogy kifejezni magát, a verssel. Tehát, hogy de ugye a versíráshoz azért érteni kell, tehát hogy azért az ott rímek vannak, meg frázisok, meg nem tudom, tehát hogy ezért is a magyar nyelv sok ideig nagyon, nagyon küszködött a magyar nyelvvel ezek a modellek, mert a magyar nyelv nagyon szép és tágas, és annyi kifejezés van, és a szöveg az nem olyan, hogy, tehát egy jó szöveg az nem olyan, hogy most egy, ha egy mondatot kiragadsz belőle, akkor az nem feltétlenül működik önmagában, hanem ott a kontextusába kell az egészet nézni, és ezért zseniális a szöveg, mert amikor az elejétől a végéig meghallgatod, lehet, hogy mondjuk a végén jössz rá, hogy basszus. És akkor úgy esik le neked, ahogy egy jó szövegíró, egy író, egy költő megírta, hogy ezt nehezen adja vissza egy gép. Szerintem nehezebben, mint egy zenét. És igen, és a szöveget szeretik az emberek, és baromira szeretnek írni szövegeket, és igazából van mondani valójuk, szinte mindenkinek van, tehát mindenkinek van belül egy olyan, hogy ezt így el akarom mondani a világnak, mert most ezt érzem, hogy mit tudom én, elhagytak, és akkor iszonyú fájdalmam van, és olyan jó lenne ezt valahogy kiadni, de nem tudok zenélni, basszus, nem tudok szöveget írni, nem értek hozzá, és akkor egyszer csak kap a kezébe egy játékszert, amivel ezt meg tudja valósítani. Tehát ne felejtsük el, hogy mindig az régen azt mondja, hogy megy a zenekar játszani. Érted? Tehát, hogy játszunk. Tehát, hogy zenész játszik. Tehát, hogy ez egy játék volt. Oké, hogy ma iparág.

0: egyszer, hogy nagyon gyorsan sikerélményt ad. Tehát én oktattam is dobot, és tudom, hogy nagyon gyorsan tud sikerélni. De szóval rájössz, hogy ez első egy könnyű hangszer, meg azért ez érteni kell, hogyha profin akarod csinálni, de valójában rögtön, ha egy kicsi ritmus érzéket van, akkor rögtön egy tempót le tudsz ütni, akkor rögtön azt érzed, hogy már világsztár vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondjuk a hegedűhöz képest, érted? Mert a hegedű az olyan, hogy az, hogy eleve egy tiszta hang kijöjjön belőle, az már egy akár egy év, két év gyakorlás lehet, vagy egy trombita, vagy nem tudom, vannak ilyen hangszerek. A gitár is relatíve könnyű egyébként, de meg az zongora, az se annyira nehéz alapból, de igen, szóval ez egy játék, ezt ne felejtsük el, és én a My Songs közönségén is látom azt, hogy most meglepődnék, de nem fiatalok, hanem
1: már a hallgató közönség, vagy a feltöltő közönség?
0: A feltöltő közönség. Tehát mivel a kommentekből, meg a levelekből látom, nagyon sok a középkorú, mondjuk családanya munka után nem olvas, hanem elkezd pingizni egy számot, vagy egy szöveget. Vagy, tehát ki tudják magukat így élni ebbe a dologba, és ez egy ilyen, tényleg egy játék, és én azt láttam, hogy megy ez a, ugye elindult ez a kontroverszi, tehát hogy akkor elkezdünk fújolni a AI zenére, elkezdünk mindenféle elméleteket gyártani, hogy milliárdok, hogy tűnnek el a bizniszből, és akkor persze majd ezt mindjárt elmondom, hogy ez tök máshogy van, mint ahogy az emberek ezt hiszik, de a lényeg az, hogy ugye elkezdődött egy ilyen fújolás erre az egészre, de nem csak a zenére, hanem az egész mesterséges intelligenciára úgy, ahogy van, hogy akkor jön a Terminátor, és akkor tudod, akkor elveszi az életünket, át fogja hatni, és át fogja uralni az életünket, de nem úgy, ahogy ezt az emberek elképzelik szerintem. Mert a filmek azért elővetítettek sok mindent, meg a regények, meg a sci-fik, de valójában azért az ember ebből tanul is. Tehát nem csak megvalósítja, mert hogyha jobban belegondolsz, ezeket megvalósítják előbb-utóbb minden. Tehát minden ilyen orwelli elképzelések, meg nem tudom, idővel létrejönnek. De máshogy, mint ahogy az le van írva. Mert nem csak, hogy ötleteket kapunk, hogy legyünk gonoszok, hanem ötleteket kapunk, hogy védjük ki a gonoszokat. Tehát, hogy mind a kettő benne van ebbe a dologba. És akkor én azt gondoltam, hogy basszus, itt ez a sok játékos ember, aki szereti ezt csinálni, meg foglalkozik vele, meg mit tudom, és akkor milyen egyszerű lenne, hogy akkor nem kell ezt összemosni a rendes élő hangszeres zenével, hanem legyen egy külön felülete, ahol ezzel lehet játszani, és ahol ezt lehet megmutatni, és akkor ez mindenkinek jó, a zenészeknek is jó, mert akkor nem a úgymond profi kategóriába versenyezik a mesterséges intelligencia készített zenék, hanem egy külön játszótere van, ahol tényleg oda mehet bárki, és akkor játszadozhat, nem kell hozzá különösebb zenei tudás, mint a hangszert a kézbe, úgy képzeld el, hogy akkor adunk a népnek egy ilyen területet, vagy egy terepet, ahol kísérletezhet. Vagy.
1: És mi a helyzet a másik oldala a hallgatókkal? Tehát kik azok, akik keresik az AI zenéket, hallgatják ezt a platformot? Mert hogy első körben én azt gondolnám, ugye, hogy aki AI zenét szeretne, az pont azért szeretné, mert hogy valami munkához, valami háttéranyaghoz, nem tudom, mondjuk filmhez, hangos könyvhöz, színdarabhoz, nem tudom, akar ő mondjuk olcsón, gyorsan valami egyedi dolgot előállítani, amihez ez most nagyon jó eszköz,
0: igen,
1: mert olcsó is,
0: igen,
1: meg nagyon személyre szabottan lehet csinálni
0: van,
1: valamit. De nem tudom, hogy mennyien akarnak AI zenét hallgatni úgy általában.
0: Szerintem én azt gondolom, nagyon sokszor van ilyen, hogy hallgatnak zenét az emberek, és akkor amíg nem tudják, hogy AI zene, addig tetszik. Aztán ahogy megtalálják, hogy ez AI zene, akkor már nem tetszik.
1: Na, egyébként nagyon érdekes volt, mert fölmentem én is erre a platformra, és elkezdtem hallgatni a zenéket, és azt vettem észre magamon, én ugye tudtam, hogy AI zenét hallgatok, és azt vettem észre, hogy egyszerűen tehát nem tudom, hogy ez a prekoncepció miatt volt-e, de hogy nem figyeltem a szöveget, nem tudtam figyelni, lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy AI írta, és nem érdekel.
0: Aha.
1: Tehát valahogy azt éreztem, hogy ha tudnám, hogy ember írta, lehet, hogy jobban érdekelne a szöveg,
0: igen,
1: de egyszerűen úgy éreztem egy csomó zenénél, mint hogyha ilyen háttérzenének oké, de hogy a szöveg nem érdekel, bármit
0: igen
1: mond.
0: Igen.
1: Aztán találtam egy-kettőt, ami megtette, de nagyon sokáig keresgéltem.

0: Igen. Egyszerűen a figyelmemet le tudta
1: Igen.
0: kötni a
1: Igen.
0: szöveg.
1: Igen, ez két dolog miatt van, megmondom miért. Az egyik az, hogy ezek a modellek még nem tökéletesek, főleg az énekmodellek. Tehát ezeket betanították egy X mennyiségű session énekesen gyakorlatilag. Ezek az session részek odaadták az úgynevezett likeness-üket, tehát odaadták a hangjukat, a stílusukat, a nem tudom, és ebből kreált, a modell kreált egy ilyen általános hangot. Erre rájött most már az industry, és most már tökre azon vannak, hogy minél egyedibb hangok legyenek. Ez az egyik oka. A másik oka az maga a kreátor, az alkotó, aki egyrészt, hogy a magyar nyelvet sem tudja jól még, hogy mondjam, tehát nem tudja jól előadni a magyar nyelvet, mert ugye nagyrészt ezek amerikai cégek, itt Amerika, tehát hogy olyan ez, mint a, tehát mindig aki ezt az egész modellt alkotta, fele viszi a saját stílusát. Tehát pont a Müller Péter, akivel együtt dolgozunk a Mokkába, mondta reggel, és még nem is hallottam erről, hogy a Tesla nagyon sok embert elgázolt az Ebrán, és akkor érted, tehát hogy meg volt az oka, hogy miért gázol el ennyi embert, és nem mindenkit gázolt el. Tehát, hogy anélkül, hogy a részletekbe belemennék, a lényeg az, hogy az maga az alkotó is meghatározza ezt, hogyha neki volna egy stílusa, mondjuk ér, most képzeld el, ott ül a programozó egy pincébe, vagy egy garázsba, és akkor ő mondjuk a metált szereti. Hát, és csinál egy zenei modellt. Hát biztos, hogy bele fogja vinni a metál szeretetét ebbe. Kizár dolog, hogy ne vigye bele. És ezek nagyrészt ilyen Microsoftból, Googleből kiugrott emberek.
0: Tehát, ami a zenehangot illeti, tudsz arról, hogy vannak magyar fejlesztések, vagy próbálnak magyar zenegenerátor fejleszteni?
1: Mi?
0: Ti ezzel is foglalkoztok?
1: Most kezdtünk el ezen dolgozni, hogy legyen egy magyar modell is, de egyébként nem nagyon...
0: Teljesen az alapoktól, vagy ezt tovább tanítással lehet?
1: Ez nem, tehát az alapmodelleket, mindenki ugyanazt a három alapmodellt használja. Tehát, hogyha ki is jönnek újabb, és azt hiszem, hogy ez egy eredeti modell, valójában az egy létező modellnek a tovább fejlesztése, vagy egy másfajta katalógusnak a felhasználásával készült modell. Tehát, hogy nem ugyanazok a dalokkal tanítják be, és akkor onnantól kezdve már más lesz maga a viselkedés, meg minden, és nem ugyanazokat az utasításokat kapja, vagy nem tudom.
0: És milyen adatokat tudtok használni a saját kiadódnak
1: Gyakorlatilag ez még csak tényleg egy ilyen,
0: még csak
1: kísérletező fázisban van, szóval erre még egyelőre nem, de majd esetleg kitérhetek ennek a jogi oldalára, mert az viszont most egy nagyon bonyolult háló, ami most kezd így valahogy kikristályosodni, igen, de még nem akarok ennyire kalandozni, de az előző kérdésben ugye még ott volt, hogy mi határozza, hogy miért ilyen esetlenek ezek a dalok. És tehát a másik meg a promptolás. Tehát az a másik probléma, valójában a profi promptolás az egy művészet. Az, hogy ezt el kell fogadni. Tudom, hogy ez nehéz, mert azt hiszik az emberek, hogy ez bár beírom, hogy legyen egy popdal. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor valaki ír egy 60 soros promptot. Érted, amikor meghatározza a promptba, hogy ilyen hanglejtése legyen, ilyen ritmus legyen, ilyen tempó legyen, ilyen hangszerek legyenek benne, de az a hangszer ne legyen benne. És így szóljon, és ilyen hangulata legyen, ilyen tempóban, nem tudom. Tehát az egy művészet. Tehát, hogy nem csak a zenénél, hanem hogyha nagyon sokat kísérleteztem, én ugyanúgy videóval is. Tehát, hogyha videókat gyártottam, mert van egy ilyen videóklip gyártó applikáció is, amit most kicsit parkoló pályára tettem a MySongs miatt, de gyakorlatilag kurvára nem mindegy, hogy mit írsz be. Nagyon más lesz az eredmény. Tehát, hogyha te egy jó promptot írsz be, akkor nagyon jó lesz az eredmény, és tényleg használható. De hogyha egy szart, vagy egy egyszerűt, vagy nem annyira kidolgozottat, vagy te nem tudod, hogy igazából annyira mit akarsz, akkor az eredmény is más lesz. Tehát, hogy erre szokták azt mondani, hogy itt a nagy...
0: Meg egyre inkább sematikusabb.
1: Sematikusabb, igen, mert erre szokták azt mondani, hogy nem mindegy, hogy kérdezel. Tehát, hogy igen, a ChatGPT is óriási dolgokra képes. De hogyha azt kérdezed tőle, hogy miért nem szeret a barátnőm, érted, az... abból nem lesz nagy izé. De hogyha elmagyarázod neki, hogy mi a helyzet, mi a szituáció, elmentetek valahova, ez történt, az történt, amaz történt, kontextusba tudja helyezni meg minden, sokkal jobb válaszokat fog adni. És sokkal bővebb válaszokat és megoldásokat fog kínálni. Szóval ez a másik oka, hogy ilyen esetlenek. De ezek egyébként nálunk is, hogyha meghallgatod a repertoárban, van most olyan 1500-2000 dal. Igen, sajnos a fele az tényleg olyan, hogy tovább snippeled, de azt mondom, az egyharmada olyan,
0: most
1: hogy
0: amikor
1: rá kell találni, az egyharmada olyan, hogy nem hiszed el, hogy egyrészt nem hiszed el, hogy ez AI, másrészt meg azt mondod, hogy érzed az érzelmet benne, esküszöm. A többi ez hideg, tényleg, izé, semmi nincs benne. Szóval van különbség.
0: Említetted már Sziámit, és ezt, bár tiéd volt az ötlet, és te vagy az ügyvezető, de hogyha jól tudom, hárman indítottátok, László G. Gerzsonnal és Sziámival, és azt olvastam az indulásnál, hogy Sziámi gondozza a szövegeket. Ez
1: igen.
0: Ez mit jelent?
1: Ez, igen, ez úgy indult, hogy amikor én Spanyolországban élek egyébként, és én ott kint kezdtem el ezt csinálni, ugye beszéltünk, hogy kezdtem el, meg minden, és akkor ott ilyen egyedül éreztem magamat, unatkoztam, nem tudom, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Van egy nagyon szép stúdióm, gyönyörű környezetben, és tényleg nagy élvezet volt ezt így átélni, és hazajöttem Magyarországra, és akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálok társakat keresni ehhez az egészhez, és akkor először nekem a Gerzson a szomszédom, és szoktunk ott itt az első kerületbe kocsmázni, és akkor dumálgattunk, mert minden is tudni kell, hogy a zenei szerkesztő volt ugye a Viva TV-be, a MTV, a Rádió 1, nem tudom, tehát ő érte ez a dologhoz, hogy működnek a zenék, meg mi alapján szeretik az embereknek, itt tudom én, és akkor azt éreztem rajta, hogy őnek így tetszik ez a dolog, és akkor megkértem, hogy legyen már egy olyan, hogy tehát, hogy most még nem nagyon válogathatunk egyébként, mert mondom, csak 1500-2000 dal van, de ha majd ez fel fog gyorsulni, és több dal lesz, akkor szeretnénk egyfajta minőséget képviselni. Tehát az, hogyha tényleg azokat a úgynevezett AI slopot nem nagyon szeretnénk, hogy az bekerüljön ebbe a dologba, hanem inkább egy ilyen, tehát legyen egy ilyen minőségi...
0: De már eleve a feltöltésnél, vagy utólag a rangsorolásnál válogatás?
1: Igen, a feltöltésnél nagyon nem tudunk mit csinálni, mert nem halljuk, meg nem tudjuk, de utólag tudjuk, tehát valamiféle zsűri rendszerrel, vagy kreátor rendszerrel ezt az egészet kezelni, és kérdezted, hogy a Péternek is mi a hölgyek is szöveg kapcsán hasonló a szerepe, és akkor én megkerestem a Péter, hogyha már Péter, akkor megkerestem őt, és ő neki nagyon tetszett ez az ötlet, és rögtön mögé állt ennek a dolognak, és akkor van egy ilyen elképzelésünk, hogy milyen jó lenne, hogyha ugye alapvetően egy szöveg önmagában is, egy jó zene, jó számnak a szövege önmagában is működik. Hát egy el lehet verselni, meg nem tudom, és hát ez a vers megzenésítés, ugye? És akkor vannak a közkincsek, és akkor arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne megzenésíteni, mondjuk, nem tudom, most tényleg durva példákat mondani, de mondjuk drum and bass-be József Attilát, érted, meg ilyenek. Tehát, hogy kicsit jó összekeverni ezt a katyfaszt, meg mindent, és ezt a DJ-k ugye már elkezdték, aztán már producerek lettek, akkor ezek bejöttek ezek a programok, azok még jobban ezt felgyorsították, ezt a folyamatot, hogy így mindent mindennel lehet ma már. És akkor arra jutottunk, hogy de jó lenne, hogy akkor tényleg ezeket a szöveget felhasználni, és erre kitaláltunk egy olyat, hogy csináljunk majd egy ilyen, ez úgy néz ki, hogy most jövőre tolódik, de tervezünk egy nagyszabású versenyt, hogy egy ilyen competition lenne, hogy be lehetne küldeni a dalokat három kategóriába, népdal, kortárs vers és régi versek, és akkor hajrá, játszunk, próbáljuk ki, adjunk alá drum and bass, adjunk alá technót, adjunk alá nem tudom mi, nézzük meg milyen metálba egy népdal, érted? És azért készülnek ma már ilyenek, tehát ez nem újdonság, de hogy ennek adni egy ilyen teret, egy ilyen versenyszerűen, és akkor a Péter ebben komoly szerepet vállalna, mint egyfajta kurátor, aki ezt, hogy mondjam, véleményezi ezeket a dolgokat, a Gerzson a zenei részét, a Péter a szövegi részét, és még egy dolgot gondoltunk, hogy a kortárs szövegírókat is megkeresni, hogy járjanak hozzá, hogy használjuk, hassuk szövegeiket. Nyilván a megfelelő jogdíj megfizetése mellett, meg a kreditek mellett, de hogy mit szólnak ahhoz, hogyha feldolgoznánk ezeket a dolgokat. És sajnos ez lelassult, ez a folyamat, mert közben nagyon föl lett fújva ez az ellentét, ami most zajlik, ez a fúj AI, fúj, én nem adom, a zenészek, szövegírók nagy része tiltakozik szinte az AI ellen. Tehát, hogy egy olyan úgy föl lett hergelve ez az egész, hogy most nehéz ebben, hogy mondjam, engedélyeket beszerezni meg, nem tudom, tehát...
0: És amikor föltöltik neked nektek egy zenét, akkor a szöveg az külön olvasható, vagy azt
1: olvasható, igen.
0: Tehát azt eleve úgy töltik föl.
1: Hát ha föltölti, tehát itt azért az van, hogy a
0: user... Tehát például akkor kereshető is, vagy funkciótok nincsen?
1: A szöveget úgy önmagába keresni nem lehet, de nem rossz ötlet, hogy
0: lehet. Azért is kérdezem, mert hogy ahogy így böngésztem, azt láttam, hogy azért a legtöbb zene az ilyen paródia, nagyon sok ilyen politikai paródia van,
1: igen.
0: Vicceskedő,
1: poénos
0: dolgok, igen. Nem láttam például, nem tudom, hogy elkerült-e a figyelmemet, vagy lesz-e ilyen fejlesztés, hogy ezeket mondjuk ki lehessen szűrni, hogy aki tényleg zenét akar hallgatni, és nem ilyen paródiákat, az tudja megtalálni őket például.
1: Igen, mondom, mivel nem olyan sok még a tartalom, ezért nem veszük annyira komolyan ezeket a szabályokat, de abban a pillanatban, hogy egy kicsit több tartalmunk lesz, szeretnénk egy komoly szűrőket bevezetni, ami pontosan ezt a célt fogja szolgálni, és ennek lesz a Gerzsona egyik meghatározó embere, aki majd így megpróbál szűrni, meg a Péter is, tehát hogy kiszűrni ezeket a dalokat. De hát gondolj bele, azért most meghallgatni napi, nem tudom, napi 5-10 dal megy föl, szóval azért ez egy nagy munka ezeket mind végighallgatni, nem tudom, kategorizálni. Még az is hogy előfordulhat, hogy vannak olyan szövegek, amik jogsértést lehet, de be lehet jelenteni rögtön, tehát minden dal mellett ott van egy ilyen egy klik és felvesszük, tehát semmi, nem az a célunk, hogy jogot sértsünk, vagy bármi, de hát, hogy mondjam, erre az algoritmusok nem igazán. Tehát egy algoritmus nem fogja tudni neked megmondani, hogy ez most színvonalas, vagy nem. Most hogy mondjam, tehát nehéz ezt berakni egy matekba, hogy mi az, ami ezt így érzed, meg tudod, meg hogyha van egy ízlésed, akkor meg tudod mondani, hogy mi az, ami színvonalas, meg nem az, de ezt egy gép, ezt nehezen tudja. Tehát sajnos, mivel nagyrészt azért egyedül csinálom, nem, erre még nincs kapacitásunk, hogy de azt szeretném, hogy legyen egy, tök jó lenne, hogyha lehetne ilyen, akár a Tilos Rádió is segíthetne ebben, hogy meghallgatnál, vagy te, vagy bárki, és beküldeni egy listát, hogy na, ezek a dalok aztán vállalhatnak. Tehát örömmel várom ezt a dolgot, és jöjjenek a kritikák, érted. És akkor én tök szívesen megfogadom, és akár le is vehetjük ezeket a dalokat a kínálatból, hogy tényleg minél jobb legyen a szintje ennek a dolognak. De sajnos, mivel egyedül csinálom, nem tudom végighallgatni állandóan az összes dalt, és akkor nem tudom pontozni, hogy akkor ez most jó vagy rossz, vagy nem. Nyilván nekem nagyon jó az ízlésem, hiszen 30 évig csináltam az Egy Gyerekkocka kiadót, tehát nagyon sok zenekart adtam ki, és nagy része sikeres lett, szóval pontosan tudom, hogy mi az, ami egy minőséget képvisel, mi az, ami nem. Ráadásul nem a sekélyes popzenében működtem, hanem a hogy mondjam, az igényesebb alternatív indie zene területén. És tehát nyilván egy hallás, tehát egy 10 másodperccel meg tudom mondani, hogy valami olyan vagy nem olyan. De mivel mondom, én csinálom az összes részét ennek a dolognak, erre most még nincs annyira a kapacitásom, de jó lenne, tényleg jó lenne, hogyha lenne egy mondjuk egy board. El tudom képzelni, hogy lehetne egy ilyen bizottság, tudod, hogy az, hogy itt egy Sanzon bizottság, és akkor az így meghatározná, hogy na, ez már nem, hát ez már tényleg szar, a Fradi induló, hogy mit tudom én, technóba, szóval.
0: Mondod, hogy a zenészek, szövegírók nagy része azért általában tiltakozik.
1: Igen.
0: Ez ellen. Vannak azért a feltöltőitek között zenészek is?
1: Van egy-kettő, igen.
0: Zeneiparból jövő emberek?
1: Van egy-kettő, igen. Van egy-kettő, aki tudom, hogy szereti és elkezdte használni. Tehát egy ilyen nagyon ez egy kicsit mesterséges. Tehát, hogy én azért úgy gondolom, hogy ez egy kicsit mesterségesen van fölszítva ez a tűz. Nem fogja elvenni a zenészek pénzét, nem fogja elvenni a zenészek munkáját, tehát erről szó nincs. a producerekét, akik eddig is használták az AI-t, azoknak fogja elvenni a munkáját, akik eddig is 5 perc alatt raktak össze egy dalt, érted, csak egy másik programba máshogy nevezték, meg lemásolták a nemzetközi slágert, és akkor három mozdulattal tudod átírták a refrént, két hangot megváltoztatva, és eladták 500 ezerért a dalt. Tehát, hogy igen, ők el fogják veszteni a munkát, én ezt nem bánom, egyáltalán nem bánom, veszítsék csak el, menjenek a faszba, mert tényleg tönketették egy csomó szinten, levitték azt a színvonalat, hogyha most meghallgatsz egy rádiót, vagy elmész egy DJ Otira, érted, vagy nem tudom, most nem kritizálni akarom, de a maga a színvonal az tényleg nagyon le van víve, és ezt mind ezek a, hogy mondjam, megélhetési producerek értékel, hogy egységesítették a zenét gyakorlatilag, tehát a rádióban egymás után, hanem ugyanazok a zenék szólnak, érted, ugyanolyan hangzással, ugyanolyan izével, és szóval én ezt nem bánom, hogy ők elveszik, de maga a zene, a zenész, aki a szövegíró, a művész, aki beleviszi az érzelmeit, és az egyáltalán nem kell, hogy féljen ettől, mert nem, az ugyanúgy érték fog maradni mindig is, tehát az nem, sőt, talán pont ez az AI zene fogja ráébreszteni az embereket arra, hogy mennyire érték az, amikor elmész egy koncertre, és hallasz egy gitár éneket, és abban ott van a szív, meg minden. És...
0: Ez egy jó kérdés, tehát nyilván van ez a kétféle hatás, mondjuk nem tudom, de mit jósolsz, tehát 20 év múlva mi lesz? Nyilvánvalóan, hogy az emberi zene az föl fog értékelődni, de ugyanakkor viszont olcsóbb lesz a sablonzene, vagy a nem emberi
1: igen,
0: zene.
1: Igen, vannak, igen.
0: Mondjuk szerinted többen lesznek a koncerten, vagy kevesebben mondjuk 20 év múlva?
1: Szerintem többen. Szerintem a koncertek abszolút fölértékelődnek, szerintem az élőzene és a művészet, maga a művészet fog fölértékelődni. Ugyanakkor igen, vannak olyan területek, mint a háttérzene, vagy a liftben, ami szól, meg a boltban, amikor vásárolsz, meg amikor a zenének nincs akkora jelentősége, nem az van, hogy leülsz, és akkor kinyitod a füledet, és tényleg koncentrálsz, és áhítattal hallgatod, hanem amikor igazából csak egy hangulatot ad a napi életedhez, vagy egy ilyen, igen, vagy egy filmbe, vagy egy reklámba aláfestés. Tehát ott vannak olyan területek, ahol igen, ahol sok állás fog menni a levesbe, ez tény, meg tehát ilyen szempontból, mert olcsóbb, meg egyszerűbb, meg amit te is mondtál, hogy érted, most akarok egy jó filmet csinálni, hogyha már olyan profi zenegeneráló mizém van, akkor a rendező nem fog csilliókat fizetni egy művésznek egy daláért, érted, hanem odaül a szónó elő, és akkor legcsinálja, mert te írja, hogy pontosan mit szeretne. Tehát nem az van, hogy fölvesz egy zenei szerkesztőt, vagy nem tudom, a filmeknél, hogy akkor átnézzen ezernyi zenét, hogy megtalálja pontosan azt, amit a rendezőnek a elképzelése, hanem maga a rendező oda fog ülni, beírja a promptban azt, amit elképzelt, és ki fogja dobni neki azt a zenét. És kész. Megveszi, odarakja, és bum, megvan oldva az egész probléma. Szóval, igen, ez ilyen, vannak területek, ahol ez nagyon is érinti, ne fogja a művészetet, vagy a zenészeket, vagy a, nem tudom, a szerzőket, meg mindenkit, de vannak területek, ahol megkifizetően jó hatást fog gyakorolni. Én azt gondolom. És a jogi szabályozás szempontjából, meg ahogy látom, hogy amilyen irányba megy ez az egész, olyan szempontból meg pont az is a zenészeknek áll az ászló abszolút. Tehát mielőtt még mindenki kigyordékát kiáltanánk, azért minden nagy cég elvesztette a pereket, minden nagy cégről kiderült, hogy ugye egy lopás alapján kezdte el ezt csinálni, tehát nem tisztességes volt, ahogy ők ezt elkezdték.
0: Hát ha úgy tekintjük, ez a tényleg a világtörténelem legnagyobb lopása.
1: Egyik legnagyobb lopása, igen.
0: De nem tudom, hogy most mik az aktuális dolgok, de én úgy vettem ki eddig a hírekből, hogy valahogy az amerikai bíróságok legalábbis kivártak. Vagy arra vártak, hogy megegyezzenek a kiadók meg a
1: ZIC-ek,
0: vagy arra vártak, hogy a szabályozás.
1: Igen, úgy látom, hogy győztek. Tehát, hogy én úgy látom, hogy mindenhol győztek a zenészek, a kiadók, a bíróságok mindenhol elítélték ezeket a cégeket. Még van egy-kettő egyébként, akit nem, de ugye a zenei az most nagyon transzparens, de azért egy ChatGPT-t is be kéne már perelni. Szóval tényleg. Meg egy Antropikot most hallottam, hogy beperelték. Tehát, hogy szóval, és azért mi van a filmesekkel? Mi van a írókkal? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ott azért rengeteg, tehát itt nem csak a zenét lopták el, mindent elloptak gyakorlatilag, az egész emberi kultúrát, úgy, ahogy van. De én rájöttem, hogy itt igazából Szerintem ezt, hogy mondjam, ez nagyon jó kis hype volt ez az egésznek. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt pontosan tudták, hogy ezt csinálják, hogy ellopták, azt is tudták, hogy el fogják veszíteni a pereket. De hogyha most megkérdezel 10-ből 8 embert, hallani fog a hallott már a szúnyóról. De nem azért hallott, mert kipróbálta, hanem azért hallott, mert mi volt? Meperelték, igen, a Warner, igen, az, igen, és akkor a zenészek, és akkor az izé, és akkor ellopták, és izé. Tehát egy olyan hype-ot raktak maguk köré ma, amire azért már lehet befektetőket találni, meg lehet milliárdokat bezsebelni. Szóval, és igen, most azt mondják, hogy jó, oké, akkor most már jó van, akkor most már jó fiúk leszünk. Érted? És most már fizetünk licencdíjat. És most már sorban állnak a kiadók, meg mindenki, hogy igen, én is szeretnék benne lenni. Nekem is fizessél licencdíjat. És most már új modellek fognak kijönni. A régieket eldobják, amik jogsértést követtek el, és az új modellek már tiszták lesznek jogilag. És akkor megindulhat ennek az egésznek egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen letisztulása ennek az egész folyamatnak. És nekem egy sérelmem van, hogy a magyar jogvédők kifejezetten az Artisius, vagy a Mahasz, vagy az EI, vagy a nem tudom, semmit nem csináltak éveken át. Tehát ott kellett volna lenni az asztalnál, és az bíróságokon, meg mindenhol, és semmit nem tettek annak érdekében, hogy behajtsuk a pénzünket. És most már én attól félek, hogyha kijönnek az új modellek, a régiek mennek a levesbe, már nem is fogjuk megkapni azt a pénzt. Tehát, hogy ott kellett volna ülni, és ott kellett volna verni az asztalt, ugyanúgy, ahogy az amerikaiak verték, ahogy a németek verték. Hát ez van, mindegy. Szóval szerintem jó irányba megy ez a dolog, és a zenészeknek egyáltalán nem kéne félniük ettől, mert hogyha nyitottak erre a dologra, akkor szerintem nagyon jól járhatnak vele. Tehát,
0: arról tudsz egy kicsit mesélni, hogy a zenészek a mindennapi folyamataikban hol és hogyan tudják használni az AI-t, nem úgy, mint a laikusok, hogy egy gombnyomásra generáljon, nem tudom, hogy most hol tart a technológia. Hát,
1: figyelj, mondjuk,
0: mennyire lehet beleszerkeszteni a zenébe.
1: Figyelj, mondjuk, hát most mit tudom, mondok valamit, van egy régi dalod, felvetted egy kazettás magnóval, érted? Mert nem volt ott akkor még, vagy egy orszos magnóval, vagy nem tudom, nekem van egy csomó ilyen kazettám meg. És akkor a kazettát valahogy bedigitalizálod, és ott van egy tök jó dal, de basszus, be volt baszva a basszus gitárosa, kurva Isten, itt össze-vissza játszik. Az elrontja az egészet, érted? Tök jó dal lenne, de berúgott és elrontja az egészet. Na, akkor fogsz egy AI-t, ráereszted, és azt mondod, hogy akkor válasz le a basszust az egészről. Leválasztja a basszust, tehát letstempeli az egész dalt. Akkor onnantól kezdve külön sávokon lesz az egész. Na most, hogyha külön sávokon lesz az egész, akkor bármelyik sávot javíthatod. Tehát lehet, hogy az ének volt az a pici dolog, vagy annak volt olyan hangulata meg
0: és ezt így. Ennyire szövegesen lehet utasítani?
1: Akár szövegesen.
0: Vagy ez kell azért valami technikai?
1: Hát csak érezted ezt, hogy működik, ugye ez ami most az AI-jal látványos, az az, hogy szöveggel tudod utasítani, de valójában ezek, tehát a stempelés az már nem mai dolog, tehát ez már létezett x évvel ezelőtt is, tehát még nem volt ilyen profi. Tehát, hogy még akkor bele sistergett a másik hangszer is. De most már nem sisterek bele. Tehát most annyira külön tudja a frekvenciába választani, meg annyira el tudja, az olyan profik lettek ezek az algoritmusok, meg minden, és egyébként most, hogyha te ugye klasszikus módon a Pro Tools, Ableton Live, mit tudom én, Logic, ezeket használják a stúdiókban. Na most ezek már majdnem mindegyik ilyen program kezdi beintegrálni az AI-t. Tehát magyarul, hogy dolgozol egy Ableton-ba, és akkor felugrik egy izé, hogy akkor, na akkor írd le nekem, hogy mi a bajod a dallal. És akkor már dobja fel a plugineket, hogy akkor ezt akkor rátesszük, mit szólsz hozzá, ezt kiszedjük, ezt átalakítjuk, ez izé, az egészet átmixelem, oké. Okay. Tehát vannak olyan programok, hogy totál lemixeli az egészet. Sőt, a MySongs-nak is már be van építve a feature-ébe, de van egy ilyen feature-ünk, csak nagyon drága, és azért nem tudom finanszírozni az ingyenes tírbe, de igazából van egy ilyen szempelő feature-ünk is van egy mix in-chains, ami följavítja a mixet, és van egy mastering plugin is. Tehát, hogyha később egy kicsit komolyabban akarja venni valaki magát majd, mert lesz terjesztés is, tehát a világ, tehát föl fognak kerülni a dalok a YouTube-ra, a Spotify-ra is, egy gombnyomásra, akkor azért érdemes előtte talán egy mastert rátenni, vagy egy kicsit jobban megkeverni. És akkor erre lesznek ilyen túlok, amiket tud majd a user használni. Úgyhogy igen, ezek egyrészt régóta itt vannak, másrészt a producerek, ha van eszük, akkor használják. Mert oké, beívhatom azt a basszusgitárost, aki be volt rúgva és rosszul játszotta föl, hogy még egyszer játsza föl, de lehet, hogy sokkal egyszerűbb nekem, én időt spórolok, energiát spórolok, az a basszusgitáros lehet, hogy már nem is ebbe az országba él, lehet, hogy már abba hagyta a zenélést, lehet, hogy mit tudom én. Szóval egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb, praktikusabb. Tehát ez ugyanúgy, mint nem tudom, mint a Tesla önvezető autó, érted? Tehát, hogy most ez ugyanolyan, hogy jó, tudnám én is vezetni, igen, de most miért vezessem, ha fáradt vagyok, és akkor ő meg elvezet 100 kilométert. Utána majd vezetek én, de arra megyünk, amerre én akarom. Érted? Szóval...
0: Úgy látom, hogy viszonylag optimista vagy a zeneipart illetően, de mi a helyzet például a fiataloknak az oktatásával, motivációjával, hogyha egy gomnyomásra lehet zenéket csinálni? Nem fogja ez a zene iránti zenetanulás vagy hangszertanulás iránti motivációkat, vágyakat visszavetni egy kicsit?
1: Nem hiszem. Nem hiszem, mert a kettő, mondom, külön, két külön dolog. Az egyik egy ilyen, mint hogyha egy gazdálkodj okosant vennél, és a zenéről szólna, érted? A másik meg maga a zene. Tehát, hogy ez egyébként rajtunk is múlik nyilván, meg a, akár az új kormányzaton is, hogy áll ez a kérdéshez hozzá, de én úgy hallom, és úgy tudom, hogy részt vettem a zenei bizottságba is, és úgy tudom, hogy azért erre nagyon komoly hangsúlyt akarnak fektetni az oktatásra, a klasszikus hangszereknek a oktatására, a zene szeretetére, tehát a zenét megszerettetni, a zenélést. Tehát, hogy szóval, hogy mondjam, ez csak teljesen más. Tehát, hogy teljesen más, amikor odaülsz egy számítógépre és nyomkodod a billentyűket, mint amikor kiülsz egy parkba, a tábortűz mellé, és előveszed a gitárt, és elkezdesz zenélgetni, vagy föllépsz egy klubba, ahol ott van a 10 barátod, aki ott végignézi, hogy ott iszlatsz a színpadon, érted? Szóval ez nem lehet összehasonlítani a kettőt. Én azt gondolom, hogy a helyén kell kezelni, és ezért kéne, nem tudom, nagyon is szeretni a My Songs-ot, mert az pont a helyén kezeli a dolgot, mert azt mondja, hogy itt ez a játszótér, ide gyertek játszani ezzel, a többit meg meghagyjuk a nagyfiúknak, vagy nem tudom. Tehát, hogy pont ez, hogy ezt külön kell kezelni, de én úgy gondolom, hogy most, ugye most jött ki, nem is régen, talán egy hónapja, hogy most már lébelezni kell az AI zenéket, ugye, hogy
0: itt is vannak ilyen vízjelek?
1: Nem vízje, egyrészt bevezetik a watermarkolást a hangfelvételekbe. Ezt nem tartom egy lehetséges útnak, ez ugyanolyan, mint amikor a írásvédett, tehát a CD-ken is volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vízjel, próbáltak a hangba beletenni, soha nem működött. Ez nem is fog, mert akkor jön egy másik program, ami megkiszedi. Szóval ennek semmi értelme nincsen. De bevezették azt, hogy minden zenénél jelölni kell, hogy AI vagy AI assisted. Ami azt jelenti, hogy volt-e benne emberi hozzájárulás, vagy csak simán egy prompt alapján jött létre. És a jog is jelen pillanatban ezt külön választja a kettőt. Tehát azt a zenét, olyan zenét, ami csak egy prompt alapján jött létre, azt nem lehet levédeni. Tehát nincs jogi védelme, az úgy jön senkié nagyjából. Illetve az a rendszer, ami létrehozta, az a modell, az licenszdíjat fizetett utána, vagy reméletileg fog. Ugye olyan szinten ez le van védve, de maga a végeredmény az nincs. És te megint más, amikor egy dalamot földudolsz, vagy egy ritmust hozzáadsz, vagy ott van a te személyes hozzájárulásod ebbe a történetbe. Tehát, és egyébként pont a Suno, ami a leghíresebb ilyen, az pont ebbe az irányba ment el. Pont egyre jobban azt ösztönzi, hogy az emberek minél jobban rakják oda magukat. Minél jobban rakják bele a saját ritmusodat, a saját ízédet. Ezt nem csak jogi eszközökkel, nem csak jogdíjban, nem csak algoritmusokkal, hanem effektív maga a Suno, úgy van, hogy Suno stúdió. Érted? Tehát, hogy most már nem az van, hogy egy prompttal. Hát pontosan, hogy ebbe az irányba megy el az egész, hogy ne egy prompttal csinálja a zenét, hanem igenis játsz be egy gitártémát, és akkor azt én megjavítom neked, ha nem tudsz annyira zenélni. Akkor segítek neked, jobb lesz tőle. jobban fogod játszani. Tehát egy túlként viselkedik az egész igazából. De ettől még a zenélésnek az élménye, a zenélésnek a szeretete, az nem veszik el, és a művészet, meg a, hogy mondjam, a minőség, az ki fog ugrani. Tőleg az élő zenébe. Tehát élőben nem lehet, érted, nem lehet kamuzgatni, vagy mit tudom én. Tehát
0: És hova tud még szerinted ez fejlődni a közeljövőben, vagy akár a távolabbi jövőben? Nyilván az AI az lehet jobb, lehetnek jobb a magyar szövegek, lehet jobb a zenei,
1: hát
0: lehet különlegesebb,
1: stb.
0: De látsz esetleg olyant, ami még ezen túlmutató, tehát amire az ember nem lenne képes, hogy az AI-nak kiaknázzák valamilyen területen a lehetőségeit? Gondolok itt például olyanra, hogy akár lehet az, hogy az embereknek lehet esetleg egy személyes asszisztense, aki figyeli azt, hogy miket hallgat, és akkor akár a saját stílusára...
1: Nekem van. Tehát én pont most...
0: Tehát tényleg teljesen egy zenét generál.
1: Igen, pont most otthonról elszakadtam, úgyhogy éppen az ügynökömet kell tanítom most éppen, beszélgetek vele. Tehát, hogy nekem már egy ügynök csapatom van gyakorlatilag. Tehát van 4-5 ügynököm, mindegyiknek megvan a dolga. De hogyha mondjuk csinálnék egy... Tehát most egyelőre még csak beszélgetünk. Tehát, hogy azt akarom, hogy minél jobban megismerjem, meg én is őt, hogy mire képes, meg mire nem képes. De igazából létre tudna hozni egy zenekészítő ügynököt. Aki például a napi, mondjuk ha lenne egy pszichológus ügynököm, akivel megbeszélném a... hogy mondjam, a napi problémáimat a családdal, vagy a nem tudom, akkor abból ő mondjuk készítene egy összefoglalót, ami a összefoglaló alapján mondjuk lenne egy vers ügynököm, aki megírná a verset, és annak azt a verset berakná a zenekészítő ügynökömnek, aki meg legyártaná a zenét. És a legyártó ügynököm meg utána átadná a zenekiadó ügynökömnek, aki meg kiadná. Tehát mondjuk egy héten belül lenne belőle egy kiadvány. Tehát, hogy ez ilyen szinten van ma már. És de mindegyik ügynök azért kell külön, mert a saját munkaterületén, saját területén, hogy nagyon profi lenne képezni magát, bekötni magát a különböző programokba, a zeneszerkesztőipől. Tehát, hogy annyi feladata lenne, hogy nem érne rá mindennel egy ügynök foglalkozni, hanem persze, oké, most van egy gépem otthon, amin fut ez az egész, de vehetek tehát csinálhatok otthon egy szerverparkot, de valószínűleg erre nem lesz lehetőségem, ugye egy kis szobába. Szóval igen, simán. Sőt, a szúrónak most is, hogyha fölmész a felületére, ott is már rögtön egy megkérdezi tőled, hogy mit akarsz ma csinálni. Milyen zenét szeretnél, milyen hangulatban vagy, hogy érzed magad.
0: Tehát akkor ez már nem is annyira a távol jövő.
1: Nem, egyáltalán nem. Szóval nagyon durva dolgok jönnek egyébként, itt technikailag. És viszont kezd letisztulni ez a harc, vagy nem tudom. És ez a kettő, ez tök jó, szerintem. Mind a kettő tök jó irány. Egyrészt, hogy kezdünk megszokni, kezdjük elfogadni, kezdjük megtanulni, használni, és kezdjük leosztani ennek a káros dolgait, meg a hasznos dolgait külön választani egymástól. Ez egy nagyon jó dolog. És ami megjönni fog technikailag, hát azt van egy pár dolog, mi is dolgozunk fejlesztéseken, ezt sajnokat még nem mondhatom el, meg beszélgek külföldi cégekkel is, tárgyalgatok, és ott is látom, hogy miket csinálnak. Azért azok nagyon durvá dolgok lesznek, szóval hát felkészülni, azt nem árt.
0: Lassan kifutunk az adásidőből, így a végére még hoztam két hírt, amit esetleg kommentálhatná, hogy mi a véleményed erről. Mind a kettő viszonylag friss. Az egyik az, hogy az Ausztrál Zeneipari Szervezet az teljes egészében kitiltja úgymond az AI által generált zenéket a hivatalos slágerlistákról.
1: Igen.
0: A másik pedig az, hogy a Deezer az egy ilyen francia hátterű nemzetközi zenei streaming szolgáltatás.
1: Igen.
0: És ott például a júliusi adatokban azt lehet látni, hogy a feltöltéseknek már több mint az 50% az AI generált zene, vagy részben, vagy ez részben. Ugyanakkor viszont a hallgatásoknak ez csak az 1-2%-át teszi ki.
1: Igen, igen. Na hát ez az. Tehát, hogy riogathatjuk a művészeket azzal, hogy most akkor először a második írt kommentálnám. Riogathatjuk a művészeket azzal, hogy elveszi az állásunkat, meg minden, de 1-2%, te mondtad. Szóval nem fogja elvenni a zeneipartól azt a pénzt, mert nem hallgatja senki. Tehát lehet, hogy Én ismerek személy szerint olyan embereket, aki egész nap ráállított egy ügynököt a szúnóra, érted, hogy még tudom én most már limitálni fogják, pont ezért, hogy ne legyen ez a tömeges gyártás, tehát hogy nem lehet majd csak 20 trekket letölteni egy hónapba egyszerre, nálunk se lehet csak 30 trekket feltölteni, tehát nem lehet korlátlanul feltölteni, és izé, de ismerek olyan embert, aki egész nap arra ráállította az ügynökét, hogy minden percben csinál, minden 5 percben legyárt egy dalt. Hogy akkor majd, ha sok dalom lesz, akkor majd azt a kicsi sokra megy alapon, majd jó lesz. De ez nem így van, mert egyrészt nem hallgatják annyian, mert sematikusak lesznek a dalok, meg mit tudom én, mert ezt egy gép fogja már magát a promptot is generálni, meg a szöveget is, tehát már mindent, még csak nem is promptol a ember, érted? Szóval gyakorlatilag nem fog átjönni, ahogy neked se jött át a csomó dalt véget hallgatnod, mire azt mondtad, hogy na ez tetszik, vagy nem tetszik. Szóval ez nem így működik. Akkor maguk a zene, tehát hogy mondjam, a disztribútorok is, meg a terjesztők is, ők is korlátozzák. Tehát oké, miért engedi, hogy napi 100 000 dal fölmenjen, amikor nyilvánvaló egy bot, akkor miért engedi? Ja, mert akkor el tudja mondani, hogy akkor nem tudom hány millió dalom van. Érted? De abból a millió dalokból nem hallgatják, a tizedét nem hallgatják, érted? Szóval az nem számít. Szóval ezek tudod, ezek marketing, ezek hype-ok, ezek a cégek, ezek degeszre keresték magukat a zenészeken. A Deezer például. Degeszre kereste magát a zenészeken, és most próbál villogni, mint aki érted, aki mekkora izé. Mekkora, mennyire védi ezt a dolgot. De megpróbálták, érted, azért engedték, hogy felmenjen az AI, mert akkor arra gondoltak, hogy de jó, mert akkor nem kell kifizetni a zenészeket, mert az AI zene után nem kell fizetnem jogdíjat. Jaj, de jó, jöjjen az AI zene. De aztán rájöttek, hogy hát oké, attól, hogy AI meg, hogy tömegével ott van, nem fogják hallgatni. Szóval látják szépen a stratégiát, ugye, ahogy akarják, de a lényeg az, hogy a felesége igaz, amit így leírnak, meg mit tudom én. A másik, az ausztráliai cucc, az meg ugye ez a nagy probléma az egésszel az, hogy amikor meghalasz egy zenét, és nincs odaírva, hogy ez AI, vagy AI assisted, vagy nem tudom milyen címkét ráírunk, vagy nem tudod róla, ugye erről már beszélgettünk, hogy nem tudod, hogy most az mesterséges intelligenciával készült, vagy nem, akkor tök lehet, hogy más a véleményed róla, mert tudat alatt az megváltoztatja a hozzáállásodat az egészhez. Ugye ez a nagy probléma, hogy amikor meghalasz mondjuk a rádióba egy dalt, akkor nem tudod eldönteni, akkor nincs odaírva a címke, nem mondják előtte, hogy ez ilyen, meg olyan, hanem és ugye sokan meg is akarnak téveszteni, tehát producerek, nagy híres producerek, érted, aki életében nem tudott semmilyen hangszeren játszani, hanem eddig ghost producerekkel iratta meg a zenéit, mármint tudod, hogy mi az a ghost producer, tehát aki nevét nem adja hozzá, de valójában mondjuk a David Guetta, nem akarok neveket mondani, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de rengeteg ilyen DJ van, aki semmit nem ért, semmihez. Csak a marketinghez, meg a promóhoz, meg hogy magát eladja, meg hogy TikTokozzon, vagy nem tudom, vagy jól nézzen ki. És akkor felbérel valakit, aki titokban van tartva az identitása, de ő megcsinálja helyette a dalt, gyakorlatilag. És ugye nem, szóval az a lényeg, hogy nem lehet tudni, hogy ez most az, vagy nem az, vagy olyan, vagy nem olyan, vagy hiteles, vagy nem hiteles, vagy ezt ő írta, vagy nem ő írta. Tehát egy csomó kérdés van, és akkor ugye a csártokon, ugye ott is versenyeznek a zenék, ugye nyilván, és akkor ezért próbálják ezt szabályozni. Nem, mert nekem ezzel nincs bajom, egyébként nálunk is van csárt, szóval lehetne, és Magyarországon is én már rég csináltam volna a MAHA helyébe egy AI csártot. Ezt lehet külön venni. Csak amikor nem tudod megkülönböztetni, és az emberek imádják, akkor számít ez? Ez a nagy kérdés, hogy számít ez, hogy akkor csártolom, meg kijelentem, meg nem tudom. Amikor most van egyik legnagyobb a TikTokon, egyik legnagyobb sláger, az AI-jal csinálták, és mindenki azt pörgeti. Vagy egy diszkóba. Meghalsz egy jó zenét. Igen, le kell az, amikor csajozni akarsz, és te vagy baszva, vagy nem tudom, hogy akkor most mi az, ami szól. Olyan szól, táncolok. Szóval nem tudom, ezek ilyen próbálkozások, aztán ez, mondom, megtalálja a helyét. Én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb mindenki a helyén fogja ezt az egészet kezelni, és rájönnek, hogy a Tesla kocsikra is kell rakni egy kirincset belőle is. Mert hogyha beszarik az elektronika, az én ki tudjál szállni.
0: Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet.
1: Köszönjük.
2: Programajánló következik. A
3: Salut, c'est Fab.
4: Elina.
3: Vendredi 4 septembre, venez fêter le 35e anniversaire de Tiloche Radio au Dürer Erkert. Un Eboloutsa. Au menu, des concerts, des DJ dont Sample Temple, DJ Titus, Clairvaux et Nandes de Cell Action, entre autres. Et bien sûr, Tombola et Boglatch. Boglatch délicieux. Champagne et gâteau. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbiológusok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. Nagyon nagy sírét hallottátok.
2: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgázrölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
1: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer fajtest tömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszauruszfaj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Ez ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora. Én Gerda vagyok Budapestről.
1: Sziasztok! Én Cici vagyok Szegedről. És ketten leszünk a mai hostok Debrecen-Szeged vonalon, és alapvetően nem gondoltunk egy nagy programos adást abban az értelemben, ahogy mondjuk egy adott témát érünk körbe, hanem picit így becsakolunk, akár így picit így a nyár vége. Gondolok, itt visszatérő hallgatóink valószínűleg ismerhetik a kedves kritikus gondolatunkat a Debreceni Virágkarnevállal, egy picit színfesztiválozunk, egy picit gondolkodunk irodalmi tehetséggondozásban, egy picit beszélgettünk arról, hogy mi a viszonya a Debrecenernek a hongkongi tűzsdéhez, szóval nagyon sok témát fogunk érinteni, és igazából talán dobnám is Gerdának a szót. És fontos, hogy élőben vagyunk, de nem tudom a telefonszámot, szóval, hogy fel tudtok hívni, és Gerda bemondja a telefonszámunkat.
0: Így van, szóval élő az adás, és hogyha szeretnétek hozzászólni, kérdésetek van, akkor a plusz 351-215-3773-as számon tudtok betelefonálni.
1: És azért vettem át a szót így az elején a felkompa, hogy akkor Gerdát tudjam kérdezni rögtön. Nem tudom, hogy a Virágkarnevállal vagy a hongkongi helyzetváltozásával kezdjük-e. A Virágkarnevál talán igazából ugyanúgy az akudjára körül fogunk mozogni, hogy a debreceni témák kapcsán jellemzően szokás idén is az akugyár egy elképesztően ízléses kocsit indított, amiben a kincsem és mert mint a kincsemlónak a nagy múltú eposza és a tűzló éve is összefügg, meg ilyesmi, de akkor Gerte egy picit a Virágkarneválról, ha egy kis helyzetjelentéssel szolgálsz nekünk, azt köszi.
0: Igen, hát azt tudni kell, szerintem, aki nem él Debrecenben, hogy aki Debrecenben él, a nagy része a város lakosságának a Virágkarnevál napján és a karneváli héten igyekszik minél kevesebb időt a városban tölteni. Nyilván ilyenkor nagyon sokan egyébként idejönnek, megbénul a belváros. Nyilván, aki itt él, itt nőtt fel, az már látta elég sokszor a Virágkarnevált. Meleg van, idejön mindenki, annyira azért ezek a virágkocsik se tényleg a csúcsok. Szóval én sem voltam itt amúgy, de utána megnéztem amúgy az adásra való tekintettel a kocsikat. És idén egyébként érdekes módon a BMW az nem állított virágkocsit, ennek nem tudjuk az okát, de ők most kihagyták. Volt viszont a CATL-nek, amiről majd beszélünk még később, ami a legnagyobb akkumulátorgyár itt a városban, az immár 8-ból, és igen, hát ők a kincsem legendája, a Tűzló évében című virágkocsit hozták, amúgy ajánlom idén is, mint az előző években is, mindenkinek megtekinteni, hogy milyenek voltak. Igen, és akkor ez a kínai Tűzló, és egy ilyen sima ló, egy lovassal, ez volt a virágkocsin, de volt egy amúgy az Eve Power, amit én nem teljesen értettem, ami szintén egy akkumulátorgyár, és azon ilyen jeges medvék voltak, meg ilyen világító, ilyen tavirózsák. Nem tudom, hogy ez így mit akart jelenteni. Igazából az Eve Power az ugye koreai, és nekik, vagy az is kínai talán, az baj, hogy most már olyan sok van, hogy néha nehézen tudom észben tartani, hogy ki honnan jött, de minden esetre nincsenek jeges medvék ott, ahonnan jöttek, és igen, de még amúgy nekem az idei kedvencem, mert minden évben azért ezt meg kell találni, szerintem ezt a kedvencet, ugye volt a mosoly molekulás tavaly, az kifejezetten jó volt, az sokat emlegettük, de most az idei kedvencem az a Fórum Bevásárlóközpont virágkocsija volt, ami egy ilyen görög isten fekszik egy ilyen felhőn, és van a kezében mindenféle ilyen csirkecomb, meg ilyenek, és ez így, hát nem tudom, nem tudom, és aki vezette, az pedig egy ilyen kicsike, ilyen kis buszsofőrülésben ült, így bele volt sülyeztve a virágok közé egy ilyen buszsofőrülés, és akkor ott ült egy csávó, és akkor ő vezette. Hát nekem ez volt az idei kedvencem, ezt mindenki döntse el maga, hogy hogyan értékeli amúgy ezt a virágkarnevált. Alapból az a kritika nyilván itt a legtöbbször, hogy igazából ez egy ilyen céges bemutató rallivá fejlődött, így az elmúlt években, nyilván aprólékosan, de hogy oké, hogy állami cégek, meg iskolák, meg ilyenek is, az még úgy oké, de hogy így ilyen, tehát hogy akkumulátorgyárak virágkocsikat csinálnak, és akkor azzal így végig mennek a városon, meg így körülöttük ilyen gyerekek itt táncolnak, szóval ez általában a kritika ezzel, hogy így ezzé vált. Ennyit.
1: Igen, alapvetően ez fontos elmondani, azt hiszem, vagy nekem mindenképpen fontos, hogy alapvetően nagyon értjük azt, én idén először TikTok live-okon keresztül volt szerencsém élőben nézni a felvonulást, és hogy alapvetően nyilván annak van egy borzasztó szépsége, hogy így ott van, nem tudom, a nemzeti ünnepen tök sok ember, aki együtt örül magának, és a virágkarnevalnak, és minden ilyesmi, szóval, hogy nem alapvetően a program ellen vagyunk, vagy bármi ilyesmi, hanem tényleg az a borzaszt, hogy ezek egyrészt egy ilyen borzasztóan gicses dolgok, amik így legkevésbé a virágról szólnak, azt hiszem, meg a nem tudom, virágkötészet és virágszobrászatnak, így a valójában az ünnepléséről, meg a nyárvirágainak a nagy megtartásáról, meg bármi ilyesmi, a legkevésbé szólt, vagy kevésbé szólt Debrecennek a kulturális valóságának a bemutatása, ami végső során szintén megérne egy felvonulást, meg nem tudom, hanem tényleg ez egy ilyen borzasztó parodisztikus, tényleg csirke combokkal és minden ilyesmivel. Szóval, hogy alapvetően ennek azt gúnyoljuk ki, vagy én legalábbis a kritikám általában ezzel kapcsolatban szokott lenni ezzel a programmal kapcsolatban, meg egyébként nem csak szóval, hogy Szeged ugyan jó, ez nagyon örülök, hogy nincs szegedi virágkarnevál, de hogy...
0: Én nem mennék.
1: Hogy nagyon izgalmas lenne ugyanazt megnézni Szegeden, bár nincsen ilyen fő utcánk, de meg lehetne oldani, mint
0: nálatom. Hát egy BYD virágkocsi azért az még hiányzik az életünkből, szerintem.
1: Igen, középen Szijjártó Péterrel és Botka Lászlóval, én nagyon várom ezt a műfajt.
0: Van az a hogy... kép, bocsánat Sziszi, de van az a kép, amit most a fejemben jár, és hogyha a hallgatóknak is a fejében jár, az király lesz. Amikor Szijjártó egy ilyen AI képet rakott magáról a kampányban, amikor a BYD előtt ilyen nagy lovas kocsim van, és ott van 8 ló húzza, és ő így ostorozza őket, vagy nem tudom, hogy volt ez a kép, na azt virágból az egy kihagyott zicser, hogyha azt nem csinálják meg, szóval... Kezdjünk el kampányolni a szegedi virágkarnevál érdekében emiatt.
1: De hogy visszatérve, hogy befejezve gondoltam, ami ezzel együtt nagyon hív, ezzel a Tamás is abszolút, de hogy igen, alapvetően az, hogy ez egy tök jó program, és tök jó közösségi program, de hogy akkor ezt lehetne jól is csinálni, és ezzel kapcsolatosak a kritikáink. Hogyha valaki először hall minket a debreceni virágkarneválról nyilatkozni, akkor alapvetően nem az egész rendezvénnyel kapcsolatos a zsigeri gúnyunk, hanem azzal kapcsolatban, hogy ezek tényleg sült csirke combok, és hát legalább mitológiai hazugságok, és ilyesmik valójában. Szeretnél ezt még hozzátenni, vagy még Szijjártó Tamásban vagy?
0: Nem, de mindenkinek ajánljuk a korábbi évek, nagyjából augusztusi valamikor adásait, amikor ennél még sokkal elvetemültebbek voltunk, és mindegyik évben a virágkarneválokról beszéltünk. Most ez egy ilyen nagyon diplomatikus adás azokhoz képest.
1: Igen, meg rövidre is fogjuk. Nálunk Szegeden szerencsére így a nyár vége az alapvetően a szegedi ifjúsági napokkal telik, amiben szerintem szintén van egy ilyen néha így érzett szinten van ugyanilyen flash-em, mint a Virágkal nevelel kapcsolatban, hogy aki azért rendes debreceni, az erre a pár napra kikerüli a belvárost. Szóval nekem olyan érzésem van, mint az összeszegedi diák alulfizetve szolgálnák ki az országnak a középosztálybeliségét vendéglátóegységekben és jegyellenőrzésben és minden ilyesmiben. Szóval alapvetően már egy ilyen zsigeri baloldali kritikája kell lehetne ennek a helyzetnek, ami persze nem a színszervezőkének a hibája, hanem a kapitalizmusé. És nálunk minden évben amellett, hogy így most nagyobb probléma nélkül lezajlott az egész rendezvény, meg nem volt Jude Law a nemének megfelelő ruhában volt, noha nem volt baj a tavalyi szoknyájával sem, főleg, hogy ez Nirvana idézet volt, meg ilyesmik, ezek nem merültek fel idén. Amiben picit így beszéljünk Debrecen-Szeged vonalán, az, hogy ami engem baromira érdekel, hogy a kampusszal kapcsolatban kritika az, hogy hangos, mert hogy a színnel kapcsolatban borzasztóan az, és egy, már van ennek egy ilyen meta szintje, hogy már unalmas gúnyolódni azon, hogy jönni fognak 3 nap múlva, 2 nap múlva, 1 nap múlva azok a kommentek, hogy borzasztóan hangos a fesztivál, és hogy valójában Szegeden élve, meg nem tudom, egy olyan területen élve, ahol hallatszik a fesztivál, engem ez egyáltalán nem zavar, el tudom fogadni, nem tudom, de hogy igazából itt a kommentariátus igazságában gondolkodok nagyon sokat, hogy valójában a kampusszal mi a helyzet ez ügyben?
0: A kampusszal ugye az az extra, amúgy itt is, vagy itt kezdem, hogy itt is megvan az, hogy már mielőtt kezdődik, akkor ezen viccelődik mindenki, hogy ha-ha, majd jönni fognak a kommentek, hogy hangos. De itt van egy ilyen extra dolog mellé, ami miatt azért más, amúgy hát nyilván hangos, tehát hogy egy fesztivál a belvárosban, de itt ugye az van, hogy egy természetvédelmi, egy Natura 2000-es természetvédelmi területen, egy parkban van az egész, és ugye mellette van egy klinika, egy nagy regionális klinika, és egy idősek otthona, és egy állatkert. Na, ezek hármasak között van.

0: szövekeritónál, ami ugye azóta ki is száradt, szóval már tó sincs, de hogy oda ki kéne vinni. Régen onnan indult, és ott valóban, hát nem, ott is a természetben volt, de hát nem zavart, nem egy kórház mellett, szóval igen, itt ez van, de most amúgy, ami aktuálisabb szerintem itt Debrecenben, amúgy most van gólyatábor, vagy most volt már a második turnusnak a vége, és érdekes, hogy augusztus 20-án itt nincs tűzijáték évek óta Debrecenben, viszont a gólyatábor turnusoknak a végén, ami azt hiszem, hogy két turnus van, azoknak a végén mindegyiknek van egy tűzijáték ott az egyetemnél. Egy ilyen elég hosszú amúgy, és akkor nálunk egy kis csúszással merül fel ez a tűzijátékos téma, ami amúgy augusztus 20-án, nyilván az is hangos, szóval igen, hát itt is megvannak ezek a gyakori dolgok, de én egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre mi lesz, mert az egyik országgyűlési képviselő, új Tiszás országgyűlési képviselő, az már többször beszélt arról, hogy ő annyira nem támogatja, hogy a Nagyerdőn legyenek ilyen rendezvények. Amúgy a kampusznál van rosszabb is ott, ami egy ilyen autós ralli esemény.
1: Amúgy a tűzijátékhoz annyit, mi Szeged tűzijátékoztunk idén is, és amúgy nagyon izgalmas volt Hódmezővásárhelynek az esete, ahol így, mert szóval nálunk azért Szegeden ez úgy működik, hogy ezért a Botka Lászlót nem győzött meg a változásról soha a büdös életbe. Szóval, hogy nálunk fog Szegeden, valószínűleg itt lesz utoljára tűzijáték, vagy itt lesz még utoljára tűzijáték, a nemzeti ünnepem, de hogy Márki-Zay Péternek volt egy borzasztóan jó érvelése azzal kapcsolatban, hogy igen, érti a kritikákat, meg érti, hogy ez amúgy szóval ide politikai identitás oknak az alapvető tényező kérdése lett a tűzijáték, holott nem tudom, azért az állatvédelemben vannak nagyobb problémák, mint az augusztus 20-ai, meg a szilveszteri tűzijátékozások, meg ilyesmi. Szóval, hogy érti ezeket a kritikákat, de hogy soha nincs tele a főtér. És hogy itt van egy nap, amikor tele van a főtér egy rendezvény miatt, és ő neki ez a közösségi vállalás, ez fontos annyira, hogy akkor legyen tűzijáték. És ez szerintem egy ilyen nagyon... lehet, hogy megint az van, ami a Debreceni Virágkarnevállal kapcsolatban elmondtam az párral ezelőtti megszólásomban, hogy... hogy így amúgy nekem lehet, hogy közösségszervező vagyok, meg ilyesmi, de ezek az érvek amúgy tudnak működni, hogy de ahol ott van az egész város, meg nem tudom, akkor ott van az egész város, és ezek fontos intézmények. Nyilván ez is egy támogatható érv, meg persze azért vannak megszavazva, azért vannak-e megszavazva, hogy felelősebb döntéseket hozzanak, vagy azért vannak-e megválasztva, hogy minket képviseljenek, nem tudom, szóval ez amúgy az egész demokrácia alapvető kérdéseit tudja mozgatni, hogyha mélyen belemegyünk érvekben, de nekem Márki-Zay Péter érvelése amúgy szimpatikus volt ezzel kapcsolatban, és nagyon zavart bejtő, hogy ez a baromi egyszerű érvelés amúgy nem hangzik el máshol valójában, hogy a nemzetnek a fő ünnepe, meg ez az a nap, amikor tele van a főtér, és ez az a program. Szóval, hogy ez egy, igen, ez egy új aspektus volt, és nagyon logikusnak gondolom. De akkor lehet, hogy vagy Gerda van még ehhez? Vagy, hogyha nem bánod, akkor én még jövök egy pici ilyen augusztus 20-ával, és akkor közeledünk a Hongkong felé, amit itt sokszor maha mondjunk el, mert szerintem nagyon menő, meg nem majd, hogy borzuljuk a kedélyeket. Április 30-án volt már egy adásunk arról, amikor Szegedi Eszti volt velünk Debrecenből, Borbíró Bíborka volt velünk Szegedről, és... nagyon kellemetlen, ahogy nem jut eszembe a fiú neve. És Szexedről volt velünk egy fiú, akinek nagyon kedvelem a költészetét, mindegy. És bocsánatot kérek tőle, amiért nem jut eszembe a neve most. Szóval, hogy ők voltak velünk, és arról gondolkodtunk, hogy a vidéki

0: irodalomszervezéshez hogyan működhet, meg hogyan válik egyre hálózatosabb, és amiért nem tudott, nem, vagy hogy részben én azért nem tudtam volna részt venni a két héttel ezelőtt tiltásba, és az nem igazolásban nyújtás, hanem inkább ilyen történetmesélés, és akkor volt a Törzsosztal műhelynek a nyári tábora itt Szegeden a Megálló Közösségi Házban, ahonnan most is beszélek, és alapvetően egy olyan fiatal írótábor, fiatalokat gyűjtő írótábor volt ez, ahol itt volt Szegedi Eszti, szintén Debrecenből, és hogy így jöttek fiatalok Egerből, Budapestről, és most Pécsről nem volt jelentkező, vagy nem volt jelenekinek alkalmas az időpont, de hogy Pécsről is szoktak érkezni, és hogy alapvetően sikerült egy olyan programot lebonyolítanunk, ahol így nagyon együtt vannak, nagyon fiatal fiatal kultúra szervezők, és fiatal alkotók, és egy ilyen borzasztó minőségű együtt töltött időt tudtunk valóban együtt tölteni, és azzal nagyon üdítő most, és nem tudom, hogy kormányváltás, minden ilyesmi. Szóval, hogy van fiatal, van írószervezet, vannak írószervezetek, akiknek egyre fontosabb a, nem tudom, önmagunk demokrácia tudatának a felismerése, alakul irodalmi szakszervezet, de egy végső soron ez a találkozás volt az, ami nekem személyesen meghozta annak a felismerését, hogy tényleg van valami fajta kultúraváltás ebben a szcénában is elindultak együtt gondolkodások, szóval, hogy csak azt akarom aláhúzni ezzel kapcsolatban, mint egy ilyen nagy élménye a nyár végének, hogy amúgy tényleg az majd, amiről beszélgettünk április 30-án az adásban, hogy mennyire hálózatosan és mennyire jól és mennyire öntevékenyen tud működni a fiatal irodalom, azt így nagyon zsigerileg meg tudtuk tapasztalni. Augusztus 20-án, illetve a 20-ai hosszú hétvégén, és hogy ez amúgy sokszor azt is jelenti, hogy most már tudunk olyan írótábort csinálni, ahol evidens, hogy mindenki mosogat maga után, meg egy picit mindenki pakol székeket, ez szerintem jelentős kultúraváltást jelent egyébként összességében, meg hogy meg tudjuk beszélni a zajos dolgainkat, meg vannak dolgok, amikkel nagyon egyetértünk, és elképesztően lelkesítő volt ez a program számomra. Nem tudom, hogy elmondtam, hogy mitől lelkesítő. De attól, hogy nagyon kicsi tudott lenni, de közben nagyon termékeny együttlét volt, és ezt be akartam dobni, mint egy ilyen nagy augusztus végi nagy találmány volt, és közben az irodalomról szólt, meg az elköteleződésről, meg minden ilyesmiről szólt az egész, azon túl, hogy nyilván valószínűleg jó, annyi alkohol biztosan nem fogyott, mint amit a hallgatók egy írótábornak gondolnak, de hogy egy nagyon szép program volt, és nagyon mozgalmi volt, és nagyon vidéki volt, és nagyon előremutató volt.
1: És egyébként te érzed, hogy most a választás után azért van ebben valami változás, vagy lehet már hallani azt, hogy mondjuk azért ilyen támogatási rendszerek megváltozzanak, vagy egyáltalán, hogy az ilyen műhelyek jobban fent tudjanak maradni, mert itt csak egy kis zárójel, itt ugye, ami elég régi története van, ez a Hajdúböszörményi írótábor, és ugye őket eléggé megvágták a támogatásokkal, valamelyik évben, nem tudom, hogy tavaly, azt hiszem, nem is tudták megrendezni, igen, és hogy nyilván ezért ez amúgy sok embert érintett, és amúgy meg nagyon azért egy ilyen híresebb műhely volt.
0: Igen, nem vagyok benne annyira a Hajdúböszörményi írótábor szervez, vagy látásában, soha nem voltam ott, hogy erről nem fontos, hogy tudjak, de ha jól értem, akkor ezért a Hajdúböszörményi írótábornak volt lobby ereje abban, hogy akár állami pénzekkel segítsék a fiatal tehetséggondozást, és ezt amúgy szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amúgy a lobby erő az a NER elmúlt 16 évében sem szükségszerűen szitok szó, szóval, hogy az, hogy kerültek jó helyekre is pénzek, és az, hogy minőségi munkát tudtak végezni emberek a NER alatt, azért az borzasztóan fontos dolog, és az irodalomnak voltak ilyen akár nagy rendezvényei is, akár kisebb tábora is, mint amin a Hajdúban szörményíró tábor volt, és igen, én azt látom most, és van óvatosságom ezzel kapcsolatban, de ez létszi a személyes véleményem csak, és igen, emiatt kényelmetlen, hogy én beszélek erről a helyzetről. Szóval hogy nekem van nagy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy tényleg egy olyan jól kitartó lendületet fogunk így irodalmi szervezőség vinni, mint amilyen lendülettel ugye a választások után rögtön voltunk, de hogy mondjuk az írószervezetek meg az irodalmi szakszervezet az nemrég volt Berg Juditnál, aki ezzel a területtel foglalkozni fog, vagy foglalkozik az állam szervezésben. Berg Juditnál volt egyeztetni, ezek nagyrészt előremutató egyeztetések. Ugye az NKA-nak új kuratóriuma állt föl, ez a Mácsai Pál ottannával fémjelzett új kuratórium. Szóval, hogy bízom be, és merültek fel, akár a Nincs Online szervezet két darab fiatal irodalmi fórumot ebben a témában, amin én nem tudtam részt venni, mert Pécsen voltam, viszont küldtem javaslatot, és akár vidéki szervezőként direkt azt a javaslatot küldtem először, hogy mondjuk egy hangfoglaló típusú, de annál jobban működő program az irodalom terében kifejezetten fontos lenne. Szerintem borzasztóan izgalmas, hogy az irodalmi szakszervezetben felmerül az a kérdés, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy irodalmi munkáért kapjanak az emberek pénzt, hiszen az is munka, és ez tök fontos szempont. Ugyanakkor ez nagy kérdés az, hogy mondjuk az ilyen alulról szerveződő szívességbankból dolgozó helyszínek, mint amilyen akár a Grand Café, hogyan fogja tudni megengedni magának azt, hogy irodalmi programokat szervezzen, és hogyha Grand Café Szegeden ezt nem engedheti meg, akkor az borzasztóan végzetes lenne a szegedi irodalmi élettel kapcsolatban, vagy legalábbis egy borzasztóan nagy és hiányzó kiesés lenne. Szóval, hogy ezt az én javaslatom az például így baromira meg tudná oldani. Ilyen kérdésből van szerintem rengeteg most elő, és az irodalmi szakszervezet részéről azt látom, hogy ezzel kapcsolatban van működés. Április-májusban a Fiatal Írók Szövetség is küldött körbe a tagjainak, akiknek azért nagyon sokan tagja ennek a fiatal irodalmi szervezetnek. Szóval, hogy ő küldött körbe egy kérdőívet, hogy valójában milyen újfajta képviseletre számítanak. Szóval, hogy bízom ebben nagyon. Nyilván felmerül egy csomó kérdés azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti együttműködés rendszere alatt milyen bel helyzetekben voltak kuratóriumok, és milyen aránytalan elosztások voltak, ahogy egyébként a civil szektorban is. Ugyanezt látom most egy ilyen friss lendületként, és hogy ezekkel a lendületekkel dolgoznak még szervezők, azt látom. Összességében is az a nagyon jó, ami jó hír nekünk is, hogy ennek van vidéki szekciója is, szóval, hogy nem tudom, Kis Tibornai vezetésével az irodalmi szakszervezet gondolkodik arról, hogy ez vidéken hogyan valósítható, meg Vajna Ádám vezetésével vidéki túrnékon gondolkodik a szakszervezet, ami tök fontos, vagy hát úgy vidéki túrné, mint hogy menjünk le, nyilván ők az elnökség Budapesten élnek, szóval, hogy érkezzenek meg hozzánk, és segítsék a helyi működést, ami már nem lejönnek vidékre, hanem vidéken van. Ez szerintem egy jó gesztus. A Fiatal Írók Szövetségének is van hasonló gesztusa. Igen, szerintem én összességében bizakodó vagyok, csak attól félek, hogy a lendület férben marad valójában, de mondjuk nem tudom, Fehér Enetó viszi a kultúrpolitikai kontextusait az írószak szervezetnek, bocsánat, túl sok ilyen ezbetűs intézménynél van, és ő benne is amúgy van bizakodásom. Szóval, hogy olyan emberek dolgoznak most, ami nem tudom, a kormányalakításnál is felmerült, az irodalomban még inkább olyan emberek dolgoznak most, akik elkötelezettek abban, hogy jól működjenek dolgok. Nagy kérdés tényleg az, hogy mondjuk ez a hajdúbusszörményt hogy fogja érinteni. Én amúgy nagyon örülnék, hogyha jól érinteni, de ebben, vagy mint ahogy semmiben gyakorlatilag nem vagyok döntéshozó, meg ilyesmi, de nem is látom azt, hogy mondjuk hogyan lobbizik a szervezője most, vagy ilyesmi. Ja, nem tudom, hogy válaszoltam ebből ebben a kérdésedre, vagy csak ott szembeszéltem.
1: Én értettem.
0: Jó.
1: Mondjuk a hallgatók is. Egyébként úgy a felénél vagyunk, szóval csak úgy emlékeztetőül, ez a körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora, Debrecenből és Szegedről jelenleg. És egyébként élőben vagyunk, hogyha szeretnétek hozzászólni valamelyik témához, akkor plusz 31, 215, 37, 73 a szám.
0: Akkor alapvetően, amit itt témáink még vannak, azok most már így őszre tervezendő dolgok, szóval talán lőjük le most a
1: Hongkongot.
0: A hongkongi
1: körkapcsolás
0: blokkot. Sajnálom, akik azt gondolták, hogy ez a végére fog jutni, és esetleg kimentek a rádió elől. Hogy tudja Debreciner megborítani az egyik legfontosabb ázsiai tőzsdét?
1: Felvezetem. Az a helyzet, igen, hogy közvetetten, és nem csak miattunk, de a hongkongi tőzsde egy kicsit megingott ma reggel, és ez annak is a következménye többek között, hogy Debrecenben kiderült a Debreciner által, Polgár Tóth Tamás kollégám írta meg a cikket, hogy megvan a 8. akkumulátoripari beruházás a városban. Kizárójel, hogy egyébként ki hogy számolja ezt a 8-at, mert volt, aki már eddig is 8-ról beszélt, mi a Debreceneren konzisztensen számoltunk, és nekünk ez a 8. Ez azért van, mert ugye nem mindegyik beruházás konkrétan akkumulátorgyár, hanem vannak kiegészítő üzemek, van két nagy gyár, ahol ugye extra akkumulátorokat gyártanak, szerelnek össze, és van olyan, ami az akkumulátorokhoz alkatrészeket gyárt, van olyan, ahol raktározzák, de nyilván itt az a lényeg, és mi azért számolunk immár 8-at, mert ahol tárolják, az is veszélyes, tehát hogy ezeket ugye elektromos autókhoz gyártott akkumulátorokat nem is olyan egyszerű tárolni, és nyilván ott is veszélyes anyagokkal dolgoznak. Minden esetre kiderült a 8. akkuipari üzem, és hogy így röviden összefoglaljam, mi márciusban szintén Polgár Tóth Tamás kollégám interjúzott Szijjártó Péterrel Berettyóújfaluban, ugye a leköszönt külgazdasági és külügyminiszterrel. Ő akkor nagyon kiakadt, egyébként ez a Debreciner YouTube csatornáján megtalálható, ő akkor nagyon kiakadt, hogy mi mindenféle rémhíreket terjesztünk, és hazugsággal kürtöljük tele a magyar nyilvánosságot, ezt idéztem. És amikor arról kérdeztük, hogy van-e még olyan akkumulátoripari üzem, amit még nem jelentettek be. Azt mondta akkor Szijjártó, hogy nincs. Többek között, hogy amúgy azt mondta, hogy hazudunk is, de azt mondta, hogy nincs. Na, hát, hogy mondjam, így fél év elteltével kihazudott végül, mert kiderült, hogy már építés alatt van. Tehát, hogy ez a 8. akkumulátoripari üzem, ami azt jelenti, hogy a CETL bérel az Inparktól egy raktárépületet, és most bérelnek majd még egyet, de itt igazából összeszerelés, javítás és hasonló dolgok történnek, tehát hogy nem simán csak tárolják, hanem itt javítják is, csomagolják, tehát hogy a gyárhoz tartozik, de ez nem így konkrétan a Kettelnek az épülete, hanem ők bérlik egy másik cégtől. Ezek különös útjai, gondolom, egyrészt az engedélyeztetésnek, és az adózásnak is, ezek általában azért működnek így az ilyesfajta cégek, mert így nyilván többféle céggel együttműködve, alá-fölé dolgozva, így szebbeket lehet adózni, és könnyebb megszerezni az engedélyeket, mert ugye nyilván egy gigantikus, óriási gyár, ami, hogyha mindent összeszámolnánk, majd, hogyha teljesen kész lesz, akkor ez, tehát, hogy arra az engedélyeket nyilván sokkal nehezebb megszerezni, mint több kisebb üzemre. Igen, és emiatt felkavaródott ma reggel a hongkongi tőzsde. Egyébként, tehát hogy ezt a Debrecennel derítette ki, mi kikértük a hatóságoktól az ehhez kapcsolódó információkat, és a Debrecennel jelent meg először, azt elkezdték átvenni más újságok, és most a CETL-nek a részvénye az egy elég mély pontra zuhant emiatt ma reggel, de ez nem csak ehhez a beruházáshoz kapcsolódik, úgyhogy így jutottunk Hongkongba.
0: De ez egy borzasztóan menő dolog, vagy hogy így, vagy valójában nagyon szabadbejtő, amennyire látszik, hogy mennyire hatásod van kérdés ebben, miközben persze ezek nagy globális összetevők, meg ilyesmi, de hogy nagyon szabadbejtő az, hogy így mennyire szűk helyzetek teszik össze azt a nagy képet, ami egy ilyen, nem tudom, hongkongi tőzsdét jelent valójában. Szóval egy emiatt is egy ilyen nagyon izgalmasnak, humoros szembesülni ezzel, vagy hogy egyszer izgalmasnak, egyszer picit humoros, vagy hogy így talán kivették a hallgatók, hogy így van egy humorfaktor szerintem ebben az ügyben, de közben egy borzasztó menő is. Vagy ti ezt hogy élitek meg szerkesztőségen belül?
1: Nyilván ez nekünk szakmailag nyilván egy jó dolog, de bocsánat, egyébként az előbb rosszul fogalmaztam, csak most eléggé felparagtak az utóbbi időben a hírek így a helyi akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, de egy nem a konkrét új üzembejelentése miatt, hanem egy másik cikkünk miatt, amit szintén Polgár Tamás kollégám írt, ami pedig az volt, hogy egy fokozott nikkel terhelést mutattak ki a 9-2 dolgozó szervezetében, illetve voltak még olyanok, hogy megbírságolták a céget amiatt, mert megsértették a környezethasználati engedélyüket, és ezt egyébként ilyen világ sajtóba is eljutott, és nyilván ennek annyira a befektetők nem örülnek, hogy nem működik egy üzem azért, mert és még botrány is van körülötte. De visszatérve, hát nyilván nekünk ez szakmailag egy jó dolog, de nem lehet annyira örülni neki szerintem, mert ezek a cégek itt vannak, ahol dolgozunk, szóval amúgy tök jó lenne, hát jó, nem arról írnánk, de most kicsit túlzással, sőt erős túlzással jobb lenne mondjuk ilyen kis állatkerti, kis új kis elefántról írni, meg ilyenek, mint erről, de ez van.
0: Igen, lehet, hogy bennem van ez a kicsinyes bosszú, hogy nem tudom, a földes úrnak legyen egy picit nehezebb, hogyha már nem tudom, jobb egy vagyok vonalon a kapitalizmus végtelen tengerében. Lehet, hogy emiatt nekem plusz derűs ez a történet, de persze nyilván ebben még ugyan szennyezőek, és ugyanúgy ott vannak, és akkor ez egy fura kapavágás lesz, de még a közösségkertek éjszakájára szeretnék egy picit, hogyha beszélnénk. Ez a közösségkertek éjszakája, ez egy nagyon izgalmas program, vagy hogy nem egy olyan, nem tudom, nem egy múzeumok éjszakája kaliberű, vagy színházak éjszakája kaliberű nagy díszletekkel és nagy programokkal vitt program, de mégis szerintem baromira fontos, és idén 11. alkalommal valósul meg, most már több éve Magyarországon is vannak ilyenek, Budapesten is sok Budapest közösségkertjében is sok rendezvény valósul meg, és ez azért is olyan nagyon, mert valószínűleg a tilos hallgatói tudják, hogy mi ez a közösségi kert valójában, de hogy ez sokak számára egy ilyen nagyon el sem gondolható, vagy ki sem található program valójában, vagy módszer valójában arra, hogy a közösségi kert szemléletformáló, meg hát a mindennapi panel életben megvalósítható lehetősége. Szóval alapvetően ezek a nyílt napok így ebből a szempontból is baromi fontosak, meg figyelemfelhívóak, és Szegeden 3. éve mi hozta ők ezt a rendezvényt a megálló közösségi ehhez tartozó közösségi kertben, és idén is borzasztó lelkesen várom. Alapvetően ezek ilyen nálunk ilyen kis szalonnasütéssel, meg sütögetéssel egybe kötött programok, ahol a törzsasztal műhelynek a szerzői érkeznek majd vissza hozzánk, még és beszélgetünk a kert és a költészet kapcsolatáról, ami egy sokkal szebb viszony végső soron, mint az akkumulátorgyárak és a természetnek a viszonya, és költészetileg mindenképpen termékenyebb is, és hogy amúgy igen, hogy ez is a zöld szervezet, meg zöld gondolkodásnak picit egy aspektus, és emiatt lehet, hogy illetlen volt ide behozni, de mégis. De hogy Budapesten lesznek ilyen, nem tudom, ruha, szóval hogy Budapesten mondjuk, nem tudom, ruhacserékkel, meg növénycserékkel, meg vegán étkezéssel, meg minden ilyesmivel kapcsolatos plusz workshopokkal is készülnek, újrahasznosítással, és adományvásárral, és ilyesmivel, szóval hogy érdemes, meg különböző zöld közösségépítő programokkal, vagy akár bulikkal, szóval hogy érdemes ebből a szempontból is gondolkodni a hétvégéről, és a szombaton este leszik nálunk, és a szombaton este ez Budapesten is, meg országosan is, mert nem tudom, hogy milyen más, lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen vidéki helyszín ebben.
1: Nem tudom, hogy Debrecenben lenne ilyen, de ez egyébként most lesz először, vagy vannak már korábbi tapasztalatok vele?
0: Ez 11. alkalommal valósul meg itthon is, mert ebből ki tudjátok számolni, de elmondom, hogy ne kelljen. 2016 óta fut, és itthon mi a megállóban harmadszor vagyunk. Alapvetően mindig ugyanarra megyünk, mi egy panelos városrészben vagyunk, ahol amúgy nincs az a nyár végén, kiülünk még egyet sütögetni, mert ki tudja, hogy mikor lesz legközelebb alkalmunk. Szóval picit ezzel toljuk össze jellemzően, meg hogy legyünk együtt még egy ilyen rozézós, rozéfröccsös meleg estén, üljünk kint a kertben típusú programmal, és az a szerintem egy ilyen nagyon jó dolog, hogy amúgy a tűz az baromira lefoglalja a gyerekeket, és nagyon szeretnek sütögetni, meg amúgy a szalonnasütés rítusa, ami a valószínűleg a hallgatóink pontosan tudják, meg biztos te is tudod, de ez az egész lecsapagtatjuk a kenyérre, és nem tudom, és lassan türelmesen várjuk, hogy megsüljön, mert akkor sül át rendesen, meg nem tudom. Szóval, hogy ezek így ki tudnak kapcsolni a mindennapokból, az szerintem egy plusz jó dolog ebben, hogy így a suli utáni első héten van, szóval, hogy még egy ilyen nagy leeresztés a nagy és stresszes hétvégére. Ilyesmi, szóval, hogy nálunk kifejezetten jól szoktak sikerülni, én szeretem ezeket a programokat, és tényleg az a, A két iskola van itt a szervezésben, van, aki túl szervezi, és valójában az is egy releváns válasz, mert hogy nem tudom, módszeresen kell gondolkodni erről, és minél, annál jobb, minél több zöld dolgot meg lehet mutatni. Mi szervezőként inkább ez a jöjjünk le, pihenjünk, legyünk együtt, mert a közösségkertek éjszakája végsősorban arról is szól, hogy így a közösségkertek közössége, meg ilyesmik legyenek együtt, és tényleg süssenek szalonét, és beszélgessenek, és osszanak meg tapasztalatot. Szóval, hogy mi ez az iskola vagyunk.
1: Hát nálunk még ráérnek a programok egy kicsit. Debrecenben szerintem a klubszezon az mindig lassan ébred. Egyébként tavaly is ez volt. És úgy minden is lassan ébred. De amúgy ma Debrecenes szulinap.
0: Bávó.
1: Hogyha, igen, hogyha valaki Debrecenben járna, és olvas minket, érdekli, akkor ma a Baroson 5 órától Debrecenes szulinap lesz csodálatos jágcsirkuló koncert, amiben Lacika is biztos most azért nincs, mert ott próbál. Lesz kolbász, torta, minden beszélgetés, meg ilyenek. Holnap tilos rádió szülinap, szóval az is, az, hát az Budapesten, de mindenki oda is szerintem. Szerintem már biztos, hogy a rádióban nagyon sokszor elhangzott igazából, hogy holnap tilos rádió szülinap, de mindenkit innen vidékről is invitálunk oda. Nem tudom, hogy Sziszi, neked még amúgy vannak-e dolgok, amiket említenél még, mielőtt elkezdünk itt nagyon programozni?
0: A programos ötleteim vannak, de hogy így egy nagyon szép keretbe fogom foglalni, meg nem konkrét programok, hanem újra kinyit a Grand szeptember 8-án, ami egy ilyen borzasztó örömteli dolog mindig, mert most ilyen direkt Grand Opening programmal nem készülnek a srácok, de hogy a Grand Café újra nyit, az irodalmi programokra egy picit még verni kell, szeptember 17-én Vados Anna, illetve 5-16-án Szepesi Kornél érkezik hozzánk, de már egy lengyel zenekar fog szeptember 11-én egy nagy bulit csinálni. Szóval, hogy az újra nyitunk Grandot mindenképp szeretném kiemelni, illetve azt szeretném kiemelni, és ez borzasztóan jó dolog, és akkor is, hogyha nem vagytok szegediek, vagy nem kötöttök a Grand Caféhoz, hanem civil szívetek van, és hallgattok ránk, a Grand Café 1996. október 1-én indult el, és ez egy hatalmas történet, hogy a Grand Café 30 év alatt a városi kulturális szintennek a nagyon meggyőző és nagyon fontos és nagyon kiadhatatlan helyszíne lett, de hogy ez mondanám, hogy nem volt mindig így, de az első pillanattól így volt, de hogy most Erdélyi Ágnes, aki az indulás óta a motorja ennek a helynek, egy ilyen 30 részes postsorozatban gyűjti össze a Grand Café-nak a történetét. Tegnap előtt ment ki az első rész, ahol arról beszélt, hogy ilyen A3-as szúró plakátokat raktak ki, meg szúrólapokat városszerte, hogy figyelj, fogunk csinálni egy művészmozit, és egy menő kávézót, és gyere el a belvárosi mozi sarkára, találkozzunk ott, és beszéljük meg, hogyha te szeretnéd, hogy veled együtt csináljuk. Ez a felhívás, ez már látható is a Facebook oldalon, mint szép emlék, illetve a nyitóbuliról vannak most fent emlékek, de hogy 30 nap alatt a 30 évnek a programját lesz tekintve így nagy fordulókkal, meg kis mondatokkal. Szóval, hogy ezt azért ajánlom, mert egy ilyen tök borzasztóan szép jelentősége van annak, hogy ez egy 30 éves történet, amihez így az utóbbi pár évben kapcsolódtam csak be, szóval én is így meghatódni járok most a Grand Café Facebook oldalára, de Grand Café Szeged Facebook oldalára, de ugyanígy biztatunk mindenkit, hogy hogy menjen, mert tényleg szerintem ezzel jó tisztában lenni, meg jó egyben lehetni, meg tényleg amúgy az országos kultúra, meg az országos médiának nagyon fontos embereit jelenti ez a 30 év történet, és igen, jó vissza lehetni ezeket.
1: Ott is lesz szülinapozás.
0: Igen, szeptember 29-től október 4-ig bulizunk erről. Én lehet, hogy az irodai programokat elmondom, az, amit biztosan tudok. De hogy készül egy Grand 30 dokumentumfilm, amihet szóval dokumentumfilmnek nevezzük, de hogy valójában ezt a Grand Café csapata csinálja saját magáról, ami ezért a dokumentumfilmes követelményeknek így alapszintjén elbukik, de egy szép közös film arról, hogy mi is, ami történetünk, fontos archív anyagokkal és jó megszólalókkal, illetve az irodalmi napon majd Darvasinak a Jézusom, nem teszem a könyvnek a címe, az első izlandi húregény című regényét fogjuk bemutatni majd, illetve Lanszgor Gábornak a Tisza szabályozása című szintén szép irodalmi szöveggel kerül bemutatásra majd, és ők is olyanok, akik nélkül a Grand Café elképzelhetetlen volna. Koller Erped érkezik hozzánk Lanszgor Gábor moderátoraként, illetve Csabai Tóth Bálint fogja Darvasi Lászlót moderálni, ami szintén egy ilyen szép generáció. Szóval az egyik az egy ilyen korszak, amikor a Lanszgor és a Koller Erped együtt jártak a Grandba, a Csabai Tóth Bálint Darvasi az pedig egy ilyen szép találkozás a nagy grandos mamut és a fiatal szegedi irodalom történész hallgató ület színpadon történetében. És jönnek a pultosok vissza bulizni, meg ilyesmi, szóval, hogy tényleg ez egy közösségi session lesz majd.
1: Akkor nálatok lehet, hogy egy kicsit mozgalmasabban indul a szezon. Itt ma a Debrecen szülinap. Hát a Malterban amúgy minden héten vannak azért programok. Most pénteken lesz egy akusztikus zenélgetés a bárban. Jövő héten most elindult egy új ilyen beszélgetős sorozat, ahol amúgy szintén Polgár Tóth Tamás kollégám vesz részt, úgyhogy ha esetleg valaki Debrecenben programot keresne hétfő estére, akkor 8 órától a Rendszerhiba című beszélgetést. Amúgy olyan, mint egy ilyen élő podcast, mindenféle témáról elég kötetlenül beszélgetnek, és olyan dolgokról leginkább, amik szerencsére nem a nagyon sokat eljáratott kerekasztal beszélgetés témák, úgyhogy ez lesz a második alkalom, de az első héttök meg siker volt, úgyhogy szeptember 7-én Rendszerhiba, oltás ellenesség, céges hazugságok és egyéb témák vannak. Utána itt újraindul a Slam Debrecenben, szeptember 11-én, itt most az Arcadia szervezi ezt a következő alkalmat, úgyhogy ez is nyáron ugye, mint minden, gyakorlatilag ez is szünetelt, úgyhogy most akik szeretik a Slamet, azok újra mehetnek, és egyébként most lesz majd a Slam OB, úgyhogy lehet menni gyakorolni. Utána lesz This is Debrecen, de ezt még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, azt hiszem. De 12-én This is Debrecen, 18-án nyílik egy kiállítás a Malterben, amiről még nincs esemény, és addig még lesz egy adásunk pont előtte való nap, úgyhogy majd lehet, hogy ott egy kicsit többet beszélünk erről. És csak azért darálom, mert utána a Manér is újra felkel a nyári alvásából, és szeptember 25-én egy nagyon izgalmas, rendesen bevonódós művészeti és zenei eseményt szervezünk. Két nemzetközi fellépővel. Úgy láttam egyébként, hogy a litván Vildaglifis zenekar, az majd Szegeden a Grandot is meglátogatja pont másnap, mint Debrecent, úgyhogy hozzánk jönnek 25-én pénteken, és ezen kívül mindenféle live act-ek, amúgy érdemes a Manír oldalán megnézni, meg még fogunk kirakni róla részleteket, és szerintem a következő adásban majd lehet, hogy egy kicsit bővebben beszélünk erről, de amúgy nagyon izgalmas live act-ek lesznek. Pápai Gergő például, így most egyet megemlítek, ő drónfelvételeket csinál, és élőben csinálja hozzá a zenét. Nagyon izgalmas, és egyébként így a felvételekkel együtt néha elég letaglózó előadás, úgyhogy rég csináltunk ilyet amúgy a Manírral, én már vártam. Szeretünk egyébként néha nem egy ilyen nagyon táncolós budit csinálni, hanem egy kicsit valami izgibbet, úgyhogy ez lesz szeptember 25-én. És hát nagyjából most ennyi is.
0: Én még jövök szívesen direkt programokkal, ha oké. Az irodalomzöldben olvasókör az egyéves lesz most szeptemberben. Tavaly indult egy nagyon kellemes kis rövid olvasmánnyal arról, hogy egy egyetlenzelt mozgalomnak mi a köze az irodalomhoz, és most egy ilyen nagyon nem direkt olvasókörös programmal készülünk, hanem egy konkrét témát járunk körbe, majd ez a titkos kertbe lesz október 15-én, amit borzasztóan lelkesen ajánlok mindenkinek, illetve nálunk is a 18-a lesz egy ilyen csúcsnap, úgyhogy akkor ott majd meg nem, nyilván nem berekszünk meg, de hogy ott majd mindketten nagyon akarni fogjuk a figyelmet, és ez jól is lesz így, hiszen egy teljes óránk lesz erre, de hogy az üdvú Isten hozott újra Tarjánban bulit fogjuk 18-án mi szervezni, és az a jó, hogy ez egy ilyen, egyszer egy ilyen kulturális közösségi nap, meg egyszer egy ilyen tényleg buliként is valósul meg, szóval lesz diszkó, lesz sport, vagy nem diszkó, lesz zene, táncoló zene, lesz kijön a Somogyi könyvtár, kijön az egyetem Alma Mater-re, jönnek kézművesek, akikkel készíteni lehet valamit, nem árulni jönnek most. És lesz Totó ahhoz, hogy ismerkedj, szóval, hogy kiépítjük azt, hogy Szeged Tarjánváros része, ez egy ilyen tipikus alvóváros része, hova így egyetemisták lakni jönnek, de hogy szerintünk ide lehet jönni akkor is, amikor még nem alszunk. Szóval, hogy erre hívunk most mindenkit, illetve indul a Megállónak a FIFE klubja, a fiatal felnőttek kedves napközije, ez szeptember 14-én 18 órától indul el, egy teljesen új programvezető fogja csinálni a Megálló közösségi házban, és borzasztóan jó minőségű program lesz, majd én nagyon lelkes vagyok azért, hogy ez így elindul, és most így nyilván tanévkezdéssel, meg új klub vezetéssel egyszer az ismerkedésé, meg a kis új kezdetekké lesz a főszerep ez alkalommal, és én személyesen borzasztóan várom, és minden fiatal felnőtt lelkű embert nagyon szeretettel hívunk erre 18 órától szeptember 14-én.
1: Hát akkor szerintem ennyi már, és még egy spoiler, két hét múlva újra találkozunk körkapcsoláson, és szerintem lehet, hogy akkor már hárman leszünk kettő helyett.
0: De témánk biztosan lesz
1: az, biztos.
0: Az új Manír és új Megállós programokkal, mert most jó készülés nekünk, és nektek jó tilos rádiószínálpozást, és tilos hallgatást. Köszi, hogy hallgattatok minket.
1: Köszi. Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Programajánló következik. Szent Lucéfable.
3: Elina.
2: Vendredi 4 septembre, venez fêter le 35e anniversaire de Tilos Radio au Durer Kert. 1. Evolutsa. Au menu, des concerts, des DJ dont Sample Temple, DJ Titus, Clairvaux et Nandes de Cell Action en gros. Et bien sûr, Tombola et Boglatch. Boglatch délicieux. Champagne et gâteau. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-kal gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több színt felismernek, sőt az ibajantúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajt szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert ibolyántúli fény. A síliftek célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
1: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer fajtest tömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok.
0: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Conde-nál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne a Mana Mana Nasseld, aki az ahogy nevjen reze. Ezúttal Beat Inspector mixét hallhatjátok. Kellemes rádiózást!

den Rennen fest.

Take your best, take your best.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az ürgék száma, a Liszt-Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék. Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews.
2: A Föld szélfuttahomok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Tilos Rádió, Pergőképek című műsor, élőben szeptember 4-én, 3-án, 3-a van, ugye? Csütörtök, 2026. És akkor gyorsan egy programajánló. Augusztus 21-én 35 éves lett a Tilos Rádió, és a születésnapi parti az holnap lesz a Dürer kertben. Ingyenes lesz mindenkinek a belépő, ahogy eddig is, lesz pezsgő, torta, bújdosó, popdavec, gentry szultán, DJ Titus és társai, bogrács, adománypult és tombola, úgyhogy menjetek a Dürer kertbe, vagyis mi nem fogunk tudni menni, mert előzsűrizzük az országos fesztiválra beérkezett filmeket, de mindenki menjen a Dürer kertbe Tilos Rádiót ünnepelni. És akkor a másik programajánlónk pedig az, hogy októberben rendezzük a 71. Országos Független Filmfesztivált Egerben. Lezártuk a jelentkezéseket, hétvégén előzsűrizünk, és két hét múlva pedig akkor nem tudom, hogy Gyuri, csinálunk egy olyan műsort, ami már szinte csak erről szól. Meg majd olyan vendégeket hívunk. Ez volt tehát a programajánló, és mai vendégünk Rádúj György. Már hagyományosan a Budapesti Klasszikus Filmmaraton főszervezője, igazgatója, sose tudom, hogy miért, ahol idén 100 film lesz. Jók ezek a számok, meg könnyen megjegyezhetők.
1: Azért választjuk ezeket.
0: Igen, igen, és rengeteg program. Igazából nem is tudtam végigolvasni, de itt most összeszámolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 helyszínt néztem. A Budapest Kertmozi, az Uránia, a Toldi mozi, az Art és Cinema, azt hogy hívták régen az Erzsébet?
1: Az volt az Örök mozgó.
0: Francia Intézet, a Filmarchívum, és még lesz egy Vajdaszáz is a Műpában. És hát Gyuri, akkor kezdjük ott, hogy
2: aki esetleg nem tudná, hogy mi az a, egy ilyen, hogy tudnánk összefoglalni egy ilyen rövid vagy hosszú mondatba, hogy mi a lényege a filmmaratonnak, mi a üzenet vagy
1: a világ filmörökségének a vitrine. A világ legjobb filmjeinek a válogatása, és egy ünnep. Ez egy ilyen mozi ünnep.
2: Tehát, hogy ez nem egy filmfesztivál, hanem gyakorlatilag a filmarchívumok
1: tulajdonképpen igen, régi filmeket vetítünk. Tehát így van, a film megőrzéssel foglalkozó intézményeket szólítjuk meg a filmarchívum munkatársaival minden évben. Decemberben kiküldünk egy felhívást, hogy következő év szeptemberében megrendezzük a klasszikus filmmaraton Budapesten, és küldjenek nekünk olyan filmeket a programba, amire ők büszkék, amiket éppen most restauráltak, amiket szeretnének bemutatni, amiről azt gondolják, hogy fontos lenne, hogy a budapesti közönség lássa. És hát mivel ezek filmarchívumok, meg privát vagy közgyűjtemények, és filmörökséggel foglalkozó forgalmazók, akik küldik vagy ajánlják a programba a filmeket, ezért nagyon változatos a program összeállítás, vagy legalábbis nagyon változatos ajánló csomagot kapunk, és akkor ebből szelektálunk. Általában egy olyan 300-400 film érkezik az első felhívásra, és akkor ezeket elkezdjük megnézni, leválogatni, kurátori szemlélettel kiválasztani azokat a filmeket, amik valamilyen aktualitás miatt fontosak az adott évben. Úgyhogy igen, ezt a szemléletet követjük, amit Peter Bogdanovics úgy fogalmazott, hogy nincs régi film, csak olyan, amit már láttál, meg olyan, amit még nem. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a régi filmek között is, az úgynevezett régi filmek között, vagy a klasszikus filmek között is sok olyan van, amit még nem láttunk, és érdemes lenne megnézni, meg sok olyan van, amit esetleg már láttunk, de újra megnéznénk. És most a digitális technológia, meg az elmúlt 15 év digitális restaurálási mozgalma, ami a világban végbe ment, az lehetővé teszi azt is, hogy ezeket tényleg lehet, hogy olyan minőségben láthatjuk, amiben még soha nem láttuk korábban.
0: Szeptember.
2: Csak hogy a digitális restauráció, ez nem oximoron, tehát hogy a ez alatt mit értesz digitális?
1: Hát ez alatt azt értem, hogy a filmeknek, a filmszalagoknak van egy öregedése, van egy avulása, tehát hogy az olyan, mint az ember, megöregszik, és akkor már egy idő után nem olyan, nincs olyan feszes, izmos állapotban, nem olyan fényes a haja, és kicsit a hangja is rekettessé válik, és tehát olyanok, mint mi, és ráadásul még ugye használjuk is őket, és akkor ezeknek az állapota romlik. És amikor bedigitalizáljuk őket, akkor ezeket a idő és használat okozta állag romlásokat, meg sérüléseket, esetleg karcokat, beszakadásokat, akármiket, felületi sérüléseket, ezeket el tudjuk tüntetni számítógépes technológia segítségével, és attunk újra tudjuk teremteni a filmeknek a fény és képi hangulatát, világát, tehát újra fényeljük, ez a szakszó, ez a fényelés. A hangot is bedigitalizáljuk, és azt is hangmérnökök segítségével, vagy hangrestaurátor mérnökök segítségével kitakarítjuk, és megpróbáljuk élvezhetővé tenni. Vannak olyan filmek, amiknek nem olyan nagyon rossz az állapota, és könnyű dolgunk van vele, meg vannak olyanok, amik ilyen 100 éves filmek, vagy közel 100 éves filmek, ahol már azért sok időt kell vele vacakolni, hogy jó állapotban lehessen megint moziba vetíteni. Úgyhogy nekem mindig a meseautó a tipikus állatorvosi ló ezek közül, a nehéz esetek közül, mert a kép is meg a hang is nagyon rossz állapotban volt. Biztos mindenki emlékszik a televízióból azokra a vacak minőségű adásokra, amikor a kabos filmeket néztük a 90-es években, meg a 2000-es években a tévébe, és akkor alig lehetett hallani valamit belőle, mert recseget ropogott, meg a film olyan volt, mint hogy mindig esne az eső. Na ezeket a mai technológiával és a kiváló kollégák segítségével ezeket már rendbe tudjuk tenni.
2: De a végtermék, tehát amiről a filmek mennek, a szalag digitális vagy is?
1: Is. Tehát nyilván a digitális kópiák világát éljük, tehát alapvetően azért az az elsődleges, hogy a digitális kópiákat előállítsuk, mert ebből tudunk tömegesen kiszolgálni filmszínházakat, televíziócsatornákat, streaming oldalakat, és elég nagy az igény. Tehát 17 óta, amióta programszerűen csináljuk a restaurálást, azóta eljutottunk oda, hogy már évente több mint 2000 nyilvános vetítést tudunk rendezni filmszínházakkal együttműködve országosan. Ez azért elég sok, ez egy szép szám. És aztán emellett figyelmet fordítunk arra is, meg erőforrásokat, hogy a digitálisan felújított filmeket visszaírjuk 35 mm-es negatívra, és aztán gyártsunk belőle vetíthető pozitív kópiákat is. Most a maratonon lesz ilyen vetítés. Tar Bélára emlékezünk, a Kárhozat című filmnek a 35 mm-es vetítésével, tehát itt már egy digitálisan restaurált film, aminek egyébként a restaurálását a Béla felügyelte végig, és az ebből a digitális kópiából készített, újra visszaírt, 35-re visszaírt kópiát fogjuk vetíteni. Úgyhogy egy gyönyörű vetítés lesz az Urániában.
0: Az Urániában lesz a megnyitottok is. Ugye ezt akartam az előbb mondani, hogy szeptember 15-e és 20-a között lesz ez a klasszikus filmmaraton, és hogy lesznek szabadtéri vetítések, meg mozi vetítések, meg lesz az archívumban is vetítés, tehát hogy és a főhelyszínetek az Uránia mozi, ahol a megnyitó lesz, és a Queen film. Ugye?
1: Igen, igen.
0: És hogy van-e valami oka annak, hogy kicsit elmentetek ilyen lengyel irányba, mert hogy ami bennünket érdekel, lesz egy csomó Andrzej Wajda film.
1: Persze.
0: Meg ugye a vendégeitek között is egy lengyel operatőr, meg a Kasovic jön személyesen, szóval hogy mi az oka ennek a
1: lengyelségnek?
0: Lengyelségnek, igen.
1: Hát egyrészt több oka van különben, nyilván a Vajda születésének a századik évfordulója, ez az egyik. és úgy gondoltuk, hogy muszáj megemlékezni Andrzej Vajdáról. A filmjei egyébként Szabó István válogatta össze a programba a kérésünkre, úgyhogy innen is nagyon köszönjük neki ezt a munkát, amit végzett. Ők ugye személyesen is jó viszonyt ápoltak, és a másik az egy olyan ok, ami inkább egy kicsit szakmai szolidáris, vagy szakmailag szolidáris. A Lengyel Filmarchívum régi szakmai barátunk, és eléggé meg volt tépázva az utóbbi pár évben, mondjuk úgy, vagy legalábbis az utóbbi 10 évben biztos. Egy kiváló intézmény, ez a FINA, ez a Lengyel Filmarchívum, ami tulajdonképpen nagyon sokáig úgy működött, mint a Magyar Filmarchívum, tehát hogy volt egy állami filmörökségnek a gondozásával megbízott intézmény, kiváló szakemberek dolgoznak ma is, de dolgoztak korábban is. És aztán ott volt egy ilyen politikai váltás, de nem akarok politikába belemenni, de mégiscsak ez kihatással volt a filmarchívum életére. Játékfilmeket elvitték az archívumból, mármint hogy a vagyonkezelését különböző stúdiók kapták meg. Ennek voltak áldásos eredménye is, mert a felújítása, filmek digitalizálása és felújítása felgyorsult, de ugyanakkor egy picit elveszítette a szakmaiságát, és én azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik akkor ki kerültek nem önszántukból az archívumból, azok megérdemlik azt, hogy most, amikor visszakerültek az elmúlt egy-két évben, és újra tudnak dolgozni, akkor megmutathassák azt, hogy Magyarországon és Budapesten is, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek. És így gondolok azokra a filmekre, azokra elsősorban néma filmekre például, amiket felújítanak és promotálnak. Ugye lesz egy gyönyörű néma filmes vetítésünk, egy lengyel néma film, ami a Lengyel Filmarchívumból érkezik, az Erős ember élőzenei kísérettel fogjuk vetíteni. Úgyhogy egy picit van benne Vajda ebben a lengyelségben, van benne egy kis szakmai szolidaritás, barátság. Kedvünk volt ahhoz, hogy egy picit kinyissuk a lengyel kultúra felé a figyelmünket. Hihetetlen filmes örökségű ország. Úgyhogy nem bántuk, és hát nagyon jó partnerünk volt a Lengyel Intézet, tehát ezt el kell mondani, hogy a Lengyel Intézet, a Lengyel Kulturális Intézet, ami Budapesten működik, kiváló munkát végez, és az első pillanattól kezdve nagyon támogatók voltak, és nagyon együttműködőek, úgyhogy jó, ez egy ilyen kellemes lovaglás együtt e felé a fesztivál felé, igen.
0: Én össze is írtam egyébként, hogy milyen Vajda filmek lesznek, lesz a Márványember, a Mi nemzedékünk, a Csatorna, a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Katyin és a Minden eladó.
1: Igen.
0: Ezeket mind meg kell nézni, mert ezek kötelezőek.
1: Igen.
0: Azoknak, akik filmművészettel akarnak foglalkozni, vagy azzal foglalkoztak, és akkor még itt hát kiírtam magamnak, hogy a restaurálási, ugye erről beszéltünk, premierek, azok egyrészt az 56-os forradalomhoz kapcsolódnak, másrészt ugye itt vannak ezek a külföldi restaurálási premierek, majd erről egy kicsit bővebben, mert ezek nekem újak.
1: Persze.
0: És akkor van egy olyan kis, nem tudom, jelző, archívumok kincsei, ott pedig például lesznek Nap József rajzfilmek, amit én nagyon szeretek, hogy ti nem csak a klasszikusokat, hanem a klasszikus rajzfilmeket is szívesen vetítitek ezeken.
1: Mindenképp.
0: Főleg ilyen szabadtéri a gyerekek is például szívesen mennek, hogy akkor erről mesélj egy kicsit, erről a miért pont ezeket a filmeket válogattátok ki, és hogy... Ja.
1: Még a lengyel vonalhoz azért tartozom egy információval, mert az előbb kicsit elfelejtettem, pedig nagyon fontos. Pavel Edelman Vajda és Polanski operatőre érkezik Budapestre, és egy mesterkurzust fog tartani. Tulajdonképpen az ő kérésére vetítjük a zongoristát és a Katyint. A Katyin persze benne volt Szabó István válogatásában is, és hát nyilván ezeknek a munkáknak kapcsán fog ő egy operatőri mesterkurzust tartani, úgyhogy a Magyar Operatőrök Egyesületével, a HCA Szabó Gábor által vezetett egyesülettel együttműködve várjuk az operatőröket, illetve az operatőr tanoncokat, igen, tanulókat, de mindenki mást, aki kíváncsi arra, hogy milyen volt együtt dolgozni Andrzej Vajdával, vagy Roman Polanszkival.
0: Ez hol lesz?
1: Ez az Urániában lesz ez a beszélgetés. Úgyhogy ez is egy fontos...
2: Lesz egy mesterkurzus, és igen. Lesz egy nyilvános beszélgetés is.
1: Igen, tulajdonképpen mind a kettő lesz, így van. Az egyik egy szakmai, a másik inkább egy nyitott beszélgetés. És akkor azt hiszem, hogy a zongorista vetítéséhez kapcsoltuk a mesterkurzust. Igen, aztán utána említetted ezeket a változatos programokat. Hát az animációra visszatérve, ugye nagyon nagy örökségünk az animáció. A magyar animáció
0: 112
1: éves már.
0: Csodálatos, igen.
1: És hát ugye tavaly az Annecy Filmfesztivál, a világ legnagyobb animációs filmfesztiválja Magyarország előtt, a magyar animáció előtt tisztelgett, az egész fesztivál a magyar animációt ünnepelte. 111 éves volt a magyar animáció tavaly, és egy csodálatos programot valósítottunk meg, és ezek mindig azért jók, amikor vannak ilyen események, ilyen nagy szabású események, mert összehozzák egyrészt a kortárs szakmai szereplőket, iskolákat, képzési intézményeket, producereket, alkotókat, mindenkit. Másrészt nekünk meg, akik az animációs örökséget gondozzuk, alkalom volt arra, vagy hivatkozási alap, vagy ok, indok arra, hogy felgyorsítsuk és tömegesen digitalizáljuk és felújítsuk a magyar animációs gyöngyszemeket. És ennek köszönhetően rengeteg pannóniás animációs film került felújításra, sorozatok, rövid filmek, egész estés filmek, szóval, hogy most jól állunk digitálisan restaurált animációból, és hát ez például a Maratonnál egy óriási dolog, hogy kísérő filmként is tudjuk az animációs rövid filmeket használni, tehát amikor vetítünk egy magyar vagy külföldi játékfilmet, akkor egy ilyen kis előfilmecskét vetítünk le, ami a magyar animációs örökségnek egy gyönyörű darabja. Úgyhogy, de lesznek blokkosítva is animációs filmek, de ilyen kísérő filmként is. Ezt már tavaly is csináltuk, és nagyon népszerű ez a program. Úgyhogy örülünk neki, hát Nep József meg egyébként is fantasztikus alkotó, de hát mindenki azt hiszem, aki a Pannóniában alkotott, ez kimagaslóan a legjobbak közé tartozott világszínvonalon. Úgyhogy ezt nagyon szeretjük, ezt a kis lehetőséget, hogy ezzel játszadozhatunk. Aztán mit is említettél, meg úgy sok minden volt
0: Tehát van az 56-os forradalom, elkészentek birodalom, Franciszka vasárnapjai, hajléli háztetők, keserű igazság és tízezárnap.
1: Szóval, Makra.
0: És akkor igen, a Makra, a két emelet boldogság, ha megjön József, a Peti és a Kovboly, és más mesék ez a nap.
1: Igen.
0: És a Queen film a...
1: Hát ha megjön József, az egy szívügyünk, ugye Kézdi Kovács Zsolt filmjeinek a restaurálásával egy kicsit adósok voltunk, úgyhogy most elkezdtük, és szépen haladunk előre. Berger Laci a fia, ugye Kézdi Kovács Zsolt és Elek Judit fia, aki operatőr, ő segít a filmeknek a restaurálásában jelenleg, illetve Kende Jánossal dolgoztunk az Elek Judit filmeken, a Jancsó filmeken, Mészáros Márta filmeken és a Kézdi filmeken is. Úgyhogy mindkettőjüket innen üdvözlöm. És És hát ez egy fantasztikus film, Monori Lili, Rutkai Éva főszereplésével. Azt hiszem, hogy Magyarországon nem is tudom, hogy mikor lehetett ezt a filmet utoljára látni. Szerintem lehet, hogy ilyen kósza televízió adások voltak, de ez egy nagy adóság szerintem, úgyhogy nagy restancia.
0: Én meg is lepődtem például Makrán, mert én még annak idején olvastam a Kertész Lákosnak ezt a hát elég elhíresült regényét, igen. És nem tudtam, hogy van belőle.
1: Igen, film. Rényi Tamás rendezte. Uh-huh. Nagyon jó film. Igen, ezekre büszkék vagyunk, hogy ezek bekerültek a restaurálási programba, és nagyon szeretnénk, hogyha Nagyvászon szép számú közönség előtt tudnánk most vetíteni őket. De ilyen a 10 000 nap is, tehát, hogy gyönyörű lett a felújítás. Amit az 56-os programról szeretnék még elmondani, az, hogy Fazekas Eszter kolléganőnk, aki 40 éve dolgozik az archívumban, 1986-ot, egy fantasztikus kollega, és hihetetlen felkészültségű, tudású, és elképesztő teljesítményt, és termékeny munkás évtizedeket tud maga mögött. Ő állította össze ezt a programot egy olyan szemüveggel, hogy mert azért nehéz 56-ról fókuszáltan beszélni, mert nagyon sok film van Magyarországon. Tehát, hogy az emberek mindig hajlamosak arra, én is régebben, hogy miért nem foglalkozott többet a magyar filmművészet 56-tal, de rengeteget foglalkozott a magyar filmművészet 56-tal. Hihetetlen mennyiségű film van, ami erről szól. És hát nyilván vannak a népszerűbbek, meg a közismertebbek, meg vannak olyanok, amik lehet, hogy nem annyira ismertek. És akkor ezzel a kettősséggel próbálta Eszter kiválogatni a filmeket, hogy egyrészt ritkábban látott filmek is bekerüljenek, friss restaurálások, illetve olyan logikába rendezte a filmeket, hogy az 56-hoz vezető út is kicsit be legyen mutatva, az 50-es éveknek az abszurditása, tehát groteszk, ilyen bekerül ide a csodacsatár miatt. Az 56 maga, mi készül 56-ban, ugye itt az eltűszentett birodalom, ami aztán a forradalom után a bemutatás másnapján betiltásra kerül. Banovics Tamás kiváló filmje. Ez is egy korai színes magyar film. Szerintem ezt se látta nagyon az utóbbi évtizedekben senki. Gyönyörű restaurálásban részesítettük, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy a moziban nézze meg a fesztivál alatt. És aztán utána az összes többi film az úgy abban a logikában épül fel ebben a programban, hogy ahogy haladunk előre, vagy haladtunk előre a korban, hogyan volt lehetősége a magyar filmnek 56-ról beszélni. 60-as években, 70-es években, szerintem 80-as években.
0: És minden ilyen filmmaratonnak van azért egy ilyen központi történelmi témája is, nem?
1: Vagy nem mindig, de jelentős évfordulók azért köteleznek minket arra, hogy beszéljünk valamiről. Na most az 56 és a magyar történelem az a magyar filmben konstans módon jelen van. És akkor ezekben lehet különböző kurátori logikákat találni, hogy ezt hogyan mutatja be az ember, és kell is szerintem. Úgyhogy nem kötelező ez a történelmi szemüveg, de hát most éppen ez az évforduló, ez adta magát, és kötelezett minket arra, hogy foglalkozzunk a témával.
0: És hány filmet újítatok fel egy évben a filmarchívumban?
1: Játékfilmből 25, hogyha jó tempóban dolgozunk, akkor 30-at. Itt nyilván a filmek állapotától függ, hogy mennyit tudunk csinálni. Úgyhogy igyekszünk valahogy úgy kiegyenlíteni minden évben a programot, hogy legyenek benne régebbi, amikor régebbit mondok, akkor legyen benne azért egy néma filmes korszakból származó film, legyen a háború előtti időszakból is, legyenek benne olyan filmek, amik fontosak, amik relevánsak, és aztán a későbbi időszakokból is, tehát, hogy minél közelebb járunk időben napjainkhoz, annál könnyebb dolgunk van a restaurálással nyilvánvalóan. Úgyhogy valahogy így próbáljuk kiegyensúlyozni az évet, és akkor ez a 25 filmszám, ez általában így átlagosan ezt lehet mondani, de hát emellett nagyon sok rövid film, több ezer tekercs kerül digitalizálásra egy évben a filmarchívumban és a filmlaborban, filmhíradók tömkeleget, hogyha most az elmúlt pár évet nézem, akkor 30 ezer filmhíradó került digitalizálásra az elmúlt, vagy hát az 1910-es évektől, ugye a 90-es évek elején tartó időszakból. Ezeket igyekszünk is közé tenni. Most lesz egy új online felületünk az év vége előtt, amire fel fogjuk tölteni, kereshetővé tesszük, kutathatóvá tesszük a filmhíradó állományt, a teljes filmhíradó állományt, és lesz rajta egy olyan lehetőség is, hogy timecode-osan tudja jelölni a kutató, vagy a felhasználói szándékkal böngésző a filmeket, a klipeket, a filmhíradó klipeket. Úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk, és hát igen, ahogy beszéltünk, az animációs filmek, a kísérleti filmek, Balázs Béla stúdió filmjeit elkezdtük feldolgozni, bedigitalizálni, és nagyon sok más olyan, hogy mondjam, külön gyűjtemény, amilyen tömbösítve érkezik, akár stúdióknak a filmjei, amik vagy korábban érkeztek az archívumba, de nem kerültek feldolgozásra. Sokszor van ilyen, hogy akár a 90-es évek óta állnak és várják a sorukat. Ezeket igyekszünk elővenni, igyekszünk a restanciákat lefaragni. Úgyhogy elég sűrű az év nekünk mindig.
0: És most, hogy új, hogy hívják most Duna Média?
2: Nem tudom, új környezet.
0: Új környezet.
1: Ja, közszolgálati médiában?
0: Igen, hogy a közszolgálati, felveszi közszolgálati jellegét, hogy ott is fogtak majd esetleg indítani valami olyan, vagy terveztek ezekből a felújított kópiákból?
1: Mármint, hogy ilyen szerkesztői programot?
0: Igen, vagy, hogy van-e olyan szervetek?
1: Hát mert a közmédiában, mármint a köztelevízióban ugye mindig volt valamilyen módon lehetőség arra, hogy ezeket a filmeket bemutassuk. Nekünk egy picit mindig hiányzott az a szerkesztői logika, ami mentén ezt egy kicsit koherensebb módon lehetne meg sűrűbben vetíteni. Tehát azért látjuk, hogy az elmúlt egy hónapban, vagy két hónapban, itt a nyár folyamán, amikor a közmédia átállt az archív anyagok vetítésére, a saját archív anyagaik, meg a filmarchívum anyagainak a vetítésére, nem beszélve a rádióarchívumról, hát akkor én azt hiszem, hogy felrobbant a nézettség, meg a hallgatottság.
0: Ezért kérdezem meg. Tehát
1: én nagyon melegen ajánlom a így szakmai barátilag azoknak, akik az új közmédiában döntéshozók program szempontból, hogy ezt ne felejtsék el, ezt a két hónapot, ami itt történt, mert én azt gondolom, hogy a magyar emberek szeretik a régi filmeket, a régi rádióadásokat, a kulturális értékeik miatt és a minőség miatt. Olyan fantasztikus rádióadásokat hallgattam a Kossuthon egész nyáron.
2: Volna jó tojélet.
0: Én is, meg Márkus László magyar az esti mesét. Fantasztikus.
1: Rádiójátékok, színházi közvetítések. Szóval fantasztikus, hogy mi van a kincses tárunkban, és ezt folyamatosan felszínre kell hozni. Nem kell mindig, természetesen hát nyilván az új tartalmak gyártása az óhatatlanul fontos, és persze, hát ezt nem is mondanám, nem lennék olyan ostoba, hogy ennek az ellenkezőjét mondanám, de látjuk a régi filmes, rádiós, kulturális értékeinknek az erejét. A gyerekeim, akik 10-12 évesek, ültek és hallgatták a rádiót, és beszélgettünk utána róla. A televízióban olyan adásokat, olyan tévéjátékokat mutattam nekik, amiket korábban nem nagyon lehetett megtalálni. Én lehet, hogy láttam, amikor gyerek voltam, de ők biztos, hogy nem volt még, nekik biztos, hogy nem volt még alkalmuk ezeket megnézni. Tehát igen, szóval én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy ez ilyen masszívan jelen lesz ezen túl a közmédiában.
2: Szóval nekem furán esik ez, szóval értem, amit mondasz, de Furánsik azt mondta, hogy a régi és az új. A Bogdanovics is mondtad, hogy a láttam, nem láttam, meg ez a régi és az új. Tehát, hogy az, hogy új tartalmakat kell, hát persze, hát azért van a televízió, az elvileg egy ilyen real-time dolog volt, hát most már van on-demand, meg mindenféle csúszások, de a régi az, hogy nem mondjuk azt a Thomas Mann Woodenbrock ház című könyvére, vagy a Kosztolányi édesannára, hogy az régi. Tehát, hogy ezek olyan kulturális értékek, amik nem mondjuk azt, hogy meghallgatok egy régi zenét, fölteszek egy Bach fugát, vagy a Bach szóló cselló szonátáit. Ezek örök értékű dolgok, most már úgy messzebbről jobban látszik, hogy mi, meg a kánon is változik, de egész egyszerűen csodálatos. A filmmaraton önmagában én imádom ezt, hogy akkor van, és ez egy ünnepe a mozinak, az arja, hogy előkerül, de az, hogy előkerül egy Vajda életműsorozat, lehet, hogy mai 20 éves értelmes nyitott fiatalok még nem láttak Vajda filmet, és ez elképesztő, mert csodálatos, vagy akármelyiket.
1: És számukra új, nem is sok.
0: Nekik új, igen.
2: De a Bogdanovicsra meg visszatérve, én szerintem olyan filmet nem érdemes nézni, vagy olyan filmet nem érdemes olvasni, amit nem akar az ember majd újra elolvasni. Tehát én láttam a Vajda filmeket, de hát meg nem mondom mikor, tehát X. És az már, tehát ezeket rendszeresen újra kell nézni, új kontextusan, most voltam egyébként Dave Dunsba, hiszen olyan érdekel Lengyelország, ők is foglalkoznak a múltjukkal, van egy hatalmas szolidaritás múzeum Dunsba, zseniális az egész. A csatorna Varsóban is nagyon nagy múzeum, ami a gettó meg a varsói felkelés dolgozza föl. A Vajdának a Csatorna című filmje az kiráza fel a szőrre, ha rá gondolok. Ezek olyan alapértékek, amik kívül vagy túl vannak azon, hogy régi van új. Ezek örökérvényű dolgok, és nagyon jó, hogy ezeket ti, vagy ez a fesztivál, vagy ez a rendezvény felszínre hozza, vagy ráirántja a figyelmet, de a másik meg az, hogy a televíziónak is abban igazad van, hogy jó lenne tematikusan filmklub, vagy magyar film történetének.
0: Én azt gondolom, hogy Budapest filmmaratonon kéne hívni, és akkor már össze lehetne rögtön kötni, ja. És aki lemarad mondjuk erre a hétről, mert pont előzsőrizik, vagy éppen fesztivált csinál, hogy külföldön van, hogy ezeket a filmeket be kell mutatni, mert ha ennyit dolgoztok velük, és akkor már nektek is van lassan 10 évet, hány éves a fesztivál?
1: 9. alkalommal rendezünk,
0: na, jövőre, hát akkor jövőre lesz 10 éves, uh-huh. Hogy 10 évnyi anyag ott van a kezetekben, ami ki van csiszolva, fel van készítve, ez
1: abszolút, és ebben nem csak a magyar filmek, hanem tényleg a külföldi filmeknél is, hogy mondjam, az előkészítettség, az előválogatás. Én nagyon szeretem azokat a filmeket, amiket valamilyen magyar vonatkozás miatt mutatunk be. Ennek mindig teret adunk. És ez jó lenne egyébként, hogyha átszivárogna, igen, a televízió képernyőkre is. Mert nagyon sok van. Tehát, hogy úgy adódott a történelmünk, hogy a Magyarországot elhagyó, ilyen-olyan oknál fogva elhagyó tehetségek, azok baromi sokat alkottak, és nagyon jókat. Tehát elképesztő hatása van a magyar tehetségeknek a világfilmgyártására. Tehát a franciák úgy gyakoroltak hatást a világfilmgyártására, hogy otthon gyártottak, meg otthon készítettek filmeket, a magyarok meg máshol. És is, nyilván, Magyarországon is, de sokan máshol. És ezeket a történeteket el kell mesélni, ezeket meg kell ismerni, mert sokáig nem nagyon, vagy nem tudom, hogy sokáig, de minden esetre biztos sokan nem ismerik. Életben kell tartani ezeket a neveket, és most például a Pisztolyhős került beválogatásra a Western blokkunkba Pápai Zsolt által. Tulajdonképpen az amerikaiak közül is csak a nagy filmes szakértők tudják, hogy André de Tóth, azaz Tóth Endre alapötletéből és az első skicceiből írták meg a forgatókönyvet amerikaiak. És aztán egy legendás Western készült belőle. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, akik elhagyták Magyarországot, és maradandót és nagyon jelentőset tettek a világ film gyártásáért, ezeknek érdemes egy fejhajtást tennünk, és megnézzünk a filmjeiket, mert szenzációsak. Na most egyébként egy kicsit ilyen a Matyő Kassovic is, tehát neki a nagypapája volt Femenei. A Kassovic Félix, aki Macskási Gyulával meg Halász Jánossal a magyar animáció úttörői voltak a 30-as években. Aztán utána a Kassovic Péter filmrendező az, aki 56-ban elhagyta Magyarországot fiatalon, és az ő fia Matyő Kassovic, vagy Matyő Kassovic, aki pedig ugye a Gyűlölettel Cannes-ban a legjobb rendezői díjat hozta el, és azt hiszem, hogy beírta magát a filmtörténetbe. Rendezőként színészként. Majd most kiderül. Beszéltünk vele többször online, az biztos, hogy köszönni tud magyarul, mert úgy köszönt mindig, és az aranyos volt, de majd most meglátjuk, hogy mennyire. Gyerekkorában állítólag sokszor volt meg fiatalkorában Magyarországon. Hát most kifaggatjuk, azért jön, hogy egy kicsit jobban megismerjük őt. Úgyhogy vele is lesz egy mesterkurzus, és az ő filmjeiből válogattunk úgy a programba, hogy legyen benne olyan, amit rendezett, tehát lesz a Gyűlölet, a Bribor folyók, a Gyilkosok, Michel Serrault-val játsza saját maga a főszerepet is. Lesznek olyan filmek, amiben színész, az Amelie csodálatos élete, például, vagy az Ámen, Costa Gavras kiváló filmalkotása, és olyan is, ahol producer volt. Itt ezek között nekem a kedvencem az Őrült Johnny, vagy Johnny Mad Dog az eredeti címen. Ez az afrikai, kitalált afrikai országban, de hát nyilván bármelyik közép-afrikai országban behelyettesíthető a történet. Ezek a gyerek milíciákról szól, a gyerek zsoldosokról, és nagyon sok olyan szereplője van a filmnek, akik maguk ezt a sorsot megélték. Úgyhogy ez egy nagyon erős film, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy
0: és a harmadik külföldi vendég pedig egy iráni filmrendező, akkor most már rákérdezeknek is vannak magyar felmenői?
1: Nem tudok róla. Hát csak vannak olyan elméletek, hogy az irániak és a magyarok valahol rokonok, de ideig nem mentünk el a kutatásban.
2: Hát mindenki magyar volt.
1: Valahol mindenki magyar volt.
2: Igen. Jézus is.
1: Igen, Moze Makhmalbaf, hát az irányi új hullám egy fantasztikus rendezője. A kollégák, én megmondom őszinte, bevallom teljesen őszintén, hogy nem ismertem az ő filmjeit, és a kollégák hívták fel a figyelmet a munkásságára, és akkor én bátorítottam őket, hogy válogassunk a filmjeiből, és keressük meg, igazából nem is én, hanem egyik fiatal munkatársnőnk, Horváth Laura az, aki felvette vele a kapcsolatot, és én nagyon boldog voltam, hogy rögtön igent mondott, és azt mondta, hogy szívesen jön Budapestre a fesztiválra, és akkor ő is itt lesz, úgyhogy vele is lesz alkalmunk beszélgetni közönség előtt. Úgyhogy nagyon, nagyon örülök.
2: És ő Iránban él.
1: Nem, ő emigrációban van. Hát ő Iránban. Jó. Most a helyzet nem biztos.
2: Igen.
1: Emigrációban él, így van.
2: Ja. Jó, egy kis zene.
1: Bocsánat.

0: Tilos Rádió.
1: Csak én nem vagyok feltolva a Tilos Rádió, szervusztok, Pergőképek vendégünk, Rádúj György, filmmaraton, filmünnepről beszélgetünk. Ez a zenekar Sandra Wilson volt, aki ma elhunyt annak a tiszteletére.
2: Elhunyt Cassandra Wilson. A Gyurinak az onárja nincs valamiért. Azt bekapcsolod, Gyuri? Aha, okay.
1: Nem hallasz?
3: Most jó?
2: Most jó.
3: Oké.
2: Okay. Most jó. És akkor most kell ezt a piros gombot kikapcsolni?
1: Hogyha... Hát, hogyha köhögni akarsz, akkor igen, vagy nem tudom, böfögni,
3: akar,
1: vagy
3: igen,
1: valami akar, olyan, ami
3: az előbb
1: a lehetőség. Alakult.
2: A hallgatóknak mondjuk, hogy van köhögő gombunk a stúdióban. Jó, most, hogy 35 évesek lettünk, így most már kellett egy köhögő gombát. Na, szóval akkor nem tudom, menjünk végig akkor a helyszíneken, jó? Akkor nem tudom, melyikkel kezdenél. Francia intézet.
3: Ja, igen. Kezdjük azzal egyébként, mert a Francia intézet a fesztivál indítása óta, tehát 2017 óta partner, és nem akár, az első intézmény, aki befogadta a programot. Hát úgy 17-ben próbáltam kitalálni, hogy hogyan lehet ehhez partnereket szerezni ezekhez a vetítésekhez, hogy megrendezzük az első filmmaratont, és a Budapest filmnél jártam, meg más mozi üzemeltetőknél, és nem volt olyan kimagasló lelkesedés, mert valahogy nem érezték azt, hogy ez a klasszikus vonal, ez közönség vonzó lesz. Mert ez egyébként egy érthető óvatosság volt abban az időben, hiszen tulajdonképpen nem nagyon volt abban, tehát 17-ben valahogy nem volt tere a mozikban, a filmszínházakban annyira a klasszikus programsávnak. A franciák rögtön azt mondták, hogy ez kiváló, ez nagyon jó, ezt csináljuk. És akkor ez tulajdonképpen be is indította azt, hogy utána, hogy akkor a Budapest filmmel mégiscsak meg tudtunk állapodni, hogy a Corvinban, akkor még a Corvinban megkaptuk a Jávor termet, meg a Radványi termet, tehát egy nagyobb, egy ilyen közepesen nagyobb, meg egy kicsi termet, és illetve a nyitó rendezvény ez a Kordában volt. Na mindegy, csak azért mondom, hogy a franciák azok, és a francia intézet az elejétől kezdve nagyon fontos, és hűséges partnere a fesztiválnak. Úgyhogy idén is lesz náluk vetítés folyamatosan, minden nap, és nem csak vetítés, hanem szakmai programok is, tehát a francia intézetben délelőttönként, 16-án, 17-én és 18-án délelőtt, kora délutáni órákig olyan előadások, kerekasztal beszélgetések, szimpóziumok kerülnek bemutatásra, amiket magyar és külföldi szakemberek tartanak majd. Beszélünk filmmegőrzésről, filmtörténetről, gyönyörű restaurálásokról, ilyen esettanulmányszerűen, filmforgalmazásról, régi filmek, hogy bosszantsalak, Gyuri, egy
1: kicsit. Nem, tudom, jó, értem a...
3: Tudom. De mondjuk ilyen szempontból,
2: tehát
3: az újra bemutatásra szoruló klasszikusoknak a piaci lehetőségeiről, mert ezért ez egy fontos dolog, hogy amikor azt gondoljuk, hogy az olyan egyértelmű, hogyha valami valamikor már bizonyított, az automatikusan megint bizonyítani fog a jegyeladások tekintetében. Nem, ezeket meg kell teremteni, ki kell találni, valamilyen logikába kell helyezni ezeket a filmeket, és kiváló külföldi tapasztalatok vannak, kiváló munkatársak, akik ezzel foglalkoznak, külföldön és Magyarországon is, és akkor ezeket megpróbáljuk valahogy így összeereszteni, hogy egy ilyen jó hely találkozó pont legyen. Úgyhogy három hosszú délelőttön keresztül lesz erre lehetőség a francia intézetben. Még egy pici filmmarketet is berendezünk, olyan intézmények jönnek el kiállítónak, vagy kiállítóként 18-án a francia intézetben, akiknek nem játékfilmes archív filmjeik vannak. ilyen például a Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet, az INA, ami a legnagyobb, talán Európa legnagyobb audiovizuális tartalom, hogy mondják ezt, ilyen katalógus holdere, tehát aki a legnagyobb méretű katalógussal rendelkezik. Ezek fontos dolgok, mert például a magyar filmgyártók, magyar dokumentumfilmesek számára ez egy kiváló lehetőség arra, hogy találkozzanak külföldi archív tartalmakat forgalmazó intézményekkel, akiknek az anyagaiból majd fel tudnak használni a saját filmjeikhez. Tehát azért ez fontos, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Magyar Filmarchívum, vagy akár a televíziónak az archívuma rendelkezik olyan archív felvételekkel, amik beépülhetnek új filmalkotásokba, akár dokumentum, akár kísérleti, akár rövidfilmes, akár játékfilmes alkotásokba. Ugyanúgy a külföldi országokban is megvannak ezek az archívumok, és ezek az archív felvételeket gondozó és terjesztő intézmények. Úgyhogy a francia intézet ez egy jó helyszíne a fesztiválnak évről évre, és most is nagyon izgalmas lesz szerintem az ottani program.
1: És a mozikba tavaly van olyan adatot, hogy milyen látogatottsággal ment a fesztivál?
3: 19 ezer fölötti volt a nézőszám, és körülbelül 60%-os volt a teltházas vetítéseknek az aránya. És ez egy jó eredmény.
1: És mert nekem az a problémám ilyenkor mindig, hogy nehéz beférni, vagy szóval időbe kell rámozdulni, jegyet venni, foglalni, nem tudom. Szóval, hogy az egyszerű mozinéző szemszögéből mondom, hogy...
3: Hát ez a jó a moziban, nem?
1: De abszolút, ez nincs semmi baj.
3: Az embernek sietnie kell, hogy legyen helye. Szóval ez volt gyerekkorunkban is.
1: Ha kimegyünk, akkor egy Fidelio-t elviszek haza, és én tollal befogom
2: kell. Azt mered meg, tehát ez a vendásnél volt, hogy meg akartuk nézni az összes vendás filmet, az ugye két éve volt a fesztivál egyik attrakciója, és akkor azt hiszem, hogy 4 vagy 5 moziba kaptunk jegyet, és akkor az egyik előadásra jól oda csődítettük a fiatalokat, és akkor tártunk a Toldi mozi előtt, hogy ide jöttünk egy fél órával előtte, és nem volt jegy sajnos már akkor arra az előadásra, és akkor ezt így zokon vettük, vagy nem tudom.
3: Na, akkor erre is van már lehetőség, hogy ezt megelőzzük, mert online lehet foglalni jegyet az Uránia, a Toldi mozi weboldalain keresztül, tehát egyrészt lehet jegyet vásárolni, egyébként 1500 forintért adjuk a jegyet, szóval szerintem az korrekt.
1: Egy igen. Sör.
3: Aha, igen, szóval szerintem az belefér.
2: Azt kérem.
3: És lehet, és ezt szerintem nyugodtan lehet itt a rádió adásban mondani, hogy diákok, pedagógusok, filmszakmai dolgozók, sajtómunkatársai olyan szakmai akkreditációs lehetőséget kaptak, amit a weboldalon keresztül igényelhetnek, és ott pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy online helyet foglaljanak, tehát ott bizonyos korlátozott számban, természetesen mert nem akarjuk elvenni a nagy közönség elől a helyfoglalás lehetőségét, de minden vetítésre egy kontingenst felszabadítunk ingyenesen, amire ezzel az akkreditációval ingyenesen lehet foglalni jegyet, vagy
2: egyébként
3: helyet.
2: Nagyon jó a weboldalatok, most így nézegettem, hogy át is sokat fejlődött, mindenre lehet keresni, minden fönn van, nagyon klasszul van tematizálva.
3: Lüvenzon Enikőnek hívják, akinek ezt köszönhetjük.
2: Úgyhogy bravo, nagyon klassz. Mindent megtaláltok. Szerintem ilyen egyszerűen Budapest klasszikus filmmaraton.hu vagy valami ilyesmi.
3: Még ennél is egyszerű, filmmaraton.hu.
2: Ja, igen, filmmaraton.hu. Ezt beütitek, és mindent meg lehet tudni erről az eseményről. Na, akkor menjünk a következő helyszínre, szabadtéri program. Akkor az változott, nem a Bazilikánál
3: most. Nem a Bazilikánál leszünk, hanem a Városháza udvarán a Budapest kertmoziban. Innen is köszönjük a Budapest filmnek azt, hogy meghosszabb a nyitvatartást, mert úgy tudom, hogy már már egyébként az őszi időszakban nem szoktak vetíteni, de a fesztivál kedvéért még egy hetet ráhúznak, és fú, hát nagyon jó filmek lesznek ott, ugye Thelma és Louise, és számtalan. Hát a szamárköhögést oda vittük direkt azért, hogy ha már az 56-os blokkból is kerül film, akkor a szamárköhögés az valahogy szabadtérre kívánkozott, és Gárdos Péter ott lesz majd a vetítésen beszélgetni a közönséggel, meg bevezetőt tartani. Meg hát van egy kedvenc Bódi Gábor filmem, és azért a Bódi Gábornak is évfordulója van, kerek évfordulója, a születésének 80. évfordulója van, és a Kutyai dalát választottuk. Azt hiszem, hogy az passzol egy jó szabadtéri vetítéshez. Úgyhogy reméljük, hogy Bódi Vera is ott lesz a vetítésen.
1: Az is fel.
3: Felújított kópiát fogunk
1: vetíteni. Ennek azért nagyon fontos a hangja.
3: Ezért a vágtató halott kémekkel dolgozott együtt a Bódi, és egy őrületes film, úgyhogy azt gondolom, hogy kicsit olyan, mint a Sátántag, hogyha valaki látja egyszer a Kutyai Idalát, az már nem ugyanaz az ember többé.
1: Egyik kedvenc magyar film. Igen. Sok van, de...
2: És ez is jubilalmhoz kapcsolódik, mert azt hiszem, hogy 80 éves született,
3: 80 éves lenne. Igen, így van. 80 éves lenne.
2: Igen. Lászol Városház.
3: Aztán utána van az uráni, ami most már nagyon izgalmas helyszínné vált azóta, amióta a kistermeket is megnyitották újra. Mert így tényleg egy komplex fesztivál központtá tud válni. Ugye ami csak a 425 fős terem működött, azért ezt nehéz minden filmmel megtölteni. De most így jól el lehetett osztani az Uránia termeiben a programot, szóval most szerintem egy nagyon klassz fesztivál.
1: Két kis terem van?
3: Két kis terem, és az egy terem. És kis termek azok ilyen 80-100 fő. Tökéletes.
2: Hát én most legutóbb a Tokiogára emlékszem, hogy egy tűt nem lehetett leállítani, annyira teli volt a vendorszat, az Uránia nagy terem, szóval valószínűleg ott is, hogyha tud menni a kis termekbe a többi film, mert ugye ott
3: Abszolút.
2: Az mondjuk jó lett volna, vagy nem emlékszem, hogy ott...
3: Hát a Wenders filmek nagyon népszerűek voltak, és meg hát az, hogy eljött a Wenders, az egy nagy dolog volt.
2: Igen.
3: Az egy nagy dolog volt. Ez jó sok munkánkban volt, de ügyesen összehoztuk.
2: Emlékszem, annyira felemelő volt, amikor megkérdezte a közönséget, hogy ki látta az utolsó filmjét, a Tökéletes Napokat, és így az egész mozi feltette a kezét, szóval nem gondoltam volna. Igen.
1: El volt hűve.
2: El volt hűve, jaj.
3: Hát igen. Ja, nagy élmény volt.
2: Nagyon.
3: Úgyhogy az uráni az szuper.
2: Gondolom, a kvére is meg fog menni azért rendesen a közönség.
3: Persze, abszolút. És a Toldi az meg egy, hát hogy mondjam, a Toldi az annyira a fiatalokhoz kapcsolódik, a fiatal közönség. Ez valahogy ez egy buli hely. Ez mozinak is nagyon jó egyébként. Én nagyon szeretem a Toldinak mind a két termét. A kicsit is, és a nagyot is. Nagyon jó helyszín. Jól le lehet ülni, hangulatos ez a kávézója, utána lehet beszélgetni a filmekről. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a fesztivál helyszínt. Történetileg is érdekes a Toldi, ugye az 50-es években ez egy 3D mozi volt, kevesen tudják. De igen, a Bodrosi Félix filmeket vetítették ott, ez egy ilyen, ugye akkor plasztikus mozinak hívták ezt, vagy plasztikus filmeknek, de ez egy 3D mozi volt, nem tartott ez sokáig, egy 3-4 évig volt. Ugye a szovjet blokk versenyzett az amerikaiakkal a 3D filmek terén, és akkor ki volt adva az ukász, hogy Budapesten is legyen 3D mozi, és akkor a Toldi volt.
1: És elhúzható volt a teteje.
3: Nem a Toldi volt. A Toldiban nem volt elhúzható. Az a metró volt. A Szikra.
1: Szerintem a Toldiban is volt egy elhúzható. Igen.
3: Hát akkor ezt megint...
1: Jó, majd utána nézünk.
3: De minden esetre nagyon jó fesztivál helyszín, úgyhogy lehet böngészni a filmmaraton.hu-n, a Toldiban is a filmeket. Nagyon erős a program, oda is mennek egyébként az Edelman, Pavel Edelman és a Mohsen Makhmalbaf is beszélgetésekre. Illetve a Toldi azért is fontos, mert rengeteg diákvetítést szervezünk délelőttönként. Erdőse Mesály kolléganőm.
1: Ez mit jelent, hogy diákvetítés?
3: Ez azt jelenti, hogy meghirdetjük pedagógusoknak ingyenesen a vetítéseket reggel 9 és 13 óra között, és akkor tulajdonképpen befoglalhatják a tanóra keretében.
1: El lehet vinni az
3: osztályt.
1: Ez szuper.
3: És elképesztően népszerű. Fantasztikus, igen, és fantasztikusan népszerű. És oda hívunk át mindig magyar, külföldi alkotókat. Ez egy találkozó. Wim Wenders is ott volt. Hatalmas sikere volt. De a meghívott vendégeket mindig ebbe bevonjuk, és nagyon élvezik. Elképesztően jó közönség. És akkor persze ez úgy van összerakva, hogy a kicsiknek is, tehát az egész kicsiknek is legyen vetítési sáv, a kicsit idősebbeknek, aztán a gimnazistáknak. És akkor nyilván úgy rakjuk össze a programot, hogy mindenkinek megfelelő legyen. És utána beszélgetések vannak, de vagy az alkotókkal, vagy pedagógusokkal. Tehát az Arató Laciék, pedagógus szervezetek, dolgozói képviselői, kiváló partnereink, akik eljönnek, és tulajdonképpen elemzik a filmeket, sokszor tanúra keretében. Tehát sokszor van az, hogy egész egyszerűen a történelem óra, vagy az irodalom óra, vagy bármilyen más közismereti tárgy oktatása keretében integrálják ezt a programot, és nagyon-nagyon
1: tulajdonképpen sikeres. Ez annyira jó, hogy ezt ki kéne terjeszteni nem csak a film maratonra, hanem hát ki van,
3: de ki van? Tehát van a Klassznapok programunk, amit az Ártmozi Egyesülettel most már 3 éve közösen csinálunk. Ez egy támogatott program, az NFI támogatja pénzügyi forrásokkal. És ez úgy működik, hogy a tanárok, tehát az oktatási hivatalon keresztül megszereztük annak az engedélyét, hogy az intézményvezetők, tehát az iskolavezetők engedélyezhessék a tanároknak azt, hogy kivigyék az osztályokat moziba a tanóra keretében. És összeállítottunk egy filmes ajánlócsomagot magyar filmekből, amit közzétettünk a pedagógusok részére, különböző, tehát a tanárok, a pedagógus szervezetekkel való együttműködésben a közismereti tárgyakhoz igazítva a magyar filmeket, és a pedagógusok különböző a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó filmeket megnézhetik a közelükben található Ártmoziban, lefoglalhatják a termeket, és az Ártmozisok pedig azért, hogy a délelőtti egyébként ugye problémás, kevésbé látogatott idősában kinyitnak és befogadják ezeket a diákcsoportokat, ezért támogatást kapnak fejenként, tehát a részvétel, minél több diákot hoznak a tanárok, annál nagyobb támogatásban részesülnek a mozik. Tehát a nonproduktív idősávban pénzhez juttatjuk a mozikat, amik egyébként ugye már azért lássuk be, hogy
1: nem árt nekik,
3: így van. Úgyhogy ezt 3 éve működtetjük, most tartunk 65 ezer nézőnél, és 65 ezer gyerek nézőnél.
2: És ez általános és középiskola?
3: Általános és középiskola, így van.
1: De szuper, ez a szocializáljuk mozira a gyerekeket.
3: Ez a cél.
1: Hogy ne csak a dróton meg a telefonon nézzenek szarokat.
3: Hanem... És imádják. Tehát egyszerűen a gyerekek nagyon fogékonyak a mozi élményre. És az a meggyőződésem, hogyha egy bizonyos életkor alatt megfertőződnek ezzel, akkor utána keresni fogják, majd nagyobb korukban is. Ugyanúgy, hogy velünk is ez történt. És ha nem kapják meg 14-15 éves kor alatt, vagy addig, akkor utána nem alakul ki bennük az igény.
2: Hát nem találkoznak ezzel a közös nézés, közösen lélegzünk, fogadunk be valamit, egészen más. Ez a befogadás.
1: Mint hogyha otthon a dróton nézi.
3: Persze, ahonnan mindig elkapcsolhat, felveti a telefonját, akármi. A koncentrált figyelem egy elsötétített teremben, egy óriási vásznon.
1: Azért az más.
3: Ez egy hatalmas élmény.
1: jó beülsz hangal. A Urániába, és ott olyan hangon, és úgy
3: az... nézed az Alain Delont.
2: Vagy a Marilyn Monroe. Vagy mert a most Marilyn Monroe is itt lesz ezen a bizonyos maratonon most.
3: És akkor van még az Art Plus is egyébként, amit nagyon szeretünk, ami a régi örök mozgó lehet. Én nagyon örülök annak, amikor azt látom, hogy vannak olyan vállalkozókedvű magyarok, akik megmentenek mozikat, vagy akár nyitnak mozikat. Ez is egy jó dolog, és a Pannonia Entertainment, amit a Farkas Attiláik vezetnek, ők ezt csinálják, hogy bezárás előtt vagy bezárás után lévő mozikat újra nyitnak, és foglalkoznak vele, hogy nézők legyenek azokban a mozikban. És az Art Plus ez egy nagyon jó példa arra, hogy ezt a kis mozit, amit egyébként sajnos az elődöm, az Arnivom előző igazgatója zárt be, azt hogyan kell megmenteni, felújítani, rendbe tenni, és egy olyan programstruktúrát kialakítani, ami ellátja tulajdonképpen azt, amiről beszélünk, hogy egy kulturális helyszínné válik, és nem zuhan a kereskedelmi szempontokat kielégítő silánságba, hanem igen, részt vesz folyamatosan évközben is, tehát nem csak a fesztiválok alkalmával, hanem napi szinten abban a feladatban, hogy ezeket a értékes magyar és külföldi filmeket programon tartsa.
2: Hát én még emlékszem, amikor Budapestre költöztem, és akkor ott a Zasztoriánál, vagy hát közel az Zasztoriához volt a filmarchívumnak a mozeum.
3: Ez volt a filmmúzeum.
2: A filmmúzeum, ez az így hívták, hogy filmmúzeum, hát oda nagyon szexi dolog volt, egy nagyon vagány dolog volt oda járni, és akkor volt még valahol a körúton.
3: Ilyen üzérek voltak a mozi körül, akiknél lehetett vásárolni jegyet, mert felvásárolták előre a jegyeket. Szóval nekünk vannak filmhírek adóink erről, hogy állnak a 70-es években a sorban az emberek, és oda mennek kamerával a híradósok, és megkérdezik, hogy a filmhíradósok, és megkérdezik, hogy honnan jöttek, és mire várnak. És akkor mondják, hogy
1: az új Godard filmre.
3: Például az új Godard filmre, és akkor mondja a hölgy, hogy Szentesről jött. Mert csak itt lehet látni az új Godard filmet. Elképesztő kultikus hely volt a filmmúzeum.
2: Hát meg így a városnak a szívében szóval dobogott, tehát ezért is. A másik
3: azt is nagyon sajnálom, hogy az archívum feladta. Ez ugye ott a privatizáció környékén, illetve hát a rendszerváltás környékén úgy gondolták az akkori vezetők, hát valószínűleg okkal, hogy nem tudják fenntartani gazdaságilag, és akkor ki került magánkézbe, talán a Budapest filmet, most már nem emlékszem, és akkor egy idő után pedig színházzá változott. Még egy ideig Broadway néven futott a mozi. Még emlékszem
1: mennyit jártam oda. Reggel 9-kor nyitott. Azt mondtam, hogy volt egy munkám, ami 9-kor fejeződött be, vagy 3-4-9-kor a Martinelli téren, és akkor na, egyenesen lehetett menni. Hát mondjuk ez még a 4 forintos vagy 6 forintos mozi és egész nap lehetett.
2: És akkor körúton volt még egy ilyen, hogy Horizont TV mozi. És akkor ott meg tévéjátékokat lehetett nézni.
1: A Horizont volt az, nem? Ahol folyamatosan ment a műsor.
3: Volt olyan, hogy híradó mozi?
1: Híradó mozi.
3: Igen.
1: Az ott a Blahához
3: közel. Ott híradók mentek folyamatosan. Igen, egyfolytában. És ez is az, de nagyon népszerű volt. Ja. Nagyon népszerű volt.
2: Nem kell feltalálni semmit, csak a meleg vizet, és akkor ezeket egy kicsit így átgondolni, hogy mennyire rohadtul menne most is egy filmmúzeum, meg hogy most is mennyire menne.
3: Tudod, a mozi látogatottság az Magyarországon egyébként sosem volt drámaian alacsony. Tehát ez sajnos az ingatlan bizniszben utazóknak volt egy üzlete a 90-es években, meg a 2000-es években, hogy a budapesti mozikat beforgatták, eladták ilyen-olyan kereskedelmi láncoknak, áruházaknak, stb. Bank, vagy mit tudom én minek. Most is nagyon sokan, több mint 10 millió a jegyeladás Magyarországon. Most nem tudom a pontos számot, de szerintem 12 körül van. Az nem rossz. Az nem rossz. Európában most 67%-on áll a mozik kihasználtsága a 2025-ös évben. És azzal együtt, hogy a Covid után ugye ez lement, mit tudom én, 20%-ra körülbelül, tehát tényleg életveszélyben voltak a mozik, ahhoz képest ez visszajött 67%-ra. Amerikában csak 62%. Tehát egyáltalán nem beszélhetünk a mozi haláláról. A probléma az tényleg az, ami nekem nagyon fáj, az az, hogy Budapesten gyönyörű és sok mozi volt. A körúton minden nagyobb villamos megállónál volt egy mozi. A Rákóczi úton is. Aztán a kis mozika bent a belvárosban, a Kinizsi, a Blue Box lett, aztán, és sorolhatnánk. Rengeteg. Magyarországon 3000 mozi volt 92-ben még. Most olyan 180-ban körülbelül.
1: És még én ebből írtam a szakdolgozatomat a közösségi egyetemen, és nekem az volt egy megdöbbentő szám ebbe a 80-as évek második felébe, hogy annak még az egyharmada, nem a kétharmada 16-os kópiákról vetített.
3: Persze, sokan.
1: Tehát, hogy még egyszer a mozi filmeket nem magától értett.
3: Nagyon sok 16-os kópia van az archívumban, amik ilyen átiratok, tulajdonképpen külföldi filmeknek a 16-os kópiái, amik hát ilyen megmosolyogtató dolgok, hogy mit tudom én, a Csillagok háborúja fekete-fehérben, 16-osan. De hát ezeket akkoriban fű alatt vitték a különböző mozikba. Úgyhogy igen, nagyon nagy 16-os forgalom volt. Igen.
1: Én még azt szerettem volna kérdezni, így nem kezdünk mondatot, szóval, hogy a vidékre nem terjed ez a film maraton? Próbál.
3: Voltunk, a Covid előtt Egerben és Győrben is voltak vetítéseink. Hát azért a Covid nagyon visszavetette ott a lelkesedést, úgyhogy most remélem, hogy jövőre megint tudunk találni vidéki partnereket, én nagyon szeretném. Szegeden például a belvárosi mozitól kaptunk érdeklődést, úgyhogy lehet, hogy azon elkezdünk dolgozni, valószínűleg elkezdünk dolgozni. Ráadásul nagyon izgalmas, mert a szegedi filharmonikusok is érdeklődnek a némafilmes koncertvetítések iránt, úgyhogy lehet, hogy jövőre egy izgalmas szegedi projekttel fogunk
2: jelentkezni. De nem csak egy filmet fogtok némafilmet, az egyik kísérleten legalább hatot láttam, sokat, ami a Darvas Kristóf
3: meg. Persze, lesznek premierek is egyébként, világpremierek némafilmes restaurálásból, ráadásul magyar vonatkozásúak, és ez jó, hogy erről beszélünk. Lia de Putti, Putti Lia, aki egy magyar színésznő volt, csak aztán Berlinben és Amerikában csinált karriert a 20-as években. Óriási díva volt. Tehát, hogyha valaki emlékszik a Cabaret című filmben, van egy jelenet, a Liza de Minelli. Miket mondod?
1: Igen, Liza de Minelli.
3: Liza Minelli mondja a Michael Yorknak, amikor levágja a haját így elől ilyen egyenesre, és akkor bejön a Michael York, és hogy atya Isten, milyen frizurád van, és akkor felkiált, hogy olyan akarok lenni, mint Liane Putti. És ez egy magyar színésznő, aki meghatározó volt a német film művészetben, és aztán a hollywoodi film művészetben, és négy kiváló filmjét fogjuk vetíteni, ebből az egyiket frissen restaurált a német filmarchívum, a Deutsche Kinemathek. Úgyhogy megint csak, igen, aláhúznám, hogy a hallgatóság nézze meg a weboldalon a Lia de Putti ciklust, amit egyébként tükörbe raktunk Marilyn Monroe-val, egymás tükrében ez a blokknak a neve, mert nagyon hasonló volt az ő sorsuk. Ugye a Lia de Putti 130 évvel ezelőtt született, Marilyn Monroe 100 évvel ezelőtt született, és az egyik a némafilmes világban volt elképesztő hatású díva, a másik a hangos film világában, Amerikában, és mind a kettőnek nagyjából, hogyha összerakjuk a sorsát, a karrierjét és a sorsát, akkor rengeteg párhuzam rajzolódik ki. Úgyhogy a fekete díva és a szőke díva egymás tükrében lesz a maratonon látható.
2: Egyébként visszatérve a Gyuri kérdésére, hogy olyan szépen megvannak ezek a régi mozik csinálat, például mi most majd az Egerben az Uránia moziban fogjuk vetíteni a független újra filmeket. Igen.
3: Jaj, de jó, én egri vagyok, és én ott
1: Nem megy folyamatosan.
2: Nem megy folyamatosan, hanem is kivéreltük erre az eseményre, tehát hogy én abban úgy gondolkoznék, hogyha akarjátok vinni, akkor ezekbe tényleg Uránia.
3: A Covid előtt az Urániában vetítettünk Egerben, még a Claudia kardinálit is levittük, amikor itt volt Egerbe, és mondom, a Covid után ott bezárták a mozit, akkor örülök neki, hogy újra kinyitott, nem tudtam róla.
2: De ilyen események lesz valahogy, nem forgalmaz ilyen napi szinten?
1: Ott a főiskola vagy az egyetem használja ilyen filmben, ott van egy filmes.
3: Nagyon jó hír.
2: Én nem tudtam, hogy egri vagy.
3: Na. Igen, ott nőttem fel, és amikor én Egerben gyerek voltam, fiatal, tinédzser, akkor volt körülbelül 8 olyan hely, ahol Nagyvászon lehetett filmet nézni. Most az utóbbi időben ugye van a Pláza mozi, aztán ennyi, és akkor örülök neki, hogy az Uránia azért mégiscsak újra moziként is tud funkcionálni. Remélem, hogy majd felveszik a rendszeres vetítéseket is. De ezt jó, hogy mondod, mert akkor jövőre megkeressük őket mindenki.
2: Hát nagyon, nagyon komolyan felújították a Kepes intézetet, most Krakkerháznak hívják, mert és ott van a Mozgóképművészeti Intézet, meg a Média Design Intézet, és velük együttműködésben csináljuk most és a Bollog Csaba folyamatosan vetít, tehát ők nagyon komolyan veszik most.
3: Mert a Kepesről is, igen, ott aggódva figyeltük egy évvel ezelőtt, hogy bezárták, és akkor...
2: Hát gyönyörű. Hát még nincs tökéletesen kész, mert még azért ott is kell dolgokat csinálni, de hogy...
1: És ott ugye csomó filmes hallgató van, meg ilyen design média hallgató, és velük lehetne abszolút ott egy ugyanilyen
3: mindenképp, hát ez egy kiváló oktatás van egyébként, az MTÓTÉVA, a Bollog Csaba viszik az egyetemen a média és filmes szakirányt, és én mondom, én 10-12 évvel ezelőtt szervezgettem filmklubot a Kepesben, és jártam a Csára Sándorral, Makkárolyjal, Szabó Istvánnal, jó.
1: Meg a Klaudiával.
3: A Klaudiával később, az már a filmmaratonos időszakban. De hogy annak egy nagyon jó közönsége volt. Tehát mindig minden vetítés és minden előadás teltházas volt. Tehát ott simán össze tudtunk gyűjteni 250-300 embert. Még a Saul fiának is tartottunk ott egy ilyen...
1: Tényleg tök jó lenne, Szegeden is egész jó az a művészmozi,
3: igen,
1: Pécs.
3: Igen. Én nagyon örömmel terjesztem ezt a programot vidék felé, úgyhogy biztos, hogy ezen dolgozni fogunk most.
2: És a jövő évről meggondoltok valamit, még van 3 percünk a műsorban.
3: Tizedik évfordulója lesz a fesztiválnak. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk szólítani azokat, akik velünk voltak az elmúlt 10 évben, magyarok és külföldiek, tehát valamiféle happeninget biztosan csinálunk. Nyilván most még korai lenne a programról beszélni, de én abban reménykedem, hogy ez egy méltó eseményt tudunk csinálni egy 10. évfordulóhoz, és hát van egy titkos vágyam, hogy ezt a film vásárt, amit most ilyen piciben elkezdünk, ezt egy picit nagyobbá fejlesszük, és egy igazi ilyen közép-európai szakmai találkozó helyé váljon, ahol jönnek a szomszédos országokból is, a hazai szakemberek is, meg távolabbról is. És hát ilyenekről.
2: Hát ez ebben a 9 évben gondolom, hogy olyan kapcsolatrendszert építettetek ki ezekkel az archívumokkal, akkor a német, a lengyel, a francia archívumokkal, és így tovább, hogy akkor...
1: Meg én azt is remélem, hogy akkor már az újjá futózott magyar televízió is beszáll, és akkor ott is filmmaraton lesz egy hétig. Esténként műsorok, beszélgetések, filmek.
3: Volt egyszer erre egy próbálkozás, egyébként nem is volt olyan rossz, pár évvel ezelőtt, aztán utána valahogy ez így kikopott, meg nem volt, de én azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtátok, mert ti vetettétek fel ezt, hogy ennek lehetne egy sorozat keretében bemutatást találni. Hát az elmúlt 9 évben bemutattunk legalább 900 filmet. a maratonon.
1: Csodás.
2: És én azt mondom, hogy főműsoridőben, hát előregedett televíziónézők vannak, éppen mondtam a Gyurinak a szülődagya, hogy apukám mennyire örülne, hogyha ilyen régi filmeket láthatna, és biztos vagyok benne, hogy gyerekként nézni a rajzfilmeket is, meg a felújított filmeket is, úgyhogy...
1: Meg a Vidéhel is ki, tehát tizedik az ilyen generális nagy fesztivál lesz, reméljük.
3: Nagyon remélem.
2: Meg is reméljük, hogy itt leszel megint, és majd elmondod, hogy mit.
3: Ha hívtok, jövök.
2: Meghívunk most.
3: Köszönöm.
2: Remélem, hogy lesz tilos rádió még jövő ilyenkor.
1: Hát biztos, minden lesz. Egyre jobban lesz.
3: Biztos, lesz. Így van.
1: Foglaljuk össze. Filmmaraton.
2: Igen.
1: Mi a pontos dátum?
2: Szeptember 15-20.
1: Budapest, filmmaraton.hu az összes információ.
2: Igen, vendégünk Rádó György volt. György volt ennek a fesztiválnak a kitalálója, megvalósítója, és a filmarchívum, milyen vagy most a filmarchívumnak?
3: Hát ami voltam, az igazgatója.
2: Az igazgatója, úgyhogy ez...
1: Menjünk moziba, nézzünk filmeket.
3: Úgy van.
2: Így van, 1500 forint egy jegy, foglaljatok online, van még idő. Hajrá!
1: Örülünk!
3: Szevasztok. Köszönöm! Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: És már is...

0: adásba is adjatok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek. Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elfben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a gyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az ibajantúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajt szemek fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert ibolyantúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
2: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék elosztását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a magyar narancsírét hallottátok.
1: A halál Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási, fura sziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte, szabad tüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajóroncs tárult elé, melyet angolnák, csattogóhalak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves hűjt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! A Kovács Ádám hangpostája, a befogadó műsor a Tilos Rádión. Mindenki itt van. Olyan dolgok világítanak itt a pulton, amit csak bizonyos szögből világítanak. Megjött az Örgés is, ő is része a műsorunknak. Itt van Bori, Balázs, Laca, és a vendégünk pedig Bátorfi Attila. Remélem, jól telt a nyár mindenkinek, majd be fogjuk mondani a születésnapot is, majd szóljatok rám, hogy ezt ne felejtsük el, mert most hétvégén. De nem, most ez nem az, amikor mondom, hanem majd fogom mondani, mert most elkezdjük a műsort, és hát a rendszeres hallgatóink emlékezhetnek még Bátorfi Attilára, aki 10 éve volt a műsorunkban, és most így műsor előtt próbáltuk összerakni, hogy miről is lehetett szó akkoriban.
1: Kellene egy ilyen quiz night-et, akkor eltudom, hogy most eljöttem.
0: Igen, csak az a gond, hogy ez nagyon, amikor csak felteszed a kérdést, és csak a tücsök ciripelés van, és senki nem válaszol rá, tehát hogy volt már ilyen műsorunk, vagy többször is, hogy van egy ilyen nagyon ronda ilyen kerámia szobrom, amit Pécset nyertem egy hasonló kvízestén, ahol egy elefánt áll le egy focilabdán, és azt tudom, hogy ezt többször is próbáltuk a műsorban ilyen rejtvénnyel valakivel megnyeretni, és egyszer sem sikerült. Illetve nem, egyszer volt az, hogy valami egykoron Irakban szolgáló katona nyerte meg, aki el is jött még a Kultiplexbe ott így beszélgetni velünk. És a végén szó se lehet róla, hogy ő ezt így elvigye, nekem pedig részleges bokaszalag szakadásom lett aznap este. Na, jó.
2: Szóval nem a szobor miatt.
0: Mit? Ki tudja? Nem lehet tudni. Szóval Attilával visszakanyarod, te akkor... Te akkor a Kreatív nevű online, a kreatív.hu-nál voltál.
3: Nyomtató,
0: igen, ezen gondolkoztam.
3: Most is van, csak most már csak 2 havonta jelenik meg.
0: Igen, meg nem tudom, hogy tehát ugye te ott ilyen komoly újságírással foglalkoztál már, hogy abból a szempontból, hogy nyilván ott ilyen nagyon sok ilyen médiapiaci történet volt, de ezek az ilyen leigazolások, meg ilyen hasonló dolgok, te pedig ott egy ilyen mondhatni, hát oknyomozó, nem tudom, de hogy ilyen adatújságírás alapú történet, te az átalakulóban levő magyar reklámpiacról írtál több cikket, amik így eléggé alaposan, meg grafikonokkal, meg mindennel belementek, és akkor erről beszélgettünk akkor, és nem tudom visszaidézni azt az időszakot, hogy mennyire sejthettük azt, hogy mi vár még ránk azóta, de hogy utána még jó pár egyre sötétebb év következett. Na, de hogy te is ott hagytad a kreatívot, hogy igen. Akkor ez az a része, ahol egy kicsit megkérlek, mert eléggé szerteágazó irányokban.
3: Akkor innen vegyük fel a fonalat.
0: Aha, jó, igen, csak egy kicsit a mikrofon fele jobban.
3: Bocsánat. Hogy... De igen, 2016-ig dolgoztam a kreatívnál, én viszonylag elég régóta akkor már akartam jönni, nem azért, mert rosszul éreztem magam, hanem mert más dolgok is érdekeltek az újságírásban, és akkor én nagyon rövid időre elmentem a vs.hu-hoz, nem tudom, hogy emlékeztek-e még erre a szerencsétlenkedésre.
0: Igen, volt még nyár elején a Jó Hajni.
3: A Hajni is volt.
2: Igen, ő is
0: emlékezett. Igen.
3: Igen, szóval ez egy kevésbé kellemes emlék volt, ez mondjuk az én részemről 3 hónapig tartott, mert 2016. február 1-én beléptem, május 30-án meg úgy kiléptem onnan, meg nem csak én, hanem nagyon sokan mások is. És akkor én elmentem az Átlátszóhoz, különféle felállásokban voltam, félállásban voltam, teljes állásban, és most az elmúlt években sokkal inkább egy ilyen szatelit, nem tudom, milyen... Mi az Elon Musk-nak ez a akármilyen?
0: Skynet.
3: Nem Skynet. Itt, hogy repkednek.
0: Skylink. Nem
3: Skylink, igen. Ilyen, tehát repkedek így az átlátszó körül, de nincsen ilyen hivatalos kapcsolatom már 2023 óta. Igen. És akkor én 2019-ben elmentem az ELTE-re, ott vagyok azóta is teljes állásban, tanársegédi, mesteroktatói állásban, közben végzem a doktorimat, tehát nagyjából ez így ez a karrierív pont.
0: És te a vs.hu-nál, ha jól emlékszem, te ott is már ilyen adatvizualizációval...
3: Én azért mentem oda, igen, hogy ezt a rovatot felépítsük. Nagyon sok anyagon kezdtünk el dolgozni, és már majdnem a publikálás nyomtuk a gombot, amikor kirobbant ez az MNB botrány, tehát abból a munkából, amit mondjuk ott 3 hónapon keresztül ezzel a nyilván nem egy nagyon fix csapattal, de ezzel a brigáddal ott elvégeztünk, abból tulajdonképpen semmilyen publikálódott végül. És ugye az archívuma is megszűnt a VS-nek azóta, tehát a addig írt cikkek is eltűntek tulajdonképpen. Már egy-kettőt sajnálok, hogy nem elérhető belőle.
0: Ja, de hogy emlékszem, hogy annó például ott voltok először ilyen nagyon látványos ilyen adatvizualizációs megjelenítések, ilyen ezekre épülő cikkek, mint amik most ugye az átlátszónál, az átló nál is láthatók.
3: Igen, az nagyon látványos volt, de annyiban kiegészíteném, hogy egyébként ez is mennyire furcsa. Nem, a Népszabadság online-on jelentek meg Magyarországon először ilyen interaktív, háromdimenziós grafikonoktól kezdve, tehát amik mozognak is, meg plégombra működnek, stb. Csak nyilván ez még egy olyan környezetben lett leprogramozva annak idején, amit ma már senki nem használ. Ugye ezt a Mikola Bence infografikus, aki ebben egyébként dolgoztunk az átlónál is, ő ezeket lementette, tehát különféle környezetekben ezeket még elő lehet hívni, de ugye mivel

0: De volt egy kör, amikor én így a legelejére beírtam egy ilyen kis személyes kört, de hogy én erre igenis kíváncsi vagyok, mert hogy ugye mi itt a műsorban eléggé végigéltük azt, hogy a depressziónak is vannak még mélyebb bugyrai,
1: yeah.
0: ahogy így haladtunk, és hogy most meg egy ilyen tök más van azóta, de most már ez a más is ugye elkezd egyéb irányokba menni, más. Tehát hogy hát igen, tehát hogy a gyászfeldolgozásnak, de hogy a vagy nem tudom a
1: felkészülni a következő gyászra.
0: Mondjuk. Jó, nem csak azt mondom, hogy tehát, hogy mint ahogy
2: annak... Ez úgy depresszió.
0: Tehát, vagy nem tudom, vagy igen, tehát, hogy tehát, hogy az eufória után is jönnek a másnapok, meg a hétköznapok, és hogy csak hogy érdekelne, hogyha még tudod rekonstruálni, hogy téged milyen állapotban ért ez az egész váltás, és hogy azóta így ha ez ilyen, van értelme ennek ilyen artikulálatlanul,
1: jó, hogy... beszélhetünk róla, persze. De ugye konkrétan április 12, nyilván örültem neki, de nem voltam euforikus hangulatban, ellentétben mondjuk a kollégáim zömével, vagy a barátaim jelentős részével. Alapvetően pessimista típus vagyok, tehát ami ehhez képest jobb, annak tudok örülni, illetve nagyon kevésnek is tudok örülni. És hát azért lássuk be, hogy magyar, ne beszéljünk így, hanem inkább, hogy Magyar Péter azért nagyon-nagyon kevés, és én ennek is tudok örülni, ennek a nagyon kevés Magyar Péternek is tudok.
0: Mármint ilyen formátumában, vagy...
1: Nem tudom, tehát hogy mi tulajdonképpen olyan ember, akivel én mondjuk nem ülnék le sörözni soha az élet, de nyilván soha nem gondoltam azt, hogy egyik napról a másikra itt egy új társadalom fog felépülni, vagy felébredni, bocsánat, nem gondoltam azt, hogy ennek az országnak két tudományos elitje lenne, gazdasági elitje lenne, politikai elitje lenne, tehát ez ugyanaz az ország, mint április 12-e előtt volt, csak éppen most, nem tudom, máshogy kavarodtak ezek a kártyalapok, de ilyen radikális változásokra én egyáltalán nem számítottam, hogy őszinte legyek, és nem is látom azt, hogy olyan nagyon radikális változások történnének. De aztán lehet, hogy tévedek. Meg hát nyilván van egy ilyen méltányossági idő faktor, hogy persze 16 év után nem lehet 3-4 hónap után elvárni egy csomó mindent, ami teljesen fair ellenvetés, még én sem gondolom, hogy ez fair lenne. Másfelől meg vannak olyan dolgok, amik mondjuk nekem ilyen prioritást élveznek, és nem gondolom azt, hogy éveken keresztül továbbra is várnom kellene arra, hogy alapvető lépések megtörténjenek. És nem arra gondolok, hogy akkor szeretném, ha kattanna a bilincs valakin, hanem egészen más területeken, de ez már tényleg ilyen magánügy, vagy nem tudom milyen. Talán az a hallgatót kevésbé érdekli.
2: De hogyha szerintem ez pont olyan dolog, amit hogyha már elkezdted, akkor kénytelen leszel mondani egy példát rá.
1: Nyilván felsőoktatásban dolgozom. Nekem az első fizetésem 2008-ban volt annyi, amivel én 2019-ben beléptem az ELTÉ-re. Tehát 11 évvel később az ELTÉ-s első fizetésem volt annyi nettóban, amit 11 évvel korábban én a kreatívnál első fizetésként felvettem. Nyilván nem voltam hülye, tisztában voltam ezzel, nincs ezzel semmi probléma, tehát nyilván mérlegeltem, megnéztem, hogy mennyi megtakarításom van, és ennek tudatában döntöttem úgy. De időközben meg eltelt mégis csak 7 év, 2019 óta, és azt gondolom, hogy az ELTÉ-vel szemben, amit megengedett magának az előző kormány, az meg azt gondolom, hogy a gonoszságon, aljasságon is túlmenő szivatása volt az ELTÉ-nek. Tele volt hazudozással, félrevezetéssel, a nyilvánosság félrevezetésével is közben. És hát úgy gondolták nagyon sokan én is egyébként, hogy ha már akkor jön egy ilyen kormány,

0: váltás, akkor itt mégiscsak helyre teszik így az LT-nek a helyzetét. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak tisztában ezzel, de talán három mondatot érdemes erről mondani. Mi az ELTE azon kevés egyetemek közé tartozik, akik fönnmaradtak ebben az állami fenntartásban, ami megint csak egy hazugság, mert mindegyik egyetem egyébként állami fenntartású maradt, annyi változott, hogy az állam kicserélte magát, vagy a kormány megbízónak, de ugyanúgy az államtól kapták ezek a kollégák a fizetését, és azért mégiscsak ugye érdekes, az ember elkezdi így vakarni a fejét, hogy XY egyetemnek a kollégájának a munkája, bocsánat, a kollégájának a munkája miért ér adott esetben 30-40-50%-kal többet, mint a mi munkánk az ELTE-n, ugyanabban a pozícióban. Úgyhogy ugye hozzá voltak kötve különféle ilyen teljesítmény dolgok, hogy akkor az egyetemektől elvárjuk, hogy a publikációk száma így növekedjen, a nemzetközi rangsorokban való részvétele így növekedjen, tattara-tattara, amiből egyetlen egy egyetem tudta ezeket teljesíteni, az ELTE nagyjából. Jó, hogy nyilván van még más egyetem is, de hogy annak ellenére, hogy meg voltak adva ezek a szempontok, meg elvárások, a legtöbb alapítványi modellbe állt egyetemeken ezek a teljesítmények csökkentek.
1: Itt szeretnénk rivívelni ezen a ponton, hogy a Bori is, meg én is a Corvinuson dolgozunk.
2: És láttuk ezeket a rangsorokat, és valóban. És
0: akkor köszönöm, hogy meglehetősítettem.
1: Én azt szeretném mondani, hogy szerintem alul becsled a 30-40%-kal a fizetés különbséget.
0: Még alul is becslem.
1: Szerintem?
0: Jó. Én gondolom, hogy egy átlagot mondtam, mert nyilván a Corvinus az egy speciális helyzet, nyilván a Pécsi Tudományi Egyetem, meg a Debreceni Egyetem más, mint a Corvinus, az NKE, meg a nem tudom még melyik volt, MCC, de az ugye nem felsőoktatási intézménynek minősül. Ja, MOME, bocsánat, igen, ez a három. Ugye más finanszírozási keretben működtek.
2: De az kétségtelen, hogy ami kivéreztetés az ELTE-vel történt, az példátlan, és teljesen aláírom, amiket mondtál. Egyébként meg a rangsorban valóban visszaestünk, annak ellenére, hogy sokkal többet publikálunk, mióta a torkunkon a kést.
0: Ja. De nem tudom, láttam pont a Corvinusszal kapcsolatban egy grafikont, ami meg pont azt mutatta, hogy a publikációk száma csökken, de aztán lehet, hogy nem ideig, tehát én konkrétan emlékszem erre a grafikonra.
2: Biztos hogy... nem, az nagyon, de a rangsorba visszaestünk, és hát itt mindenféle módszertani varázslások is vannak mögötte, de hát az egy külön téma szerintem,
0: persze,
2: hogy
0: igen,
2: vajon
0: igen,
2: mit ér a rangsor, de szerintem most ebben ne.
1: És ezen a ponton akkor térünk vissza egy másik kérdésre, hogy ugye az a kérdésem lenne, hogy beszélj arról, hogy a hallgatók honnan ismernek, honnan ismerik a munkáidat, mik azok, amiket ismernek.
0: Hát ha ismerik, nem tudom.
1: Szerintem igen.
0: Van egy olyan munkánk, így átlátszóval közösen, így a járvány során volt ez a Corona Monitor, amivel elég sokat turnéztunk annak idején a televíziókban, rádiókban. Ennek azért a végén mégiscsak volt egy ilyen 4,5-5 millió egyéni látogatója a két év alatt. Talán innen ezzel talán a hallgatók találkozhattak. Azt azért nem gondolom, hogy így az átló anyagai azok olyan nagyon népszerűek lennének lévén, hogy látom a Google Analytics adatokat, tehát nagyon-nagyon kevés olyan anyagunk volt, ami tényleg ilyen népszerű lett, nem tudom, volt a pápa választásos anyagunk, ami, de az kizárólag azért, mert egy jó tempóban publikáltuk tényleg ilyen, és akkor élőben jöttek az olvasók, az volt egy nagyobb, de nem tudom, ami gazdagodásról szól, azok még mennek. De például a klímaváltozással kapcsolatos anyagaink, hogy a kutyát nem érdekelte sohasem, szóval pedig, hogyha mondjuk fontosságot kellene, vagy ilyen rangsort kéne felállítani, vagy az, hogy én mit gondolok fontos munkánknak, akkor az a néhány évben elvégzett ilyen klímaváltozással kapcsolatos, nem ilyen alarmista, inkább ilyen figyelemfelhívó vizualizációk, azokat mondjuk én tök fontosnak tartanám, de hát soha senkit nem érdekelt, és senki nem kattintott rájuk.
1: De ennek mi lehet az oka? Mert mint hogy...
3: Hát, az oka, hogy akit érdekel ez, és az alapon érdekli, az már régesség tudja, és nem akarja magát újra és újra sokkolni. Akinek meg fontos lenne ezeket megnézni, az meg tagadásban van, és kell kellő, nem?
1: Nem tudom.
0: Ez egy plauzibilis magyarázat.
3: Mert a Covidot azt azért nézte mindenki, mert ott nem tudtuk, mi van, és néztük. Nem?
1: Igen.
3: Mondjuk. Tehát ez tényleg baromi fókusz.
1: Hát, igen, de mondjuk igen, ugyanúgy azért lehet párhuzamokat vonni, hogy mindkettője érinti a mindennapi dolgainkat. Mondjuk nem pontosan annyira, hogy most holnap kimehetsz az utcára.
3: Hát igen.
0: Hát csak mondjuk semmi, csak mit tudom, ugye pont most nyáron a kiszáradás még egy jó apropót szolgáltatott arra, hogy akkor ugye újra elővegyük ezeket az anyagokat, pont egyébként pont a Dunáról készítettünk 2 évvel ezelőtt egy nagyobb szabású anyagot, hogy csak az elmúlt 10 évben hogyan melegedett fel a Duna, és hát akkor ott hátradőltem, hogy akkor most tényleg szanaszét fogják, hát egyáltalán nem, tehát megint.
3: Mondjuk az érdekes, mert ez pont egy tök konkrét.
0: Pont egy annyira akut volt, de ja, hát.
1: De az átletsz az ilyen szempontból egy, hogy mondjam, tehát hogy nekik egy KPI, hogy mennyire kattintanak egy...
0: Nem, soha nem volt ilyen típusú elvárás. Nyilván örül mindenki a szerkesztőségben, hogyha sokak kattintanak, de sokszor nem, még azt sem, hogy nem tud kalkulálni, mert néha azt gondolod, hogy új, egy biciklilopási ügyből keveredett RTL klub híradó is már kijön, amikor ki a fene gondolta volna, az ilyen ügyintéző újságírás, hogy kedves újságíró, csak ellopták a biciklimet a kocsma előtt, legyen olyan szíves eljárni az ügyemben, és akkor ebből lesz egy országos hír. Miközben megint elloptak 18 ezer milliárdot, és a kutyát
1: ezt téged zavar?
0: Volt, amikor zavart, igen. Volt, amikor nagyon zavart, hogy... Nyilván nem volt az, hogy akkor tárcán kínáljuk fel Habony Árpád fejét, ilyen ezüst tárcán, de amikor olyan arcpirító volt már a lopás, vagy mit tudom én, és a banalitása is neki, és hogy...
1: Ja, nem a lopásra gondoltam, hogy zavar-e.
0: Hanem?
1: Hanem azt, hogy te csinálsz valami tök menő dolgot.
0: De erről beszélünk. A lopásról, igen,
2: és nem arról beszélünk, hanem a bicikliről.
0: Igen, volt, amikor ez zavar, de megtanultam ezzel együtt élni azért. Felnőtt ember vagyok.
1: Mert valahogy azt gondolja az ember, hogy azt gondolja az ember, így saját egyszerű kis agyával, hogy ugye vannak ilyen modern és menő dolgok, és ez, hogy így valami vizuálisan kívánatos, és jól meg van csinálva, és az, hogy az emberek nem tudom, médiát fogyasztanak, ez így egy pozitív korrelációban van egymással, tehát hogyha te szép dolgokat csinálsz, ami így hatásos dolgokat csinálsz, így jól meséled a történetet, akkor ezzel fogsz hatást elérni, és hogy ez egy olyan terület, ami annyira fancy, hogy egyben sikeres is, de és hogy
0: nem tudom megerősíteni.
1: Ez okozza bennem az a vart, hogy ez miért nincs így, hát ennek így kéne lenni.
0: Van, valamikor, nem tudom, évekkel később találnak rá emberek anyagokra, nem tudom, csináltunk olimpiáról, világbajnokságról, amikor publikáltuk, akkor nem tudom, pár ezer kattintás volt rajta, aztán nem tudom, most az idei VB előtt, nem tudom, valamelyik focista megosztotta, ez azért számít, tehát hogy ezzel nem tudom mit csinálni a tótágastálunk akkor sem, hogy egészen egyszerűen, hogyha nem éred el, ez, vagy legalábbis nálunk az van, hogyha ezeket a hábokat, influencereket, stb. Nem éri el, nem osztják újra meg, az átlátszóról sem jönnek nagyon sokszor, vagy nem tudsz bekerülni tényleg úgy a mainstream médiába, vagy nem tudom, mainstream média, nem tudsz a Telexre kikerülni, 24.hu-ra, a nagyobb hírportálokra, akkor ezzel egyenesen arányos az olvasottság.
1: Van még egy dolog, amit mindenképpen meg szeretnék kérdezni kapcsán. Ugye, hogy te akkor neked van egy tudományos lábad, és hogy azért a tudományos világ is abba az irányba megy, hogyha megnézel ma letölt ezt egy 1998-as American Journal of Sociology és megnézed benne az ábrát, hát elhányod magad komolyan.
0: De... Ez nem változott egyébként, a 2026-os nyitott ki akkor is. Annyi, hogy lehet, hogy színes.
1: Azért a, igen, azért a, hogy mondjam, tehát
3: specifikált, mert lehet, hogy nem lehet érteni, hogy miről van szó.
1: A tudományban, meg természettudományban azért egyre inkább figyelnek arra, hogy, hogy dolgok vizuálisan is szépen legyenek elmondva. Ez, és ugye ezzel kapcsolatban a tudományos világban is, mondtad, hogy te is tanítasz adatvizualizációt, nálunk is van kurzus adatvizualizációról, szerintem erről régebben nem volt kurzus, és tényleg egyébként az, amit egy sima mesterszakos egyetemi hallgató kienged a kezéből, azért manapság már azok is elég szép dolgok tudnak lenni ahhoz képest, mint ami régen, akár egy mondjuk egy újságban megjelent ahhoz képest is. Sőt, egyes tudósok, és akkor most konkrétan a Barabásinak a Ludwig Múzeumos kiállításáról szeretnélek kérdezni, hogy ezt odáig viszik, hogy azt mondják, hogy hogy ez annyira menő, az, amit ők csinálnak, hogy ez már művészet, és ez a múzeumban való. Szóval, hogy te ezt hogyan értékeled, ezt a dolgot?
0: Én alkalmazott grafikaként tekintek rá, és nem művészetként, vagy műalkotásként. Ettől függetlenül ezek lehetnek nagyon esztétikusak, de én már annak is örülök, hogyha valami helyesen van ábrázolva. És nyilván olyan, miről beszélt, tehát, hogy nyilván demokratizálódott ez is, azzal, hogy ingyenes szoftverekkel emberek tízezrei, százezrei, milliói férnek hozzá ehhez a praxishoz, azzal például kinyílt előttem, én nem tudok rajzolni kézzel, tehát, hogy én nem vagyok grafikus dizájner, tehát, hogy engem is beengedett ez a küszöbb a küszöbnek a lenyomása engem is beengedett, és beengedett több millió olyan embert, akinek okádai dolgokat csinál, és hülyeségeket. És ezzel tele van nyilván az internet, ezzel sokkal többet találkozunk, ebből fakad, hogy ezek a minták jobban tovább öröklődnek, mert ezekből van a legtöbb. És ezekből tanul az AI is, hozzáteszem, tehát nem a Nadia Bremer munkáiból, vagy a Jan Willem Tuut munkáiból, vagy Bátorfi Attila munkáiból tanul az AI, hanem ebből, amit tömegesen állít elő, és akkor a Redditen tele van vele, meg a Twitter különféle bugyraiban ebből az átlagból tanul. És akkor ezek lesznek reprodukálva a későbbiekben.
1: Ebben van különbség? Tehát ugye azt mondtad, hogy az átlagember hozzáfér, tehát már mint itt értesz átlagember alatt azért.
2: Az átlag egyetemi hallgató?
0: Nem csak az átlag egyetemi hallgató. Ha a feleségemet érdekelni, bármikor meg tudnál ezt tanulni. Ezek hülye biztos szoftverek. Nagyon gyorsan lehet előállítani most már nem csak alapgrafikonokat vagy diagram típusokat, hanem kifejezetten bonyolultabbakat is, statikus formában, interaktív formában, animáltan. Ezek többsége ingyenes szoftver.
1: És mitől jó? Mi különbözteti meg a jót a rossztól?
2: Az adatvizualizációt.
0: Hát mit tudom én? Nem tudok válaszolni, mert nincs
1: lehet. Tehát valamit azt mondtad, hogy ezáltal hogy demokratizálódik, egy csomó ilyen rossz minőség.
0: Hát az, hogy Zsimre nem esztétikailag rossz, hanem tartalmilag hülyeség van benne.
2: Szép, de butaság.
0: Vagy lehet szép is adott esetben, nem kell, hogy
3: szép szar.
2: Szép szar, hát igen, azt
0: esztétikusan egyszerűen nem mond igazat, olyan manipuláció van rajta, ugye vannak ilyen klasszikus ilyen tengelytrükkök, mire fókuszálok, mit hallgatok el, tele vagyunk érvelési hibákkal, ezeket átfordítjuk grafikai hibákká, ezeket nagyon könnyű ráadásul átfordítani grafikai hibákká. Ezekről beszélek sokkal inkább nem esztétikai értelemben.
4: Igen, nem demokrácia. Ugye a klasszikus TV2-s.
0: És akkor mi volt még a kérdés, hogy mit gondolok a Barabásinak a
1: projektjéről, igen, tehát, hogy
0: szép vagy...
1: Nem igazából, hogy ez egy nagyon rosszul feltett kérdés volt, mert tulajdonképpen összefüggéstelen dolgok voltak egymás után rakva, szerintem, mert, de megpróbálhatom, hogyha ez érdekes, ezt rekonstruálni, hogy nekem milyen struktúrálatlan gondolataim vannak a kérdésre.
0: Hagy közelítse meg már.
4: Bocs, de nem biztos, hogy egyébként mindenki tudja, hogy miről van szó ennek.
3: De ez nem baj, mert egy idegen nem értik, miről beszélünk, sokkal érdekesebb.
4: Jobban odafigyelnek hát, hogy csak kiderül.
0: Igen. Barabási világhírű hálózat kutató, ugye különféle modellek alapján próbál rekonstruálni különféle, vagy ábrázolni különféle társadalmi hálózatokat, tulajdonképpen ilyen organizmus-szerűen. Csak nekem pont az jutott eszembe, hogy ez a 19. század végi társadalomtudománynak ez az ilyen organicista, hogy itt nem kizárólag, mint metaforaként használjuk, hanem konkrétan a társadalom, mint organizmus, és akkor szóval ez egy ilyen meghaladott, elég régóta meghaladott ilyen elmélet a társadalomtudományban. Nem vagyok benne biztos, hogy a társadalmi jelenségeket ilyen típusú organicista ábrázolásokkal le lehet képezni. Most nézzük meg és akkor lehet, hogy a Barabási, nem tudom, ezzel majd vitatkozna.
1: Legfőbbnek hívjuk, ha itt ez.
0: De hogy mondjuk nézzük meg, hogy mit tudom én, a magyar kortárs képzőművészetről készített ábrázolás az valójában mit ábrázol? Az valójában azt ábrázolja, hogy ki a legjelentősebb, vagy azt ábrázolja, hogy kinek nem tudom, milyen jó a galeristája, kiről milyen hosszú Wikipédia szócikk szól, vagy nem tudom. Szóval hogy ezeket a hatalmi részeket meg egyáltalán nem domborítja ki, vagy nem tudja kidomborítani, vagy nem tudom, amikor a Nature ábrázolása, ugye ez egy tényleg egy parád és gyönyörű, nyilván kitenném a falamra, de az miről szól? Arról szól, hogy a nyugati kutatók, akik angol nyelven publikálnak, azok kurva nagy világsztárok tudnak lenni, miközben a kelet-európai, az afrikai, a új-zélandi, nem mondjuk, hogy angolul publikál, de mondjuk a Fidzsi-szigetek, ki nem tudom, kutató az meg, nem fér hozzá azokhoz a hálózatokhoz, amiben be tudnak kerülni, mert van egy nyelvi hátránya, van egy társadalmi tőke hátránya, meg egy csomó olyan hátránnyal indul, amivel ő nem tud bekerülni. Tehát nem a tudományt ábrázolja, hanem tulajdonképpen egy ilyen hatalmi struktúrát, egy ilyen nyugati narratívát ábrázol, és akkor ez megint nem derül ki ezekből az ábrázolásokból, mert hogy ott vannak hagyva, vagy nem tudom, ugye a levegőbe lúgnak. És akkor ő így interpretáld. Hát most interpretáltam itt a hallgatók, hogy én mit gondolok ezekről.
1: A programajánló sajnos nem érvényes, mert szerintem fél éve bezárt az a kiállítás.
0: Sőt, hát nem, ez már 2-3 éve volt, nem?
2: Nem, ez most volt, én voltam. De
0: bocsánat, igen, most is volt egy barabás, igen, most is volt egy barabási kiállítás, igen. Bocsánat, igen. Csak a rejtett hálózatok, az a nagy tényleg gyűjtemény, és ilyen Ludwig beli, az azt hiszem 3 vagy 4 éve is volt már.
2: Ja. Igen, igen. Ja.
4: És neked az újságírás ezen részével vannak még terveid egyébként?
0: Hát én sokkal többet szeretnék ezzel foglalkozni, de nem tudok ezzel foglalkozni. Sajnos, mert az egyetemi munka... Hát nem sajnos, hát nyilván azt is szeretem csinálni, de az elveszi az ettől való időt, meg energiát.
4: De hogy mit tudsz mondani egyébként a hallgatóknak, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni?
0: Mert teljesen mindegy, hogy a kreatív iparágokban hova fognak elmenni dolgozni, lehet, hogy elmennek egy reklámügynökséghez, lehet, hogy elmennek egy PR ügynökséghez, így vagy úgy találkozni fognak velük, lehet, hogy nem ők fogják elkészíteni ezeket az ábrákat, de lehet, hogy nekik értelmezniük kell, tehát az sem árt, hogyha megtanulják, és csúnya szóval élve, de olvasni ezeket az ábrákat, vagy kiszúrni az, hogyha valami nem stimmel rajtuk. Nyilván ez egy gyakorlat kérdése is, tehát, hogy minél többet foglalkozik az ember ezzel, annál könnyebben megy, vagy rutinszerűbbé válik, hogy ezeket ki tudja szúrni, de nem árt. De hát, hogyha valaki csak a szakdolgozatához szeretne értelmesebb ábrákat készíteni, már akkor is nyert valamennyit talán ezzel. De ja, tehát ha az a kérdés, hogy tudok-e valami olyasmit kínálni a diákoknak, hogy na ebből haver, annyi pénzt fogsz keresni, hogy
4: igen, mi híresen egy ilyen társaság vagyunk, aki így a anyagi részét keressük ennek a...
1: Minden műsorban szeretnénk egy...
3: Igen, és van egy, most csinál profit rovat, profit center rovat.
1: Igen, mert a múltkor is volt az energia kapcsolat, hogy ezt folytassuk.
4: Bejátszom a pénzcsörgés szignálunkat.
0: Ebből a Szűcs Krisztina nem tud megélni, akit 3 évvel ezelőtt a világ legjobb információ dizájnerének választottak az Information is Beautiful Award-on, és ebből Magyarországon nem tud megélni, akkor szerintem hát nem tudom, hogy ezzel válaszoltam is erre a kérdésre. Nyilván, hogyha valaki elmegy egy adatelemző...
1: Csak nem jól.
0: Hogyha egy adatelemző céghez elmegy valaki, és a dashboardokat gyárt, akkor szerintem még másfél évig fog ezzel pénzt keresni, mert ezt az AI ki fogja tekerni az ő kezéből.
3: Szerintem most van a zeneszünet pillanata.
4: Ezt mondod?
3: Igen, hát egy optimista végszó hangulatot.
4: Akkor legyen egy picivel hosszabb, ami megtalálom a playlistünket, hogy nem készültem. Magával ragadott a beszélgetés.
1: Igen, hogy mit lehet mondani a kezdő junior data scientisteknek?
4: Na, jó, jön a zene.
2: De az is lehet, hogy a másik irányból kell.

0: 15 óra között. Tehát nem arról.
1: Nem ebből.

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája a 40-eseknek, és vendégünk továbbra is.
1: Máshogy jött.
0: Hát már olyan...
1: Miket?
2: Nem, hogy 10 évvel ezelőtt még a 30-asoknak szólt.
1: Vagy Erik a boomer technikus?
0: Nem, volt annó az egy másik dimenziója ennek, amikor a napkeltével kapcsolatban volt az, hogy elvileg ugye, hogy végig lehetett követni az, hogy Gyárfás Tamásnak hogyan épül a háza, mert hogy a reklámok, amik a napkeltében mentek, azok így a volt, hogy a tégla tetőcserét és így tovább, és akkor így végig lehetett követni, hogyan lehetett, és hogy igazából a belga munkásságának is van egy ilyen szépség, de hogy nyilván ez tök más, mert hogy nekem azt tetszik, hogy ők ezt így vállalják, tehát hogy látszik a agglomerációba való kiköltözés, akkor a időskorral való foglalkozás, tehát hogy ez az én interpretációm, de ezt így pont meséltem, hogy ez volt az első szám, amit így a gyerekeim örültek, hogy új belga, és akkor így elkezdték ezt így hallgatni, és akkor így én eléggé tudtam kapcsolódni hozzá, ők meg valószínűleg ezt nem fogják most berakni a kocsiban mostanában 12 évesként. Na, de hogy ez így rendben is van. Na, szóval Bátorfi Attila továbbra is a vendégünk, és akkor az első részben így elmentünk itt kb. Így az adat vizualizáció, meg adat újságírás kapcsán, kevésbé az újságírás részéről beszélni, de hogy amikor én újra rád írtam, hogy volna kedved eljönni a rádióba, az pont az volt, hogy azzal kapcsolatban posztoltál, amikor hogy a kormányzat csinált egy honlapot, ahol, és most jövök rá, hogy igazából már nem is tudom, hogy minek ez a pénzköltéseknek volt. Igen, annak a költéseinek azt hiszem a...
2: Hát annak egy része.
0: Most megjött igen. A mobil hang is a mikrofonba. Nagyon jó.
2: Civil szervezeteknek kifizetett összegek. Szóló.
0: Igen, és hogy akkor ugye ez egy ilyen jó szemléltető eszköz volt ezekre, de hogy ezzel kapcsolatban felmerült benned egy olyan dolog, hogy ez így szép és jó, de hogy az egy dolog, hogy a kormányzat egy irányból ezt ilyen módon kommunikálja kifelé, de hogyha már egy nyitásról, demokratizálásról van szó, akkor ugye az is kérdés, hogy a kormányzaton kívül ki hogy jut hozzá az adathoz, és ugye ennek az elmúlt 16 évnek, és nem csak az elmúlt 16 évnek, ez egy ilyen nagyon fontos aspektusa volt mindig is, hogy ki és hogyan és milyen formában tud hozzájutni egyáltalán az adatokhoz, és valamikor az ősidőkben még szerintem a Reszkető Petrával volt is egy ilyen szabadadatos műsorunk annó, ami még egy reménytelébb időszakban ugye erről szólt, hogy egy demokratikusan működő országnak ez mennyire egy fontos aspektusa is, hogy az adatokban se legyen korlátozás, tehát hogy ne csak az legyen meg, hogy nem tudom, ha írsz egy kérvényt, törvényesen járnak el és így tovább, de hogy egyáltalán az a rengeteg adat, ami aztán most már végképp termelődik ebben az új világban, hogy az ezekhez való hozzáférésnek is kellenek ilyen standardek, és hogy ez is egy ilyen tök jól szabály. Na mindegy, nem akarom szaporítani a szót, akkor így rákanyarok a kérdés részére is. Mert hogy nyilván ugye ez a koronavírusos történet is például egy ilyen sztori volt, ahol a nem biztosított hozzáférés se el kellett megküzdeni körülbelül. És akkor ugye ez is egy kérdés, hogy ennek most erről nem szól nagyon a fáma, nyilván az emberek sem kérdezik meg, hogy na és mi van az adatokhoz való hozzáféréshez, még aki újságíró, az így sokkal inkább látja azt meg a civil szervezetek, hogy ebben is változásra van szükség, és ez egy ugyanolyan kardinális kérdés, hiszen a kormányzat ellenőrizhetőségének ez is egy ilyen nagyon fontos része.
2: Egyetértek. Egyetértek. Próbálom így a kérdést megtalálni ebben a monológban.
1: Mit gondolsz erről?
2: Mit gondolsz? Szerintem induljunk ki a konkrét aktuális oldalból, ebből az átlátható.kormány.hu oldalból.
0: Ami a tetejében ezt a nevet.
2: Ami is ráadásul. Szerintem egyetlen egy garanciája van a kormányzati átláthatóságnak, hogyha a nyers adatokhoz hozzáfér mindenki. Adott esetben akár különféle formátumokban is. Nem kell 43 aloldalt, ezért nem kell közérdekű adatigényléssel fordulni, hanem ezen a honlapon ott van, hogy nyomjál rá erre a gombra, és CSV-be, vagy Excel-be, vagy JSON, vagy JavaScript alapú fájban lejön az adat, a nyers adat. Teljesen mindegy ma már, hogy az 3 megabájt, 150 megabájt, vagy 600 megabájt, teljesen mindegy, aki ezt akarja kezelni, vagy tehát, hogy aki ezzel dolgozni akar, az tudja kezelni ezt az adatmennyiséget is. Vannak erre alkalmas szoftvereink kész, tehát, hogy itt nem, és ebben én olyan radikális vagyok, hogy nagyon szélsőséges, mert azt gondolom, hogy minden olyan adat, amit magyar vagy az Európai Unió adófizetői finanszíroztak, tehát azoknak a gyűjtését, előállítását közpénzből finanszíroztuk. Vannak megkötések, mert vannak nemzetbiztonsági szempontok, vannak mit tenni, szerzői jogi szempontok, stb., ami nyilván néhány olyan adatkörre vonatkozik, amikor ezek így felmerülnek, de ettől függetlenül minden ilyen adat nem csak az állami intézmények, hanem az egyetemi kutatók, központok által, ez a veszőparipám egyébként, a kollégáknak szoktam furkálódó e-maileket írni, amikor látok egy tök jó hunrenes kutatást például, és látom, hogy szarul csinálták meg, és szeretnék én is vele dolgozni, hogy hol az adat, és akkor nem, vagy nem válaszolnak, vagy mondjuk pénzt kérnek érte esetleg, pedig egyszer azt már kifizettük, azt a adat előállítást meg. Ezért. Nyilván van szerzői jog, de hát ezt lehet kezelni Creative Commons licenszekkel, senki nem akarja elorozni, senki nem akar más tollával ékeskedni, tehát erről is lehet külön megállapodást kötni. Na, és az a lényeg, hogy ugye ez az oldal például ennek a típusú adat közé tételnek nem felel meg. De átláthatósági kérdés az is, hogy ugye eleve AI-jal készült az oldal, erre megy a világ, ha ez olcsóbbá, gyorsabbá teszi az ilyen adatok feldolgozását, akkor ám legyen, de alapvető információk hiányoznak az oldalról. Milyen AI modellekkel készült ez az oldal, ki ellenőrizte, le lett-e tesztelve különféle AI modellekkel az, amit kiszámított az adatok alapján. Egyáltalán milyen biztosítékok vannak, ki a felelős érte, nem konkrétan az, hogy ki írta meg a promptot, hanem mondjuk minisztériumi szinten ki az, akit elő lehet venni, hogyha ezek hülyeségeket halucinál az AI modell ebben, tehát hogy és hogy mennyibe került, van-e mögötte szerződés például, tehát hogy ezek hiányoznak, ezek az alapvető információk az oldalról. A harmadik pedig...
1: És mik vannak rajta?
2: Semmi.
1: Okay.
2: Tehát ilyen információk nincsenek rajta, hanem ez
1: nem,
2: a kormány.
1: Nem, miről szól ez? Miről szól?
2: Ja, ugye van a Bethlen Gábor alap, és ez a Bethlen Gábor alap nagyon sok, hát több ezer civil szervezetnek fizetett ki különféle jogcímeken támogatásokat, és ezeket a támogatásokat lehet interaktív
3: térkép alapon keresheted választókörzetenként.
2: Igen, bele lehet zoomolni.
3: És meg tudod nézni, hogy melyik évben ki mennyit kapott, azt hiszem 21-től 25-ig vannak ott az adatok.
0: Bocs, Bori, azt a telefont elveszed, hogy ha miatt van-e? Lehet, lehetséges.
1: És ez van az átlátható.kormány.hu-n?
2: Igen.
1: Igen. És más nincs rajta?
2: Most a napokban talán, vagy lehet, hogy már múlt héten kitettek egy olyan grafikonos összesítést arról, hogy eddig ennyi pénzt szereztek vissza. Van egy ilyen is.
1: De azért ez elég kevés.
2: Hát egyelőre elég kevés. Nyilván ez egy ilyen flagship projekt, hát vagy nem tudom,
3: elindulásként lehet jó, de hát valóban...
1: Az alapja, hogy a kormány mennyi dolgot csinál, és hogy ezzel a címmel mennyi dolog lehetne rajta, ez elég kevés.
2: De nézzük meg egy olyan aspektus is, hogy ugye itt nyilvánvalóan a legtöbben azért arra keresnek rá, hogy a Fidesz mennyit fizetett magának ki, tehát hogy nagyon leegyszerűsítve. De ugye itt több ezer civil szervezetről van szó, egy csomó olyan civil szervezet van, aki pont a reprezentáció miatt, hogy ez láthatóvá válik, rájuk is fröccsen ez a szar például. Ez egy etikai kérdés, hogy ez mondjuk narratológiailag nincs az oldalon kezelve egyáltalán.
3: De azért ugye ezt azért igyekeztek szerintem elmondani.
2: De ezért vannak egyéb eszközeink is. Na.
3: De teljesen egyetértek, hogy amikor én is elkezdtem nyomogatni, akkor rögtön ideges lettem, hogy oké, de hol tudom letölteni egybe. Tehát szerintem viszonylag gyorsan ez a kérdés jut eszedbe róla, mert oké, hogy lehet, hogy valaki csak azt akarja megnézni, hogy Debrecen 2-ben mi történt, de azért ennél kicsit összetettebb kérdések is rögtön eszedbe jutnak, amikor elkezded nézni, és tudod, az, amikor így irányítottan kell kattintanod egy csomót.
1: Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy adatbázis, és egy ilyen által készített dashboard van.
2: Tulajdonképpen erről van szó, egy user interface van rá fejlesztve egy AI modell által, vagy több AI modell, nem tudom, nyilván ez nem derül ki a honlapból. Miközben szerintem ennek mondjuk bajmi kevés köze van az átláthatósághoz.
0: Hát meg ez továbbra
2: is. Ez egy kormányzati narratíva.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez az ő narratíva. Tehát, hogy továbbra is ez ugye arról szól, hogy megtartja a narratíva alkotás lehetőségét.
2: Persze. Hát hogyne.
1: Nem a lehetőségét, hanem a monopolizálja a lehetőségét.
2: Így van. Én azt hallottam, hogy azért ezzel tisztában vannak a kormánynál, tehát itt lenne majd a jövőben egy valami fajta jóval átfogóbb, akár kormányzati open data policy, meg az adatok standardizálása, ebbe beleértve egyébként a térinformatikai adatvagyont is, hanem a másik veszélyparipáma, hogy az miért nem elérhető, milyen érdeket sért az, hogyha nem tudom, fene tudja, település szintre meg tudom mondani, hogy nem tudom, hány gépkocsi van. Tehát, hogy ez miért olyan iszonyatosan féltveörtött, őrzött titok Magyarországon. Mert persze itt is vannak nyilván privacy kérdések, de ettől függetlenül sokkal korlátozottabb az a hozzáférés, ami mondjuk akár Romániában, akár Szlovákiában hozzáférhető állami adatnak minősül. Sokkal szélesebb adatkörökhöz hozzá lehet férni.
0: És ott is léteznek ezek a standardizációk, tehát hogy nem ilyen...
2: Ez szerintem széthullott, tehát erre volt 10-15 évvel ezelőtt egy ilyen nagy fellángolás akkor, hogy ilyen közös, uniós, akármilyen adatközlő portál, és akkor igen, az első, nem tudom, egy évben, akkor ott a kormányok, meg mit tudom én, hogy ők töltögették föl, de ezek behaltak az összes ilyen open data, és ilyen önjáróvá vált. Van olyan ország, ahol ez tök jól működik, egy csomó nyugat-európai országban nagyon rosszul működik, még adott esetben rosszabbul is egyébként, mint Magyarországon. Tehát
0: de hogy akkor ez nem feltétlenül kapcsolódik össze a kormányzás demokratikusságával, vagy a autoritási mutatóval?
2: Hát szerintem, hogy végezzünk egy ilyen kutatást esetleg, amely visszatérhetünk a Covid-ra, ott csináltunk azért ilyen kutatást, hogy megnéztük, hogy az európai közösség országai milyen módon közlik ezeket az adatokat, és akkor különféle kategóriákat képeztünk, hogy van-e egyáltalán adatközlés, le lehet-e tölteni az adatokat, milyen formátumban, nem tudom, volt vagy 12 ilyen indikátor, vagy ilyen kérdés, és akkor így a magyar volt az, ami ilyen majd, hogy mindenhol egy ilyen X volt, és nem egy pipa, ilyen checkbox-szerű valami, és akkor azért ott lehetett látni, hogy ahogy így a... Ez nem is ilyen nyugat, hanem inkább egy ilyen észak dél-kelet irányú ilyen... Minél délkeletebbre megyünk Európában, annál kevésbé jellemző ez a típusú nyitottság, vagy nem tudom. Szóval valamennyire azért összefügg szerintem egy kormánynak a demokrácia alkotott elképzelésével. Összefügg azért, hogy mennyire nyitott adatpolitikát képvisel.
0: Jó, de mondjuk tehát ezt céges közegben is látom, hogy viszonylag fejlett cégek is milyen szinten tudnak hadilában állni ennek a felismerésével.
2: De szerintem más, hogyha van egy magáncég, hiszen ott nyilván itt vannak üzleti megfontolások, ha erre gondolsz.
0: Hát számomra még mindig nagyon ilyen elképesztő, hogy már nem tudom, mióta benne vagyunk az adatkorban, és akkor egy ilyen, nem tudom, nemzetközi cégnél dolgozva, látva azt, hogy ilyen, nem tudom, hogy az adattáblákban is a törzsi hadviselés világa mutatkozik meg, hogy ki uralkodik egy adattábla fölött, mennyire érdekelt a tisztaságban, az összekapcsolhatóságban, hogy kinek az akarata érvényesül, hogy mi legyen az alapja, teljesen ugye elképesztő ebből a szempontból. A másik meg, hogy volt egy ismerősöm, aki most egy ideig a fővárosi önkormányzatnál dolgozott ilyen adatprojekten, és azt hiszem, ha nem emlékszem rosszul, akkor azt hiszem ilyen fa regiszter, vagy valami ilyesmiben.
2: Fatár, igen.
0: És hogy mesélt erről, hogy tehát onnantól kezdve, hogy ugye ez ilyen mindegy önkormányzat mindenféle standard nélkül teljesen saját hatáskörében csinálta, és hogy ezeknek az összehangolása már ez egy ilyen megléphetetlen dolognak tűnhet.
2: Hát pedig a főváros erre kapott az Európai Uniót, hogy valak pénzt. Ennek az összeállítására.
3: Na jó, de azért az én kedvencem, csak az én kis szektoromat is vegyük elő. Ugye az energiaszektorban rengeteg adat képződik, és hát ott is erősen látszik, hogy a kezdeteknél így hát mindenki dugdost az adat.

0: hogy EU-s kötelező adat szolgáltatás, tehát hogy teljesen nyilvánvaló, így érződött a az elnevezésen is, hogy hát ha nem lenne muszáj, akkor nem.
1: Hát figyelj, legalább ezt kiírták, és nem azt írták, hogy nem tudom rólunk, amire amúgy se kattintana senki, mert ugye szervezeti és működési szabály, vagy nem tudom, és akkor így kikerülik az, hogy elérhetővé válik. Hát nagyon sok ilyen intézmény van, akik ugyan teljesítik a kötelezettségüket, de aztán ember legyen a talpán, aki a honlapjukon megtalálja azt az adatot.
2: Ugye ezek, tehát itt egy csomó történet van, és ugye a budapesti történetről is valamennyire tudunk, hogy ott ugye volt egy okos város alpolgármester helyettes, aki készítette egy tímet, hogy akkor ezek a dolgok legyenek integrálva, és vettek fel néhány szakértőt, tehát nem annyira sokat, talán hármat, és most nem szeretnék. És
3: de az adatok hozzáférhetők?
2: És mindig kérdeztük őket, hogy hogyan haladnak, és mindig ilyen jellegű adminisztratív akadályokról számoltak be, hogy különböző szervezeti egységeknél, nem tudom, kerületeknél, akármiknél vannak a különböző formátumokban az adatok, és hogy próbálják így megcsinálni, de nem annyira jól sikerül nekik. Tehát, hogy ez azért, és most nem akarok senkit megsérteni, de azt hiszem, ez nem lett egy sikerprojekt. És tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok, hogyha fölülről nincsen egy valamilyen szabályozási kényszer, akkor hiába akarsz dolgokat megcsinálni, és hiába értesz hozzá, akkor egy ilyen óriási szélmalomharc ennek az eredménye, tehát egy nagyon erős vezetői akarat, és vagy pedig egy valamilyen szabályozás.
0: Abszolút, de van, a szabályozás az abszolút kulcskérdés.
1: De térinformatikai adatokra van szabályozás, tehát, hogy nyilván visszamenőlegesen nem, de minden egyes új térinformatikai adatot vektoros, illetve nyilván az is, hogy vektoros, nem mindegy, de hogy például GeoJSON, tehát hogy különféle online applikációk vagy telefonos applikációk is tudják integrálni, elő kell állítani ezeket, és nem az a kérdés, hogy van-e elszabályozás, hanem az, hogy előállnak-e ezek a térinformatikai adatok, hozzáférhetőek-e, és ha nem állnak elő valamilyen oknál fogva, mert továbbra is CAD-ban állnak elő georeferálás nélkül ezek a tulajdonképpen képek, amikkel semmit az ég egyatt a világon nem tudsz csinálni, mert ezek lógnak a levegőbe, akkor mi van? Tehát, hogy mi a szankciója ennek, ki kéri számon, ha számon kéri, akkor valakit eldádáznak, megfednek, mi történik, hogyha ez nem áll elő? Ez egy egyszerű konverzió, tehát, hogy ez egy gomba QGIS-ben, ami egy szoftver, tehát, hogy nem nagyon érthető.
2: És van a másik ügy, emögött, ugye, amiről beszélgettünk akkor, mióta elkezdődött a műsor, igaz? Tehát, hogy egy állami pénzen te megrendelsz egy valamit, egy kutatást, ami már önmagában viszonylag egyszerű, hogy az egy jól kezelt adattábla, hiszen úgy adja át neked a megrendelő, és mondjuk elképzelhető, hogy egy ilyen dologgal kapcsolatban vannak, nem tudom, privacy ügyek, de hogy az már tényleg néhány munkaóra onnantól, hogy azt te anonimizáld és föltedd a honlapra. És hát ugye nagyon messziről indulunk ebben az elmúlt 16 évben, mert ugye az volt a default, hogy semmit nem adunk, de mondjuk ez egy viszonylag egyszerű dolog lenne, hogy ezt, hogy ilyen dolgokat azért állami szerveknek ki lehetne pakolni.
1: Igen, szerintem nem ilyenben visszalépés történt. Én nagyon jól emlékszem, hogy még a 2010-es évek elején is az állami szervek sokkal, de sokkal együttműködőbbek voltak. Sőt, nem emlékszem, hogy kiírt CD-n küldték el az adatbázist, mondjuk egy e-mailben is kiküldhették volna, vagy előre megkérdezték, hogy pendrive-on kérem-e, vagy mi? És a futár kihozta egy közérdekű adatigénylésre.
2: Van az a dolog, amikor te vagy egy államigazgatási szerv, és hogy hát ugye azért nem közölsz bizonyos

0: dolgokat, mert hogy abból valaki könnyen rájön, hogy rosszul végzed a munkádat.
1: Hát például.
0: Ugye, tehát, hogy nem szeretnék most a keresetlenségi botrányra utalni, de erre szeretnék utalni. Tehát, hogy ez egy állatorvosiló ilyen szempontból, hogy akkor, hogy megvannak az adataid, hogyha publikálod az adatot, akkor onnan viszonylag könnyen lehet, hogy ezt rosszul csinálod.
1: Minden normális országban azonnal ilyenkor lemond a statisztikai hivatalnak a vezető. Teljesen mindegy, hogy szándékosan vagy dilettantizmusból elkövetett hiba, ez szerintem teljesen vállalhatatlan, hogy ennek semmilyen személyi következménye az égiratójágon nem lett a KSH-ban.
2: Még. De egyébként ugye pozitív félre...
3: A lemondás az már azért kicsit after lenne most lenne, szóval...
1: Hát nem, de hogy...
3: Következmény még majd lehet, igen, de mint mondtál, az erősebb, mert tényleg ezt így szó nélkül hagyni, az nagyon durva.
2: Jó, de egyébként ugye a pozitív példát említve, tehát, hogy annó ugye a BKK felállása kor is megmutatkozott, én azt gondolom, hogy például az, hogy azért egy ilyen, ez igenis egy ilyen központi akaraton is múlik, hogy aztán utána mit kezd az ember az adatvagyonnal, mert például az, ami annó akkor felállt a BKK informatikával többé-kevésbé némi visszalépéssel, és most talán reménytelien majd még az egyéb országos közlekedése, és az például jó mutatja azt, hogy mennyire egyértelmű hasznosság növelő hatása van, meg hogy ugye a kontroll szempontjából is ez egy ilyen mennyire fontos tényező, és hogy tényleg az, hogyha, de hogy ennek az egésznek a része az is, hogy ez nem tudunk csak arra mutogatni, hogy hú, ez nagyon bonyolult, nagyon sokat kell összehajt, hanem hogyha ott van az elképzelések között, és a stratégiának ez is a része, akkor fog tudni működni. Tehát, hogy mint ahogy most nyilván a többség számára vannak egyéb elszámoltatás, meg ilyen hasonló dolgok, de hogyha ez egyértelműen ki van mondva, hogy és ennek az a része, hogy akkor az adatot is demokratizáljuk, hozzáférhetővé tesszük, standardizáljuk, akkor
1: meg tud valósulni. Ha megengeditek, akkor visszanézni, hogy pesszimistább vagyok ennél, mert a különféle szinteken az egyéni hatalmi pozíciók nagyon meghatározzák azt, hogy hiába van erre valamilyen központi direktíva, ezeket a különféle kutatóintézeti, minisztérium és a többi kis királyságokat borzasztó nehéz megtörni, de engedjétek meg, hogy hogy meséljek el ezzel kapcsolatban egy történetet. Van egy nagyon jó ismerősöm, aki egyébként az elmúlt hónapokban egyéb pont kormányzati pozíciót kapott, de nem árulom el, hogy kicsoda, és korábban is dolgozott így, ilyen in-between figura volt így az állam és egy olyan intézmény között, ahol jelentős mennyiségű adatot termelnek. És egyszer megkérdeztem, hogy nagy open data élharcos volt mondjuk a 2010-es évek elején. És akkor bekerült ebbe az intézménybe, és kérdeztem, hogy de figyelj, a Laci miért nem adja már ki azt az adatot? De most mondd már el, hogy miért nem adja ki az adatot. És mondja nekem, hogy figyelj, ezt nem érted. Ki tudná adni? Persze, bármilyen kára származna Lacinak abból, vagy az államnak, vagy az intézménynek, hogy kiadja ezt az adatot, de hogy számít. Tudod, miért nem adja ki? Azért, mert ha egyszer kiadja, soha többé hozzá könyörögni, senki nem fog visszajönni. Tehát, hogy ennyi az egész egy csomó helyzetben, hogy emberek szeretik, hogyha könyörögnek nekik, mert hogy ott van a kezükben az a grál, vagy fene tudja, sokszor ilyen pitiánél banális dolgokon múlik, hogy hozzáférsz-e valamihez, hogy nem. Van-e a főosztályon egy Laci, aki azt mondja, hogy én szeretem, hogyha könyörögnek nekem az adatért, vagy bármi másért.
2: Jó, akkor Lacival zárjuk.
1: Lacival.
3: Nem Laci. Ezt a munkát nem beszél az AI.
2: Na, akkor most lesz egy programajánló, ami a tilos születésnapról szól, ami mikor lesz?
0: Ami szeptember most, 4-én
2: szeptember lesz. Igen, szeptember 4-én pénteken lesz.
0: Na, és megkérdezed azt is, hogy hol lesz?
3: Hogy holnap, vagy mi?
2: De azt, Laca, hol lesz?
0: A Dürer kertben lesz.
2: Jó lesz, Laca?
0: Könyörögnél egy kicsit?
1: Na.
0: A program az nagyon jó lesz, kedves hallgatók és kedves Erik. Hát ez egy születésnapi parti lesz a Piros Rádió alapításának 35. évfordulója alkalmából, és számos teremben számos zenekar fog fölépni, és ingyenes lesz.
2: Így van, lesz torta és lesz tombola is, meg minden, de hogy igazából szerintem, tehát hogy az, hogy a rádió még mindig fontos, még mindig szól, meg hogy még szóljon, szóval menjetek ki, mert ez mindig egy jó dolog.
0: Hát ez egy ilyen örömteli esemény lesz, nem? Tehát, hogy itt egyszerűen nem lesz semmi dolog, ami miatt aggódni kellene, hanem csak arról szól, hogy rádiósok és hallgatók jól érezzük magunkat, és együtt bulizunk.
2: Szóval így van.
0: Én ezt így képzelem el.
2: Én is így képzelem el, menjetek ki mindenképpen, és programajánló vége, és nagyon szépen köszönjük Bátorfi Attilának.
1: Én is köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: És...
3: sziasztok!
2: Úristen, elfelejtettem.
0: A baromadali gombot kell lehúzni.
2: Nem, ez a szám még be fog menni. Ha megtalálom, hogy a felső. Micsoda rutinos vég. A mai ember ritka.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap

0: Bodonyi Hedvig, Bertha Bertha, 9. mese, amelyben Bertha Bertha találkozik az elvarázsolt herceggel. Bertha Bertha egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlna fel valaki, mi?
0: Bertha Bertha lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el, mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb király kisasszony közeled, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brekvöm.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy néznek ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban a Brek mindez úgy szólban kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgy pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság? A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társadalom is táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekedni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb száj az egész környéken. Nem jogos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim, tudod, a mi évadékaink ebbi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül erre felé egy békát, icipici arany koronával a fején?
2: Nem bizony,
0: rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllente.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torponnyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én! Nem én!
0: Mondta a róka.
2: Mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő megserezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihandal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márzsom, hol a bugyellárzsom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyelláris ben volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt. Ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP-pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, már isom, hol a bugyalárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáét.
1: Kiriki, Márisom! Hol a bugyalári sem!
0: Mivel nem volt fogalatja, kieresztette a farkas. Az pedig mind megette a lovakat. Az egész királyi ménes. Kantáros úr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta a magájét.
1: Kikiriké, várisom, alapbugyellárisom! Kikiriké, várisom, alapbugyellárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot az uzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá, egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy perckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

Kedves rádiósok, programajánló következik. Tilos 35. születésnap. Helyszín Dürer kell. A Tilos Rádió fennállásának 35. évfordulójából adódóan újból szülenapi programmal készültünk, hogy méltó módon együtt ünnepelhessünk veletek 2026. szeptember 4-én pénteken. Ahogy a tilosos szülinapi rendezvények alkalmával lenni szokott, ízletes bográcsételekkel, a tombola után pedig pezsgővel és tortával készülünk, hogy együtt ünnepelhessük a rádió fennállásának 35. évfordulóját. Részletes programok pedig a kertben a Mártonok, Márton and the Mártonez, Bújdos Sóék, 21:30-kor jön a tombola, pezsgő és torta, a kisteremben Gentry Sultán, Pop Da Vesz, Kanada Káosz, Csoki Csibész, a kertben pedig 10-től Sample Temple, DJ Clairvo, DJ Titus, Nandes, a cökiben pedig irodalmi Duck Techno, önismereti diszkó, tombola bogrács adománykult. Az esemény napjára a belépés díjtalan, további támogatásért cserébe tilosos sportékák között válogathatok az adománypultban. Mindenkit szeretettel várunk. Programajánlót hallottak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 ezer tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex. A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás. Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-kal gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az Ibajantúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajt szemek fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert Ibajantúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyett, írja a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

Budapest, mindenki tudja, hogy csütörtök este 8 órakor a Tilos Rádióban az Alkotás útja hallható, lassított elmúlású élőbeszéd demonstráció, és akinek olyan eszköze van, ami a földi rádiósugárzást képes fogni, ezt mi nagyon szeretjük, és a 90.3-as FM hullámsávon megtalálja azt, amit éppen most hallgat. Igazából mivel is kezdjük? A legfontosabbal kezdjük, azzal kezdjük, hogy a Tilos Rádió 35 éves lett, nem most, pár nappal ezelőtt, de a születésnapi ünnepségek szeptember 4-én pénteken lesznek. Szerintem mindenki kitalálta már, hogy hol, a Dürer kertbe. Az esemény leírását megtaláljátok a Tilos Rádió honlapján is, meg a Facebookon is, meg mindenütt az égvilágon megtaláljátok. Én most nem fogom ezt az egészet végmondani, csak emlékeztetném, hogy lesz ennivaló az ugye bogrács, ennivaló pezsgő, meg hát aki mást iszik, az mást iszik, és lesz torta, és mindezek mellett lesz még tombola is, és már gyűlnek a tombola ajándékok, a mi adásunk is szolgál pár tombola ajándékkal, úgyhogy mindenkivel péntek este a Dürer kertben fogunk találkozni. Tényleg most és hát természetesen lesz adománypult, tehát az összes parfernáliát, amit a Tilos Rádió valaha előállított, meg lehet vásárolni, és előzetesen elmondanám, hogy hihetetlen vagány új születésnapi pólók is vannak. A belépés ingyenes, és csak a adománypult portikáért kell fizetni. Mindenkit szeretettel várunk, és ez volt a programajánló. Mármint az első része. A másik része a programajánlónak az az... Ja, hát a Tilos Rádió 18, vagy a 35 éves, hát akkor elmondanám, hogy ez az Alkotás útjának ez a 18. évfolyama. 18 éve 2008-ban indítottuk el, vagy Byron kezdte el. Innen is üdvözöljük Byront, hogyha hall bennünket, akkor mit csináljam? Hogyha hall bennünket, akkor találja ki, hogy csináljon valamit, jelezzen. A programajánló következik. Nem is tudom, hogy induljunk el a programajánlóval, mert rendkívül sok fontos program van. Sajnos ezeknek egy részét, jelentős részét otthon hagytam, és ez nagyon kellemetlen, de megpróbálom fejből rekonstruálni. Tehát szerintem, és hogyha én azt kérném, hogyha a Sárosi Anita hallgat bennünket most, akkor hívjon már föl, mert akkor ő elmondhatja, hogy mi az a program, amit küldött nekem, és amit én most... Ja, de itt van az e-mailjeim között. Hoppá. Azért nem vagyok elveszve, csak másút kell keresni. Igen. Tehát az lesz, hogy... Jó. Tehát ezekben a pillanatokban két megnyitó is zajlik. A Budapest Galériában zajlik az a megnyitó, ami a gyászmunkáról szól. Mindjárt mondom a részleteket. Szívem is sír belül. Gyászmunkák. Csoportos kiállítás, és a kiállítás fókuszában a gyász fogalma áll, személyes viszonyunk hozzá, társadalmi és szociális dimenziói, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokások átalakulása. Tovább is tart a statement, de nem olvasom fel az egészet. Hát most már nem érdemes oda menni, de holnaptól kezdve november 22-ig ez a csoportos kiállítás megtekinthető. A másik kiállítás is zajlik ezekben a pillanatokban, vagy talán már véget ért. Ez Fészkesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban, és
Ez pedig Koltai Dorottya Szonya kiállítása. Erről majd fogunk hallani, mert az egyik vendégünk pont ott van, és onnan érkezik ide. Tehát ez a mai nap, illetve a közeljövő, és ami már megnyílt, szeptember 1-én megnyílt a Kapa Centerben a Kapazin nevezetű kiállítás, Szegedi Maszák Zoltán és Mucsi Mesi kurálta ezt a kiállítást, fanzin kiállítás, és Kapazin Let's Code, ez a címe, igen, Let's Code, kódoljunk, ez a címe, és ez azért érdekes, mert szombaton, azaz holnap után az ISBN Plus könyvgalériában is lesz egy fanzin program és fanzin kiállítás. Még egy kiállítás, ami megnyílt, Csurgói út 15, Frindi Áj, Janes Péter kiállító helye, ő a kurátor és a galerista, és G. Horváth Boglárkának a kiállítását lehet megtekinteni, pontosan a korábban látható kiállításának a folytatását. A embernek embere, ez a Ember embernek embere, ez a kiállítás címe, pontosan Római 2-es, mert ugye ez a második. Ez megtekinthető, úgy tekinthető meg, hogy szerintem előzetesen valahogy jelezni kell, vagy rákeres valaki a Frindi Áj weboldalára. Ez a Frindi Áj, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy welsh kifejezés, illetve szó barátokra, és elmondom, hogy hogyan kell betűzni. Frindiau. És hogyha valaki erre rákeres, akkor megtalálja. Megyünk tovább. Most szeretném sorrendben mondani, tehát aki papír és ceruza közelben van, az vegye magához, mert egyrészt most lenne az a program, aminek keresem a pontos, igen, itt van. Tehát Sárosi Anitának nem kell engem fölírni, mert megtaláltam az e-mailjét. A Apokalipszis Most, a Vég alakváltozatai konferencia. Hallottál erről? Nem. Budapest, Dezsőfi utca 18, és ez egy új kulturális hely Budapesten. Ez a Dezsőfi utca 18. Kétnapos konferencia erről a témáról, apokalipszis témáról, világvége témáról. Ugye a világvége mindig kéznél van. 4.-5., azaz péntek és szombat. Én a magam részéről a pénteki előadását hallgatnám meg a Sárosi Anitának, aminek az a címe, hogy Láthatatlan jelenlét. Egy másik fontos program, színházi program és workshop is van, és nagyon remélem, hogy megtalálom a pontos adatait. Biztos itt van valahol, egy picit kell keresgélni. Hol van? Jó, akkor azzal egy picit várok, és valahol majd meg fogom találni menet közben. Sorolnám, hogy milyen egyéb programok vannak.
7. és 11. között Pécset, aki Pécsen, pécsi hallgatónk, vagy leutazna Pécsre, a Pécs Pride-ra, a Labrész Egyesület programja található. Ennek is mindjárt, hogyha megtalálom a részleteit, elmondom, de azért azt tessenek megérezni, hogy, hogy ez Pécset van, és oda érdemes leutazni. A 5-én, azaz szombaton nyílik egy új kiállítótér, K2, ha jól tudom, Kizelbach galériának az újabb leágazása, vagy nem újabb, hanem egy leágazása. 8-án a Vintage galériában nyílik egy kiállítás, és szintén 8-án a most már nem olyan közel levő, mármint a Vintánshoz nem olyan közel levő Kisterem galériában Kristóf Gábor kiállítása nyílik. És pontosan egy hét múlva 10-én a adásunkkal egy időben a Liget galériában lesz egy megnyitó, azt is mondom mindjárt, hogy micsoda. Jan Durina Night Shift, éjszakai munka, ez nyílik meg. Az eltolódott valóságok, a sebezhetőség, a menedék és az elmélyülés gondolataival foglalkozó kiállítás lesz ez. Deák Erika galériában is nyílik, ugyanakkor 10-én, 18 órakor a Spectacle Override csoportos kiállítás, és ugyanaznap az ACB galériában is nyílik kiállítás, és nem is kiállítás, hanem kiállítások, mert Várnai Gyula, Ladi Katalin, Hopp Halász Károly és Serban Savu kiállítása a galéria 4 különböző terében lesz látható. A Várnai Gyula kiállításának a címe a Számok illata. Ladi Katalin kiállításának a címe 3 csipke játszik. Hopp Halász Károly Monolit struktúrák című kiállítása. Mindegyiket ajánlom, Hopp Halász Károlyt kifejezetten, mert én úgy gondolom, hogy ezek a munkái, de általában szerintem az ő életben nagyon ismert, közismert, bár számon tartott, és installatív munkáival lehet találkozni. És akkor ha valaki úgy gondolja, hogy érdekli őt az, hogy milyen egy Széchenyi Művészeti Akadémiai székfoglaló, akkor tényleg vegyen elő papírt és ceruzát, mert 17-én Peternák Miklós fog tartani egy székfoglalót. Maredóra egy festménye lesz a téma, ezt majd még be fogjuk hirdetni, 17-én és az Tudományos Akadémián, hol másutt lenne ez a megnyitó. És rendszeresen keresem még azt, amit elfelejtettem. Jelezném még, hogy a 2B galériában Horváth László kiállítása ugyan már megnyílt, természetesen még látogatható. Ennek az a cím, hogy mindenkire sor kerül. Az ISBN, amit mondtam, BP Zins Archive címmel lesz ez a fanzin
fanzin program. Az ISBN rendszeresen foglalkozik és árusít és bemutat fanzinokat, és ez a BP Budapest Zins, ez egy budapesti úgymond mikro kiadó és rizográf stúdió már több mint 10 éve. Fanzineket adnak ki, művészeti könyveket, és az ő programjuk lesz szeptember 4-e és november 8-a között látható Baross utca 42, Baross utca 42-be. Gondolom, nem okozok senkinek se meglepetést, de jövő pénteken évadot nyit a Trafó. Igazgató talán még nincs, mert arról biztos hallottam volna, de programok vannak, tehát ugye nyilván már ez az évad az Erdődy Kati vezetés alatt már összeállt. Tehát szeptember 11-én Marina Otero, argentin származású madridi koreográfus Kill Me, az Ölj Meg című eladásával nyitja meg kapuit, és hát sok mindenki találkozik ebben az előadásban, Bachtól Nijinszkijig és Miley Cyrustól akár meddig, gumipisztolyok, boxkesztyűk és popkulturális referenciák lesznek, de hát ez nem lett meg bennünket a Trafó kiváló műsorai kapcsán. Következő nap, szeptember 12-én jövő szombat. 12-én pedig Babarczi Eszter tart egy külön órát azzal a címmel, hogy a mesztelen igazság. Meddig mehetünk el a feltárulkozásban? Hát ez egy jó kérdés. Én szerintem addig, ameddig az, aki előtt föltárulkozunk, ő föltárulkozik előttünk. Mert nem? Hát, hogyha én minek tárulkozzak föl valaki előtt, hogyha nem tárulkozik föl előttem, és ez nem sport, hanem ez dinamikus és szeretet alapú, tehát step by step szoktak az ilyen dolgok alakulni, de ő nyilván másra gondol, vagy lehet, hogy másra gondol, hogyha valaki meg akarja tudni, hogy pontosan mire gondol, akkor kénytelen lesz elmenni. És én most már csak egyetlen egy programot keresek, mert pontos, nem ezt, amit most mondok, csak jelzem, hogy ami a Page Pride ideje alatt lesz a Labrész részéről, az egy kiállítás, egy, ha jól látom, egy pop-up kiállítás, vagy nem, lesz performance és kortárs tánc, Lesbikus Her Story Magyarországon, ez a címe, igen, megtaláltam, és ez mégis egy pop-up kiállítás, és csak szeretném jelezni, hogy a Labrész kiírt egy pályázatot, még nem ért véget tehát még nem jött el a határidő, lehet rá jelentkezni, tehát ezt, hogyha valaki rá kattint a labrész.hu weboldalra, akkor ezt meg fogja találni. És akkor már csak egyetlen egy e-mailt kell megtalálnom, és akkor már szinte meg is lesz minden. Addig, amíg keresem, megpróbálok közben beszélni, és azt akarom elmondani, hogy véget ért a Bódi Gábor 80 emlékkonferencia, erről ugye a múlt heti adásunkban beszéltünk, és a jó hír az, hogy egyrészt az apertúrában meg fog jelenni róla valami, illetve a konferencia

egymással nyílt, bejárás a Sipeki Balázs villába, a Lechner Ödön által tervezett villát, és ennek kortárs kibővítését fogják bejárni a DMB építészműterem vezetésével. És ez pedig, és ez tényleg izgalmas lesz, szombaton, tehát holnap után 3:30 között fog lezajlani, ami a séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött, hát, hogyha valaki el akar menni, találja ki, hogy hol lehet regisztrálni, én súgok szerintem a kéknek a weboldalán, kék.org, valami ilyesmi lehet. És akkor tényleg egyszerűen nem tudom, hogy tűnnek el az e-mailek, amiket keresek, mert itt tudom, hogy hol kell keresni, és mindjárt meg is fogom találni, mert megtalálom. Itt van, megtaláltam. Független Színház Magyarország programajánlója. A Független Színház Magyarország csapata interetnikus színházat csinál roma és nem roma alkotók közösségeként már 2007 óta. Mindezt azért, hogy egy elfogadóbb, megértőbb, együttérzőbb társadalom jöjjön létre a Magyarországon. 2017 óta szervezik a Róma Hősök Nemzetközi Róma Színházi Fesztivált, és emellett kiadtak ugyanezzel a címmel egy drámakötetet is. Mindenről bővebben az independentteater.hu címen lehet megtudni. És számunkra most a legfontosabb, hogy vasárnap és hétfőn és további alkalmakkor közösségi színházi workshop lesz. Tehát szeptember 6-án vasárnap 15 órakor indul a közösségi színházi workshop azzal a kérdéssel, hogy hogyan lesz egy személyes történetből színházi alapanyag. Ugye ez azért érdekes, mert ők tényleg 2007 óta csinálják ezt, tehát azért valamit biztos lehet ebből tanulni. A improvizáció, karakterépítés, kollektív alkotás tekintetében. Ennek van Facebook eseménye is, tehát meg lehet találni. Rákövetkező nap hétfőn, szintén 3 órakor Elnyomottak Színháza és Fórum Színház. Hát itt nyilván Augusto Boal módszerével ismerkedhetnek meg a résztvevők, Anna Urzu, román, a Temesvári Baszka Színház rendező nőjével. Itt az a téma, ha a mindennapokban érzékelt társadalmi igazságtalanságokra szeretnénk ránézni, azt hogyan tehetnénk meg egy színházi szituációban, vagy egy színházi előadás formájában. Hétfőn este pedig egy előadás lesz, tehát, vagy hétfőn este is lesz egy előadás, inkább így, ez ugye magyarosabban hangzik, a fent említett rendező, egy másik személynek a Above My Head, a fejem fölött című előadása, amely a lakhatás bizonytalanságáról, az otthonkeresésről és emberi történetekről mesél. Mindkét workshop, figyelem, amit az előbb mondtam, illetve az előadás is, ami ugye ez az Above My Head, angol nyelvű és regisztrációhoz kötött, de szerintem ez senkit nem fog visszatartani. A további programokat most azért nem részletezném, mert minden részlet fönt van a Facebookon. Én ezt nem tudom ellenőrizni, mert én viszont nem vagyok fönt a Facebookon, de szerintem ezt meg fogja mindenki találni. Tehát még egyszer elmondanám,

0: független színház Magyarország, ezt kell keresni, és Zsófi, te hallottál erről?
1: A független színházról? Igen. Persze.
0: De hol van a hely? Mert itt most nem tudom a helyszínt.
1: Azt nem tudom pontosan.
0: Jó, akkor
1: De megnézem neked.
0: Mert valójában azt most nem látom, hogy hova kell menni, jó, amíg a Zsófi keres, és mindjárt őt is bemutatjuk, addig még a programajánlóból szándékosan utoljára hagytam egy tételt, ami azért egy picit elárulja azt, hogy a mai adásunknak kik lesznek a vendégei, és pedig az, hogy beszoktuk ugye hirdetni a transit.hu-nak az eseményeit, és hát itt örömmel jelentenénk, hogy a transit.hu is elkezdi az új évadot, szeptemberben őszindító együttlét indul a lehetőségek terében. Közösségi kenyérsítés, kurzusbemutató, kerekasztal, beszélgetés, koncert, de ezt én most már nem folytatom, mert pont a transit.hu munkatársa, Pusz Zsófia ül itt velem szemben, és rövidesen érkezik Hegyi Dóra. Ha Hegyi Dóra hallgat bennünket az autórádión, akkor csak azt üzenjük neki, hogy vezessen óvatosan, és várjuk őt itt a Margit körút.
1: Ez a szeptember 7, független színház?
0: Szeptember 7, igen, független
1: színház. Páva utca 30, 1094.
0: Páva utca 30, igen. Tehát akkor ugye most tényleg ne keveredje mindenkiben ez össze, akkor az, amit a független színházról mondtam, tehát a workshopok és az előadás 6-án és 7-én, a workshopok ugye 3-kor kezdődnek mind a két nap, és 7-én este 9-kor az előadás. Páva utca 17.
1: 30 szerintem, az rémlik. 30, 1094.
0: 30.
1: 30B még hozzá.
0: Igen, igen. Okay. És igen, és akkor még egy, igen, persze, majdnem elfelejtettem, hogy a múlt hét egy fontos másik eseményt is tartogatott, örömhírt, mert hivatalosan is megjelent és be lett mutatva az Időjárőr 5. kötete, az a kötet, amelyik a szokásos módon, azaz bárki, aki a Ferenc téren május 13-os 17-e között vállalta azt, hogy beül egy lakókocsiba és 7000 forintért 10 percen át beszél, ezek a szövegek megjelentek könyvalakban. A könyvet szerintem mindenki tudja, hogy hol lehet megvenni. Két helyen, az egyik az Írókboltja, András út, a másik pedig a sokat emlegetett ISBN könyvgaléria. Tehát azt hiszem, hogy egészen kimerültem el a programajánlóba, te annyi program van, hát indul a szezon, erről van szó.
1: Nem tudom, hogy a trafó kiállítás megnyitóját azt mondta, de szerintem most lesz pénteken.
0: Nem mondtam.
1: Tudom.
0: Hát mondjuk.
1: Most az eszembe jutott.
0: Tényleg, valami rémlik, de valahol azt én el
1: egy pillanat.
0: Kajtamajtáltam. Trafóban is nyílik kiállítás.
1: Igen, igen. A Cooking Sections, a ház, amit malacok építettek.
0: Persze, csak nem néztem végig, mert én csak a trafónak, ugye a színházi részét olvastam. Akkor mondjad, hogy az mikor?
1: Igen, de bocsánat, ez szeptember 18, én néztem el.
0: Hát akkor.
1: Még van idő.
0: Még akkor van idő. Oké. Na, tehát Pusz Zsófi a vendégünk, és Hegyi Dóra is érkezik, csak ő most éppen autót vezet, mert ő
1: vonatozik.
0: Vagy vonatozik?
1: Uh-huh.
0: Hát akkor vonaton tudja. Hát akkor nem kell óvatosan vezetni. Gyere gyorsan, hallgathatod az adást. Hol is kezdik a trafó, vagy a trafó tranzittal? Kezdjük a legegyszerűbbel, hogy ebből az őszi évadból te mit tartasz, vagy mit emelnél ki? Jó, ez egy ilyen bemelegítő, laza.
1: Nehéz így választani, ez az igazság. Hát az őszindítót azt már elmondtad, az egy ilyen nagyon összetett program lesz, egy egésznapos program. Délután 1-től lehet jönni majd hozzánk a lehetőségek terébe, Práter utca 63, Molnár Ferenc tér felől van a bejárat, ezt érdemes elmondani, mert néha eltévednek az emberek.
0: Azt a kis teret Molnár Ferencnek hívják?
1: Igen, igen, hát a Pál utcai fiúk után, ugye az utca elején vannak a szobrok, és az a Molnár Ferenc tér, régen papgödör, mert ott vannak a papházak, abban vagyunk mi is. Igen, és 1-től lesz kenyérsütés, rendesen kemencében, egy mobil kemencét rendeltünk, és köztéren ott fogjuk sütni a kenyereket.
0: Egy darab kenyeret, vagy többet?
1: Többet. Lesz, hogy hívják, öreg kovászos, igen, és sima kovászos kenyér is, és lehet gyúrni is, ez így 2 és 4 között, és utána pedig sülnek a kenyerek. Igen, és utána 4-től bemutatjuk a félévi tematikát és a kurzusokat, ezután pedig lesz egy téged is érint kerekasztal beszélgetés, amit most én moderálok, és a szerhasználatról fogunk beszélni, mivel most a 8. kerületben ez egy elég forró téma, az intravénás szerhasználat, és a meghívott vendégek lesznek Udvarhelyi Tessa, az alpolgármestere a 8. kerületnek, Bilsicki Balázs, aki addiktológiai konzultáns, és a harmadik vendégünk pedig Sárosi Péter, a drogriporter, így biztos ismert a neve. És utána pedig Sarlós Áginak Dajna és Botond formációban lesz egy koncertje. Ezzel zárjuk a napot. Úgyhogy ezt mindenképp kiemelném, mert ez egy hosszú és tartalmas szombat.
0: Egy pillanat rájuk meg itt ennél a szerhasználó dolognál. Te itt intravénást említettél. Ez kvázi nekem azért új, mert ugye nekem volt szerencsém most májusban a időjárő kapcsán ott ülni a lakókocsiban, és hát rengeteg, és én magam is látom a városban a teljesen el zombisodott figurákat, de akik erről beszéltek, azok mind patyiról, illetve kristályról beszéltek, és nekem valahogy lehet, hogy naiv vagyok, nekem úgy tűnik, mint hogyha az intravénás az egy ilyen szinte komolyabb lenne, még ez a patyi, ez egyszerűen valószínűleg szívható, vagy másképp fogyasztható, tehát sokkal egyszerűbb. Te nyilván jobban ismered ezt a témát is, meg magát a környéket is. Annyira dominál az intravénás dolgozás?
1: Talán ezt most azért emeltem ki, vagy azért jött ez a számra, mert hogy nagyon sok panasz érkezik az eldobott tűkre a lakók részéről, de sajnos ezeket a szereket, a kristályt is lehet intravénásan fogyasztani. És talán ezért ragad benne így a fejembe, mert hogy ez is egy probléma, hogy ezeket a tűket eldobálják játszótéren, lakóházakba, ilyesmi, és ezért jött ez a számra, de valóban pipában is szokták szívni.
0: Mert ez az egyik legnagyobb probléma, mert ugye ezek az anyagok, tehát konkrétan mondjuk ez a patyi kristály, ez egy ilyen nagyon durva, nem tudom én, ilyen antiszociális vagy agresszív állapotot vált ki. Nagyon sokan panaszkodtak a 9 kerületben, szerintem nagy különbség nincs a 9 és a 8 között.
1: Igen.
0: Hogy
1: meg a 6. is ott is voltak panaszok, vagy
0: igen.
1: Igen.
0: Hogy így beekézve durván keresik a dobozokat, berúgják az ajtót, szétdobják a kukát, verekszenek agresszívek.
1: Azt talán fontos tisztázni szerintem ezzel kapcsolatban, hogy ez a kristály, ami most elterjedt az utcán, ez nem ugyanaz, mint az MDMA vagy az ecstasy, hanem ez egy designer drog, és pont ebben rejlik ez a veszély, amit te is említesz, hogy pont ma beszéltem az addiktológiai konzultánssal, aki azt mondta, hogy ugye ebben az a legnagyobb veszély, hogy nem is tudni, hogy milyen a hatása. Tehát maguk, mondjuk az addiktológus, toxikológus is, ha oda kerül egy ilyen függő, nem is tudni, hogy mekkora károsodást szenvedett el annak az embernek az agya, aki használta hosszú időn keresztül. És ezért lehet, hogy ilyen sokkal agresszívabbá válnak ezek a fogyasztók, meg akár olyan dolgokat csinálnak, amik ilyen hirtelen és félelmetes lehet azok számára, akik körülötte vannak.
0: Hát rengetegen panaszkodtak családtagok, hogy mit tudom én, több fiatal felnőtt gyerek közül, mondjuk az egyik teljesen függővé vált, és teljesen szétrombolja a családi életet, agresszív, verekszik el neki a pénz, lenyúl mindenkit, adott esetben utcán is megtámad, nyaklánc letépés, meg nem tudom, ilyesmi.
1: Igen, hát szerintem az nagyon érdekes, vagy én azért is döntöttünk emellett, hogy ennek a téged is érintnek ez legyen a témája, mert egyrésztről most a fél éves tematikának a felépülő társadalom címet adtuk, és a másik részről meg én úgy gondolom, hogy szerintem ez nem egy új keletű probléma, csak az elmúlt 16 évben se drogpolitika nem volt, és általában a szerfogyasztást azt igyekeztek így a szőnyeg alá söpörni, és most meg van egy ilyen sokkal nyíltabb diskurzus, amikor így előjönnek ezek a problémák, de például az elmúlt több mint 10 évből pont a drogriportár csapatának van olyan dokumentumfilmje is, ami azt mutatja be, hogy szegregátumokba, szóval vidéki kis településeken például ezek a designer drogok már volt, hogy egy egész falu szinte fogyasztó volt, és ott mesélnek ottani szociális munkások, meg szakemberek, hogy hogyan próbálnak küzdeni itt ennek ez ellen a függőség ellen. És ez szerintem ez egy érdekes dolog, hogy társadalmilag hogyan alakult egy az, hogy ennyire láthatatlan volt az emberek számára, meg hogy most ez egy ekkora probléma, hiszen tudjuk, hogy a szerfogyasztás az nem csak úgy jön, hanem igazából komoly mentális problémák
0: állnak
1: mögötte.
0: Hát szociális probléma, tehát ez, hát a Dórának hoztam az időjárőbe egy példát, de gondolom ez, és szívesen adok többet. Mindenképpen ajánlom, nagyon sok olyan sztori van, ami ezt eléggé pontosan leírja, és hát a legtöbb esetben a családi és a szociális körülmények nagyon erősen belejátszanak, mert ugye hát ezeknél a designer dolgoknál egyik legveszélyesebb, hogy olcsó.
1: Igen.
0: Tehát, hogy könnyű hozzájutni, és tényleg nagyon sokan panaszkodnak erről. Említetted már, meg itt a tranzit őszi beharangozójában is szerepel, illetve most hivatkoztál rá, hogy ez a téged is érint sorozat, podcast sorozat, erről majd mit tudom, bejátszunk egy anyagot, vagy egy részt, de mi készítetted benneteket arra, hogy ezt elindítsátok?
1: Fú, hát igen, ezt már szerintem 2 éve indítottuk el. Az első ilyen kiinduló pontja az volt, hogy egy workshop keretein belül elkészült a lehetőségek terébe egy kerekasztal, amit újrahasznosított anyagokból akkori kollégánk Francsics Györgyi, ő szervezte ezt a workshopot, és hát maga ennek az asztalnak a jelensége a térbe hozta ezt az ötletet, hogy kéne kerekasztal beszélgetéseket csinálni, és ha már csinálunk kerekasztal beszélgetéseket, akkor tök jó lenne ezeket felvenni, és hogy milyen témákról beszéljünk, és az volt a kiinduló pontunk, hogy olyan témákról, amik igazából mindenkit érintenek, de vagy nem beszélünk róla, vagy pedig túlbeszéljük őket, és akkor valamilyen más szemszögből próbáljuk megközelíteni. Innen indult egy tárgyból, ami ott van a térben.
0: Na de ez gyönyörű, mert ez igazából a hitelét erősíti, tehát hogyha mert az összes ilyen eredett történet, hogy hát azért ti nagyon ott vagytok a helyzet, hogy tehát a kellős közepén egy világnak, egy helyzetnek, tehát a Tűzoltó utca 8 kell, és hogy látjátok, hogy érdemes volt podcastot csinálni, tehát mert ugye más dolog egy kerekasztal beszélgetés, ahol egy megadott időpontban leülünk és beszélgetünk, és akkor odajön, az hallgatja, és más dolog egy podcast, akkor is, hogyha egy kerekasztal beszélgetésnek a felvétele, mert ott az érdekes, hogy rákattintanak-e, és végighallgatják. Igen. Mik a tapasztalatok?
1: Elég sokan kattintanak rá, meg szóval amúgy tényleg jöhetnek a látogatók, be tudnak ülni. Volt olyan, ahol tele volt a tér, illetve most már azt hiszem a harmadik vagy a negyedik ilyen beszélgetés volt, akkor a női ciklusról volt szó, amikor kitaláltuk, hogy ilyen World Café formátumban beszélgessünk, miután lezajlik a moderált beszélgetés. Az úgy néz ki, hogy ilyen kis asztalok vannak, és oda leül egy személy, egy szakértő, és akkor a résztvevők, vagy hát a hallgatóság az oda tud ülni ezekhez az asztalokhoz, és akkor beszélgetni tud így intimebben, vagy informálisabban azokkal, akik meghívottként előtte a moderált beszélgetésen beszélgettek.
0: Ilyennel a Kastner community-ben, ezt ismered?
1: Igen.
0: Ott olvasókörök vannak,
1: ja.
0: Hogy szintén asztalok, kávéház, coworking,
1: igen.
0: De hogy bizonyos, csináltunk is ők adást, nagyon végtelenül rokonszínűs az egész, és több asztal, nem tudom, hogy kerek, vagy nem kerek, de a lényeg az, hogy többen le tudnak ülni egy-egy asztalhoz, és akkor egy bizonyos könyvet olvasnak, és arról beszélnek.
1: Igen, ehhez hasonló. Annyi van, hogy mondjuk 5-10 percenként van egy ilyen, hogy válthatnak asztalt, és akkor ilyen forgás van, ilyen rotálódás. Szóval, hogy így ezért nevezzük interaktív kerekasztal beszélgetésnek, és az meg tök jó, hogyha felvesszük, azok, akik mondjuk nem tudtak elmenni, vissza tudják hallgatni, és elég jó így a kattintás száma.
0: Tehát akkor ez egy élő esemény, amit rögzítetek, és
1: igen.
0: Azt a rögzítést pedig közé teszitek podcastként. Mik voltak a témák eddig?
1: Az első téma volt az ADHD, a második az a...
0: Bocsánat, csak megint, mert emiatt, hogy ez mennyire látod ezt az ADHD témát most, tehát hogy mennyire van jelen?
1: Mennyire van jelen?
0: Tehát a gyerekeknél, abszolút. Tehát ez a...
1: Szerintem abszolút. Önmagában szerintem így a mentális, meg személyiségzavarok, ezek most nagyon aktuálisak a fiataloknál. Több hozzánk is járó fiatalnál tapasztaltuk, hogy vagy kapott is diagnózist, vagy önmagába érdekli az ő mentális egészsége. Szóval a mentális egészség téma szerintem nagyon foglalkoztatja a 15 és hát mondhatni, hogy 30 év közötti korosztályt szerintem, tehát a fiatal felnőtteket, és ezért az ADHD is természetesen abszolút ott van az élen, meg sokszor mondják, hogy ők ADHD-sok, vagy OCD-sek, vagy mit, szóval, hogy így, de szerintem ez leginkább a közösségi média, a TikTok videók, meg az ilyesmik teszik ezt kifejezetten láthatóvá számukra.
0: Hát nézd meg, nagyon sok ilyesmivel találkoztam pont az időjárőr során, amikor ADHD-ről beszélnek, tehát egy gyerek kapcsán, illetve eseni, speciális nevelési igényű.
1: Igen.
0: És És hát úgy általában az iskola helyzet, tehát hogy ezt hogyan, tehát ez a mindennapokban hogyan jelenik meg egy szülő számára, vagy a többi gyerek számára, és, uh-huh. És hogy reagálnak erre, vagy mit tudnak ezzel kezdeni. Általában súlyos konfliktusok szoktak kialakulni. Oké, bocsánat, itt az ADHD-nál megálltunk, mondd tovább.
1: Hogy... Igen, és aztán volt a művészet hatása, ami a lehetőségek terenyításának a harmadik születésnapján volt, téged is érint kerekasztal téma, aztán az AI, női ciklus, család, vízről volt beszélgetés, az volt a címe, hogy a víz útja, és hogy így, ami most elég aktuális, tehát, hogy így a vízgazdálkodással kapcsolatos, és akkor volt még a modern spiritualitásról volt még egy beszélgetés, ott így a különböző nem egyházasított vallás koncepciókról beszélgettünk.
0: Mennyi a, vagy körülbelül hány ember a törzs közönsége, aki jár hozzátok?
1: Fú, ez nagyon változó. Ebben ugye nyilván az is benne van, hogy nagyon sokszor fiatal felnőttek járnak, akiknek nyilván változik az élete, és elköltöznek, vagy bármi. De így azt mondanám, hogy azok, akik állandóan követnek minket, visszatérnek, az egy ilyen 30-40 fő ilyen ingadozó.
0: És a korosztály tekintetében?
1: Ez is nagyon ingadozó egyébként, mert volt olyan, egy darabig állandó hozzánk járó hölgy, aki 67 éves volt, és aztán már ő is szervezett ilyen horgolókört, már könyvkötőkört, meg ilyesmiket így délutánonként. De azt hiszem, amikor én néztem az ilyen kimutatásokat a Google Forms jelentkezések alapján, az átlagos életkor az 27 és 30 év között van.
0: És melyik életkorból van a legtöbb? Tehát főleg az érdekel, hogy pont ez az iskoláskorú, tehát ez igen. A mondjuk 15 plusz-minusz.
1: Na belőlük nincs olyan sok, ha csak nem célzottan őket szólítjuk meg. Tehát mondjuk például múlt fél évben volt egy pont egy fanzin műhelyem, amit a Szabó Dóri kollégámmal csináltunk közösen, ami egy ilyen fenntarthatósággal foglalkozott, és kifejezetten gimnazista fiataloknak szólt, szakgimnazista fiatalok voltak, főleg mert a kisképzőből, meg a Jasik Álmos művészeti szakgimiből jöttek, szóval ilyen művészeti szakgimnáziumból jönnek azok, akik ilyen tizenévesek, de őket is célzottan iskolai toborzás keretein belül tudtuk megszólítani, szóval ők így maguktól nagyon ritka, hogyha becsatlakoznak, de nem lehet azt mondani, hogy nem volt még ilyen. Igen.
0: Mondtad, hogy vagy be fogunk játszani, melyiket választottad?
1: Azért választottam az ADHD-ból, mert hogy a felépülő társadalom margójára úgy éreztem, hogy ez rezonál talán a legjobban, és olyan igazából két részt választottam, és mind a két rész valamilyen szinten szerintem hozzátesz pont a következő alkalomhoz, a szerfüggőséghez, úgyhogy ezért ebből választottam két részt.
0: Jó, de... akkor most megkérjük az Ozit, hogy indítsára.
1: Jó.
0: Jó.
1: Igen. De egyébként, akik legtöbbet járnak hozzánk, azok egyetemisták, olyan ilyen úgynevezett útkeresők, akik felköltöznek vidékről és egyetemre kerülnek egyébként. Talán így tudnám ezt megfogalmazni.
0: Mert?
2: hiszem, hogy pont, vagy még a legfiatalabbak is úgy azt gondolom, hogy úgy voltunk, hogy amikor mi gyermekek voltunk, akkor ez még egyáltalán, ha egyáltalán tudatba se. Tehát, hogy az én kafkai perem az úgy kezdődött, hogy pszichológusokhoz, vagy logopédusokhoz hajtottak folyamatosan, hogy akkor én diszlexiás legyek. Én nagyon szerettem volna az lenni, alányítani, hogy mehessek már focizni, de az meg nem lehettem, és akkor egy amerikai szakember dobta be el, onnan ismerte meg a család először ezt a kifejezést, amivel az akkori tanítók nem tudtak egyáltalán mit kezdeni. És hogy így pár ilyen dolgot szeretnék majd csak így elinteni ma, amit azt gondolom, hogy a túlbeszéltem, hiszen azt, hogy a gyermekem ADHD és jaj, ha ezt beírjuk a Google-ba, akkor nagyon sok segítséget fogunk, és nagyon komplex étrendeket. Azt szerintem kevésbé van így elbeszélve, hogy azt az hiszem, bár én direkt nagyon félek, hogy nem mondjak, tudod, ilyen nagy szakmai dolgokat, és kérlek segíts, hogy hülyeséget mondok, de talán azt még én is bátran állíthatom, hogy az érettségi az nem gyógyítja meg az ADHD-t. Tehát, egyébként, onnan indul egy ilyen sokkal izgalmasabb dolog, és itt amire kitértél, és szerintem fontos aláhúzni, hogy ennek utána, és itt már lehet, hogy nem, de hogy a szövődményei. Én a sokkal inkább érzem tehernek, tehát, hogy amiket például szakmai is terápián visszahallottam, hogy a szeparációs zavar, a szorongás, a függésekkel való viszony, és rájöttem, hogy a szeparációs zavar ADHD-val szörnyű, mert ugye egy idővakságod van, ez egy olyan dolog, mint a színvakság, csak az idővel, és hogyha tudod, félsz attól, hogy aki szeret, mondjuk szegény csajom, vagy itt a anyám, hogyha elmegy egy napra, akkor én azon két hétig parázok előre, mert nem tudom belőni, hogy azt tudom, hogy rossz érzés lesz, és nem tudom belőni, hogy mennyi egy nap, mert volt már nap, ami gyorsan eltelt, de olyan is volt, ami nagyon sokáig. És vagy hát ja, hogy ezekről szerintem még nincs ennyi kapaszkodó és diskurzus, és most tényleg igyekszem rövidre zárni, hogy nyilván sokszor megkapjuk azt, vagy én igyekszem elkerülni, ez tök nehéz, hogy ezt ADHD-sként hogy kommunikáld. Mert nyilván visszahallod azt, hogy jaj, mert akkor ADHD, és akkor nem késhetsz, nem, meg gyakorlatilag nem kell megírni a házba, hogy lehet azt megcsinálni, hogy ne búj mögé. Én igyekszem úgy, hogy amikor azt érzem, hogy olyan a közeg, akkor előre közlöm még, mielőtt hivatkoznék mondjuk egy késés okán, szerintem ez így korrektebb. De hogy szeretném, hogy az is látszódjon, hogy másik oldalról is megvan szerintem ugyanez ez a harc, hogy ez ellen te szeretnél menni, te mögé nem bújni szeretnél, és szeretnél kitágítani azt, hogy mi az, amit meg tudsz ebből javítani magadon, hülye szóval, de értitek.
1: Pont ehhez kapcsolódva, mert itt már fel is vetült egyébként a gyógyszer, meg hogy hogyan tudod megjavítani magadat, így tovább használod.
0: Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció, folytatjuk az adást, és az adásunknak a témája a transit.hu, a magyarországi transit. Több okból is, egyrészt azért, mert nemrég ünnepelte a 20. fennállásának 20. évfordulóját, másrészt meg ugye az őszi évad kapcsán, és időközben megérkezett Hegyi Dóra, Transitnak a vezetője 2005 óta, és mielőtt még rátérnénk a Transitra, csak a programajánlóba ajánlottuk a székesfehérvári kiállítást, úgyhogy légy szíves, Dóra, pár szót mondjál a kiállításról.
3: Hát nagyon örülök, hogy lementem, ugye nagy Koltai Dorottya Szonya fenn vagyok, és Smohai díjat kapott a Szonya, és azt hiszem, ez már tavaly kapta, az a 35 év alatti művészeknek a szék díja. Ez már éppen mondta az Izinger Kati kurátor, hogy ez már 43 éve van ez az alapítvány, és minden évben 35 év alatti művészeket díjaznak, és akkor csinálnak is egy kiállítást, és a Szonya most az Sátrat vertem anyámban, ugye ezt a címet nyilván is mondtátok. Tehát az ő munkáira jellemző, hogy vagy a személyest és a politikait, vagy a társadalmit keveri, és itt egy ilyen családi történet van talán az előtérben, tehát anyai, nagyanyai vonal és a vele való kapcsolat. De ugyanakkor ez össze van kapcsolva kicsit így tágabban így Magyarország, mint anya ország témával is, és egy ilyen a kútnak képzelte el ezt a teret, ami ott a Szent István Királyi Múzeumnak az első emeleti kiállított terem, vagy egy felülvilágítós tér, tehát a maga a kiállított tér, a kútnak a mélye, és onnan próbálunk kimászni. Uh-huh. Úgyhogy a Szonyára jellemző vizuális elemek jelennek meg, ugye szöveg és kép, Turai Hedvig klassz megnyitó beszéde, és akkor az édesanyjával, Farkasinszki Edittel csináltak egy rövid performance-ot is, ami az egyik szöveget használta fel, ami látható kétesben, úgyhogy nagyon jó volt ott lenni, de azért tényleg nehéz lejutni a Székesfehérvárra, mert az a baj, hogy ezt mindenki tudja, hogy ha hiába érkezem meg az állomásra, még 20 perc bejutni a városba, és a buszok azok nem járnak gyakran, és visszafele is rohantunk, szóval, de megjártuk végül is, hát így 5 óra alatt.
0: Köszönjük a beszámolót. Zsófi, csak hogy kerekítsük le az előző bejátszást, tehát igen, akkor mondjál még erről pár szót.
1: Erről a beszélgetésről, igen, amiről bejátszottunk.
0: Tehát ez az ADHD-s beszélgetés, igen, ez volt, ha jól emlékszem, az első.
1: Ez volt az első beszélgetés, és talán az érdekesebb, ami más lesz például a következő beszélgetésnél, hogy 5 beszélgetőtárs volt, és abból 4 érintettek voltak, tehát ADHD-val diagnosztizált felnőttek, és ott is figyeltem rá, hogy 2 nő legyen, és 2 férfi. Nagyjából hasonló korosztályba, de azért volt eltérés, és egy pszichiáter volt, aki kifejezetten gyermekpszichiáter és felnőtt pszichiáter is, és ADHD diagnózist készíthet meg, ADHD-val foglalkozik, ő a Thalassa háznak a szakmai vezetője, dr. Mészáros Gergely, ha már így körülírtam. És igen, és ez volt az első beszélgetés, és itt ami érdekes volt még, hogy a 4 meghívottból mindenki kreatív szakmába dolgozott, szóval az egyik meghívott egyébként a Balog Orsi volt, aki itt is van műsora a Tilos Rádión, Be Your Own Sugar Daddy, és ő abba is beszélt már egyébként ilyen ADHD-val kapcsolatos témákról. Akkori kollégánk a Francsics Györgyi, Kunics Olivér, aki beszélt, ő zenész, és Nagy Tibor, meg fotográfus, meg fotográfiátor. Ő csak a nézők között volt. Elárultuk most, hogy az más is ADHD-s.
3: Már is bocsítom.
1: Igen. Ja, így. Így volt. Talán ez érdekes, és úgy választottam ki ezt a 2 percet, hogy ebbe egy kicsit beszél arról az Olivér, hogy az ADHD is egy olyan mentális zavar, amire gyakran ragadt szerfüggőség, és ezért választottam ezt a beszélgetést, hogy így rávezessem a hallgatóságot, hogy lesz a következő is.
0: Az fölmerült, mert az emberek az érzése, mint hogyha sokkal több figyelemzavaros ADHD-s személy lenne, mint mondjuk korábban. Lehet, hogy korábban nem vették észre, vagy nem diagnosztizálták, de a beszélgetés során mondjuk a pszichológus kitért ilyesmire, hogy ez egy érzéki csalódás, vagy valamiképpen egy olyan korban, olyan társadalomban élünk, ami ezt a figyelemhiányt, ezt kitermeli?
1: Hát ő emlékeim szerint igen, kitért. Most egy kicsit így kavarodik a fejembe, hogy a felvételnél volt, vagy még amikor közösen beszéltünk. Ő azt mondta, hogy is, szóval, hogy egyrésztről nyilván hatnak az ilyen technológiai eszközök, meg a meg a digitalitás így hát a figyelemhiányra, meg a gyors információ terjedés, meg ilyesmi, de hogy igazából valószínűleg egyébként régen is elég sok ADHD-s volt. Találtam is egy ilyen, amikor készültem a beszélgetésre, egy olyan ilyen evolúciós pszichológiai tanulmányt, amiben pont azt vizsgálták, hogy hogy lehet, hogy így fennmaradt, és nagy valószínűségem ez nagyon régóta az emberiség része az ADHD, vagy hát a figyelemhiányzavar. De hát azt az érintett résztvevők is elmondták, hogy gyerekkorukban igazából őket bélyegezték meg úgy, hogy a hülye gyerek, meg aki nem tud figyelni, meg aki lusta, meg túlmozgásos, meg ilyesmi. Tehát, hogy igazából akkor is elég sokan voltak, ADHD-sok, csak hát nem volt így ez a diagnózis. Pont az Oliver meséli el azt, hogy amikor nála ez felmerült, őt ugye diszlexiásnak akarták besorolni, és akkor egy amerikai szakember vetette föl, hogy lehet, hogy ADHD-s, mert ott már elkezdték vizsgálni, hogy vannak ilyen emberek, tehát hogy sokáig ez így láthatatlanul ott volt. Egyébként nekem meggyőződésem, hogy mondjuk az én 74 éves apukám is ADHD-s, tehát az 50-es években kigondolt arra, hogy valaki ADHD-s.
0: A gyógyszerezés fölmerült, Ritalin, ilyesmi?
1: Persze, arról is van szó a beszélgetésben, hogy milyen típusú gyógyszerek vannak.
0: Mert hát ugye itt az a problémás, hogy a Ritalin nagyon hatásos tud lenni egy rövid ideig, és megnyugtatja a tanárokat, meg egy picit lenyugtatja, kezelhetővé teszi a helyzetet,
1: igen.
0: De pont fejlődő szervezetek számára ez káros plusz addiktív.
1: Gyermek szempontokra nem tértünk ki egyébként, de valóban arról beszél a pszichiáter, hogy amikor gyermekpszichiátrián dolgozott, akkor sok szülő úgy vitte oda a gyereket, hogy javítsa meg őt, és hogy igazából ez egy ilyen, tehát hogy ez egy ilyen rendszer szintű dolog, amit a családnak meg kell tanulnia kezelni, mert hogy ez nem egy betegség, hanem egy máshogy gondolkodás, egy máshogy viselkedés, máshogy érzékeli a világot. Ez nem azt jelenti, hogy ez rosszabb, mint az, ahogy egy neurotipikus skálába eső ember gondolja ezt, hanem azt jelenti, hogy valamilyen módon más, és hogy ehhez a családnak is így idomulnia kell, vagy hogy meg kell változtatni a szokásokat, illetve azt is elmondja, hogy nagyon sok esetben maguk a családtagok, tehát a szülők között is van ADHD-s, tehát hogy mert hogy az már biztos, hogy genetikailag is öröklődik, hasonlóan, mint az autizmus, tehát hogy alapból van egy ilyen légkör, vagy hogy is mondjam, egy olyan beállítottság, csak ebben mondjuk az a nehéz, és erről is beszél benne, hogy mondjuk amikor maga a szülő impulzív, ADHD-s, akkor impulzívan viselkedhet a gyerekkel, bántalmazhatja, és akkor pont azért, ami szintén ADHD-s tünet, szóval, hogy ebből lehetnek ilyen családi konfliktusok, meg traumák, és gondolhatják, hogy na, akkor most a Ritalin így meggyógyítja, de igazából ő is elmondja, hogy ez csak egy ilyen enyhíti a tüneteket, hogy akkor mondjuk az iskolában jobban teljesít, de ez nem teljes terápia.
0: Hát abszolút nem, mert a Ritalin másik felhasználása az a stockbrokerek, valószínűleg nem Magyarországon, de tehát akik sok, úgy érzik, hogy sok mindent kell egyszerre figyelniük, tehát egy nagyon komplex figyelmet kell. Zárjuk le az ADHD-t azzal, hogy nekem ez egy régi megfigyelésem, hogy én úgy látom, hogy a magyar kulturális élet és egyfajta figyelemhiány zavarban szenved a sok megszakítottság és egyéb miatt. Tehát ez szerintem ilyen értelemben metaforikusan kitágítható a kultúra területére is. De akkor ezt most egyébként, hát szóval azért is kértem, hogy erről beszéljünk, mert azért ez egy nagyon fontos téma. Én is az elmúlt egy évben két közeli ismerősöm újságolta el, hogy sikeresen ADHD-val diagnosztizálták. Mert ez bizonyos fajta segítséget is jelent, hogyha ezt orvos igazolja. Szóval a 20 éves a tranzit, gratulálunk. Egy picit Dóra, beszélünk a tranzitnak a történetéről, mert én úgy gondolom, hogy a tranzit, én kívülállóként, vagy nem teljes kívülállóként, ismerem, jól ismerem a kezdetektől a tranzitot, de azért nekem úgy tűnik, hogy mondjuk a tranzitnak volt egy első korszaka, vagy nem, mondjuk egy nulladik, Ezredes utca, utána egy második korszak, a Majakovszki 102, azaz Király utca 102, és aztán a lehetőségek tere. Hogy egyrészt, hogy ezt ti is így látjátok, vagy te is így látod, és akkor erről egy picit, hogy alakult a tranzitnak a története, és hogy mi is ez egészen pontosan.
3: Hát igazából inkább a 2010-ig tartó korszakot és a 10 utáni korszakot szoktuk megkülönböztetni, meg aztán mondjuk 2019-től kezdtük a lehetőség terét fejleszteni, ami aztán 2021-től működik, mert ugye az egy majd azt akkor elmondom, hogy az, hogy alakult, mert az végül is a vége. Hát az eleje az 2006 egyébként, nem 2005, hanem 2006 őszén kezdtettem működni a művészetelmélet és gyakorlati szabadiskolával. És hát az a szerencsés helyzet volt a tranzitnak, hogy kezdetektől pénzzel indult. Tehát pont most a Tóth Boglárka fiatal kurátorral a független széna igényeit mértük fel az Ajka felkérésére, mert erről lesz nyilvános beszélgetés, gondolom már volt erről is szó itt, hogy általában ugye ez úgy alakul, hogy összefognak művészek, kurátorok, kutatók, és elindítanak egy kezdeményezést, amiben először nincs is pénz, hanem az majd utána alakul, hogy kéne pályázni, kéne egy hely, tehát a formalizálódás az később alakul ki. Itt pedig ez fordítva volt, méghozzá annak köszönhetően, hogy az Erste Bank elkezdett terjeszkedni a régióban, és volt két művészettörténész és kurátor, akik ismerték a régiót, az egyik a Mária Hlavajova, aki ugye a szlovák Soros központnak volt a vezetője, és aztán már addigra 2000 körül ő már szerintem Utrechtben volt, a Bach nevű kortárs művészeti helyet vezette. A másik pedig Katrin Romberg, aki a Szecessionnak volt a kurátora, és több kiállítást szervezett, kelet-európai kiállítást, és ismerte a régiót. És igazából őket egy kiállítás, egy újabb kelet-európai kiállítás szervezésére kérték fel, de ők megérezték, hogy itt van egy érdeklődés, és azt mondták, hogy inkább csináljanak egy új struktúrát, ami ebben a poszt-soros korszakban, ugye, hogy addigra már kivonult a soros támogatása az SZSZ-jékből, a kortárs művészeti központokból, ami emlékeztetőül egy borzasztóan tág és nagy hálózat volt, ami az összes poszt-szovjet országban működött, tehát az összes volt szovjet köztársaságban, tehát nem tudom, azt hiszem 27 volt talán, tehát nagyon nagy szám, és ugye egy teljesen korszerű kortárs művészeti, hát Amerikából érkező kortárs művészeti szemléletet hozott, és hát sok helyen aztán túl is él, tehát ugye nálunk a C3 még mindig működik. Nyilván, ahogy kikerült belőle a pénz, azért hol így, hol úgy élték túl. És ebben a légüres térben, hát akkor csináltuk mi a két művész, két kurátort, ami pont ezt a 2000 körüli nulla pontot vagy nem is tudom, hogy neveztük, tehát hogy úgy éreztük, hogy egy ilyen ground zero van, hogy nincsenek új intézmények.
0: Viszont van egy új generáció, szakmai generáció.
3: Van önszerveződés, és hát az is egy önszerveződés volt, hiszen főleg a János műtermében, meg a Róza műtermében.
0: Meg egyszer a te lakásodban is. Vagy kétszer.
3: Arra már nem is emlékszem. Szóval, hogy, szóval, hogy ezt így négyen szerveztük, mindegy, most erre akkor nem térek ki, már biztos volt erről sokszor szó itt. Szóval ebben a légüres térben nagyon jól jött ez a dolog, ugyanis azt mondta a Katri Romberg és a Mária Klavajó, hogy legyenek ilyen kis szervezetek, akiket egy ember vezet, és reagálnak arra, ami abban az aktuális kultúrás közegben igény, és teljesen rugalmasan, intézményi nehézkedésektől mentesen tudnak valamit elkezdeni. És hát engem ismert, a Kati Romberg hívott fel, akkor Ludwigban dolgoztam, és akkor ki kellett dolgoznom egy programot, amit így elfogadtak. És akkoriban már volt Prágában és Pozsonyban, meg Bécsben tranzit, és akkoriban még a bank, a Magyar Bank, az volt az elképzelésük, hogy így edukálják a helyi bankokat is, és hogy majd akkor ők fogják átutalni a költségvetést, amit ők meg is tettek, de nem nagyon tudtak azonosulni a programmal. Szóval, hogy nem is alakult ki kapcsolatunk a helyi bankkal, és akkor ez így ment egy darabig, aztán 2010-től pedig az alapítványt létrehozták, az Erste alapítványt, ugye azt is sokan ismeritek, a régióban egy nagyon aktív kulturális alapítvány, ami a kultúrán kívül képzésben és szociális területen is nagy támogatásokat adott. Főleg a 2018-as válság előtt szinte az összes régiós múzeum és független kurátor tudott oda pályázni katalógus vagy kiállítás támogatásért, és ők maguk is csináltak nagy kiállításokat. A gender checkre biztos sokan emlékeznek, ami a MUMOK-ban volt 2009-ben, vagy volt például a Patterns Lecture programjuk, ami szintén egy nagyon klassz program volt, amikor egyetemi kurzusokkal jelentkezhettek független.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak a Patterns Lecture az tényleg rendkívül jó volt, nagyon fontos, és megszűnt sajnos, és szerintem pont azért, vagy az egyik, a megszűnésének az egyik oka az lehetett, hogy a magyar egyetemi rendszert akkor kezdték, vagy akkor alkotották át, olyan hihetetlen bürokratikussá, hogy egyszerűen képtelenség volt ezt. Ezt tapasztalatból tudom, mert volt egy év, azt hiszem 2016, amikor először nem tudomány vagy bölcsész egyetemek is kaptak, hanem a MOME is, meg az Intermédia is, és olyan akadályokat görítettek így az elszámolás és a kifizetések elé, hogy az valami tényleg nevetséges volt. Tehát voltak vendégeink, akiket nem tudom, egy évvel később tudtunk kifizetni, rengetegszer kellett elnézést kérni a abszolút pozitív Erste alapítvány irányába, és nekem az az érzésem, hogy egy picit ez is közrejátszott arra, hogy ezt aztán megszüntették. Vagy...
3: Hát szerintem nem, de azt mindjárt akkor elmondom, hogy szerintem miért. Szóval azt hiszem, hogy nem mondtuk el, hogy ennek az volt a lényege, hogy vagy elmondtuk, tehát nem. Egy elég gáláns, azt hiszem 10.000 eurós költségvetést kapott az a kutató, aki vagy egyetemi
0: kurzus, kolár, kutató,
3: igen. És akkor egy nyilván az egyetemen meg kellett állapodni azzal, hogy befogadják ezt a kurzust, és ez tényleg nagyon fontos volt, ott 2008-10 körül kezdődött ez talán, hogy egy olyan témákat hozhattak be az egyetemre, amiket egyébként ott nem fettek le a kurzusok. Egyébként mi is a bürokráciára visszatérve, mi is bonyolítottunk le ilyet Nagy Edinának és Pócsik Andinak, és pont emiatt gondolom, hogy próbálták kikerülni ezt a nehézséget. És pont már említettem azt valakinek, hogy az volt a különlegesebben a Patents Lectures-ben, hogy akkor még olyan sok pénze volt az alapítványnak, hogy akkor éppen sok volt, vagy éppen erre szántak sokat, hogy évente összehívták ezeket az előadókat, és ápolták ezt a networköt, és hát nagyon fontos szakmai kapcsolataik alakultak ki ezeknek az embereknek, amik valószínűleg még ma is tartanak.
0: Nem, végtelen korrekt volt, mert a fizették a meghívott előadókat, tehát külföldről is meg lehetett hívni embereket, és fizettek könyvbeszerzést, ami ugye az egyetemről ott marad, tehát egy óriási dolog. Honoráriumot nem fizettek, mondjuk a szervezőnek, tehát az én esetemben nekem meg a Műszinek, mert közösen csináltuk. Munka versus iskola, ez volt a projekt neve.
3: Akkor te direkt nem az egyetemen csináltad.
0: Nem, de az egyetemen az volt a koncepció, hogy mivel sokan nem tudnak egyetemre járni, egyszerűen anyagi okok miatt például, hogy azokat az előadásokat, amiket csináltunk az egyetemen, mint Patents-t, az hivatalosan kivittük a Műszibe, és ott pedig egy délutáni esti rendszerben működött ez. Most ez egy nagyon leegyszerűsítve, mert sokkal szertágazóbb volt, meg akkor a Műszi is nagyon jól működött, tehát ott főleg a közösségi pénz és a közösségi gazdaság, de egészen a Bas László, ugye, a mélységenséget kutató a társasjáték nem kapitali, hanem a mindegy.
3: Szociopoli,
0: igen. Tehát azt is lejátszottuk. Tehát itt ez volt a koncepció, hogy aki dolgozik, vagy bármi miatt nem tud részt venni ilyen, mondjuk azt igényes, vagy magas szintű oktatásban, az megtehesse. És akkor a közgázról is jöttek. Tehát rém jól működött az egész, csak mondom, akkor vezették be a kancellári rendszert, és nem szokásom, és nem is... Tehát jó hatást ér rám, de mondjuk üvöltözni kellett így egyetemi emberek, hogy értsek már meg, hogy nem kérhetem el a, nem tudom én, a előadónak a tavalyi izéjét adó beszámolóját, vagy nem tudom micsodát egy francia előadótól,
3: hogy akkor hogy
0: kifizesse, és na mindegy, szóval ez borzalmasan nehéz volt, de hát ennyit a Patents-ről, mert izgalmas ez, amit mondasz, tehát ez a 2010-es évek, mert ugye akkor indult el a Majakovszki 102, és azon túl, hogy ezekről is beszélünk, mert voltak komoly nagy programok, tehát a párhuzamos kronológiák például, és csomó minden más is, könyvkiadás is, de ami és hát, hogyha valamit átugrottam volna, vagy valamiről még akarnál beszélni, az nyilván hosszúba, de hogy ott indult el valami, egy nagyon erős, vagy egy nagyon hasznos, egy ilyen katalizátorszerű tevékenység, ami pont a kulturális szférának a önszerveződését és a pont az illiberális kulturális politika keltette különböző nehézségek és helyzetek kapcsán jött létre akciónapok. Tehát ez hihetetlen fontos volt, hát gondolom ezt nem kell nektek magyarázni, és én egy picit úgy látom, vagy nem is picit, úgy látom, hogy ezek az akkori nagyon lehanguló helyzetben, vagy egyre jobban lehanguló helyzetben picit úgy tűnt, hogy semmit nem tudunk elérni, hiába ülésezünk és beszélgetünk, de valahogy mégis azt hiszem, hogy az a fajta civil gondolkodás, ami szerintem ezt a mostani rendszerváltást is valójában létrehozta, ennek egy nagyon fontos eleme ott bontakozott ki, vagy egy nagyon fontos tanulsága, vagy nem tudom, tapasztalata, hogy ezt így látod, vagy mi így visszatekintve utólag például pont erre a Majakoszki 102-re, ez hogy maradt meg benned?
3: Bocsánat. Hát abszolút fontos volt. Tehát tulajdonképpen tényleg egy ilyen learning by doing dolog volt, mert hát azért a művészeti szcénára valóban nem volt jellemző az önszerveződés.

0: az új forma, és akkor először arra kértük meg a szerzőket, hogy blogformátumban néhány héten át hozzanak témákat. Aztán ez a Transzidó nyilván sokszor átalakult már a majdnem 20 éve alatt, és az is nagyon fontos volt, hogy ott összehoztuk, ugye a Süvet Szemese volt a szerkesztő, a különböző generációkat, a különböző területeket, tehát egy ilyen transzdisziplinális magazin volt, ami azóta sem annyira jellemző a művészeti magazinokra. A művészetelméleti és gyakorlati szabadiskolát az pedig egy ilyen network eszköznek szoktam emlegetni, tehát azzal tulajdonképpen valahogy a Transzitot is, meg magunkat, Budapestet rátettük a nemzetközi térképre, és az is fontos cél volt, hogy akik idejöttek, külföldi előadók, azok kicsit megismerjék a szcénát. Erről is sokat lehetne beszélni, mert a művészetelmélet és gyakorlat és szabadiskola is nagyon sokat változott az év 15 éve alatt, ami alatt működött. És hát persze, amikor megjelent az elmélet szak a képzőn, akkor már volt olyan fontos diskurzus, kortárs diskurzusokat is tárgyaló képzés, ami azelőtt nem. Úgyhogy annak gondolom, hogy mindig ilyen párhuzamos struktúrákat építettünk. Hát 2010 az teljesen megváltoztatott mindent. Tehát visszagondolva például érdekes az is, hogy azelőtt volt több sikeres EU-s pályázatunk, tehát hogy régiós kutatási projektekben voltunk benne, főleg ugye a Neovangárd és a kiállítástörténet voltak a fő kutatási területek, és publikációk is születtek, ahogy említetted, de 2010-ben minden kezdett felborulni, és hát de talán azt még érdemes megemlíteni, hogy a katalizátor díj is egy fontos kísérlet volt arra, hogy a szcéna magát szervezze, ugyanis azt 2009-től, remélem jól emlékszem, kezdtük el, amikor magukat, tehát hogy magukat jelölhették azok, akik úgy gondolták, hogy a szcéna katalizátorai, és ez is egyfajta ilyen tudatosítási folyamat volt. És ez is aztán 2010 után elkezdett átalakulni, és szinte ilyen aktivista és szociális tevékenységben aktívva kaptak díjat, például a Junghaus Tima által működtetett Gallery 8, vagy most az nehéz lesz, néha nagy-nagy bebe vagyok ezekbe a 20 év távlatába visszagondolni, úgyhogy most több példa nem jut eszembe, de mindig ott is egyrészt ilyen közösségteremtő aktus volt, tehát hogy azért akkor évente összejöttek összejött a szcéna, a zsűri által több ember kapcsolódott be, akkor próbáltuk ezt kommunikálni jól, tehát hogy minél szélesebb legyen az érdekeltség. Tehát szerintem ez is egy ilyen nagyon nehéz dolog a magyar kultúrás életben, hogy valahogy ez az együttműködés, meg az egymásra figyelés, amit te is mondtál, ez valahogy úgy nehezen működött, vagy ez vagy a szocializmusban nem alakult ki azóta sem.
1: Hát hosszú hagyománya van, hogy hogyan lehet ezeket a folyamatosságokat megtörni, és tulajdonképpen ez az egyetlen igazi hagyomány az, hogy itt ezek mindig valahogy fragmentálódnak, illetve a politika valahogy közbeszól, és megtöri ezt, és ez egy borzalmas állapot, mert ugye egyfajta tudáshiányt is előhoz, és egy ilyen torlódás is kialakul, ami pont azt veszi el, ami a kultúra lényege, hogy kortárs, tehát hogy a befogadó pontosan azon a, nem tudom én, mondjuk ilyen a tudás vagy tapasztalat szinten vannak, mint a művész, tehát értik értik a adott mű vagy akciónak a teljes kontextusát, és nem 10 évvel később találkoznak vele, mint amire olyan nagy büszkesége volt a 89 előtti magyar kultúrának, hogy azért a betiltott filmeket is bemutatják. Hát persze, mit tudom én, 20 évvel később, de az már nem ugyanaz. Tehát ott

0: azt már nem lehet.
1: Igen, a Majakovszki 102-re való átnevezést, ugye a Király utca 102-ben voltunk, és pont azt jelezte, hogy elindult egy ilyen nagyon erős antikommunista diskurzus a kormányzat részéről, tehát minden, ami a szocialista időszakban történt, azt ki akarták dobni, és terrorháza retorikával lehúzni a csatornán, és akkor erre volt például egy gesztus az, hogy átneveztük Majakovszki 102-re, hiszen sokan a Majakovszki utcában nőttek fel, vagy azt ismerték meg, akik ugye abban a 40
0: évben. Én oda hordtam az újságot.
1: Igen. És hát az akciónapok az pedig, hát ott ugye már nagyon kezdett égetővé válni a helyzetet. Először tudjuk, hogy először a sajtószabadságot, meg az alkotmánybíróságot fosztották meg a jogaitól, és akkor kezdődött a kultúra 2012-13 körül, először az egyetemeken a HAHA, ugye a hallgatói hálózat tüntetett a bevezetni kívánt és meg nem vitatott tandíjak ellen, és akkor került sor a kultúrára, és akkor valahogy úgy az már tényleg a
0: műemlékvédelem.
1: Igen, műemlékvédelem elért a szakmai inger küzöpét is, és akkor ez egy ilyen...
0: Hát egy nagyon erős ilyen edukatív hatása volt, tehát a konkrét témákon túl, mert tényleg ugye, még legalábbis az én esetemben az is közeljátszott, hogy egy csomó mindenről nem értesült, tehát például pont a műemlékvédelmet, ezt közelről nem figyeltem. És a másik, hogy, és erre akartam utalni, hogy az úgymond idézősen sikertelen dolgok is fontosak, mert hogy egy nehéz állapotban pusztán az, hogy kimondasz dolgokat, és megbeszéled másokkal, vagy meghallgatsz másokat ilyen témában, az egyfajta bátorságot, magabiztosságot ad, és ez szerintem ez a konkrét eredményeken túl egy nagyon fontos, mondjuk az hozadéka volt ennek a akciónapoknak, és hát azért én úgy emlékszem, hogy azt az elég nagy teret csomó esetben szinte zsúfolásig megtöltötték érdeklődők.
1: Igen, és hát azért az pont az akciónapokat sikeresnek mondanám, hiszen az egy évig tartott, amikor havonta voltak beszélgetések, és mindig mások.
0: Most a sikertességet csak úgy értettem, hogy nem változott meg a politika.
1: De óriási tanulási folyamat volt tényleg az, hogy együtt voltak művészek, kurátorok, gyűjtők, múzeumigazgatók.
0: És hát aktivisták, akik meg tudták.
1: Pont az aktivistákat akartam behozni, hogy ők hozták a tudást, a direkt demokratikus beszélgetésekre, a közösségi gyűlés jelrendszere volt akkor a nagy divat, igen, ami ugye a Ludwig lépcsőn is zajlott, és akkor utána az
0: aktivistát. Zsófi, te fórumoztál?
2: Nem.
0: Tudsz fórumozni?
2: Nem.
0: Majd akkor ezt.
2: ezek a kész...
1: Igen, az egyetértés.
2: De, akkor de. De. A European Alternative táborában igen, voltunk egyszer egy ilyen aktivista táborban, és akkor ott igen. Akkor igen.
0: Azt szeretném még kérdezni, vagy menjünk azért tovább, csak itt pont erről, hogy az ESZTE hozzáállását mennyire megváltoztatta-e, vagy mennyire változtatta meg a hihetetlen agresszív magyar, akkori magyar politika, tehát ami ugye külföldi befolyást, ügynökséget látott mindenbe, tehát Norvég alap, meg közismert történet, illetve pusztán, és aztán magát az intézkedések és az intézmények változások, hogy ez valamit visszafogottá vált, vagy hogyan érezhető volt ez a hozzáállásukban?
1: Hát igen, tehát azért volt problémája az Erste Banknak is a magyar kormánnyal.
0: Hát most legutoljára is, ugye volt valami hirdetés a választások előtt pont az Erste részéről, nem? Ja. Amit nagyon úgy értelmezték, mint ami...
2: Szerintem meghívták, meghívtak valakit a... Hogy hívják ezt a fogorvos, aki most újra vagy nem állatorvos? A
0: hatházi.
2: A hatházit meghívták valami fórumra, és akkor a szuverenitásvédelmi hivatal rögtön...
0: Kivonult.
2: Igen. tehát, hogy úgy tehát azt nagyon veszélyesnek tartották már, hogy...
3: Meg készítettek egy listát azokról, akiket az Erste alapítvány támogat, volt egy ilyen, és még a választások előtt nem emlékszel. Volt valami ilyen szuverenitás.
0: Tehát közvetlenül a választások előtt volt egy olyan Erste banki hirdetés, ami egy szokásos hirdetés, hogy válts át egy, mit tudom én, Erste folyószámlára, vagy valami, és ezt egy olyan, mondjuk azt egy ilyen vicces spotba, reklámspotba tették bele, amire valamelyik kormánypárti politikus belelátta azt, hogy egy ilyen nagyon rejtett, furmányos módon az ellenzéket, tehát a Orbán rezsim ellenzékét támogatják. De nem tudom, még ilyen színanalízis is volt, hogy milyen színeket használom, plusz, hogy mit tudom én, mondjuk válts egy jobb rendszerre, vagy valami ilyesmi, nem szó szerint ez volt, de kb. Valami ilyesmire kell gondolni, és akkor egy ilyen eléggé durva kirvanást intézett, hát tudod, ez a mit tudom, halálkereskedők, nem tudom, szóval mindegy, túl vagyunk már.
2: De arra emlékszem még, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal ugye ilyen szedetvezett jelentéseket írtak a olaszok pénzből, amit kaptak, tehát ilyen három oldalas tényleg nyelvileg sem tökéletes, vagy nem elég primitív szövegeket, amiben például az EU a Creative Europe-Európa pályázatokon nyert pályázatokat kiáltották ki nemzetellenesnek. Szóval, hogy ilyen nagyon, de ez mondjuk nem volt kapcsolódik közvetlenül az RTS, csak az már majdnem olyan volt, hogy akkor az volt az érzésünk, hogy most már tényleg mi leszünk, tehát hogy bármilyen kortárs témát ki tudnak pécézni. És, de visszatérve amiről is beszéltünk,
3: a szabadiskoláról szerintem előtte.
0: Hát a szabadiskola, Majakovszki,
2: akciónapok. Nem, azt kérdezte János, hogy reagált az
0: igen.
2: De ugye közben voltak gazdasági válságok, tehát volt 2008-ban, meg 2018-ban, és akkor azért mindig volt ilyen létremegés, hogy akkor ezt folytatják-e, mert az ugye köztudott, hogy az alapítvány 25%-ban a bank tulajdonosa, tehát abszolút függ. Mindenképpen függene tőle, de hogy mennyi pénze van, és de ugyanakkor pedig a magyar tranzitot szinte egy picit jobban támogatta. Tehát volt olyan év, amikor például a Covid körül is volt egy kis csökkentés, mert az ugye akkor nem volt olyan sok program, de minket kvázi az Orbán rezsimre való tekintettel megtartották a költségvetésünket, szóval inkább volt egy ilyen pozitív diszkrimináció.
0: Hát meg azért le a kalappal, mert az Erste én láttam, lehet, hogy pont a tranzitban kaptam, vagy ott láttam, vagy Ausztriában voltam, akkor a menekült válság volt, akkor egy nagyon jó és nagyon kreatív információs kampányokat szervezetet, nem tudom, én arra emlékszem, hogy volt egy ilyen kártyakészlet, ami pont a legfontosabb, a menekült válsághoz kapcsolódó legfontosabb kérdéseket tárgyalta, tehát, hogy nyilván ez Ausztriában volt, tehát, hogy nagyon komolyan és nagyon tisztességesen próbálták a maguk módján ezt a helyzetet enyhíteni.
2: Hát az ukrán háború kapcsán is
0: igen.
2: Támogató Ausztria és az alapítvány is abszolút beszállt az Office Ukraine nevű szervezet támogatásában, ami van több helyen Ausztriában, és a
1: az ukrajnai kulturális munkásokat támogatják, vagy ösztöndíjjal, vagy az elején lakhatási lehetőségekkel. Szóval ebben ők nagyon élenjárók.
0: Mielőtt áttérnénk a lehetőség terére, hogy azért hogy pár dolgot csak az, ami most így az eszetekbe jut, még erről a Majakovszki 102-ös korszakról, csak így emlékeztetőnek, tehát a többi esemény.
1: Volt a rendszerváltások, ugye? Igen. Ami nem, ennek az ott címe, csak van egy másik, tehát rendszerváltás befejezetlen projekt, ezt a László Zsuzsa kezdeményezte, és pont ez volt a témája, hogy valahogy ez a rendszerváltás, amiben annyira bíztunk, a 89-es, az nem váltotta be a reményeket, és akkor egy kérdőíves módszerrel Zsuzsa sok szcénabeli embert kérdezett, különböző generációkról, hogy mit gondolnak a rendszerváltásról, és akkor voltak kerekasztal beszélgetések, és akkor az időjárót is levetítettük például.
0: Perzsasétát.
1: Ja, most itt elmondtam az időjárót, bocsánat. Aztán...
0: Párhuzamos kronológiákat azt mondtam,
1: az még szerintem egy érdekes dolog, és azt jelenti egy ilyen nagyon flexibilis szervezet, meg egy flexibilis finanszírozás, tehát az, hogy mondjuk minket tényleg 20 éve támogat ez az ERSZ alapítvány, tehát van egy intézményi működésünk, az azt is jelentette, hogy a projektek mindig alakultak, és megtalálták a formájukat, és hogyha egyszer volt kiállítás, azután lett könyv, aztán abból lett nemzetközi projekt, és sokszor a projektek 4-5 éven keresztül tudtak alakulni, amit szerintem nagyon kevés intézmény tud megcsinálni. Tehát akár ha mondjuk Németországra gondolunk, ahol ott van ez a nagy nemzeti kulturális alap, a Bundeskulturstiftung, ez Bundes, ott vannak ugye ilyen néhány éves tematikák, és akkor lehet, hogy egy pár évig mindenki afrikai művészettel foglalkozik, de aztán azt, mintha elvágták volna, vagy mondjuk felfedezik a volt kelet-német kultúrát, és akkor az összes intézményben ilyen témában adnak be pályázatokat, de aztán annak egyszer csak vége van. És mi pedig mindig utána mehettünk olyan mélységben a témáinknak, ameddig úgy éreztük, hogy van benne érdekesség, vagy kutatnivaló, és vannak olyan témák, amik aztán meg újra felbukkannak, tehát mondjuk a bekelképzeléssel rengeteg formában foglalkoztuk, ugye kiadtuk a Maurer Dóra alapítványával, magyarul, aztán angolul, utána lett belőle kiállítás, utána lett belőle 1971 párhuzamos külön idők. Szóval, hogy ez egy olyan elképesztő lehetőség, amit talán egy kutatóintézetben lehet megcsinálni, hogy tényleg addig foglalkozol egy témával, amíg ez érdekes.
0: De hát akkor, és akkor hogy jött ez a 2019 és lehetőségek tere, mert ugye ez mindenféle értelemben egy totálisan, hát nem totálisan, de egy eléggé különböző másik helyzet, hogy a Király utcából egy elsemleti nem tudom, lakásból, vagy nagy térből a lehetőségek tere megnyílik. Mi volt mögötte a koncepció, vagy miért volt valami kényszer, vagy ez teljesen organikusan jött magától, mert azért 2019 ugye az illiberális múltunknak tehát az már nagyon a közepe, vagy a súlyos időszaka volt.
1: Hát azt mondanám, hogy valahol organikus, mert hogy az oktatással, a művészet és oktatás témával mindig foglalkoztunk, tehát hogy milyen fontos dolgokat tud mutatni a művészet, és például a Művészek az iskolában projekt is így született, amikor az volt a cél, hogy középiskolába menjenek művészek, és ez az Artisted Schools modellnek tényleg egy ilyen pilot verzióját próbálhattuk ki, vagy próbálhatták ki a művészek.
0: Csináltunk is róla adást a Karinti gimnáziumban szemben nem volt.
1: Ja, akkor az a Csoszó Gab is volt valószínűleg, aki ugye a Karinti Gimivel és a Pécsi Gandhi Gimivel csinált ilyen fotó, tehát ilyen aktivista fotóprojektet, vagy hát a legismertebb az a Mécs Mikinek a Fantasztikus Correction Class, amit ugye a saját esztergomi gimnáziumába rendezett be egy ilyen kis külön szobát, és azokat a fiatalokat várta oda, akik úgy keresték valami mást az iskolán belül, és akkor ott együtt főztek, meg volt egy galéria, ahol be lehetett kuckozni, meg abszolút ilyen koncertmelókat csináltak, hogy ballagás orgonából lekvárt, meg zebrát rajzoltak fel, meg megcsinálták az iskola modelljét, az iskolai modellt, madárházként. Szóval ez ilyen igazán szuper projekt volt. Persze az ilyen Mécs Mikisen is ért véget, mert ott nem tudom, találtak a szülők róla olyan a projektjéről olyan képeket az interneten, hogy aztán azt veszélyesnek találták. De van róla egy szuper film, amit a Szolai Bori csinált még az Artichok TV-nek, úgyhogy ezt vissza lehet nézni. Meg ugye a Keserű Zsolt foglalkozott akkor a Nemzeti Tankönyv projekttel, amiben ugye más országok oktatási anyagait vetette össze, hogy mit írnak Magyarországról más országok történelemkönyveibe, bevonták a fiatalokat is, meg még sok minden más volt. Szóval, hogy egyre inkább úgy tűnt, hogy nagyon nagy válságban van az oktatás, és hogy ehhez jó lenne még valahogy hozzájárulni, és valahogy volt egy ilyen, bennem személyesen egy ilyen vágy, hogy így a nagyobb közönség, vagy nem a szakmai közeg felé dolgozni, plusz el kellett jönnünk ennek pénzügyi okai, voltak a Majakovszki 102-ből, és akkor ugye egy ideig voltunk a Műsziben, de az akkor éppen megszűnt, utána kerültünk a Vasország Szervezeti Székházba. Szóval, hogy valahogy ez az oktatás téma, ez így egyre inkább kikristályosodott, és ahogy ugye foglalkoztunk a kreativitási gyakorlatok kapcsán, tehát annak az újra gondolása, meg annak a tanulságainak, meg az egyéb Erdély oktatási.
0: Még a Majakovszki 102-ben
1: igen, indult. Az ott indult, igen, és akkor ugye abból is volt kiállítás. Először Lipcsében, aztán Budapesten, aztán Varsóban, akkor lett belőle egy tanulmánykötet. Szóval, hogy ott voltak ezek a minták, ezek a modellek, amikkel hogyan lehet oktatás és művészet területén kísérletezni, és olyan dolgokat mutatni, amiből amilyen szemfelnyitó, vagy a gondolkodást tudja, tehát szemléletet tud formálni. És igazából akkor ez így úgy hozta azt is, hogy a fiatalok felé forduljunk. Tehát a lehetőségek terét először abszolút középiskolásoknak szántuk. De aztán az is alakult. Az utóbbi 5 évben kiderült, hogy nehéz elérni a középiskolásokat különböző okok miatt, hogy a civileket már besengedték az iskolákba, mindenféle krízisek voltak, Covid, tehát hogy úgyhogy erről azt már Zsóf is tud beszélni, hogy
2: meg kell tudjuk. Meg erről már volt is szó, hogy kik járnak hozzám, ja, szerintem. Okay. Vagy hogy így kérdezte a János. Igen, és akkor elkezdtünk nyitni vagy igazából elkezdtek nyitni felénk szerintem az egyetemisták, vagy hogy így ez jött szerintem azzal is, hogy sokan jöttek szakmai gyakorlatra, de valahogy így ez a 20 év eleje, akik így egyetemre járnak, vagy még nem járnak egyetemre, dolgoznak, de hogy így keresik az útjukat, hogy igazából mi is érdekli őket, de hogy így abszolút nyitottak a világra, és így a Covid után szerintem volt az ő generációjukban, mert ők voltak azok, akik gimnazistaként igazából a Covid alatt jártak, vagy úgy kezdték az egyetemet, szóval, hogy így abszolút volt egy ilyen elmagányosodás, meg hogy így keresték újra ezeket az ilyen társas kapcsolatokat, de az is szerintem érdekes, hogy így hogy így ennek a generációnak, pont most ezt már mondtam a többieknek, hogy láttam egy videót, ahol elmondják, hogy így sokkal összetettebb programokra meg eseményekre van szükségük, mint mondjuk egy esti buli, és így ez a fajta másfajta gondolkodás és a közösség, ez így abszolút megszólította szerintem őket.
1: Mm-hmm. És sok, az is egy megfigyelésünk volt, hogy sokan vannak olyanok, akik jönnek Budapestre, és még keresik, tehát ugye nincs meg a társaságuk.
2: Kollégisták sokszor.
1: Igen, kollégisták. És az, ami nekem nagyon érdekes volt, ezt nemrég tudatosult bennem, hogy az egyetem, vagy hát pont a lehetőség terében, hogy nagyon kevesen elégedettek az egyetemeikkel. Hát ugye most ezt is tudjuk, hogy miért van, de valahogy ez nekem nem esett le korábban, hogy ez ennyire, nem csak a középiskolai oktatás, hanem az egyetemi oktatása is tiltott. Tehát, hogy nagyon sokan mondták azt az egyetemisták közül, hogy nem érzik jól magukat az egyetemen.
2: Meg
1: nem.
2: Hogy bizonyos témák hiányoznak. Tehát mondjuk olyan témák, most így, ami eszembe jutott, a Muskovics Gyulának volt, az egy éve volt az Épülő Queer Világok. Uh-huh. Az Épülő Queer Világok nevezetű kurzusa, az volt talán az első ilyen kimondottan kurzus is, és ott mindenki egyetemista volt igazából, és tényleg azt mondták el, hogy ez, hogy a queer művészet, meg ez a queer alkotás, tehát hogy erre reflektálni, ez így abszolút nincs az oktatásban, és ez egy ilyen, így azt mondták el, a Dórával ott voltunk a bemutatkozókörön, hogy így ez abszolút ilyen hiánypótló az ő oktatásukban.
0: Hát igen, hiányoznak témák, hát ugye a gender studies, ugye az ki lett lőve, de még azt is hozzátenném, hogy hát én úgy gondolom, hogy az egyetemi tanulmányoknak egy nagyon fontos része az a fajta szabadság, amit az egyetem kínál, abban a tekintetben is, hogy pontosan kitalálja az illető, hogy mi érdekli. Amihez egyrészt az kell, hogy legyen ott az a dolog, tehát mondjuk legyen olyan kurzus, a másik, hogy legyen ideje. Érted? Mert ez az a rendszer, amit bevezettek, és ami ellen tüntettek, meg mindenféle volt hallgatói szerződés például, ez egy totál abszurd, és abszolút bürokratikus, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy ostorral véghajtják az illetőt, hogy itt tudom én, az alatt a megadott fél év szám alatt végezd el, ha nem végzed el, akkor nem tudom én, ennyi idő múlva nem végzed el, akkor abból baj lesz, meg milyen az, hogy mit tudom én, valaki egyetemre jár, és még 7 éve egyetemre, és nem diplomázott, meg hasonlók. Tehát, hogy elveszett az a fajta szabadság, amikor egy fiatal ember azt érzi, hogy egy a lehetőségek terében van valójában az egyetemen, mert egyrészt érdekli, és szabadon tájékozódhat bármerre, amerre akar, és ehelyett egy ilyen nagyon csőlátású, diplomacentrikus, és hogyha valaki nem azon az úton, ahol közlekedik, akkor azt valahogy meg kell regulázni, vagy ki kell dobni a rendszerből. És ez nagyon-nagyon-nagyon nagy kárt okozott, mert szerintem nemzedékek nem élték, nem tudták átélni, hogy az egyetemi oktatás az valójában egy szabadságról szól.
1: Ez még azt szeretném hozzátenni, hogy ott van az a másik dolog, amit azért tapasztaltunk mi így az idősebb generáció, tehát ma mint akik nem a 30-as éveiket élik ma, mondjuk magunkhoz képest, hogy azért nagyon megváltozott a fiatal emberek figyelme, ugye pont a digitális világ miatt, hogy rengeteg információ jön be, tehát hogy van ez a fajta elveszettség is. Tehát, hogy nem is könnyen tudnak tájékozódni azért. Tehát, hogy vannak olyanok, akik nem találják meg az útjukat, és akkor így most a Szonyához vissza tudok kanyarodni, hogy ő tartott egy létvágygerjesztő, tettvágyfokozó nem tudom még milyen, mi volt még a cím, de hogy pont ugye azokat célozta, akiknek úgy el kell tudniuk indulni, mert el vannak akadva, mert nem találják meg, és ahhoz először valahogy így nem tudom, ő nyilván a művészet eszközeivel, meg performativitással, meg erősségkártyákat írtunk, tehát hogy egy ilyen társadalmi mentális helyzet is van, ami nem, nyilván nem csak a magyar politikai helyzet miatt, de az is nyilván nagyon erősen belejátszott, hogy sok fiatalnak nem is könnyű elindulni akár egy egyetemi, abban, amit te leírtál az előbb, hogy az mekkora szabadság van, és én megtalálom, ami érdekel, mert még azelőtt vannak, hogy egyáltalán el tudjanak indulni.
0: Hiányok van, persze, de őrületes hiányok vannak, amiket szeretnének pótolni, nyilván megkésve, ami nem túl jó, és hát azért beért az, hogy az iskolák nagy része a kritikus gondolkodást, vagy a mainstreamtől eltérő viselkedést, gondolkodást, bármit egyszerűen nem foglalkoznak, vagy úgy csinálni, mint hogyha nem létezne. Ez rettenetesen erősen látszik, és valóban az a egyetemista generáció, aki így az elmúlt, vagy én megismertem, hogy az elmúlt 16 évben nagyon megváltozott, sokkal kitettebb, és sokkal sérülékenyebb, és sokkal nagyobb terheket cipelnek. Tehát ilyen, pontosan az, amit mondasz, hogy a magyar politika az összes katyvazzal, és hát akkor ugye az egész világ, ami megőrült, és őrültek irányítanak egy pusztulásba rohanó világot, és ez nagyon nehéz, vagy hát képtelenség. És csak az idősebbeknek, mondjuk nekünk csak annyi előnyünk van, hogy mint a Robinson Crusoe, tehát hogy mi néha még ki tudunk úszni ahhoz a hajóhoz, ami megfenek lett, és pár cuccot még onnan visszaviszünk a szigetre, de mintha nekik ez már nem létezne. Még pár perc van a műsoridőből, és azt kérdezném, hogy hát egyrészt bármit még, amit úgy gondoljátok, hogy fontos, de hogy látjátok a jövőt? Mert itt azért nagy változásokra koncentráltunk, és amit említettél, tehát nyilván a 2010 utáni helyzet, és annak a következménye a 19, amikor a lehetőségek tere megnyílt, hogy most, és hát ezt most nem udvariasságból mondom, de valami kis része az akciónapoknak és a tranzitnak is van, hogy sikerült remélhetőleg lerázni ezt az elmúlt rezsimnek a vagy hát nem is tudom, hogy sikerült-e, de hogy legalábbis túl vagyunk rajta. Tehát, hogy ilyen értelemben hogy látjátok nem is a közeljövőt, mert arról beszéltünk, a szeptember, meg új évad, de hogy így gondolkodtak-e ilyen perspektívákban, hogy most egy szerencsésebb helyzet, hogy talán milyen más, nem tudom én, tevékenységeket, vagy programokat tudnátok csinálni. Tehát, hogy terveztek-e valami olyan, vagy egyáltalán gondolkodtok-e, vagy elképzelhetőnek tartotok-e valami olyan változást, mint amilyen változás volt az előzőkhez képest mindig a következő lépés?
1: Hát, szerintem most még azért az átmeneti helyzetben vagyunk mi is, és így van bennünk egyfajta tanástalanság is, azon túl, hogy most éppen rátaláltunk erre a kurzus dologra, amiben szerintem van potenciál, tehát ezt abszolút lehet fejleszteni, de ugye kénytelenek vagyunk, meg fontosnak is tartjuk, hogy legyen egyfajta díja a kurzusoknak, ami ugye őrült toborzási nehézségeket okoz. De hát igazából most itt van ez a felépülő társadalom kérdés, tehát azért látjuk, hogy mennyi trauma gyűlt össze, és És hát ezzel kell szerintem dolgoznunk, szóval, hogy én most így nem látok ilyen nagy szárnyaló perspektívákat, hanem azt gondolom, hogy ebben kell dolgoznunk, és megpróbálni ilyen, nem tudom, informális módszereket. Tehát azért nagyon sok embernek nem az segít, hogy tehát egyre kevesebben vannak, vagy nem tudom számszerűsíteni, de minden esetre vannak sokan, akik nem tudnak és nem akarnak ilyen formális keretek között működni, nem találják abban a helyüket, vagy éppen el akarják kerülni, és szerintem azoknak tudunk így közösséget adni, vagy a közösségen meg mindig dolgozni kell. A másik, ami nekem nagy kérdés, hogy ugye nagyon sokan csináljuk most már párhuzamosan a dolgokat, tehát rengeteg ilyen alulról szerveződő kezdeményezés indult el, ha csak a kulturális területet nézzük, és nagyon fontos lenne, hogy tudjunk együttműködni, tehát hogy ezek valahogy a párhuzamosságok, a közös tapasztalatok valahogy erővé alakuljanak, és ezen is szerintem dolgozni kell, mert ami számomra megdöbbent, hogy mindenki olyan szinten van elfoglalva, és annyira kiszipolyozva érzi magát, és valahogy föl kéne szabadulni egy kicsit, és így
2: nem tudom. Lehet, hogy ez is a felépülés része, hogy annyira intenzív volt ez az időszak, vagy szóval, hogy azért annyi ilyen izgalom, meg feszültség volt az elmúlt egy évben, tehát nem csak így a médiában, meg sajtóban, hanem így önmagában az ember életében, attól, hogy lehet, hogy ez is okozza ez, amikor így véget ér valami, és így fújsz egyet, de így
0: a fáradtságot mondod.
2: Igen. Szóval, hogy hát, nem léptünk még.
0: Igen, mert hogy ha én legalábbis úgy érzem, nyilván a saját tapasztalatomból, hogyha valamiképpen meg akartad őrizni a normalitásodat ebben az időszakban, akkor arra ki kellett építeni valami olyan, akár napi rendet, vagy egy olyan működést, ami egy ilyen vészműködés, és nagyon nehéz arról leállni, mert hogy hát igen, tehát nagyon nehéz. Tudod, lehet, hogy eldörült az utolsó lövés a háborúban, de az nem azt jelenti, hogy rögtön az emberek följönnek a pincéből. Tehát az kell egy kis idő, amíg tényleg elhiszik, hogy... És nyilván nem az, hogy nem hiszik el, hanem hogy úgy érzik, hogy a szabadságukban áll csinálni dolgokat. Én egyébként úgy gondolom, hogy ennek a mostani rendszerváltásnak igazából a nem megénekelt hősei, tehát itt nem politikáról volt szó, hanem az, hogy minden, ami civil kezdeményezés, tehát érted? És nem hiába kevés pénzből, meg elnyomva, meg megnehezítve, meg nem tudom én, hogy dolgoztak, de ezek iszonyú erősek. És tényleg csak az...
1: Például a Tilos Rádió.
0: Hát jó, tehát a Tilos Rádió, ugye most 35 éves, de én például a utcáról a utcáról lakásban hogy mondjam, mozgalomnak az aktivistáival beszéltem, vagy velük beszéltem, egyszer a Pócsik Andrea szervezett egy ilyen találkozót, és lehet, hogy csak két embernek tudtak, vagy nem tudom, 10 embernek tudtak segíteni, de amellett kialakult egy olyan, mondjuk azt egy ilyen belső öntudat, akár büszkeség, hogy meg tudnak csinálni dolgokat, és ez szerintem őrült nagy erő, és ez jó esetben, ha optimistán nézzük a dolgokat, ez a biztosítéka, hogy itt az elmúlt 16 évben rengeteg ilyen civil ügy, ami hangsúlyozom, akkor is, hogyha nem sikeres, vagy nem volt sikeres, vagy nem jutott messzire, ezek működtek, és ezeknek van egy ilyen hosszú távú, remélhetőleg egy hosszú távú egészséges gyógyító hatása.
1: Még egy dolgot mondhatok?
0: Nyugodtan.
1: Hogy ami talán ilyen újra aktuális lehet, az a rendszerváltások projektünk, ugye volt a Hornyik Sándorral a Pátosz Management, amikor ő azt vizsgálta, hogy bizonyos vizuális momentumok, vagy vizuális formák hogyan bukkannak elő más korszakokban, ugyanis a rendszerváltások felvetése az volt, hogy bár vannak rendszerváltások, a felszín alatt tovább élnek dolgok, amik aztán újra előkerülnek, és a Bicske Éva pedig az akadémia körbejárással, az akadémiai intézetekben foglalkozott ezzel a témával, úgyhogy most megint lehet kutatni egy ilyet. Hogy...
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Kedves hallgatók, a transit.hu 20 éves fönnállásának az alkalmából beszélgettünk transit.hu vezetőjével, Hegyi Dórával és Puszt Zsófiával, aki fotográfus és művészetközvetítő. Köszönjük szépen!

官府号召。

Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, szól nektek a Tilos Rádió, FM 90,3, illetve tilos.hu, meg az összes digitális felület. A Tilos applikációból a legjobb hallgatni, ott az archív is van, tudjátok, és elmúlt évfél kezdődik az Optimál, én Pap David Popdőc vagyok, és az Optimál tudva levőleg a Tilos Rádió vidám zenés afrokínai kertész műsora, művészetek, a tudomány és a szerelem egyében minden csütörtökön évféltől egész hajnali 3-ig. Mielőtt belecsapunk, mondok egy gyors programajánlót, most 35 éves a Tilos Rádió, és lesz egy nagy születésnapi buli, ma este, vagy holnap este, kinek mi, péntek este a Dürer kertben, ráadásul ingyenesen, rengeteg fellépővel, zenekarokkal, DJ-kkel, jó, magam is fogok egyébként játszani a kis teremben, a Gentry Sultán, avagy a poraiból néha feltámadó Pop Iván zenekar után, úgyhogy ez lesz ma, holnap, péntek este, Tilos szulinap, juhuhu, nagyon izgatottan várjuk ezt az eseményt, gyertek el, ünnepeljünk, kocincsunk, táncoljunk, beszélgessünk, nyalogassuk egymást, mi egymás. Na, ez volt a programajánló, most pedig következik a non-stop zeneszó, egész hajnali 3-ig itt az Optimálban, a Tilos Rádión. Szevasztok!

你的声音。

Thank you.

Thank you.

Oh,